0: követő német juhászkutyáinak 4 kölyke született. A férfi nem tartott igényt a kiskutyákra, ezért a kölykök közül 3-at kegyetlenül elpusztított, majd tetemüket elásta az udvaron egy gödörbe. Az állatok közül egy még életben volt, amikor a férfi elásta őket, így neki különös szenvedést okozott. A többszörösen minősített állatkínzással vádolt férfi már az előkészítő ülésen beismertetettét és lemondott a tárgyalás jogáról is. Ezért 6 hónap szabadságvesztésre ítélték.
1: Az emberiség az állatvilággal szimbiózisban él, ezért az állatkínzás rendkívül súlyos cselekmény. Nélkülözhetetlen számunkra az állatvilág, ezért annak védelme alapvető kötelessége mindnyájunknak. Az állatkínzás abból a szempontból különleges, hogy ilyen tárgyi súlyú bűncselekmények közül egy bűncselekmény sem képes ilyen mértékben kiváltani a társadalom felháborodását. Érthető a gazdik aggodalma, hiszen szörnyű még csak belegondolni is, hogy ezek a kínzások akár szeretett kis kedvenceinkkel is megtörténhettek volna. De ki is követi el az állatkínzást?
0: Nem más, mint aki gerinces állatot indokolatlanul bánt, vagy olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodást vagy pusztulást okozza. Az állatkínzáson kívül szorosan ide kapcsolódik egy másik fogalom, a természetkárosítás is. Ugyanis fokozottan védett gerinces állat vagy egyéb veszélyes állat megkínzása természetkárosításnak minősül.
1: Szerencsére egyre többen tesznek az állatkínzás ellen hazánkban is. Vannak alapítványok, civil szervezetek, akik koordinálják a folyamatokat, befogadják a megmentett állatokat, információkkal segítik a lakosságot, és akár a hatóságokkal is együttműködnek. Ilyen például a Székesfehérváron működő Herosz Állat és Természetvédő Egyesület, akik napról napra teszik szebbé egy-egy állat jövőjét.
2: De magánszemélyként is sokat segíthetünk, részben azzal, ha figyelünk a környezetünkben élő állatokra, részben pedig azzal, ha segítjük a szervezetek munkáját. Hiszen ahogy Antól Francis mondta, amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Merrákot okozhat a sok szalonna és kolbász.
1: Kismértékben növelheti a merrák kialakulásának kockázhatát a nőknél, ha rendszeresen esznek feldolgozott húsételt, például szalonnát és kolbászt. Állapította meg egy új kutatás, amely elemzéséhez több mint 1 millió nő adatait használták fel.
0: Amerikai kutatók egy folyóiratban publikált munkájukban 15 korábbi tanulmány adatait elemezték, és arra jutottak, hogy azoknál a nőknél, akik sok feldolgozott húsfélét fogyasztanak, 9%-kal emelkedik a mellrák kialakulásának kockázata ahhoz képest, akik kevés ilyesmit esznek. Az Egészségügyi Világszervezet már korábban közölte, hogy a feldolgozott húsfélék rákkeltő hatásúak lehetnek.
1: Szakértők azonban óvatosságra intenek a tanulmány megállapításával kapcsolatban, és arra hívták fel a figyelmet, hogy az egyes nők valóságos kockázata igen csekély, az inkább a népességre kivetítve érzékelhető. Rengeteg kutatást megnéztek, de sok a kérdőjel.
0: Az összességében több mint 1 millió nő adatain alapuló tanulmány kapcsolatot talált a feldolgozott húsfélék fogyasztása és a mellrák kialakulása között. Azt azonban nem tudta világosan bizonyítani, hogy a rákot tényleg ezek a húsfélék okozták-e. A tanulmány 15 korábbi kutatást elemzett, azok azonban különbözőképpen határozták meg azt, hogy mi számít túlzott fogyasztásnak a feldolgozott húsfélékből.
1: Egy brit tanulmányban például a napi 9 g-nál több számított soknak, ami heti 2-3 szelet pirított békönt jelent. Más tanulmányokban azonban sokkal nagyobb mennyiség számított kockázatosnak. Az elemzett kutatások a résztvevők elmondás alapján rögzítették, hogy mit ettek, és a későbbi követések során vizsgálták, hogy kinél alakult ki mellrák. Ezzel ugyanakkor az a probléma, hogy azoknál, akik különböző mennyiségű feldolgozott húst fogyasztottak, más olyan életmódbeli különbségek is előfordulhatnak, ami miatt mellrákjuk lehet.
0: Nagy-Britanniában minden 100 nőből 14-nél alakult ki mellrák élete valamelyik szakaszában. A 9%-os kockázat növekedést úgy is le lehet fordítani, hogy ez nagyjából minden 100 nőre jutó további plusz egy esetet jelent. A kutatók hangsúlyozták, hogy a rák kockázatot a feldolgozott húsfélék okozzák, a vörös húsok fogyasztásánál nem találtak ilyen kapcsolatot. A WHO a vörös húsokat a feltehetően rákkeltő kategóriába sorolta.
1: A Harvard Orvosi Egyetemnek egy kutatója, a tanulmány vezető szerzője az eredmények tükrében a húsfogyasztás csökkentését javasolta, de nem tanácsolta az elhagyását az étrendből. Jelenleg az ajánlott mennyiség napi nem több, mint 70 g-nyi vörös hús.
0: A feldolgozott húsfélék, a békön, a kolbász, a hotdog, a szalámi, a sonka, a sózott, szárított, pácolt marhahús különböző tartósítási eljárásokkal készülnek. Több elmélet is született arról, hogy miért emelhetik a rákkockázatot, az egyik szerint a pát sóhathat a húsban lévő fehérjére, amitől az rákkeltővé válik.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Ma a krumpliról hallhattok érdekességeket. A burgonya ismertebb nevén a krumpli, burgonya félék családjába tartozó növény, amelyeket keményítőben gazdag gomójáért termesztenek világszerte. Európában a 16. században került. Magyarországra 1650 körül jöhetett be, de igazi elterjedése II. József magyar király adókedvezményeinek volt köszönhető. A krumpli szó bajor oszlák nyelvterületről érkezett a magyar nyelvbe, míg a burgonya szó etimológiai eredete eddig tisztázatlan.
1: Peru és Chile hegyvidékén őshonos, ott az őslakosok már körülbelül 5000 éve termesztik, de fogyasztásra már több mint 7000 évvel ezelőttre tehető. Európába először Pizarro expedíciója hozta el az 1540-es években. A 16.-17. Században spanyol-portugál kereskedők elterjesztették Ázsiában és Afrikában is. A magyarországi botanika első mecénása Batthyány Boldizsár a tudomány szeretete miatt látta vendégül Carolus Clusiust. Ekkor került először a krumpli Magyarországra. Azonban még hosszú ideig tartott, mire elterjedt az országban. Az 1800-as évektől kezdtek el komolyabban foglalkozni vele. Ausztráliába az angolok vitték a 18. században. Ez a legfontosabb termesztett nem gabona növény, így több ezer fajtájai ismert. Becslések szerint ma világszerte 192.000 négyzetkilométeren termesztenek burgonyát.
0: Fogyasztani kizárólag a gomolyás szabad. A virágból keletkező bogyókban, a növény felszíni zöld részeiben, valamint a burgonya gomó szemeiben. A napon tartott gomó megzöldülő héjában méreganyagot, szolanint fejleszt. Mindennapos alapvető élelmiszernövény energiatartalma harmada a kenyérének. Egy kifejlett gomó normális tömege 40-200 g.
1: Kártevői. A burgonya legnagyobb ellensége a krumpli bogár. A bogár és lárvái a növény leveleivel táplálkoznak, ezáltal ők is mérgezővé válnak. A gumókat a földben megtámadhatja a lótücsök, a cserebogár és a pattanóbogarak lárvája is. Talajlakó fonálférgek is károsíthatják, amik elsősorban az intenzív termelés miatt szaporodhatnak fel.
0: Gyógyhatásai. A nyers burgonyaszeletek nedve lágyítja, tisztítja a bőrt. Reszeléke enyhíti a szem körüli dúzzanatokat, hűsíti a nap égette bőrt. Pépjével pattanásokat, aranyeres csomót kezelnek. Nedvével keléseket vagy forrázott sebeket gyógyítanak.
2: 97.5 All the time.

0: saját szeretet csak szétszedne.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Naár Barbie és Fónai Dorka. A mai adásban az édesburgonyát ismerheted meg.
2: Az édesburgonya, vagy másik nevén batáta, a burgonya virágúak rendjébe és a szulákfélék családjába tartozó növényfaj, melyet főként gyökérgumójáért termesztenek, de fiatal levelei is fogyaszthatóak. Neve ellenére rendszertanilag nem rokona a burgonyának, csak a gumói alakja hasonlít rá.
1: Ez a növényfaj Közép-Amerikában őshonos, de már az őslakosok Dél-Amerika szerte betelepítették. Európába Kolumbusz Kristóf hozta be, Angliába pedig egy 1604-es szakácskönyvvel mitette először. Az édesburgonya 24 fokon terem, növekedése 15 foknál leáll, 10 foknál pedig károsodik. Termesztéséhez elegendő nedvesség is szükséges.
2: Míg pár éve még ismeretlen volt a gasztronómiában, addig mára egyre több helyen ismerik és szeretik. A fejlődő országokban például igen gyakori táplálék, mivel nagyon egészséges és rengeteg betegségtől megvédi fogyasztóit. Főzéssel, sütéssel, párolással is elkészíthető, de a legegészségesebb eljárás egy kettős kombináció. Ekkor a párolás végén egy evőkannál olajat adunk az ételhez, így a felforrósodott olaj nem károsítja a benne lévő tápanyagokat és vitaminokat.
1: Az édes burgonya sokféleképpen fogyasztható, például krémlevesként, egy tál ételként, köretként, de még desszertként is. Ha egy tál ételként fogyasztanád, itt egy tuti recept, ez a fűszeres hagymás édesburgonya. Az édesburgonyát és a vörös hagymát vág csíkokra, közben a sütőt melegítsd elő 200 fokra. A felszeletelt összetevőket tedd bele egy nagyobb tepsibe, melyben 3 evőkanál kókuszsírt eloszlattál. Fűszeres sóval, borssal és oregánóval, majd ismét tegyél rá 3 evőkanál kókuszsírt. Keverd össze, alufóliával takard le és tedd a felmelegedett sütőbe. 40-50 percig kell sütnöd alulfelülsütéssel. Ennél az ételnél az alufóliát nem kell levenned, ne aggódj, minden kellően meg fog puhulni és pirulni. Ha köretként kívánod, meg nagyon finom sült krumpliként, de az édes burgonya pürével sem fogsz mellélőni.
2: Desszertként is számos variációt találhatsz az interneten, például a muffint, brownit, palacsintát, de még a sárga barackos gombócot is készítheted ebből. Most az édesburgonyás amerikai palacsinta receptjét hoztuk el, mindössze 2 hozzávalóból. A nyers édesburgonyát süsd meg, majd ha kihűlt, egy bögrényi trillával pürésíts, és 4 tojással kevert krémesre. Ez robotgéppel pillanatok alatt megvan. Ezután a palacsinta sütőt kent ki kókusz vagy napraforgó olajjal, és már sütheted is. Egy jó tipp! Ha kicsit magasabbról csurgatod a tésztát, szép kerek formát kapsz.
1: Azon kívül, hogy számos jó recept van belőle, jótékony hatása is sem elhanyagolhatóak. Most 6 okot ismerhetsz meg, amiért érdemes beillesztened az étrendedbe. Elsőként hozzájárul az immunrendszer egészségéhez, mivel tele van mikrotápanyagokkal és antioxidánsokkal. Másodikként javítja az agyműködést, ugyanis az édesburgonya gyulladásgátlókat tartalmaz. Harmadikként segíti az emésztést, mivel gazdag élelmi rostban, ezzel megakadályozva a székregedést és a puffadást. Emellett a rostok elősegítik a bélben a jó baktériumok növekedését.
2: Negyedikként az édesburgonya lassítja az öregedést, ugyanis segít csökkenteni a napsugarak káros hatásait, így megőrzi a bőr fiatalságát. 5. jótékony hatása az, hogy javítja az immunrendszer működését. Ez a tulajdonsága szintén antioxidáns tartalmának köszönhető. Nem csak a káros gyulladásoktól védik a szervezetet, hanem a krónikus betegségektől is, mint a rák vagy a szívbetegségek. 6. jótékony hatással van a látásra. A benne lévő bétakarotin ugyanis a szervezetben A-vitaminná alakul, amely hozzájárul a szemegészségéhez. Ez a jó pont az édesburgonya mellett, hogy kiteszi a napi A-vitamin szükségletet, valamint C-vitamin van rostokban és mangánban is gazdag.
3: 97.5 Táskarádió.
0: Táskarádió.
3: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: hozzá még egyet.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bognár Lilla, Pál Péter és Lendvai Martin. Most elhoztunk nektek öt sztárt, akiben magyar vér csörgedezik.
2: Drew Barrymore. Drew, anyai ágon magyar származású, Makó Ildikó a II. Világháború idején született Németországban, az Egyesült Államokban nőtt fel és kezdett színésznői karrierbe, szerepelt a Playboy címlapján, a People pedig a világ öt legszebb embere közé választotta.
3: Jenna Simmons. A KISS alapító tagjának édesanyja, Kovács Flóra Magyarországon született. Édesapja Vicc Ferenc, szintén magyar. Jenna kiválóan beszéli a nyelvet. Lánya Sophie is közismert, feltűnt a 2012-es amerikai X-faktorban.
1: A harmadik Kesha. Az énekesnő dédszülei magyarok voltak, Kecsenagy Sándor és Tóth Lídia, akik eredetileg Szentesről származtak, de 1913-ban kivándoroltak Amerikába két lányukkal, Margittal és Gizellával. Érdekesség, hogy jó pár éve kisebb vita is volt Kesha és a magyar rokonai között, miután az itthoni családtagok kijelentették, hogy nem akarnak többet hallani róla.
2: Calvin Klein, a világhírű amerikai divattervező szülei a 30-as évek végén vándoroltak ki az Egyesült Államokba. Az úriember nevével fémjelzett ruhák, parfümök manapság az egyik leginkább kelendő és minőségi darabok.
3: Tim Howard. Az 1979-ben született, több mint százszoros amerikai válogatott futballkapus, a New Jersey állambeli North Brunswickból való, édesanyja Fekete Eszter, nagyszülei a 2009-ben elhunyt Fekete Pál és felesége Éva alapító tagjai voltak a Magyar Öreg Diák Szövetségnek és az Amerikai Magyar Koalíciónak. Howard pár szót beszél magyarul, és rendkívül büszke az itthoni gyökereire, sőt mi több, az édesapja honvédségnél készült fotója tetoválásként díszeleg az alkarján.
1: Ti tudtok még olyan sztárokat, akikben magyar vér csörgetezik? Ha igen, írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen.
4: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bódis Bence és Nagy Dorina. Az elkövetkező percekben a témánk reggeliz úgy, mint egy király, azaz a fiatalok étkezési szokásairól fogunk beszélni.
1: A fiatalok túlnyomó többsége szerint a bőséges reggeli, a meleg ebéd, a sok gyümölcs hozzátartozik a mindennapi étkezéshez, de táplálkozási szokásai korán sem ideálisak.
0: Az Egészségügyi Világszervezet közreműködésével 4 évente országos reprezentatív mintán végzett kutatásban 5., 7., 9. és 11. évfolyamos diákokat kérdeznek az egészségüket befolyásoló szokásaikról.
1: A 12-18 évesek 82%-a szerint kiadósnak, tartalmasnak kell lenni a reggelinek, de csupán 23%-uk kezdi mindig ezzel a napot. A korosztály még egységesebben nyilatkozik a meleg ebédről, 92%-uk szerint mindenkinek nagy szüksége van erre. Ugyanakkor csak kisebb részük, 45%-uk eszik délben napi rendszerességgel főtt ételt. Lényegében egyöntetű, 94%-ra jellemző az a vélemény is, hogy gyümölcs és zöldségfogyasztása nélkül nem múlhat el egyetlen nap sem. Ez esetben óriási lemaradás, mindössze 19%-uk napi étrendjében szerepelnek e friss és vitamindús ételek.
0: A megállapítás elég szomorú. Kiderült, 2014-hez képest valamelyest csökkent a kamaszok körében a zöldség és gyümölcsfogyasztás, alacsonyabb lett a rendszeresen reggeliző tanulók aránya is. Noha visszaesett a napi édességfogyasztás, a túlsúlyosak aránya így is 5-6%-kal emelkedett. Romlott az egészségi állapot szubjektív megítélése is, a diákok negyede nem tartja jónak az egészségét. Magasabb pszichés és a szomatikus tüneteket rendszeresen tapasztalók aránya, főként a lányok körében, de a diákok jelentős része számolt be fáradtságról is.
1: Sajnos a rohanó világunkban mi kamaszok úgy próbálunk meg ehhez alkalmazkodni, hogy kevesebb időt szánunk minden olyan dologra, amire véleményünk szerint nincsen szükségünk. Ezért járunk legtöbbször gyors étterembe, például ott nem kell külön előre készíteni az ételt, hanem azonnal odaadják nekünk, ezért teszünk a tévé előtt, nehogy lemaradjunk valamilyen fontosról, és ebben a szülők felelőssége is természetesen felmerül. A gyerekkorban megkövetelik rendszeres étkezés együtt például, illetve a helyes példát mutatják, akkor jó eséllyel a kamaszkorban és tudatosabbak leszünk ezen a területen is.
0: Te szoktál reggelizni otthon?
1: Általában igen, viszont nem túl kiadós, legtöbbször csak egy műzli tejjel, mert mondjuk felkelés után én nem nagyon tudok enni, de az úgy mégis jól indítja a napot. Te egészségesnek véled az étkezési szokásaidat?
0: Hát nem teljesen, de próbálok most már minél inkább odafigyelni rá.
1: Ez miben mutatkozik meg?
0: Hát próbálok kevesebb édességet enni, és egyre több gyümölcsöt és zöldséget.
1: Írjátok meg nekünk ti is, hogy esetleg miben változtatnátok, vagy szeretnétek változtatni az étkezési szokásaitokon. 9, 7, 5, Táskarádió.

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dittinger Léna. Zeneajánlás nektek. Személyes kedvenceim Spotify-on, Deezer-en, YouTube-on. Előadókat keresel, hogy a hosszú utakon, iskolába vagy munkába menet zenét hallgass, te kifogytál a listákból? Itt van pár ötlet az én kedvenceim közül. Első, Imagine Dragons. A 2008-ban alakult négytagú amerikai banda évek óta személyes kedvenceim közé tartozik. Az alternatív rock műfajt képviselő együttes 2012-ben szerzett széles körű ismertséget a Night Vision című albumukkal. A Billboard magazin szerint az Imagine Dragons 2013-ban az évvégi rockzene és lágerlisták első helyén végzett, a Rolling Stone pedig Radioaktív című kislemezüket, mint az év legnagyobb rockslágereként nevezte meg. A második kedvenc bandám a Skillet. A Skillet az egyik legnépszerűbb banda a rock kedvelők körében. 1996-ban alapította John Cooper az együttes frontembere kettő másik banda tagjaival. Ma már azonban a tagok között ott van felesége és két új tag, egyikük az együttes női dobosa, ami nálam pluszpontnak számít. Eddig 7 albumuk jelent meg, és 2 Grammy-díj jelölést kaptak. Megalakulásuk óta sok műfajt képviseltek már, többek közt az alternatív rockot, az industriális és a hard rockot. A következő kedvencem a Panic at the Disco. Akik ebben a pillanatban is hallgatnak minket, biztosan tudják, kiről van szó. Ugyanis a banda énekese és egyetlen stabil tagja, Brenda Urie sok lány favoritja, mint hangja, mint pedig kinézete miatt. A Las Vegas-i együttest 2004-ben alapította Brandon gyermekkori barátaival. Még középiskolások voltak, amikor elkészült első demójuk. Dalaikat leginkább pop műfajban írják, de nem ritka a rock vagy a punk pop stílusban előadott számuk sem. Jöjjön a negyedik, a Burnout. A magyar banda 2007-ben alakult. Monk Máté barátjával kezdte el szervezni az együttest, későbbi keresések után pedig még két taggal lettek gazdagabbak. Dalaik leginkább hard rock, heavy metal és standard rock metalban íródtak. Személy szerint nekem ez az egyetlen magyar banda, amit tényleg szeretek. Szövegüket tekintve nem a megszokott, romantikus stílusú banda, inkább a valós, elvontabb témákról énekelnek. Ötödik kedvencem a The Score. A kettőtagú együttes 2015-ben alakult, akik szintén az alternatív rock és a pop rock műfajt képviselik. A késrác, Eden és Eddie túl van már 6. albumuk kiadásán is. Minden hónapban legalább egy új számot kiraknak YouTube-ra. Ők szintén nem a romantikus témákról írnak, hanem mint a műfajuk is mutatja, a dal témájában is inkább a rock stílust képviselik. És utoljára hagytam a legnagyobb kedvencemet, következzen a NFX. A 2014-ben alakult két személyes rap banda biztosan sokak számára ismert, akár edzőzeneként, vagy a rap rajongóknak, mint egyik kedvencük. Cameron Wells és Brandon Hort több éves tapasztalatuk alapján egyre jobb zenéket töltenek fel. Eddig 4 albumuk jelent meg. Nektek mik a kedvenc bandáitok? Esetleg kedvenc zeneszámotok? Írjátok meg nekünk az

0: 97.5 Táskarádió, te is beférsz. Mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Az álmoknak a történelem során minden korszakban nagy jelentősége volt, az ókorban és a középkorban az emberek és a tudósok egyaránt úgy gondolták, hogy az álmok jelentése nem pusztán képek sorozatai, hanem mögöttes tartalommal bíró, misztikus jelenségek, amelyek elárulják, mit hoz a jövő. A tudomány jelen állása szerint az álom az agyunk ijeli tevékenységének köszönhető képek, hangok, gondolatok és érzelmek összessége. Általában az emberek nagy része nem is emlékszik arra, hogy mit álmodtak az éjjel, pedig mind álmodunk, és egy adott éjjel akár többször is.
1: Azt már tudjuk, hogy az agy aktivitása szempontjából mi az álom, azonban értelmezése és jelentése mind a mai napig vita tárgya a tudósok körében. Az, hogy mi az álmok jelentése, általában az álomkutató vagy az álmodó szemléletmódjától függ, hiszen gyakorlatilag bárhogy értelmezhető. Íme néhány gyakori álomtípus és azok jelentései.
0: Mint a kutatásokból kiderült, egész központi szerep hárul a vízre, mert az, hogy épp hogyan viselkedik álmunkban az érzelmeink, illetve a tudatalattink letükröződését mutathatja. Például, ha tiszta a víz, amit az álmunkban látunk, az nyugodtságot sugall, viszont a zavaros, háborgó víz már zaklatottságot és stresszt jelenthet. Emellett az álmokban megjelenő víz állapota szimbolizálhatja azt is, hogy mennyire tudjuk kezelni az érzelmeinket.
1: A járművek megjelenése álmainkban azt mutathatják, hogy érzésünk szerint milyen irányba halad az életünk. Itt persze számít a sebesség, illetve hogy milyen irányba megy a jármű, és hol ülsz benne. Ha te vezetsz, az azt jelenti, hogy kontrollban, irányító szerepben érzed magad, míg mondjuk egy anyós ülés a kocsiban, vagy a hátsó ülésen már a kiszolgáltatottságot mutatja. Amellett, hogy az életünk irányát, illetve az irányításunk mértékét vetíti elénk, az életcélunkat és az akadályokat is mutathatja egy ilyen álom.
0: Elég gyakori álomkép az is, amikor hirtelen az iskolában találod magad, és vagy dolgozatot írsz, vagy a táblánál kell megoldanod valamilyen feladatot, amire persze nem tudod a megoldást. Ez az álom bőven azután is előjöhet, hogy már nem jársz iskolába, sőt, ez a gyakoribb eset. Elég stresszes helyzet tud lenni, és nem hiába, ugyanis elméd így próbál rámutatni valami olyan leckére, amit a való életben kellene megtanulnunk. Általában ez a lecke valami olyan dolog, ami már megtörtént velünk, de még mindig nem sikerült tanulni belőle. Az elméd többek között így könyörög neked, hogy ne kövessd el ugyanazokat a hibákat, amiket korábban. Az ehhez hasonló álmok a diákoknak még kellemetlenebbek lehetnek, mivel a felébredés előtt könnyen azt hiheti a tanuló, hogy a való életben követette baklövést az iskolában.
1: Az álmok gyakran hasonlítanak a valóságra, de mindig emlékeztessük magunkat arra, hogy a legfontosabb dolgok akkor történnek, amikor ébren vagyunk.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond, Szabó Hunor és Lada Vince. Ma a sivatagokról fogunk beszélni. Ne kapcsolj el. Hidd el, meglepően érdekesek. Kezdjünk is a majdnem legnagyobb sivataggal, a Szaharával. A majdnem okára később még kitérünk. Jelenthetjük, hogy ez a sivatag, még a neve is ezt jelenti. Ez a sivatag több mint 9 millió négyzetkilométeren terül el. Nagyságát ez is mutatja, hogy 12 országnak van rajta területe, és Niger, valamint Mauritánia teljes egészében a sivatagban fekszik, ezek az országok majdnem kétszer akkorák, mint Franciaország.
1: Meglepő módon azonban még ilyen kopár környéken is vannak egészen nagy gigászivárosok is. Ezek közé tartozik a marokkói Marrakesh, a szudáni Omdurmán és a Khartoum, vagy az Algéria déli részén elhelyezkedő Tamanrasset. Ugyan az utóbb felsorolt településeknél jóval kisebb, de kulturálisan sokkal jelentősebb a Maliban található Timbuktu.
2: A város területe a 9. század előtt is lakott volt, de állandóan lakottá csak akkor vált, amikor a 10. század elején megalapították Timbuktut, ami egyből gazdag kereskedőváros lett.

0: 97.7 Táskarádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 3 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Nagyobb a tejútrendszer, mint eddig gondoltuk. Két hét alatt 31 új állatfajt fedeztek fel az Atlanti-óceánban. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz, az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között a kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. Jóval távolabbra nyúlhatnak el a tejútrendszer spirálkarjai, mint azt korábban gondoltuk, derült ki a NASA közleményéből. A szakértők a Chandra űrtávcső és az XMM Newton műhold megfigyelései alapján meghatározták a spirálkarokban található porfelhők távolságát gamma kitörések körül megjelenő gyűrűk vizsgálatával. A eredményeik alapján ideje lehet újra gondolnunk galaxisunk szerkezetéről alkotott elképzeléseinket. A gamma kitörések az univerzum legfényesebb fényjelenségei közé tartoznak, és nagy tömegű csillagok összeomlásakor vagy neutroncsillagok összeolvadásakor keletkeznek. A Földtől rendkívül messze, bőven galaxisunk határain túl találhatók, de fényük visszaverődik spirálkarokban található porfelhőkről. Ezzel a röntgentartományban érzékelhető gyűrűket hoznak létre. A gyűrűk átmérője alapján meghatározható a porfelhők távolsága bolygónktól. Minél nagyobb egy gyűrű, annál közelebb van hozzánk a létrejöttében szerepet játszó porfelhő. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított a Schmidt Oceans kutatóexpedíció. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részében, Brazília partjaitól nem messze fedezték fel, derül ki a szervezet közleményéből. Az újonnan leírt állatfajok között szerepelnek felemáslábú rákok, medúzák, farkaszsákállatok, férgek, valamint rizariák. Utóbbiak olyan egysejtűek, amelyek hatalmas, akár 1 cm-t is elérő méretük miatt szabad szemmel láthatóak. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait az ELTE Régész Tudományi Intézet kutatói Nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyalese is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult és gyorsan elterjedt Magyarországon. A prépostság létezéséről régóta tudtak, helyét azonban korábban nem ismerték. Történeti források, terepbejárások és műszeres vizsgálatok alapján a régészek a Nagykökényes mai templomától nyugatra fekvő temető és gyümölcsös területére tették az épület lehetséges lelőhelyét. A feltárást 2026. áprilisában kezdték meg. A rendőrség a korábbi évek bevált gyakorlatát követve idén szeptemberben is komplex közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési intézkedés csomaggal készült a 2026-27-es tanévkezdésre. Mivel a nyári szünet után a gyerekeknek és a járművezetőknek is vissza kell rázódniuk a tanév közlekedési rendjébe, kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák környékére.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: A svéd élvonalban szereplő IK Sirius hivatalosan is bejelentette Van Csazolán szerződését. A 21 éves szélső a belga Lomeláskától került a svéd csapathoz, és a megállapodás értelmében 2031 nyaráig kötelezte el magát az új klubjához. Van Csa az MTK Budapest Akadémiáján nevelkedett, majd a magyar élvonalban 16 évesen mutatkozott be. 2022-ben Belgiumba igazolt, ahol a 93 mérkőzésen 19 gólt és 7 gólpasszt jegyzett.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma a meleg időben csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 95.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigetvári Máté, Bali Villő és Sarf Janka. A Nazca vonalak. A Nazca vonalak hatalmas ősi geoglifák Peruban, a Nazca sivatagban, amelyek titokzatos ábrái, állatok, emberek és geometriai alakzatok formáit öltik. A vonalak úgy jöttek létre, hogy a sivatag felső vöröses rétegét eltávolították, így a világosabb réteg feltárult, amely kontrasztos ábrákat formál. A területnek, ahol a Nazca vonalak találhatók, a felszíne nagy mennyiségű vasoxidot tartalmaz, amely a földet vöröses-barnára színezi. Körülbelül 10 cm-re a felszín alatt sárgás színű agyagos talaj található. A vonalakat úgy alakították ki, hogy a felszíni vörös talajt 10-15 cm mélységig eltávolították, a figuráknak megfelelően 40 cm-től a 2 méteres szélességig. Az így létrehozott két különböző színű talajréteg kontraktja miatt láthatók a vonalak nagy távolságból is.
1: A Nazca vonalakat 1994-ben az UNESCO világörökségi helyszínei közé választották. A vonalak már nagyon régóta ismertek voltak, de mindaddig nem tudtuk, hogy különböző figurákat ábrázolnak, amíg a repülővel a magasból is sikerült megszemlélni az ábrákat. Paul Kossok volt az első kutató, aki az 1930-as években repülőről kezdte vizsgálni a vonalakat. A Nazca vonalak létrejöttére a mai napig nincs elfogadott magyarázat. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy azok, akik megalkották ezeket a vonalakat, soha nem láthatták a vonalakat a magasból.
2: A Nazca vonalak közé tartoznak hatalmas rajzolatok, amelyek madarakat, majmokat, pókokat, gyíkokat és egyéb alakzatokat ábrázolnak. A legnagyobb ábrák több mint 200 méter hosszúak, és csak a levegőből láthatók teljes egészükben. Az első modern felfedezők a 20. század elején fedezték fel a vonalakat, bár a helyiek régóta ismerték őket. A vonalak titokzatos eredete és célja azóta is izgatja a tudósokat. Egyes elméletek szerint vallási vagy asztronómiai célokra használták őket, míg mások szerint rituális utak szerepét tölthették be.
0: Sok elmélet van, az egyik szerint a Nazca vonalakat idegen bolygókról származó lények hozták létre, és olyan üzeneteket közvetítenek, amelyeket az emberek még nem tudnak értelmezni. Az elmélet hívei szerint a Nazca kultúrában élő emberek nem lehettek képesek létrehozni a vonalakat. Az elmélet hívői hasonlóképpen magyarázzák a Machu Picchu-t, vagy Sacsayhuaman létrejöttét is. Ennek azonban ellent mondanak a Nazca vonalakról a Nazca vonalakhoz közel található Kauachi városának romjai. Itt az egész város vízellátását biztosító föld alatti vízvezetékrendszer maradványai is láthatók, amelynek létrehozása sokkal bonyolultabb technikai ismereteket igényelt, mint a vonalak kialakítása.
1: Egy másik elmélet szerint, melyet Mária Reiche, német kutatónő kutatásai alapoztak meg, aki egész életét a Nazca vonalak értelmezésének szentelte, ezek a vonalak nem mások, mint egy bonyolult csillagászati naptár részei. Szerinte a vonalak egy-egy csillagképet ábrázolnak. A sok éves kutatás ellenére azonban Reichének nem sikerült megbízhatóan bizonyítani a csillagok és a vonalak közötti kapcsolatot.
2: Egy harmadik elmélet szerint a vonalak az istenekkel állnak kapcsolatban, és szertartási központok voltak. Miért kellene egy szertartási központot ugyanolyan templom formájában megjeleníteni, mint ahogy ezt Európában teszik? Miért nem lehettek a Nazca kultúra emberei számára ezek a vonalak az imádság helyszínei? Ez szerint, a teória szerint ezek a vonalak nem az emberek számára készültek, hiszen ők nem is láthatták őket, hanem az égben élő isteneknek készültek.
0: A Nazca kultúra emberei számára a víz létfontosságú volt, tudták, ha megszűnik a víz utánpótlás, eltűnhetnek a föld színéről. A csapadék ezen a területen minden két évben egyszer esik fél órát, a folyóban pedig egész évben csak 40 napig van víz. Az El Niño jelenség figyelmeztette őket, hogy a természetben bármi bármikor változhat, és az életük soha nincs biztonságban. Ezért szerettek volna jó kapcsolatot ápolni az égben lakó istenekkel, hiszen onnan származik az életet adó víz, ami lehetővé teszi a növények termesztését és a megélhetést ezen a területen.
2: Az istenek halhatatlanok, a vonalakat is olyan helyen kellett létrehozniuk, ahol örökre fennmaradhattak, és ezt sikerült is elérniük. Ami nagyon érdekes, az az, hogy ezen a területen gyakran fújnak olyan szelek, melyek eltüntethetnék a vonalakat. Ott, ahol a rajzok találhatók, a vasoxid jelenlétének köszönhetően egy meleg levegőjű, felszíni légréteg alakul ki, mely megakadályozza a hűvösebb szelek kialakulását.

0: alakulását. A Nazca vonalak alkotói tudták, hogy ez az ideális hely számukra. Az alakzatok folyamatos vonalakból állnak, ezért felmerült, hogy valamilyen utak lehettek, melyeken a szertartások alatt haladtak. Végeztek egy kísérletet, melyben rengeteg embert felkértek, hogy hosszú sorokban haladjanak végig a vonalakon, annak érdekében, hogy lássák, milyen messziről látszanak. Ez szerint valóban látszanak, sőt, azt a hatást keltik, mintha az alakzatok életre kelnének és megmozdulnának. A Nazca kultúra emberei talán pont azt szerették volna, hogy ezt lássák isteneik?
1: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Naár Barbie, Dombi Judit és Fónai Dorka. A mai adásban elhoztunk nektek a legfurcsább Guinness rekordokat.
1: Az első az Egyesült Államokbeli Gary Turner, kinek bőre úgy nyúlik, akár a gumi. Mindez fájdalommentesen és mindenfajta sérülés nélkül történik. Ez a tulajdonság a teljes testfelületén érvényesül, a talpától egészen a fejbőréig. A kihúzott bőr minden esetben rövid időn belül visszahúzódik, eredeti alakját megőrizve. Az eset magyarázata az, hogy Gary születése óta Ehlers-Danlos szindrómában szenved. Ez a szindróma nem csak a bőr nyújthatóságát, hanem a hajlékony izületeket is eredményezi. Gary bőre a betegségek miatt sokkal sérülékenyebb, így egy apró karcolás is képes tátongó sebeket képezni rajta.
2: Másodszor nagyon megdöbbentett minket Jackie Bibi, aki képes volt 8 sörgő kígyó farkát egyszerre a szájában tartani 13 másodpercig. A kígyó ember elárulta, hogy a művelet titka egyszerűen a mozdulatlanság.
0: Harmadikként egy török férfi igazán undorító mutatvánnyal követelte helyét a rekorderek között. Ilker Yilmaz, ugyanis képes a tejet az orrán felszívni, majd azt befogva a szemén kispiccelni. Mindez annyira jól megy neki, hogy 2018-ban 280 cm távolságba spriccelt. Ezt azóta senki nem volt képes megdönteni.
1: A negyedik egy egészen furcsa rekord, és abban biztosak vagyunk, hogy ez nem sok embernek juthatott volna az eszébe. De Hugh Young ugyanis egy fúrót rögzített a plafonra, majd egy perc alatt nem kevesebb, mint 148-szor megpörült a saját tengelye körül. Nem is csoda, hogy a rekord felállítása után erős hányinger gyötörte.
2: Ötödikként Michael Lotitóról beszélünk, akinek meglehetősen furcsa étkezési szokásai vannak. 9 éves korában véletlenül megevett egy üvegdarabot, amit hihetetlen módon a gyomra elég könnyen megemésztett. Azóta csak az átlag emberek számára emészhetetlen dolgokon él, kedvence a bicikli és a televízió. A rekordok könyvébe akkor írta be magát, amikor 2 év alatt megevett egy Cessna 150 típusú repülőgépet. Állítása szerint a banántól és a főtt tojásról állandóan gyomorrontása van.
0: Hatodikként az Egyesült Államokbeli Wisconsinban élő Donald Gorsk 2008. augusztus 17-éig összesen 23.000 McDonald's-os Big Mac hamburgert fogyasztott el. A férfi sorozatban 37 éven keresztül napi rendszerességgel evett Big Mac hamburgereket. Arról nem ír a Guinness rekordok könyve, hogy a férfi mennyit költ különböző orvosi kezelésekre, illetve milyen magas a koleszterin szintje. Viszont elképzelhető, hogy ezekben a kategóriákban is rekorder lenne.
1: Az utolsó furcsa Guinness rekordunkkal biztosan nem találkoztatok még. Mindenki hallott már a kecskéről és a gördeszkáról, de a kettőről egyszerre biztosan nem. Létezik ugyanis egy kecske, Harpy, aki a világ leggyorsabb gördeszkázó kecskéje. Harpy a 36 méteres távot 25 másodperc alatt gyűrte le. Ilyen nagy távot előtte még egy kecske sem teljesített.
2: Tudtok még ehhez hasonló Guinness rekordokat, osszátok meg velünk! 97.5.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Az Antarktisz hihetetlen föld alatti tavai.
1: Az Antarktisz az örök jégbirodalma, kicsik kívül a legkevésbé felfedezett kontinens. Számos természeti csoda és rejtély otthona. Kevesen gondolnak rá, de gyakorlatilag ez a világ legnagyobb sivatega, csak homok helyett jég és óborítja. Ezen földrész vastag jégrétegei alatt nehéz elképzelni bármit is, a tudósok mégis számos föld alatti tavat fedeztek fel. A képződményeket először a 70-es években radarok segítségével fedezték fel, becslések szerint mintegy 400 tó található a 3 kilométeres jégréteg alatt. A tavak a jégtakaró súlyából eredő nyomás miatt nem fagynak be.
0: Antarktisz egyik legnagyobb jég alatt húzódó tava a Vostok-tó. Térfogadát tekintve a harmadik legnagyobb tava, ami 3,5 kilométerrel a jég alatt fagyoskodik. Szó szerint fagyoskodik, ugyanis mínusz 3 fokos annak ellenére, hogy több mint 20 millió éve jég borítja.
1: Egy másik tó is eléggé lenyűgözi a tudósokat, a mély tó, ami Kelet-Antarktiszon található. Ez a tó 55 méterrel van a tengerszint alatt, és a sótartalma mélyebbre kerülve egyre nő. Tízszer sósabb, mint az óceán, ezért sosem fagy be, annak ellenére, hogy a legmélyebb pontján mínusz 20 fokos.
0: Van még egy olyan is az Antarktiszon, hogy McMurdo völgy, ami egy élénk bíborvörös 5 emeletes vízesés. Igen, vérvörös, úgy néz ki, mintha a jégen lévő sebből ömlene a vér. A véres vízesés tápláló víz egykor sós tó volt, amely a tó tetején kialakult grecsérek miatt ma már el van vágva a légtörtől. A víz 400 méter mélyen a föld alatt őrződött meg, és az idők során még sósabbá vált. Ma már háromszor sósabb, mint a tengervíz, és nem tud befagyni. Úgy néz ki, mintha egy tömeggyilkosság helyszíne lenne. Ez a hátborzogató látvány csak helikopterrel, vagy rossz tengert látogató körültató hajókkal érhető el.
1: Az Antarktiszról van szó, sokan azonnal titokzatos dolgokat kezdenek gyanítani, az örök jégbirodalma ugyanis megint csak egy olyan terület a földünknek, ahol nagyon kevés ember járt egyelőre. Sokszor egyenesen olyan elképzelések jönnek, hogy az Antarktiszon a hegységek alatt akár ősi civilizációk lenyomatai is lehetnek, így pedig akár piramisokat is rejthet a brutális jégtakaró. De persze a földön kívüliektől kezdve minden téma feljön, pedig ezeken kívül is fantasztikus felfedezéseket rejthet a tenger mélye a fagybirodalmában. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál.
1: Teová Timi.
0: És Varga Benjamin. Kétszeres olimpiai bajnok és profi kosárlabda játékos. LeBron James. LeBron igazi neve LeBron Raymond James. 1984. december 30-án született Ohio-ban. James egy profi kosárlabda játékos, aki az Észak-Amerikai Bajnokságban a Los Angeles Lakersben játszik. A nemzetközi média az NBA jelenlegi legnagyobb sztárjaként tartja számon. Valamint Brian Kelker, labdarúgó ifjúsági edző tette lehetővé, hogy felfedezze a kosárlabdát.
1: És hogy hogyan kezdett el kosarazni? Jamesnek Frank Walker labdarúgó edző vette fel az első kosárlabdáját, és még korai edzés is tartott neki. Amikor még kisgyerek volt, az idősebb fiúk megtanították Jamesnek az első kosárlabda mozdulatait egy telefon rúdhoz szögekkel rögzített teljes ládából készült karika alatt. Ez volt az első karika, melyel James találkozott.
0: Brian Kelker egy labdarúgó ifjúsági edző nélkül James nem lehetett volna az a személy, aki ma. Brian fiatal futballisták után kutatott, és amikor találkozott LeBronnal és barátaival, felkérte, hogy vegyenek részt egy lábversenyen. James 15 yardal nyert, és ekkor még csak 9 éves volt, amikor beszervezték az East Dragons ifjúsági labdarúgó csapatába.
1: Jamesnek 3 éves korától középiskolás koráig élete majdnem 2/3 állandóan otthon nélkül töltötte. Néhány havonta átköltöztek az anyjával egyik barátjuk lakásából a másikba.
0: 4. osztályban James majdnem 100 iskolai napot hagyott ki. Szintén 4. James és anyja körülbelül 6 alkalommal költözött. James megviselte az állandó költözés, nem volt ideje barátokat szerezni, ami miatt körülbelül 100 iskolai napot hagyott ki. Jamesnek nehéz gyerekkora volt, családja szegény, apja pedig börtönben.
1: 18 évesen az NBA draft első választottjaként a Cleveland csapatához került, és még az NBA beli debütálása előtt egy 100 millió dolláros cipőszerződést köt a Nike-val, utána jelentkezett a Miami Heat-be.
0: James 4 évig volt a Miami Heat csapatának tagja, és mind a 4 évben kikerültek a nagy döntőben. 2013-ban a San Antonio Spurs csapatával találkoztak, ahol a döntőben 4-1-re alul maradtak. Miután elveszítették a döntőt, James átigazolt az egykori csapatához, a Cleveland Cavaliershoz. 2016-ban bajnoki címet szerzett, miután a nagy döntőben legyőzték a Golden State Warriors is, köszönhetően LeBron James és Kyrie Irving összjátékának.
1: James kétszeres olimpiai bajnok, 3-szoros NBA győztes, 4-szer lett az NBA MVP, azaz a legértékesebb játékos, és 3-szor nyert All-Star MVP címet. Jamesnek azóta lett családja 3 gyermeke, Bronny, Bryce és Zuri James, és egy szép felesége, Savannah Jones. Y'all ready?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Danc Polcár Laura Csepke és Fajor Natália. A szennyező divat.
1: Problémák. Egy pamut póló gyártásához több mint 3000 liter víz szükséges. Így vált a ruhaipar a második legnagyobb vízfelhasználóvá.
0: Tudtad? A divatipar a második legkörnyezetszennyezőbb iparág a kőolajtermelés után a világon.
1: Az ENSZ szerint önmagába ez az iparág felel a szennyvíz 20 és a hulladék 10%-áért.
0: Ez felel a szén-dioxid kibocsátásunk 10%-áért, évente 1,2 milliárd tonna üvegházhatású gáz kibocsátása mellett.
1: A ruhatermelés 2000 és 2015 között kétszeresére nőtt. Ez körülbelül 100 milliárd tonnát jelent.
0: Egy átlagos felhasználó 36%-kal kevesebb alkalommal vesz fel egy ruhadarabot, mint 15 évvel ezelőtt. Így évente 460 milliárd dollár értékű ruha kerül a szemétbe, ez másodpercenként egy teherautónyi mennyiséget jelent.
1: A textil nagy részét olyan országokban készítik, ahol nem ügyelnek az ökológiai szempontokra.
0: A ruhák mosása évente 500 ezer tonnányi szennyező anyaggal, mosószer, öblítőszer árasztja el az óceánt. 2017-es becslések szerint az óceánokban található mikroműanyag 35%-a a szintetikus textíliák mosásából származik.
1: Nagy gond, hogy sok vizet használnak fel a ruhák készítéséhez. Például 13 év alatt innánk meg annyi vizet, amennyit egy farmer és egy póló készítéséhez használnak. Nem csak a szállítás a gond, ami nagyobb széndioxid kibocsátást eredményez, mint a repülés és a hajózás együttesen, hanem a csomagolás is, ami plusz műanyagot termel, ami végül a tengerben végzi. A gyors változás a divatban arra ösztönzi az embereket, hogy a ruháikat dobják ki és vegyenek újakat.
0: Ruhákat főleg a szegényebb országokban gyártanak, ahol a munkásokat ébérrel dolgoztatják, sokszor még a gyerekeket is.
1: A munkások a termelés, a pamut permetezése, a textil puhítása, tisztítása, fehérítése, színezése, stb. Közben olyan rákkeltő és egyéb tartós és öröklődő rendellenességeket okozó vegyi anyagokkal találkoznak, amik súlyos károsodást okoznak szervezetükben, és még kártérítést vagy egyéb betegbiztosítást sem kapnak az őket dolgoztató multicégektől.
0: Mit tehetünk átlagemberként a környezetszennyezés ellen? A környezetszennyezés csökkentéséhez rendszer szintű változásra lenne szükség, ám mi is tehetünk pár dolgot, ha vissza akarjuk szorítani a fast fashion márkák térnyerését. Amennyiben lehetőségünk van rá, pénzünkkel inkább a kis, helyi ruhaszégeket, tervezőket támogassunk. Vásároljunk másodkézből, vagy cserélgessünk a közösségünkben, illetve ha szükségünk van valamilyen darabra, kérdezzük meg, nem lapul-e ismerősünknél egy kihasználatlan darab.
1: Ne használjunk szárítógépet, hogy több energiát spórolhassunk.
0: A már használhatatlanra hordott ruhákat vidd el egy helyi kézművesnek, hogy új életet kapjon, például táska vagy neszeszerként.
1: Ne használjunk öblítőszereket, ökomosószerrel, ökomosószappannal, vagy mosódióval mossunk.
0: Vásárolj biopamutból készült ruhát.
1: Haladás a cél felé.
0: Tavaly több fast fashion márka is aláírta az éghajlatváltozásról szóló divatipari megegyezést, és ígéretet tett arra, hogy 2030-ig 30%-kal csökkentik a kibocsátást.
1: Viszont elsődlegesen továbbra sem az motiválja ezeket a nagyvállalatokat, hogy ténylegesen megtegyék azokat a lépéseket, melyek az emberi és természeti katasztrófák visszafordításához szükségesek, hanem hogy jó színben tűnjenek fel a fogyasztók előtt, és környezettudatosság illúziójában az ő termékeiket vegyék meg továbbra is.
0: Lehet, hogy a környezetszennyezés az emberek tehetetlen profit iránti vágyából fakad. Legyél te is környezettudatos, védjük meg a Földet!
2: Yeah. Táskarádió. Play the music.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Réka, Virághalmi Lilla, Berzevici Dávid, Horváth Winter Kristóf, Petrucki Gergely, Szűcs Vitos Koppány és Kovács Jászmin.
1: Ma a Táska Rádió egyik legrégebbi tagjával, Klok Balog Péterrel beszélgetünk, aki bevezet minket a média világába és elmeséli rádiós tapasztalatait.
2: Hány évesen kezdted a rádiózást?
3: 13.
4: Mi volt a legjobb élményed a rádiónál?
3: Nem tudom, melyiket mondjam. Mi nagyon sok mindenben vehettünk részt annak idején. Nagyon sok rendezvényen, eseményen voltunk kint, tehát hogy azon túl, hogy itt műsorokat készítettünk, városi rendezvényeken kitelepültünk, műsorokat vezettünk, illetve mindig voltak különös, különleges interjú alanyaink, itt voltak zenészek, például a Freddy egyszer eljött, aki egy énekes, meg talán ami egy nagy kedvencem volt, a Cseh Tamás programot szoktam mindig emlegetni, az egy olyan pályázat volt, hogy a rádió kapott pénzt, és akkor ezért cserébe olyan műsorokat kellett készítenie, amiben feltörekvő zenekarokat mutat be, olyan zenekarokat, akik ennek a Cseh Tamás programnak a részesei, és mi hétről hétre interjúztunk ezekkel a zenészekkel, és ezek olyan zenészek voltak, akiket akkor még senki nem ismert, most meg rengetegen, köztük volt például a Margaret Island, a Lóci Ácik, a Bagosi Brothers Company, de még sokan sorolhatnám sokáig, és például ez egy nagyon jó élmény volt, hogy interjút készítettem ezekkel a zenészekkel, aztán pár év múlva meg tízezrek mentek a Budapest Parkban, meg a fesztiválokra, meg mindenhova a koncertjeikre, illetve nagyon élveztem itt a rádióban a továbbképzéseket, amikor jött valaki hozzánk, valaki külsős ember, és akkor csináltunk mindig valami extrát, amit máskor nem szoktunk. Aztán amikor élőztünk, élő rádióműsorokat vezettünk, bejöttünk reggel 6-ra, és akkor a Vekkert élőben vezettük. Ezek mind ilyen jó eufórikus élmények voltak, és amikor ezeket csináltuk, akkor mindig azt éreztük, hogy tényleg így különlegesebbnek éreztük magunkat.
4: Miért döntöttél úgy, hogy a rádiózással szeretnél foglalkozni?
3: Ez szerintem valamikor 3-4 éves koromban dőlhetett el, mikor megtanultam beszélni 2 évesen, akkor már be nem állt a szám. Folyamatosan mondtam a mondókákat és a verseket, és én azt játszottam gyerekkoromban, hogy élő rádió műsort csináltam, hogy játszottam CD-ről a zenéket, és közben meg felkonferáltam őket, és akkor ezt a fél utca hallgattam, mert hogy így üvöltött kifele a hangfal, és nagyon tetszett ennek a dolognak a varázsa, hogy benne lenni egy stúdióban, és mások hallgatnak, és hozzájuk szólni, közben zenéket játszani. Aztán amikor jött a hír Fehérváron, hogy elindult a Táska Rádió, hogy van egy ilyen új dolog, amit diákok készítenek, és ide lehet jönni, nem volt kérdés, hogy eljövök.
5: Hány éve rádiózol?
3: Hát számoljunk, figyelj, 2011-ben jöttem ide, akkor az 11. Finomítok a válaszomon, mert én sajnos az utóbbi években nem rádióztam, ezért nem mondhatnám ki azt, hogy 11 éve rádiózom, mert az utóbbi években csak mozgóképpel foglalkoztam, de egyébként hiányzik nagyon a rádió, és lett is volna most az utóbbi hónapokban majdnem rádiós munkám, de aztán ilyen szervezési dolgok miatt nem sikerült.
6: Hogyan befolyásolta a későbbi karrieredet a rádiózás?
3: Mindent ennek köszönhetek igazából, mert itt olyan alapokat tanultam meg a Tamáséktól is, meg a mentoroktól is, akik külsőleg jöttek nekünk segíteni, amiket nagyon sokan csak az egyetem után sajátítanak el.
7: 97.5 All the time. Táskorát.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő és Pinter Dominik. Ki ne szeretné a szép, drága holmikat? A most következő ételek, ékszerek és egyebek mind-mind a világ legdrágább holmiai közé tartoznak. Közülük néhány gyönyörű, meglepő, de van, ami egyenesen elborzaszt. Nézzük, mik is ezek.
1: Sáfrány. Eredetileg a Közel-Keletről származik, és joggal ragadt rá a vörös arany név. A sáfrány a világ legdrágább fűszere. 1 kilogramm nagy tisztaságú fűszer akár 3 millió forintba is kerülhet. Előállítása sok türelmet és munkát igényel, hiszen 1 kilogramm előállításához 150-180 ezer virág szükséges.
0: Kobi marha hús. A Kobi marha Japán egyik nemzeti kincse. A Tajima fajta a Kobi húsa a világ egyik legjobbjaként ismert. Számos legenda övezi ezt a húst, például, hogy rendszeresen megmasszírozzák és sörrel itatják a marhákat, hogy minél ízletesebb legyen a húsuk. 1 kilogramm igazán jó minőségi hús ára akár 100 000 forintos nagyságrendet is elérheti.
1: Ehető arany. A kozmetikai arany is szerepel a világ legdrágább élelmiszereinek listáján. Ez már csak azért is furcsa, mivel nem különösebben érdekes az íze, és nyilvánvalóan tápanyagokban sem túlságosan gazdag. Csupán dekorációs célokra használják. 1 grammja közel 50 ezer forintba kerül.
0: A tökéletes rózsaszín. A tökéletes rózsaszín gyémántot a hongkongi Christie's árverezte el, átszámolva több mint 7 milliárd forintért. A Christie's ékszer részlegének igazgatója szerint ez a legdrágább ékszer az ázsiai szubkontinensen.
1: A húja madár tolla. A több mint 100 éve kipusztult madár tollai a barátságot és a tiszteletet képviselik. Jelenleg a bolygó legdrágább tollaként tartják számon, mivel jelenleg ez az egyetlen ismert példánya. Új-Zélandon bocsátották árverésre, és névtelen licitáló átszámolva nagyjából 3 millió forintot adott érte.
0: Kristály zongora. Ahogy ezt már a neve is elárulta, a zongora kristályból készült, így nem meglepő módon ez a világ egyik legdrágább hangszere. 2008-ban láthattuk először a pekingi olimpiai játék megnyitó ünnepségén, amit nagyjából 1 milliárd ember nézett. Ára közel 1 milliárd forint.
1: 1963-as Ferrari GTO. A világ valaha volt legdrágább autója. Az eddigi gyártott 39 GTO közül ez a bizonyos volt az, amelyik megnyerte az 1963-as Tour de France-ot. Legutóbb több mint 16 milliárd forintért cserélt gazdát.
0: Halott cápa. A művész Damien Hirst által megálmodott installáció tulajdonképpen egy preparált tigris cápa. A konzerválásán 10 ember dolgozott, nagyjából 16 órán keresztül. Jelenlegi ára közel 4 milliárd forint.
1: L'Incomparable gyémánt nyaklánc. Ez a nyaklánc a világ legdrágábbja, értéke közel 18 milliárd forint. Egy szinte hibátlan, 407 karátos sárga gyémántból és 90 kisebb fehér gyémántból áll, amelyek körülbelül 230 karátosak. A gyémántját nagyjából 30 évvel ezelőtt fedezte fel egy lány Kongóban, teljesen véletlenül.
0: Garçon à la pipe. Ezt a csodálatos festményt maga Pablo Picasso készítette még 1905-ben. Picasso mindössze 24 éves volt, amikor megfestette ezt a képet, és az egyik legjobb korai alkotásának tartja. Értéke körülbelül 33 milliárd forint.
1: Érdekes, hogy az emberek mennyire túl tudnak árazni egy-egy dolgot. Ti adnátok ennyi pénzt ezekért a dolgokért? Várjuk válaszaitokat a Táska Rádió Facebook, TikTok, illetve Instagram oldalán.
2: 97.5 Táska Rádió.

0: 97.7 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Matkó Rebeka, Vörös Csenge és Kovács Jázmin. Gondoltátok volna, hogy mennyi érdekes dolog van Ausztráliában? Most 10 ilyen tényt mondunk el nektek, amik akár hasznosak is lehetnek, ha odautaztok.
1: Az ausztrál emberek minden évben kapnak egy kimutatást, hogy a kormány pontosan mire használta fel az előző évben befizetett adójukat.
2: Ausztráliában majdnem minden meg akar ölni. Ausztráliában remekül ismerjük, hogy sok vérszomjas pók van, de más is van. Vérszomjas dingó, cápa, mérges kígyók. Ha pedig ezek közül egyiknek sem sikerül megölnie, akkor még ott van a nap, aminek 10-szer magasabb az UV sugárzása, mint bárhol Európában. Így akár már fél óra séta a napon is bőrrákot okozhat.
0: Az ausztrál Alpokban több hó esik, mint egész Svájcban. Bersziniben utoljára 1836-ban láttak havat, ettől függetlenül van olyan hely Ausztráliában, amit minden évben hóborít. Az Új Dél-Wales és Victoria államban található ausztrál Alpok például éppen ilyen hely. A síszezon itt júniustól októberig tart.
1: Ausztrália egyes útjai olyan hosszúak és monotonok, hogy táblák figyelmeztetik a vezetőket, hogy szórakoztassák magukat valamivel vezetés közben.
2: Innen származik az ág csizma. Bár az ág márkát az amerikaiak szabadalmaztatták, a bárányből csizma ötlete valójában Ausztráliában született.
0: Ausztrália minden negyedik lakosa külföldön született. A legfrissebb statisztikák szerint az ausztrálok 28,5%-a született külföldön. A legtöbben Nagy-Britanniából, Új-Zélandról, Kínából és Indiából vándoroltak ide.
1: Ausztráliában kiemelkedően magas a szociális támogatás. Egy nagyobb, 4-5 gyermekes család olyan sok támogatást kap, hogy a szülők tulajdonképpen akár fel is mondhatnának a munkahelyükön, és akkor is könnyedén képesek lennének eltartani a családjukat.
2: Majdnem minden parkban van nyilvános, elektromos vagy gázos grillező, annak esetére, ha nincs otthon grillezünk.
0: Ausztrália az óriás szobrok hazája. Az országban körülbelül 150 óriás szobor található, melyeket csak turista csapda néven emlegetnek a helyiek. A szobrok mögött tulajdonképpen nem rejtőzik semmilyen komolyabb tartalom, csak egy céljuk van, hogy utazásra ösztönözik a turistákat.
1: Az ausztrál papírpénz műanyagból készül. Ausztráliában 1988 óta a bankjegyeket nem papírból, hanem egy speciális polimer anyagból készítik. Bár a műanyagpénz előállítási költsége drágább, mint a papíré, az élettartama is hosszabb, így végső soron gazdaságosabb.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Láďa. Storík Láďka. Išo Tezeny.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este Hotto Dizzy. Hello. Ez a Táska Rádió esti sója. 4 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Nagyobb a tejútrendszer, mint eddig gondoltuk. Két hét alatt 31 új állatfajt fedeztek fel az Atlanti-óceánban. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz, az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között a kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. Jóval távolabb lenyúlhatnak el a tejútrendszer spirálkarjai, mint azt korábban gondoltuk, derült ki a NASA közleményéből. A szakértők a Chandra űrtávcső és az XMM Newton műhold megfigyelései alapján meghatározták a spirálkarokban található porfelhők távolságát gamma kitörések körül megjelenő gyűrűk vizsgálatával. A eredményeik alapján ideje lehet újra gondolnunk galaxisunk szerkezetéről alkotott elképzeléseinket. A gamma kitörések az univerzum legfényesebb fényjelenségei közé tartoznak, és nagy tömegű csillagok összeomlásakor vagy neutron csillagok összeolvadásakor keletkeznek. A Földtől rendkívül messze, bőven galaxisunk határain túl találhatók, de fényük visszaverődik spirálkarokban található porfelhőkről. Ezzel a röntgentartományban érzékelhető gyűrűket hoznak létre. A gyűrűk átmérője alapján meghatározható a porfelhők távolsága bolygónktól. Minél nagyobb egy gyűrű, annál közelebb van hozzánk a létrejöttében szerepet játszó porfelhő. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított a Schmidt Oceans kutató expedíció. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részében, Brazília partjaitól nem messze fedezték fel, derül ki a szervezet közleményéből. Az újonnan leírt állatfajok között szerepelnek felemáslábú rákok, medúzák, farkaszsákállatok, férgek, valamint rizariák. Utóbbiak olyan egysejtűek, amelyek hatalmas, akár 1 cm-t is elérő méretük miatt szabad szemmel láthatóak. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait az ELTE Régész Tudományi Intézet kutatói Nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyalese is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult és gyorsan elterjedt Magyarországon. A prépostság létezéséről régóta tudtak, helyét azonban korábban nem ismerték. Történeti források, terepbejárások és műszeres vizsgálatok alapján a régészek a Nagykökényes mai templomától nyugatra fekvő temető és gyümölcsös területére tették az épület lehetséges lelőhelyét. A feltárást 2026 áprilisában kezdték meg. A rendőrség a korábbi évek bevált gyakorlatát követve idén szeptemberben is komplex közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési intézkedés csomaggal készült a 2026-27-es tanévkezdésre. Mivel a nyári szünet után a gyerekeknek és a járművezetőknek is vissza kell rázódniuk a tanév közlekedési rendjébe, kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák környékére.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: A svéd élvonalban szereplő IK Sirius hivatalosan is bejelentette Van Csazolán szerződését. A 21 éves szélső a belga Lomeleskától került a svéd csapathoz, és a megállapodás értelmében 2031 nyaráig kötelezte el magát az új klubjához. Van Csa az MTK Budapest Akadémiáján nevelkedett, majd a magyar élvonalban 16 évesen mutatkozott be. 2022-ben Belgiumba igazolt, ahol a 93 mérkőzésen 19 gólt és 7 gólpasszt jegyzett.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma a meleg időben csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Tá.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Búza Levente és Török Dávid. A föld, amely a miénk volt, tele volt olajjal, de mégsem tudtuk kihasználni. A Ferenc József föld. 1872-ben az Osztrák-Magyar Monarchia felfedező expedíciót szervezett, amelynek a célja a távol-keletre vezető észak-keleti tengeri átjáró felfedezése volt, illetve esetlegesen az, hogy eljussanak a sokak által keresett északi sarkhoz.
1: Az expedíciót főként osztrák, illetve magyar nemesek finanszírozták. Például John Vilcek, a Bécsi Földrajzi Társaság elnöke és gróf Széchenyi Ödön. A kutatás továbbá a monarchia kormánya is támogatta egy kisebb összeggel.
0: A felfedezőket szállító Tegetov gőzhajó 1872. június 13-án futott ki Bréma kikötőjéből. A 24 fős legénység főleg osztrák tisztekből és dalmát matrózokból állt, de a hajón tartózkodott Kepes Gyula magyar származású hajóorvos.
1: Az expedíció parancsnoka Karl Weyprecht kapitány, tudományos vezetője pedig Julius Payer főhadnagy voltak, akinek festményei az utazás számos momentumát megörökítették.
0: A hajó mindenféle gond nélkül megérkezett Novaja Zemlja nevű szigetre, ahol élelmiszer csomagokat vettek át, majd augusztus 21-én tovább indultak észak felé, hogy megkezdjék a tényleges felfedezést.
1: A hajó már az első nap befagyott az északi tengeren sodródó jégbe. A mínusz 50 fokos hideg nem könnyítette meg a legénység dolgát. Az idő nagy részében vagy haláztak, vagy a jégmezőkön próbáltak vadászni, illetve tudományos felfedezéseket tettek.
0: 372 nap sodródás után a legénység egy szigetcsoportot pillantott meg, ahová nagy nehézségek után sikerült kikötniük. A felfedezetlen területet első Ferenc József tiszteletére Ferenc József földnek nevezték el.
1: A legénység több hónapot töltött el a szigetcsoporton. Ez idő alatt teljesen feltérképezték azt. Egyes hegyfokokat, szigeteket Joan Vickről, Zichy Ödönről, Bécsről, illetve Budapestről, továbbá híres osztrák-magyar emberekről és városokról neveztek el. Így lett egy sziklás félszigetből Budapest fok, avagy Deák Ferenc sziget.
0: 1874 májusában meghalt a hajó gépész, így ő lett az expedíció egyetlen halálos áldozata. De ebben nagy szerepe volt Kepes Gyula hajóorvosnak is.
1: A temetés után hátrahagyták a Tegetov gőzhajót és a benne található Kepes Gyula által készített állat- és növénygyűjteményt. 20-án szánnal délfelé indultak, majd a tengert elérve csónakkal folytatták az utazást. Novaja Zemlja nevű sziget felé. Sok hánykódás után egy orosz bálnavadász hajó rátalált a legénységre augusztus 24-én, és egy norvég kikötőbe rakta le a legénységet.
0: A 23 fős legénység 1874. szeptember 25-én megérkezett Bécsbe, ahol hősként ünnepelték őket.
1: A 16 000 négyzetkilométer nagyságú területet néhány térképen az osztrák-magyar monarchia területeként jellemezték. Ám a monarchia soha nem próbálta meg sajátjaként elismerni a területet.
0: A területért az 1920-as-30-as években Norvégia és a Szovjetunió versenyzett, de a szovjetek hajója előbb ért a szigetre, mivel a norvég hajó jég általi fogságba esett. Így a Szovjetunió 1932-ben annektálta ezt a szigetcsoportot.
1: Mint később kiderült, a szigetcsoport alatt a jelenlegi technológiával kibányászhatatlan mélységben óriási mennyiségű olaj, illetve földgáz található.
0: A szigetcsoporton jelenleg kutatóállomások, katonai támaszpontok, illetve kikötők találhatóak. 9.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. Indiában már valóságá vált, hogy a levegőért is fizetni kell.
1: Indiában olyan súlyos a légszennyezettség, hogy Delhiből gyakorlatilag gázkamra lett a szmog miatt. Az aggasztó helyzet miatt több intézkedést is bevezettek, de a helyiek szerint nem lett jobb minőségű a levegő. Ennek hatására megnyílt az első oxigénbár Új-Delhiben, ahol 15 percen keresztül lélegezhet be a fizetőképes vásárló tiszta oxigént. Egy negyed órás terápia ára 4-6 dollár, azaz körülbelül 1500 forint között mozog.
0: A cég tulajdonosa szerint 20 évvel ezelőtt azt se gondolta senki, hogy a tiszta vízért fizetni kell, de sajnos most eljött az az idő, hogy a tiszta levegő is pénzbe kerüljön. Egy, a városban élő, de ukrán származású nő azt mondta, hogy egészen egyszerűen nem tudja tovább elviselni, hogy folyamatosan kapar a torka, szúr a szeme és folyik az orra. A negyed órás oxigén kúra viszont segít neki. Azt nem tudta megmondani, hogy valóban használ az oxigént, vagy csak az egész pszichológiája miatt érzi magát jobban, de szerinte, és a többi látogató szerint sincs más módja, hogy akár negyed órára is tiszta levegőhöz jussanak.
1: A súlyos, a WHO határértékeit akár tízszeresen is meghaladó értékek csak a fővárosban 46 millió ember egészségét veszélyeztetik. A lakosság úgy érzi, hogy a kormány próbálja az igazi megoldás helyett komolytalanná tenni a helyzetet, ezt bizonyítja, hogy az ország egészségügyi minisztere nemrég a légszennyezettség káros hatása ellen azt javasolta, hogy mindenki egyen több répát.
0: Más tisztségviselők pedig azt kérik, hogy imádkozzanak, hogy jobb legyen a helyzet. Sokan ennek ellenére is hisznek a kormánynak, szerintük egészen biztosan tenne valamit az ország vezetése, ha tényleg rossz lenne a helyzet. Nem érdekli a dolog a mezőgazdaságban dolgozókat sem, akik továbbra is égetik a tarlót, és azokat sem, akik a szemetet égetik.
1: Maradjunk a környezeti problémáknál. Az éghajlatváltozás miatt repedhet meg az USA atombomba temetője.
0: Az évszázad végére a tengerszint emelkedése miatt megrepedhet a Marsa szigeteken található betonépítmény, amelyben az USA atomkísérleteinek nukleáris hulladékát és más rendkívül szennyező anyagokat temettek el. A Runit Dome nevű betonsír tárolja azokat a nukleáris hulladékokat, amelyek a Marsa szigeteken felrobbantott atombombák után képződtek 1946 és 1958 között. Ez 67 atombomba nukleáris szemetét jelenti.
1: Azonban a Los Angeles Times vizsgálatai szerint az Egyesült Államok kormánya tucatnyi biológiai fegyverpróbát is végzett a szigeteken, mielőtt összekeverte a halálos törmeléket és a talajt a betonnal, majd eltemette azt a kupolában. Ráadásul az újság arra is talált bizonyítékot, hogy az építmény szivárog. Ugyanakkor az óceán szintjének emelkedése is folyamatosan növekvő veszélyt jelent a kupolára.
0: Az amerikaiak nem akarnak tudni a problémáról. A helyi kormány tisztviselői segítséget kértek az Egyesült Államoktól, amire az amerikai hatóságok azt reagálták, hogy mivel a betonsír nem az ő fennhatóságuk alá tartozó területen van, ezért nem is az ő felelősségük.
1: Hilda Hein, a Marshall-szigetek köztársasági elnöke vitatta az Egyesült Államok álláspontját. Megkérdőjelezte, hogy hogyan tartozhatna a nukleáris hulladék a szigetekhez, ha azt nem is ők állították elő. Egy idén publikált tanulmány szerint a szigetek egyes részén hasonló mértékű sugárzás mérhető, mint Csernobil vagy Fukushima közelében. A Marshall-szigeteki kormány 1986-ban kötött egyezményt az USA-val, és a két évvel később felállított nemzetközi bíróság megállapította, hogy az Egyesült Államoknak 2,3 milliárd dollárt kell fizetnie a vagyoni és egészségügyi károk miatt. Az USA kongresszusa és a bíróságai azonban megtagadták ezt. A Los Angeles Times jelentése szerint a mai napig csupán 4 millió dollárt fizettek ki.
0: A 4000 amerikai katona közül, akik 3 évet töltöttek a törmelék kezelésével, 6 meghalt a folyamat során, mások százaival pedig olyan betegségek végeztek, amelyek a sugár terheléshez kapcsolódtak. A kutatók szerint a Marshall-szigeteknél a század végére nagyjából másfél méterre lehet magasabb a vízszint, ami a nukleáris sír megrepedését eredményezheti. Ha ilyen módon a benne lévő több tonnányi szennyezőanyag az óceánba kerülne, annak a pusztító hatását szinte fel sem lehetne mérni.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richard és Pápai Ivett. A következő pár percben az agresszióról lesz szó. Az agresszió egy önvédelmi mechanizmus, ennek a megléte teljesen normális, a teljes hiánya még problémát is okozhat. Azonban, ha valaki a reakcióit túl hevesnek ítéli meg, akkor pszichológushoz kell fordulnia. Mentális munkával ezt az érzelmet megfelelő mederbe lehet terelni. Ez az úgynevezett impulzuskontroll.
1: Bizonyára mindenkinek volt már, meg tudnám folytani érzése. Ezek ijesztőek is lehetnek. A médiában is találkozhatunk már ilyen agresszív tettekkel. Ezeknek a cselekedeteknek az az oka, hogy hiányzik az impulzuskontroll, így a harag egészen tetlegességig fajul. Ezek az agresszív késztetések ijesztőek is lehetnek. A fizikai bántalmazásnál valamivel jobb, ha szóban vezetjük le a haragunkat. Ugyan testileg nem bántunk senkit, ebben az esetben a kiabálás és sértések mindenfélnek lelki sérüléseket okozhatnak. A veszekedések közben kimondott szavak mérgezik az emberi kapcsolatokat, bár kibékülhetünk, a kimondott szavak nem válnak semmisé. Ezek rombolják az önbecsülést, és a felgyűlölt harag idővel tönkreteszi a kapcsolatot a másik féllel.
0: Ugyan a legtöbb ember számára az agresszió negatív tulajdonság, azt kevesen tudják, hogy saját magunk megvédéséhez, rivalizációs helyzetekben, jobb pozíció megszerzéséhez szükséges az agresszió. Vagyis az agresszió nem csak rombol, hanem építeni is lehet a segítségével. Sokat kell dolgozni azon, hogy megfelelően tudjuk használni az agressziónkat. Persze ez nem váltja fel a munkát.
1: Tudattalan szinteken a haragunk veszélyesnek is ítélhetjük meg. Mert érzelmileg távolabb kerülünk a szeretteinktől. Ha haragszunk valakire, ott akarjuk hagyni, távol kerülni tőle. Lehet ez az oka annak, hogy nehéz olyanra haragudnunk, akit szeretünk, mert a tudatunkba kerülés előtt elhárítjuk ezt. Tudattalanunk nem tud különbséget tenni az érzések és a tettek között, a haragot pedig rombolónak tekinti, ezért nem engedi tudatosulni. Ez egy úgynevezett védekező mechanizmus, számos ilyen mechanizmus működtetünk.
0: Az agressziónak több kiváltó oka is lehet. Ez lehet egy másik személy cselekedete, valami, amit el szerettünk volna érni, de nem ment, meg akartuk nyerni azt a versenyt, de megelőztek minket, baráti viccelődés, ami túl messzire ment, vagy egy túlságosan stresszes szituáció. De sokan vannak, akik az alkohol vagy más tudatmódosító szerek hatására válnak agresszívabbá. Ilyenkor jobb az ilyen embereket elkerülni, hiszen nincsenek teljesen tudatuknál, veszélyesek lehetnek.
1: Összességében az agressziónak van jó és rossz oldala is. Arra viszont figyelnünk kell, hogy meddig engedjük ezt szabadjára, és kikkel szemben.
2: 97.5 Táskarádió.

0: Töltött táska rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csík Rézi és Marton Dóra. Miért olyan nehéz a nyelvtanulás? A nyelvtanulás sokak számára nehézséget okoz, de vannak, akik könnyen veszik ennek akadályait. A spórolás és a fogyókúrák mellett a nyelvtanulás is minden évben ott van az újévi fogadalmak top listáin. Tisztában vagyunk vele, hogy fejlődnünk kellene, egy ideig motiváltak vagyunk, aztán mégis hajlamosak vagyunk elveszíteni a lelkesedésünket.
1: Nyelvi blokkoktól az emlékezetes állásinterjúkig. Egy nyelviskola vezető tanára fordítója szerint a kommunikáción áll vagy bukik a sikerünk. Egyes nyelviskolák olyan készségeket fejlesztenek, amelyeken nem csak angolul vagy németül, de saját anyanyelvünkön is sokkal jobban kifejezhetjük önmagunk. Olyan komplex megoldásokkal segítik a nyelvtanulókat, amelyek nem csak a nyelvi tudást fejlesztik, de annak prezentációját is. Hiszen nem csak az számít, mit mondunk, de az is, hogyan mondjuk, például egy fontos állásinterjú.
0: Nyelvtanulás másképp. A nyelvtanárok szerint, ha már sokat szarfutunk neki a nyelvtanulásnak, akkor lehet, hogy nem jó módszerre tanulunk. Mert maga a nyelvtanulás is sokféle lehet. Van, akinek nyomasztó, ha nyelvtani szekkás lesz. Míg mások szívesen tanulnak könyvből, és mérik fel tudásukat ilyen módon.
1: Melyik nyelvet válasszuk? Az is előfordulhat, hogy korábban olyan nyelven volt tapasztalatunk, ami nem a legszerencsésebb a számunkra ideális tanulási stratégia szempontjából. Ha valaki már sokat szóra kezd neki egy nyelvnek, de nem fejlődik, akkor az is lehet, hogy érdemes másik nyelvvel próbálkoznia.
0: Egy toborzási és karriertanácsadó szerint azt is érdemes észben tartanunk, hogy különböző iparágakban és pozíciókban különböző nyelvekkel lehet jobban érvényesülni. Az angol egy nagyon jó alap, szinte bárhol érvényesülni lehet vele. Sok cég keresi azokat az embereket, akik nagyon jól kommunikálnak angolul. Emellett a német nyelvtudás fontossága kiemelkedő lehet a logisztikában, kereskedelemben, export-importban. Vannak nagy német autógyártók és áruházláncok, ahol szintén kell a német tudás. Sokat beszéltek régen az oroszról, mondván, hogy újra fontos lesz, egyelőre úgy látom, nincs túl sok orosz nyelvtudás igénylő állás, de külkereskedelemben és diplomáciában jól jöhet. Jelenleg angol és német nyelvet tanulok, de nemrég spanyol tanulásom is megkezdtem. De milyen nyelvet választanál szívesen? 97.5.

0: 95.5 Társkárdió, te is beleférsz! A mikrofonnál Flesti Zsófia és Marosán Dorka. A varázslat értelmetlen hobbi gyilkolászás, vagy valami komoly szakma? Rengeteg ember azt gondolja, hogy a varázslat csak arról szól, hogy az emberek hobbiból lövöldöznek le állatokat, mindez teljesen tájékoztatlanul, ebből következhetően hibásan.
1: Nagyon sokan azt mondják, hogy miért nem hagyjuk elszaporodni a vadállatokat, mert milyen jó lenne, ha bejönnének a városokba. Milyen kis cuki. Igen, ezzel csak az a baj, hogy egyrészt akkor a vaddisznók rendszeresen bejárkálnának a városokba, feltúrnának minden kertet, aztán a többi állattal egyetemben megcsúcsálnák az összes növényt a veteményesekben, és bengarázdálkodnának mindenhol. Másrészt pedig megennék a termény nagy részét, amiből az fog következni, hogy akkor minden a négyszeresébe fog kerülni. Egy kenyér nem 400 forint lesz, hanem több mint 1500 forint.
0: Gondolom, sokan feltezik ezt a kérdést, akkor mire jó a vadászat? A válasz egyszerű, először is a vadászok az állatok túlszaporodását akadályozzák meg, betegségek kialakulását és azok elszaporodását, másodszor, mivel Magyarországon nincsenek nagy ragadozó fajok, például medvék, farkasok, és mi emberek vagyunk a csúcsragadozók jelenleg, nekünk kell egyensúlyban tartani az egyedek létszámát, nehogy túlszaporodjanak.
1: Sokszor hallani azt a tévhitet, hogy a vadászok csak kimenek lövöldözni, az kész. Ez egy nagyon is komoly szakma, mivel egy életített fegyvert tartasz a kezedbe, ami egyáltalán nem gyerekjáték. Egyáltalán ahhoz, hogy fegyvert tarthass a kezedbe, nagyon alapos pszichológiai vizsgálat szükséges, hogy nincs semmi olyan késztetésed, hogyha mérges vagy, nekiáll és lemészárold a fél falut. Nagyon sok gyakorlat kell hozzá, hogy tud használni. Nem árt, ha pontosan eltalálod a célpontot. Ráadásul nagyon sok felelősséget igényel. Az sem mindegy, hogy hova, milyen távolságról lősz.
0: A varázsok mindig törekednek az állat gyors halálára, hogy minél kevesebbet szenvedjen. Még egyszer, itt nem a kínzás a lényeg.
1: A vadász szakma nem keverendő össze az orvadászattal. A vadászok az említett túlszaporodás elkerülése végett vadásszák le az állatokat, nem meg a húsukért. Elég csak a szarvasmarhákra, a sertésekre vagy a baromfikra gondolni, hisz ott is egyszerből ölik meg az állatokat. Viszont az orvadászok nagy része csak az állat bőréért, vagy rosszabb esetben ők tényleg játékból vadásszák le őket. Azok az emberek, akik elítélik a vadászatot, remélem egyúttal a horgászatot is, hiszen ott sokkal kegyetlenebb módon ölik meg szegény halakat.
0: Illetnék bárki is felvetné azt, hogy miután megölik az állatot, tisztességtelenül bánnak a holttestével, elmondanám, hogy az állat másik helyre juttatása után a vadászoknak van egy rituálénak vagy szokások nevezhető tevékenységük, melyen megtisztelik az állatot és békés életet kívánnak nekik. Például ilyen az, amikor az őz esetében a halála után a szájába tesznek pár levert és egyéb zöldeket, hogy élelemmel küldjék a más világra. Ez egy iratlan, de betartandó szabály.
1: Így összevetve szerintem ez az egész vadászellenes dolog nagyon túl van tolva, úgyhogy bele se gondolnak. Még sajnál elvetemű szakma ez. Sőt, egész hasznos. Te hogy vagy vele?
0: Szerintem is kicsit tájékozottabbak is lehetnének az emberek, mielőtt ilyen hazugságokat feltételeznek.
1: Reméljük, rátok is hatása volt ez a beszélgetés.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Hedlik Mira és Kovács Réka. Az Arctic Monkeys. Az Arctic Monkeys 2002-ben alakult Angliában, Sheffieldben. A banda műfaja leginkább indie rock, de vannak dalaik, vagy akár egy egész album is, ami inkább pszichedelikus vagy alternatív rocknak minősíthető. Érdekes, hogy ők az egyik első zenekar, akik interneten keresztül robbantak be a köztudatba.
1: Először a Beat You Look Good on the Dance Floor című kislemezt adtak ki, ami rögtön első helyre is került az angol kislemez eladási toplistákon. Az első teljes albumnak a Whatever People Say I Am That's What I'm Not a Brit történelem leggyorsabban fogyó lemezévé vált.
0: A második nagy lemezük, a Favorite Worst Nightmare 2007-ben jelent meg, és több mint 225 ezer példányt adtak el belőle. De a nemzetközi sikert mégis az AM album hozta meg nekik, ami 2013-ban jelent meg.
1: Az erről kiadott Do I Wanna Know kislemez 4 Billboard slágerlistának az első helyezettje lett, és az Egyesült Államokban platina minősítést kapott.
0: Azodik stúdióalbumuknak, a Tranquility Base Hotel and Casino-nak kicsit más hangulata van a zenekar korábbi albumaihoz képest, mivel az egész zongorán alapul. Ez az album annak okán, hogy a zenekar korábbi hangzásával szinte teljesen szakít, eléggé megosztotta a hallgatókat.
1: A szakértők vélemények szerint ez egy inkább Alex Turner központú projekt lett, és elvonatkoztattak a korábbi albumoktól. A legújabb 2022-es albumuk, a The Car, az előző album hangzásvilágát követi. Igaz ez, a The Car jobb kritikát kapott, mégis sokan hiányolják a zenekar korábbi átütő energiáját.
0: Albumaik összességében elég kísérletezőek, és az egész munkásságuk változatos hangzásvilágú, úgyhogy érdemes az összes albumot meghallgatni.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is belefér. Te is belefér. Te is belefér. Te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Színészi és szinkronis szerepekkel kezdte, ezt követően az egyik legismertebb műsor, legfiatalabb műsorvezetője lett. Ha eddig nem tetted volna, ismerd meg velünk Miller Dávidot.
1: A 26 éves színész, énekes, műsorvezető és média személyiség a hangszerek és a sportvilágában is otthonosan mozog. 5 éves kora óta dobol és zongorázik. 18 éves koráig versenyszerűen úszott, vízilabdázott és több küzdősportot is kipróbált.
0: Gimnáziumi éveit Budapesten a Madách Imre gimnáziumban kezdte, majd a Csík Ferenc gimnáziumban érettségizett. Színészetet a London School of Dramatic Arton tanult, ahol 2016-ban végzett.
1: Meg annyi színészi és szinkroni szerepe volt. Legelső filmes szerepe 2017-ben a Csupó Gábor által rendezett Papa Pia volt, majd egy amerikai kém thrillerben a Vörös Verében szerepelt. Láthattuk őt még a Tanárban, a 201. randiban, a Mellékhatásban, a Jó fiúkban és az Alvilág című krimi sorozatban is. De feltűnt 2022-ben a Hotel Margaretben és a Séf meg a többiekben is.
0: Szinte biztos vagyok benne, hogy szinkron hangját már egyszer legalább hallottad, ugyanis eddigi feljegyzések szerint közel 70 szinkron szerepe volt. A Csókfülke filmekben Lee Flynn a főszereplő hangját kölcsönözte, az Aladdinban ő volt az Aladdin ének hangja. De szinkronizált még a Jumanji-ban, az Egy kutya négy útjában, a Démonok között háromban és a Köszi Simonban is. A Kívánság sárkányban vagy épp az Undi Pofikban a főszereplő magyar hangját adta.
1: Dávidnak jelenleg 3 dala van. A 2021-ben kiadott Süt a nap, mely a Rádió 1 Top 50 című műsorában több alkalommal is elfoglalt dobogós helyezést. 2021-ben a 10. X-Faktorban első élőadásban került bemutatásra a Szombat című száma. Ez a dal volt az első élő műsorba jutott versenyzők és Miller Dávid közös produkciója. A Csend című száma az X-Faktor 10. évad elődöntőjébe került bemutatásra.
0: RTL klubos pályafutása során 2020 márciusától a reggeli egyik műsorvezetője lett. Az év végén pedig az állarcos énekes zenés műsor második évadában egy banánjelmezben aratott győzelmet. Az ezt követő évadban már vendégnyomozóként tért vissza. 2021. decemberétől a Most mit nézel című online sorozat kibeszélőjének lett a műsorvezetője. 2021 őszén ő lett az X-Faktor 10. évadának műsorvezetője, ezzel a magyar X-Faktor történetének eddigi legfiatalabb műsorvezetője címet is magáénak tudhatja.
1: Nagyon tehetséges és pályájukban elismert felmenői vannak. Miller Lajos a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas opera énekes unokája. Édesapja Miller Zoltán és édesanyja Ullmann Mónika pedig ismert színművészek. Dávid a saját tehetségének és kitartásának köszönhetően ért el ilyen kimagasló sikereket.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Ványi Viktória. Mi olyan jó a horrorfilmekben? Az agyunk számára valamiért elmosódott a vonal a valóságos és a mesterséges félelem között, ezért nem tudja megkülönböztetni azt. Ezért van az, hogy a legtöbb ember ugyanúgy reagál arra, ha egy filmben előugrik egy eszemengyilkos és elkezdi üldözni a főszereplőt, mintha az a valóságban történt volna meg.
1: Miért van az, hogy néhány ember még az előzetes sem tudja végülni egy horrorfilmre, míg mások rezenéstelenül végig tudják nézni magát a filmet? Nos, ez annak köszönhető, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, különböző toleráló képessége a félelem és szorongás iránt.
0: Sok ember azért szereti ez a fajta filmeket, mert a horrorfilmek által keltett feszültség elmúlása eufórikus állapotot eredményez. Magyarán az emberek azért néznek horrorfilmeket, és érzik közben rosszul magukat, hogy utána jól érezhessék magukat.
1: A pszichológiai jellemzők és a horrorfilmek élvezeti értéke között több összefüggést is találtak. Minél alacsonyabb az empatikus képességen, azaz minél kevésbé tudod magad egy másik ember helyébe helyezni, annál jobban fogod bírni a horrorfilmeket szorongás nélkül. Bár sok esetben így van, azért természetesen vannak a szabály alól kivételek.
0: Legtöbb esetben a férfiak jobban reagálnak a horrorfilmek által kreált tényezőkre, mint a nők. Ez azt is jelenti, hogy a nők empatikusabbak tudnak lenni, persze ez sem szentírás, itt is vannak kivételek. Habár a férfiak ezt ki is használják, hiszen az első randira előszeretettel választanak horrorfilmet, mert a nők az ijesztőbb filmek alatt jobban keresik a fizikai kapcsolatot, és így a férfiaknak van lehetőségük megvillogtatni a bátorságukat.
1: Arra, hogyan viszonyulsz az ilyen filmekhez, a gyermekkorod is hatása van. Ha átéltél nagyobb traumát, valószínűleg nem tudod olyan jól elviselni az e fajta filmeket, hiszen a félelemhez rossz élményed kapcsolódik. Ha viszont a családoddal, barátaiddal sok ilyen filmet néztél, azt jelenti, hogy valószínűleg jól viszonyulsz az ilyen filmekhez, hiszen jó élményeid vannak velük kapcsolatban.
0: A horrorfilmek kedvelői nem azért néznek meg egy filmet, hogy féljenek, hanem azért, hogy megijedjenek. Hiszen ilyenkor a szervezetünk adrenalin termel. Ezért sok embernek olyanok a horrorfilmek, mint az extrém sportok más emberek számára, hiszen ugyanazt a hatást érik el. Adrenalin termelnek, ami egy egészséges energialöketet ad a szervezetet számára.
1: Viszont a horrorfilmek szerelmesei is csak akkor élvezik az ijesztgetést, ha tisztában vannak vele, hogy az nem a valóság és biztonságban vannak. Pontosan ezért nem szabad kisgyerekekkel ijesztő filmeket nézetni, hiszen egy 5-7 éves gyermek számára még az a valóság, amit lát, és így túl sok szorongás okozna számára egy ilyen film. Viszont ha gyereket nevelsz, azt sem szabad elhanyagolnod, hogy a már kicsit idősebb gyermekeknél is csak óvatosan szabad adagolni az ilyen filmeket. Egy kutatás kimutatta, hogy azok az egyetemisták rosszabbul alszanak és többet szoronganak társaiknál, akik már 14 éves koruk előtt sok ilyen filmet láttak.
0: Mivel teljesen máshogy viszonyulsz ahhoz, amiről tudod, hogy nem valóság, ezért van annyi ember, aki mindezek ellenére rajong a horrorért. Lehet, hogy te is pont ilyen vagy, de az is lehet, hogy nem. Mivel mindannyian különbözőek vagyunk, különbözően éljük meg ezeket a helyzeteket, ezért nem is szabad elítélned a másikat, hiszen mindenki máshogy tűri a stressz helyzeteket és a félelmet.
2: 97. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Szigl Barnabás és Széplaki Emma. Most mindent megtudhatsz egy igen híres színészről, Paul Walkerről. Paul Williams Walker 1973. szeptember 12-én született Kaliforniában. Elsősorban angol, valamint német, svájci és ír felmenőkkel rendelkezett. Édesanyja divatmodell volt, édesapja Paul William Walker pedig csatornaépítő vállalkozó és egykor amatőr boxoló, aki kétszeres Golden Gloves bajnok volt.
1: Paul Walker már 2 éves korában 1975-ben szerepelt egy Pampers pelenka reklámban. Egész gyermekkorát végig kísérték a reklámfilmek. Még javában iskolába járt, amikor 2 különböző szerepet is eljátszott a Highway to Heaven című sorozatban, amit 1 évvel később már egy mozifilm, a Monster in the Closet, majd újabb esztendő múlva a Programmed to Kill követett. 1991-ben érettségizett, ezután tengerbiológiát is tanult, 2001-ben lett igazán ismert a Vin Diesel mellett a Halálos Iramban című filmben.
0: De még sok más filmben is játszott, például a Halálos Iramban valamennyi részében, vagy Tami és a T-Rex, a Börtön Palota, vagy még a Bobby Z élete és halálában is. Ezen kívül még sok más filmben is játszott. Lánya Meadow Ryan Walker modell. 2013. november 30-án egy általa szervezett jótékonysági esnén vett részt a kaliforniai Valenciában. A rendezvényt követően egy barátja új autójával egy piros 2005-ös kiadású Porsche Carrera GT-vel próbálkörre vitte a színészt. A sofőr elvesztette az uralmát a kocsi felett, és a jármű először egy lámpaoszlopnak, majd egy fának csapódott és kigyulladt. Mindketten a helyszínen életüket vesztették.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 5 óra.
8: Hírek a Táska Rádióban.
9: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Nagyobb a tejútrendszer, mint eddig gondoltuk. Két hét alatt 31 új állatfajt fedeztek fel az Atlanti-óceánban. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz, az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között a kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. Jóval távolabbra nyúlhatnak el a tejútrendszer spirálkarjai, mint azt korábban gondoltuk, derült ki a NASA közleményéből. A szakértők a Chandra űrtávcső és az XMM Newton műhold megfigyelései alapján meghatározták a spirálkarokban található porfelhők távolságát gamma kitörések körül megjelenő gyűrűk vizsgálatával. A eredményeik alapján ideje lehet újra gondolnunk galaxisunk szerkezetéről alkotott elképzeléseinket. A gamma kitörések az univerzum legfényesebb fényjelenségei közé tartoznak, és nagy tömegű csillagok összeomlásakor vagy neutroncsillagok összeolvadásakor keletkeznek. A Földtől rendkívül messze, bőven galaxisunk határain túl találhatók, de fényük visszaverődik spirálkarokban található porfelhőkről. Ezzel a röntgentartományban érzékelhető gyűrűket hoznak létre. A gyűrűk átmérője alapján meghatározható a porfelhők távolsága bolygónktól. Minél nagyobb egy gyűrű, annál közelebb van hozzánk a létrejöttében szerepet játszó porfelhő. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított a Schmidt Oceans kutatóexpedíció. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részében, Brazília partjaitól nem messze fedezték fel, derül ki a szervezet közleményéből. Az újonnan leírt állatfajok között szerepelnek felemáslábú rákok, medúzák, farkaszsákállatok, férgek, valamint rizariák. Utóbbiak olyan egysejtűek, amelyek hatalmas, akár 1 cm-t is elérő méretük miatt szabad szemmel láthatóak. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait az ELTE Régész Tudományi Intézet kutatói nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyalese is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult és gyorsan elterjedt Magyarországon. A prépostság létezéséről régóta tudtak, helyét azonban korábban nem ismerték. Történeti források, terepbejárások és műszeres vizsgálatok alapján a régészek a nagykökényes mai templomától nyugatra fekvő temető és gyümölcsös területére tették az épület lehetséges lelőhelyét. A feltárást 2026. áprilisában kezdték meg. A rendőrség a korábbi évek bevált gyakorlatát követve idén szeptemberben is komplex közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési intézkedés csomaggal készült a 2026-27-es tanévkezdésre. Mivel a nyári szünet után a gyerekeknek és a járművezetőknek is vissza kell rázódniuk a tanév közlekedési rendjébe, kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák környékére.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
9: A svéd élvonalban szereplő IK Sirius hivatalosan is bejelentette Vancsa Zolán szerződését. A 21 éves szélső a belga Lommel SK-tól került a svéd csapathoz, és a megállapodás értelmében 2031 nyaráig kötelezte el magát az új klubjához. Vancsa az MTK Budapest Akadémiáján nevelkedett, majd a magyar élvonalban 16 évesen mutatkozott be. 2022-ben Belgiumba igazolt, ahol a 93 mérkőzésen 19 gólt és 7 gólpasszt jegyzett.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
9: Ma a meleg időben csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Most az 51-es körzetről fogsz tőlünk hallani. Az 51-es körzet az Egyesült Államokban, Nevada államban található katonai bázis, amit sokan az elhallgatott titkok bázisának is neveznek. Hivatalosan itt katonai gépek és fegyverek tesztelését végzik, ám az elmúlt évtizedekben számos eltitkolt és különös esemény miatt népszerűvé vált az UFO hívők körében is. Az 51-es körzet története egészen 1947-re nyúlik vissza. Az Új-Mexikóban található Roswellben ebben az évben zuhant le egy ismeretlen eredetű objektum, ami azóta a legtöbbet emlegetett UFO esetté vált, bár konkrét bizonyítékot senki nem tudott felmutatni. Az amerikai szervek közlése szerint egy meteorológiai ballon zuhant le, habár ezt később cáfolták, miszerint ezek atomtitkok kikémlelésére szolgáló kémszonda részei voltak. A szóbeszédet leginkább a három megtalált idegen maradványa váltotta ki.
1: A 90-es évek végére újra felkapottá vált a téma, és számos könyv jelent meg az ügyben. Többen is azt állították, hogy az UFO maradványokat még mindig az 51-es körzetben őrzik. Ezzel ellentmond az, hogy a bázis csak 7 évvel az állítólagos UFO szerencsétlenség után 1955-ben nyitották meg. Az ügy viszont az ezredforduló után sem csendesült el. Bill Richardson elnökjelölt, akkori szenátor próbált utána járni az ügynek az állandó megkeresések miatt, de azt a választ kapta a Védelmi Minisztériumtól, hogy az akta titkos, és ő sem tekinthet bele. 2011-ben az FBI közzétett egy addig titkosított 1950-ből származó jelentést, miszerint a légierő egyik nyomozója megállapította, hogy három úgynevezett repülőcsészealjat találtak Új-Mexikóban. Továbbá az is nyilvánosságra került, hogy a Roswell-i incidenssel megbízott ezredest még a halála előtti esküvel megerősített nyilatkozatában azt állítja, hogy UFO és az idegenek maradványait az 50-es évek óta az 51-es körzetben őrzik.
0: Erre az esetre a mai napig nincs konkrét bizonyíték vagy cáfolat, viszont több esetet már sikerült tisztázni a bázison. A második világháború után Amerika számos új, forradalmi vadászgépet fejlesztett ki, ilyen volt például az U-2 típusú gép. Ez a vadászgép képes volt elérni a 27.500 méteres magasságot, ami a mai napig egyedülállónak számít. Emellett itt fejlesztették ki az F-117-es gépet is, amely a radarok számára teljesen láthatatlan volt. Ezzel magyarázható a környéken hallott hangrobbanások és sok más ismeretlen hang. A terület védelméről is elég sok plegykát hallhatsz. Sokak szerint azokat, akik a körzet területére lépnek, le is lőhetik. Az viszont biztos, hogy a nap 24 órájában több száz kamerával figyelik a terület határait, továbbá az 50 kilométeres körzetébe tiltott a repülés.
2: 97.5 All the time.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka, Hedrik Mira és Bali Villő, óceánkutatók, gumikacsák. 1992. januárjában hatalmas vihar tombolt a csendes óceánon. Egy Hongkongból Amerikába induló teherhajó is hősiesen küzdött a hullámokkal, amikor néhány rosszul rögzített konténer sajnos a tengerbe zuhant január 10-én. Az egyik doboz rejtélyes módon felnyílt, a tartalma szétszóródott, és ezzel kezdetét vette 29 000 sárga műanyagkacsa, piros hód, kék teknős és zöld béka évekig tartó tengeri utazása. A gumikacsák és egyéb lények bejárták az egész világot.
1: Néhányuk Hawaii környékén hamar partot ért, mások 17 000 kilométert utaztak, míg végül elérték a brit szigeteket. Pár százan közülük pedig éveket töltöttek az északi sark jegébe fagyva, míg végül 2007-ben sikeresen kiszabadultak. Curtis Ebesmeyer és James Ingraham óceánkutatók megragadták az alkalmat és a gumikacsák nyomába eredtek.
2: Nem ma kezdték ők sem a bizniszt, mert előzőleg már 1990-től fogva követték az útját a 10 évvel későbbi baleset balszerencsés lábbeléjeinek, pontosabban 61 000 Nike futócipőnek a tengeren. Méghozzá azért, mert a rengeteg egyforma hulladék útvonala értékes adatokat szolgáltat a tudósoknak a tenger áramlások mozgásáról.
1: Érdekes adaléka a történetnek, hogy a tengervíz és a napsütés hatására a kacsák és a hódok már a fehérré fakultak, de a békák és a teknősök megőrizték a színüket. Ha találtok egyet a tengerben, szerencsések vagytok, mert a hírességé vált játékokért ma már akár 1000 dollárt is megadnak a piacon. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Margit és Szabó Amina. Magyar őslények. Egy letűnt kor nyomai hazánkban. Biztos hallottatok már a 65 millió éve más élő lényekkel együtt kihalt dinoszauruszokról. Páran talán a tévé képernyőjére, vagy egy könyv oldalaira tapadva csodáltátok az érdekes őshüllőket, melyek egykoron a volt Pannon-tengert és az akkori magyar szigetvilágot is benépesítették. Gondoltátok volna, hogy kis hazánkban is voltak ilyen csodálatra méltó teremtmények?
1: A legfőbb magyar dinoszaurusz lelőhely az egykori Iharkút település helyén található. 2000 óta folynak ásatások, melyek évről évre egyre több embert mozgatnak meg. A lelőhelyet Ősi Attila és pár ismerőse fedezte fel. Iharkút azóta az európai lelőhelyek között az egyik legismertebb. Magyarország a késő krétai korban nagy részt víz alatt volt. Ez volt a sekély Pannon-tenger. A mai hegységek akkoriban szigeteket alkottak, ahol egyedi élővilág alakult ki.
0: Az első megtalált szárazföldi őshüllő a Hungarosaurus tormai névre keresztelt dinoszaurusz volt. A faj neve magyar gyíkot jelent, a tormai pedig Torma Andrásnak, a lelőhely egyik megtalálójának állít emléket. A Hungarosaurus körülbelül 4 méter hosszú úgynevezett ankylosauria dinoszaurusz volt. Ez az alrendág jól felismerhető a tagjain található páncélról, tüskékről, esetleg a farok végén lévő csontos buzogányról. Gyakorlatilag olyanok voltak, mint egy páncélozott harckocsi. A Hungarosaurus a rokonainál viszonylag hosszabb lábaival eléggé gyors mozgású élőlény lehetett.
1: A legismertebb magyar dinók közé tartozik még az Ajkacetrops kozmaib. Elnevezését Ősi Attila szülővárosáról, Ajkáról és Kozma Károlyról, az ajkai kőszénbányák nyugalmazott geológusáról kapta. Az Ajkacetrops a Cetropsia nevű csoportjaink egyik legkisebb képviselője lehetett, amint egy 1 méteres testhosszával. A filmekből jól ismert galléros Triceratops viszonylag közeli rokona volt. Feltehetőleg csordákban legelészett. Mikor megtalálták állkapocs elemeit, azt hitték, hogy azok felfelé hajló karomszerű újpercek. Az Ajkacetrops iharkúti felfedezése az első egyértelmű bizonyíték arra nézve, hogy korábban csak Ázsiában és Észak-Amerikában élt Ceratropsiák Európában késő krétai szigetvilágát is benépesítették.
0: A tollas, már madárra emlékeztető dinoszaurusz, a Bouxitornis mincentijé is az akkori élővilág szerves része volt. Az iharkúti lelőhely azon kevés európai késő kréta lelőhelyek közé tartozik, ahonnan töredékes, de annál fontosabb madárleletek is előkerültek. A lelőhelyen eddig megtalált közel 10 000 csontmaradvány közül körülbelül egy tucat sorolható a madarakhoz. Bár a leletek kizárólag végtagcsontok, mégis sokat elárulnak az iharkúti késő kréta madárvilágról. Legalább 2 madárfajt sikerült már beazonosítani, melyek közül az egyik övméretű volt, és az ide sorolható csüccsont alapján a kréta időszak végén kihalt Enanornithes madarak új fajaként írták le.
1: Nem csak madarak repkedtek akkoriban a levegőben. A légtér urai jelen esetben a bakony sárkányai, a bakony drakó nevű pterosauriák, azaz repülőhüllők voltak. A popkultúrában gyakran megjelenő Pterodactylus 3-4 méteres szájfesz távolsággal rendelkező rokona gyakori volt a szigetvilágban. A pterosauriák nem dinoszauruszok voltak, csak rokonságban álltak velük. Feltevések szerint dögökkel, halakkal táplálkozhatott.
0: A vízi halakat nem csak a levegő hüllői terrorizálták. Az édesvízű folyókban, rokonaival ellentétben megélő Pannoniasaurus nem kevés egyedétől találtak maradványokat. A Jurassic World című filmből ismert Mosasaurus unokatestvére 6 méteresre is megnőhetett a gazdag élelemforrás lévén. A folyóvizekben abban a korban kajmánhalak úszkáltak, a partokon a Trabantról elnevezett fokszemisz trabanti teknősök sütkéreztek az Iharkutosokusz krokodilok mellett. Ősi tulipánfák és kezdetleges zárva termőfák árnyékában pulykáknál kisebb pneumoraptorok vártak a következő zsákmányukra. Rajtuk kívül rengeteg, még felfedezetlen élőlény lába taposhatta a Bakonyhegység egykori földjét. Őrületes belegondolni, ugye?
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

ha nekem jó, jó neked. Ha üres a fejed, lesz mivel megtöltened. Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet, a lényeg a szeretet. Hogy minden rosszban van valami. Ha egy magad maradsz, is lehetsz itt még valaki. Ha újnak látszik, ami maradi, de ne gondolkodj túl a dolgokat, mert maradsz valami. Élvezd, és ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, az okosítás hiába van. Az én világomban alkot vezet, a világtalan. Élvezd, a rontottál tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet vélegé.

0: az érzelkhez fekszel, hogy a szeretet rád mosolyog még ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár!
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Ribarics Rihárd és Pápai Ivett. Tudod, hogy milyen tragikus élete is volt József Attilának? 1905-ben született Budapesten. Félárvaként nőtt fel, mivel az apja 3 éves korában magára hagyta őt, 2 lány testvérét és édesanyját. Az asszony, Pőce Borbála, mindenkinek azt mondta, hogy férje Amerikába vándorolt, hogy segítsen a családjának. De ez hazugság volt. Igazából a férfi Romániába ment, és új családot alapított, a régit elfelejtve. A gyerekek anyja úri házakhoz járt mosni, takarítani, vasalni. 7 nappal átéve dolgozott, de így sem tudta eltartani a családját, és még az albérletet sem tudta kifizetni, ezért folyamatosan költöztek.
2: Amikor Attila 5 éves volt, ő és egyik testvére, Etus, az Országos Gyermekvédőligához került. Ők Ücsödre küldték őket, ahol egy paraszgazda háza körül segítettek eltartásért cserében. Itt viszont azt mondták neki, hogy nem létezik az a név, hogy Attila, ezért új nevet kapott. 7 évesen a testvérével együtt hazatért. Ám anyjukat munka közben súlyos baleset érte, pénzünk hamar elfogyott, és a külváros nyomorgó szegényei közé kényszerültek. A kisiskolás József Attila szeretett volna pénzt keresni, így a pénzkeresés szabályos és szabálytalan eszközeivel is megismerkedett.
1: A fiú 1914-ben próbálkozott meg az öngyilkossággal, miután összeveszett nővérével. Lukővel akarta megmérgezni magát, de tévedésből keményítőt ivott. Ugyanebben az évben anyja betegségeinek első jelei kezdtek mutatkozni, méhrákja lett. 5 év múlva szabadszálláson érte a hír József Attilát, hogy szeretett édesanyja meghalt. Ő és Etus a legidősebb testvérükhöz és férjéhez Makai Ödönhöz kerültek. 1920-ban magánvizsgát tett a polgári iskola 4. osztályából. Ugyanebben az évben gyámja beiratta egy gimnáziumba, amit 3 év múlva abbahagyott, ezért gyámja megvonta tőle a támogatást, hogy jobb útra térítse.
2: Ezek után Eszperzit Jánosnál kap szállást, vagy más barátainál húzza meg magát. Kizárólag a művészetnek akar élni, és ezek is lettek a legtermékenyebb évei. Lázadó Krisztus című művért 8 hónap fogházat és 200.000 korona pénzbüntetésre ítélték istengyalázás miatt. Később végül felmentették, a sajtó sokat foglalkozott a perével, ezáltal pedig sokan megismerhették.
1: Barátai és családja szavára hallgatva egyetemre ment, az egyetem alatt írta meg Tiszta szívvel című versét. Erről a versről tudomást szerzett Horger Antal, egyetemi professzor is, aki ezért ki akarta csapatni az egyetemről. József Attila ezt hatalmas sértésként élte meg, és végül nem is fejezte be az egyetemet. Bécsbe utazott, ahol beiratkozott egy egyetemre, és megismerkedett többek között Hatvani Lajossal és Ignotusszal. Később Párizsba is kiutazott. Itt folytatta a megszokott bohém és nélkülözéssel teli életét. Kapcsolatba került a francia kommunista párt magyar szekciójával. 1927-ben tért újra haza nagy tervekkel. Beiratkozott a Budapesti Egyetem bölcsészkarára, és kiadta 3. verses kötetét.
2: József Attilának Vágó Márta volt az első nagy szerelme. Itt érezhette, hogy milyen viszont kölcsönös ragaszkodás. Szinte euforikus állapotba került, Márta családja viszont csak akkor egyezett volna bele a kapcsolatukba, ha Attila biztos állást vállal, amire képtelen volt. Ezek után szerelme Londonba költözött, Szántó Judittal talán csak az első szerelmét akarta elfelejteni. Hiszen a szomorú igazság az, hogy soha nem írt verset a nő számára. Talán az egyetlen dolog, ami összekötötte őket, a közös nyomor volt. Mivel a pénz, amit kerestek, sokszor arra sem volt elég, hogy egyenek. Judit egyszer megtalálta a költő egy másik nőhöz írt versét, ezért a végső elkeseredésében megpróbált öngyilkos lenni, de nem sikerült neki. Mint később kiderült, a nő és József Attila között semmi nem történt. 3. szerelme Szijjátere volt, hozzá több verset is írt. Ezek a versek egy lelki beteg ember kapaszkodásai voltak egy nőbe, aki meghallgatja és megbocsát neki. Feltehetőleg borderline személyiségzavarra is küzdött, de ezt nem tudják pontosan. Kapcsolata a terapeutával annyira megromlott, hogy késsel támadt a nőre. Ezután egy Kozmutza Flóra nevű gyógypedagógusba szeretett bele. Ismételten viszonzatlanul, hiszen vágyait inkább tünetekként lehetett értékelni.
1: Egy új munka miatt akart volna Pestre menni, ám számára már nem volt hely az autóban. Az egyik utas kinyitotta az ajtót, és azt mondta, látod Attila, itt még egy kutya sem férne el. Ez a tréfásnak szent megjegyzés szíven ütötte a beteg embert, aki bizonyítani akarta barátainak, hogy nincs semmi baja. Másnap 1937. december 3-án este felé sétálni indult, és a Balatonszárszói vasútállomáson elütötte egy vonat. A halálának körülményei nem tisztázottak, a rendőrségi jelentés szerint baleset történt, de sokak szerint öngyilkosság.
2: Ugyancsak 32 évet élt, és utódja nem született, költészete talán örökre meghatározta a magyar irodalmat. Hihetetlenül tehetséges volt, mégis egész életében szenvedett. Nélkülöznie kellett. Az igazi boldog kiteljesedett szerelmet soha nem tapasztalhatta meg igazán. élete, amilyen szörnyű és hányattatott volt, művei legalább olyan gyönyörűek és örök életűek.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schneider Zaj Ákos és Varga Villő. Alter, mint zenei stílus és a Carson Coma együttes története.
1: Az alternatív rock az 1980-as években megjelenő zenei irányzat, melynek atya az indie rock. Ez a műfaj általában realista szemléletű, témájában a mindennapi általános dolgok kerülnek elő. Ezek általában társadalmi problémák, de lehetnek szerelmi témák is, vagy egyéb érzelmi állapotok.
0: Ismertebb magyar alter előadók többek közt a 30Y, Queen Bee, Kispál és a Borz, Kaukázus és a Carson Coma. Az utóbbi 2018-ban alapított magyar alternatív rock együttes. Zenéjükre jellemző a pozitív üzenet, a humor és a fiatalos bohóság. A Carson Coma 6 srácból Giorgio, Peti, Barni, Bálint, Zsoma és Atiból áll.
1: 2019-es debütáló albumok a Corduroy Club mind a közönség, mind a kritikusok részéről pozitív fogadtatást kapott. A HVG, az Index és a Recorder is az év legjobb albumai között említette a zenekar bemutatkozó anyagát. Ezért vált a Carson Coma gyorsan Magyarország egyik legfelkapottabb fiatal rock zenekarjává. A banda nagyon ismert lett ez alatt a 4 év alatt, végig jó irányba fejlődtek, egyáltalán nem szállt a fejükbe a hírnév.
0: A Carson Coma sorra tör fel a ranglétrán, harmadik nagy lemeze márciusban jelent meg az eddigi legerősebb pozitív visszhanggal. Másodjára töltötték meg Budapest legnagyobb koncerthelyszínét, a Budapest Parkot, majd április végén saját koncertfilmet mutattak be róluk.
1: 2018 óta kihoztak 3 albumot rengeteg zenével, közülük több dal milliós megtekintéssel bír. A zenekar pályafutása során több díjat is bezsebelt, többek közt a 4. magyar klip szemlefődíját. Fonogram díj is illette őket az év hazai felfedezettje minősítés miatt. Valamint az év junior könnyű zenei alkotói közösségének díját is hazavihették.
0: Ők másabb, különlegesebb dalokat játszanak, mint a megszokott mai zenék. A tavalyi évtől kezdve szinte csak teltházas koncertjeik vannak. És miért szeretik őket ennyire? Mert a Carson Coma nem követ trendet, nem követ divatot, nem slágerzenéket gyárt. A dalszövegeknek mondani valója van, és lelke, ami megérinti a hallgatót. Lehet, kimondja, amit te is érzel, de sohasem tudnád ilyen jól megfogalmazni.
1: Te ismerted őket? Ha igen, írd meg nekünk, melyik a kedvenc dalod tőlük.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Lendvai Martin, Vas Eszti és Schuller Vivi. Ha nincs kedved a sportoláshoz, lehet, hogy hallgatnod kell a tested üzenetére.
1: Általában lelkesen jársz edzeni, ám egyszer csak elmegy a kedved. Nem biztos, hogy a kényelmet tart vissza. A túledzettség jellegzetes tünetekkel jár, ha észreveszed magadon, fontos a pihenés.
2: Hirtelen változás. Ha egy ideje rendszeresen sportolsz, és olykor kihagysz egy alkalmat, szinte hiányozni fog a következő edzés. Előfordul, hogy időhiány miatt kénytelen vagy szünetet tartani, vagy egy fárasztó nap után el sem tudod képzelni, hogy belépj az edzőterembe. Egy ilyen eset még nem azt jelenti, hogy lusta vagy. Egyszerűen csak megengeded magadnak, hogy ne legyél maximalista.
0: Szeretnéd eldönteni, hogy ez csak múló kedvtelenség, vagy tényleg túlhajtottad magad? Tegyél egy próbát. Vedd rá magad, hogy mégis neki kezdesz az edzésnek. Mit érzel, amint eltelik az első 10-15 perc? Ha kezdesz belejönni, fokozódik a lelkesedésed és kitartásod, és a végén örülsz, hogy mégsem hagytad ki ezt az alkalmat, akkor jól tetted, hogy legyőzted a lustaságot. Ezzel szemben, ha az edzés folyamán egyre fáradtabb vagy, nehezebben hajtod végre a gyakorlatokat, és arra vársz, mikor hagyhatod már abba, akkor valószínű, hogy a túledzettség csapdájába estél.
1: Több ok állhat a túledzettség hátterében. Lehet, hogy a szükségesnél gyakrabban sportolsz, nem hagysz pihenőnapokat az egyes alkalmak között. Előfordulhat, hogy súlyzós edzés esetén nagyon gyorsan növeled a súlyokat vagy az ismétlés számot. Ha csoportos aerobik órákon veszel részt, lehet, hogy nem az állóképességednek megfelelő óratípust választottál. Futóknál gyakori a megtett távok túl gyors növelése. Betegség utáni lábadozáskor legyen megfontolt a visszatérés az edzéshez. Ne ugyanott folytasd, ahol abba hagytad, hanem lépj vissza egy kicsit a tempóban és a gyakoriságban.
2: Hogy milyen jelei vannak a túledzettségnek? Állandó izomláz, nehezen gyógyuló sérülések, folyamatosan emelkedett púzusszám, kedvetlenség az edzéssel kapcsolatban, krónikus fáradtság, álmatlanság, rossz kedv vagy ingerlékenység, és még sorolhatnánk. Ha ezeket a jeleket tapasztalod, és nincs egyéb magyarázata, akkor ideje átgondolnod az edzés és a pihenés arányát.
0: Hogyan nyerd vissza régi önmagadat? A túledzettség kezelhető állapot, feltéve, ha komolyan veszed. Most ne a teljesítménykényszer hajtson, mert visszájára fordulhat az erőltetés. Legalább 2 hétig ne is gondolj az edzésre. Ez természetesen nem mozdulatlanságot jelent, de a séta, a könnyű jóga bőven elegendő.
1: Fokozottan figyelj a táplálkozásodra, fogyassz vitamindús, sok nyers ételt tartalmazó fogást. A feldolgozott táplálékokat mindenképpen felejtsd el. A szervezetednek most minden támogatásra szüksége van, amit képes vagy megadni neki.
2: Ha teheted, iktasd be szaunát, masszázs vagy talpmasszást. Ezek segítenek visszanyerni az energiát, relaxálnak, beindítják a szervezet öngyógyító képességét. Amikor úgy érzed, csökkenek, majd eltűnnek a túledzettség tünetei, akkor fokozatosan, megfontoltan tér vissza az edzéshez, és figyelj, hogy ne kövesd el újból a korábbi hibákat. A tested az a hely, ahol laksz. Érdemes vigyázni rá. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bahár Bence, Mordarvas Mihály, Csókás Dávid, Berzevici Dávid, Horváth Winter Oliver, Horváth Winter Kristóf és Szűcs Vitos Koppány. A mai adásban bemutatjuk nektek a már vártalak könyvesboltot.
1: Mikor nyit meg először a könyvesbolt?
2: Ezelőtt 9 évvel nyitotta a Dóri, akkor még Pagony könyvesbolt volt, most pedig már önállóak vagyunk, a könyves már vártalak. Szonda Györgyinek hívnak. Nálunk itt a könyvesboltban mi hárman dolgozunk, és mindannyian ilyen mindenes kis könyvesjátékos, táborosztató, gyermekfoglalkoztató, mindenes lányok vagyunk. Úgy hívnak minket, hogy a könyves lányok.
3: Mi található a könyvtárban?
2: Nem könyvtár, hanem könyvesbolt, semmi probléma. Képzeld, a kis vásárlóink is nagyon sokszor azt mondják, hogy jövünk a könyvtárba. Leginkább gyerekkönyvek, ifjúsági könyvek, viszont most már felnőtteknek szóló könyvek is vannak, és számtalan sok játék.
4: Mik a legnépszerűbb könyvek, és miért?
2: Nagyon-nagyon népszerű az egész piciknek szóló könyvek, ez az 1-2 évesek, azért, mert ugye az anyukák akkor kezdenek el a gyerekeknek könyveket mutatni, aztán a valószínűleg a ti korosztályotok, aki szeret olvasni, az jár hozzánk, és nagyon sok könyvet el tudtok már olvasni ebben a korban, és nagyon-nagyon sok könyv, tehát heti új megjelenések vannak, és folyamatosan próbáljuk az újdonságokat. Nem tudnék olyat mondani, hogy melyik a legnépszerűbb könyvünk, más a fiúknak, más a lányoknak, nagyon-nagyon sok könyvből tudtok nálunk válogatni.
5: Ön mit ajánl a 12-14 éves korosztálynak?
2: Ennek a korosztálynak mindenképpen nagyon izgalmas könyveket szoktunk ajánlani. Olyan nagyon népszerű, ami nyomozós könyv, amiben esetleg van valami plusz, nem csak egy regény, amit olvasunk, hanem mondjuk van benne egy kis extra kutakodó munka, illetve ez a 12-14 éves korosztály, a csajok már szeretnek olvasni ilyen szerelmi történeteket, a fiúk pedig a fantasyt szerintem, és ami egy kicsit a számítógép világába kalauzol.
6: Szerettek-e a könyvesbolttal foglalkozni?
2: Azt hiszem, te tudod a legjobban, mert elárulhatom, hogy édesanyád a kolléganőm. Nagyon szeretünk itt dolgozni, ez nekünk egy csodálatos család.
7: Milyen korosztálynak készülnek a könyvek?
2: Nálunk 0-tól 100 éves korig találni könyvet, úgyhogy mindenkinek egészen az apró gyerkőztől a nagyszülőkig tudtok könyvet találni, úgyhogy teljes a lefedettség.
4: Lesz-e könyvbemutató mostanában?
2: Igen, nagyon jó a kérdés. Már is akkor elmondanám, hogy legközelebb szeptemberben, szeptember 19-én Jakubcsek Gabriella jön hozzánk, és egy nagy közös beszélgetést fog Dányi Hajni kolléganőm vele tartani, és bemutatja a legújabb könyvét nálunk. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. Nemrég az Audi Győri gyárában jártunk, és úgy gondoltuk, hogy erről az elég hatalmas és bonyolult vállalatról készítünk egy adást.
1: Az Audi Hungária, ami az Audi autók magyarországi gyártásának telephelye, 2018-ban ünnepelte a 25. születésnapját. Az egész egy vasszerkezetes raktárban kezdődött 1993-ban, bár akkor még csak motorokat gyártottak. Ma az Audi Hungária 9000 motort és 750 autót gyárt naponta. És itt működik a Közép-Európa egyik legnagyobb szerszámgyára is.
0: Az Audi Hungáriában úgynevezett Otto, illetve dízel motorokat, elektromos motorokat és benzines autókat is gyártanak. 2018-ban majdnem 2 millió motor gyártottak, ebből körülbelül 10 000 elektromos. Ugyanebben az évben 5 féle autót gyártottak, az A3 limuzint, az A3 kabriolettet, a TT kupét, a TT roadstert és az Audi Q3-at. Ezekből 100 000-et gyártottak. 2019-ben azonban már nem gyártanak A3 limuzint, helyette viszont elkezdődött a Q3 Sportback szerelése. Emiatt ennek az autónak és a Q3-nak a motor, illetve alkatrész gyártása egy külön üzembe került.
1: A telephely mintegy 5 millió négyzetkilométeren működik, ebből 1,5 millió van beépítve. Az épületek között találhatóak logisztikai központok, motorgyárak, egy szerelde, présüzem, kísérleti központok és szerszámgyár is. A győri üzem 15 millió Audi emblémát vásárol évente. A cég 130 beszerzője, több mint 3500 beszállítótól, köztük 1000 magyar cégtől rendel alkatrészeket Győrbe, a világ 44 országából. 30 000 féle alkatrésznek kell időben megfelelő helyre érkeznie.
0: 2018 volt az az év, amelyben elkezdték gyártani az úgynevezett e-motort, más néven elektromos motort az Audi Győri üzemében. A gyár összterületéhez képest kis területen 8500 négyzetméteren folyik a munka. Ezt a modern motorfajtát már elődjeihez képest sokkal nagyobb automatizáltság mellett készítik, viszont sokkal kevesebb ember dolgozik rajta, összesen 180.
1: Annak ellenére, hogy a motor álló részének elkészítése 7, összeszerelése 9-10 óráig is tarthat, naponta akár több mint 400 darabot gyárthatnak le. Az összeszerelési folyamatot főleg nők végzik, mert ők kifinomultabb finom motorikus képességekkel rendelkeznek, mint férfi társaik, és így hatékonyabb a munkavégzés.
0: Ahhoz, hogy ezek az egyenként 125 és 140 kW-os motorok elkészülhessenek, előtte meg kellett tervezni őket és a gyártás lebonyolításának folyamatát. Ezt 2013-ban kezdték meg, amikor megszületett az e-motor ötlete. Aztán 2014-ben már el is készült a kísérleti gyártás első néhány darabja.
1: A gyártásban nagy szerepet vállal a mesterséges intelligencia, például az alkatrészek nem a megszokott futószalagos megoldással jutnak el az egyik helyről a másikra, hanem az úgynevezett FTF-ek, vezető nélküli szállítóeszközök segítségével. Az e-motor csarnokában összesen 23 ilyen üzemel. Ezek az aprócska robotok kommunikálnak a berendezésekkel, amik jeleznek, ha befejezik a munkát, vagy hiányzik egy alkatrész a gyártáshoz. A robotok minden oldalon fel vannak szerelve érzékelőkkel, ezért meg tudnak állni, ha valaki kilép eléjük, viszont ha ő nem távozik és ott marad az útjukban, akkor figyelmeztetik, hogy lépjen arrébb, mert nekik fontos feladatuk van. Ezek a kis szerkezetek 20 000 utat teljesítenek mindössze 24 óra alatt.
0: Az üzem hatékonyságát az is növeli, hogy a dolgozók pályázhatnak spórolással kapcsolatos ötleteikkel, és ha az egyiket alkalmazzák, az ötletből származó profitból részesedik az ötletgazda is. Egy másik innovatív megoldás az AR szemüveg, amivel maguk előtt láthatják a számítógépen megtervezett terveiket is, és közben még módosítatnak is rajtuk úgy, hogy a kezük közben üres marad.

0: 95.5 Táskarádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Nagyobb a tejútrendszer, mint eddig gondoltuk. Két hét alatt 31 új állatfajt fedeztek fel az Atlanti-óceánban. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz, az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között a kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. Jóval távolabbra nyúlhatnak el a tejútrendszer spirálkarjai, mint azt korábban gondoltuk, derült ki a NASA közleményéből. A szakértők a Chandra űrtávcső és az XMM Newton műhold megfigyelései alapján meghatározták a spirálkarokban található porfelhők távolságát gamma kitörések körül megjelenő gyűrűk vizsgálatával. A eredményeik alapján ideje lehet újra gondolnunk galaxisunk szerkezetéről alkotott elképzeléseinket. A gamma kitörések az univerzum legfényesebb fényjelenségei közé tartoznak, és nagy tömegű csillagok összeomlásakor vagy neutron csillagok összeolvadásakor keletkeznek. A Földtől rendkívül messze, bőven galaxisunk határain túl találhatók, de fényük visszaverődik spirálkarokban található porfelhőkről. Ezzel a röntgentartományban érzékelhető gyűrűket hoznak létre. A gyűrűk átmérője alapján meghatározható a porfelhők távolsága bolygónktól. Minél nagyobb egy gyűrű, annál közelebb van hozzánk a létrejöttében szerepet játszó porfelhő. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított a Schmidt Oceans kutató expedíció. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részében, Brazília partjaitól nem messze fedezték fel, derül ki a szervezet közleményéből. Az újonnan leírt állatfajok között szerepelnek felemáslábú rákok, medúzák, farkos zsákállatok, férgek, valamint rizariák. Utóbbiak olyan egysejtűek, amelyek hatalmas, akár 1 cm-t is elérő méretük miatt szabad szemmel láthatóak. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait az ELTE Régész Tudományi Intézet kutatói Nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyalese is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult és gyorsan elterjedt Magyarországon. A prépostság létezéséről régóta tudtak, helyét azonban korábban nem ismerték. Történeti források, terepbejárások és műszeres vizsgálatok alapján a régészek a Nagykökényes mai templomától nyugatra fekvő temető és gyümölcsös területére tették az épület lehetséges lelőhelyét. A feltárást 2026. áprilisában kezdték meg. A rendőrség a korábbi évek bevált gyakorlatát követve idén szeptemberben is komplex közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési intézkedés csomaggal készült a 2026-27-es tanévkezdésre. Mivel a nyári szünet után a gyerekeknek és a járművezetőknek is vissza kell rázódniuk a tanév közlekedési rendjébe, kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák környékére.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: A svéd élvonalban szereplő IK Sirius hivatalosan is bejelentette Van Csazolán szerződését. A 21 éves szélső a belga Lommel SK-tól került a svéd csapathoz, és a megállapodás értelmében 2031 nyaráig kötelezte el magát az új klubjához. Van Csa az MTK Budapest Akadémiáján nevelkedett, majd a magyar élvonalban 16 évesen mutatkozott be. 2022-ben Belgiumba igazolt, ahol a 93 mérkőzésen 19 gólt és 7 gólpasszt jegyzett.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma a meleg időben csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Kedvenceiddel, yeah! Friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker! Ébredj ezzel!

0: 95.5 táskarádió, te is beleférsz. Éter futár robotok tettek tönkre több buszmegállót Chicagóban. A videókon az látható, ahogy a robot a járdán közlekedik, majd a megálló oldalán található üvegnek ütközik. Az üveg ezután apró darabokra törik, a robot pedig a helyén marad. Ami különösen szórakoztató, az az, hogy az eszköz elején található digitális panelen pislogó szempárok látszanak az ütközés után.
1: Szóval konkrétan én ártatlanul pislog.
0: Igen, én láttam a videót, még láttam róla a képeket, és konkrétan egy kis bóti szemekkel néz.

0: És akkor mondom, és így, hoppá, elrontottam. Hoppá.
1: Nekem erről amúgy egyből az a, nem is tudom, hogy talán videót vagy képet láttam, egy robot porszívó volt, azt hiszem. És hát kicsi kölyök kutyus volt, és hát ugye a kölyök kutyusok még nem szobatiszták, és hát a kölyök kutyus oda, tudjuk, mit csinálta,
0: oda csinálta a dolgát
1: a nappali közepére, és a robot porszívó úgy gondolta, hogy hát neki akkor is porszívóznia kell, és hát szétkente.
0: Azt a képet szerintem én is láttam. Meg olyanok is vannak, amikor ilyen az állatok ott ülnek így a robotparszimónak a tetején, és ott bámulnak.
1: A macskák, olyan aranyosak a macskák, hogy nem tudják így felfogni, hogy mi van.
0: Miért mozog?
1: Nálam szerintem amúgy a kutyám is ezt csinálna.
0: Elég valószínű, hogy az én macskám is.
2: Nekem erről a robotosról, ami eszembe jutott, és ez robotos és macskás is egyébként, van egy olyan étterem Budapesten, Budapesten, ahol vannak ilyen, hát kb. Ilyen étterem, hogy tudjátok, olyan, mint egy ilyen kis pici oszlop, a derekadig ér, és ilyen robotka, és ilyen tálcák annak van rajta, hogy azt szeretni. Igen, és azt akartam mondani, hogy az ilyen cica, és annak is ilyen cuki arca van, és így mosolyog. Még videóm is van róla, mert amikor először láttunk olyat, akkor
1: nem videóm tudok tenni a tálcát, meg van, amikor ki is hozza neked a kaját.
2: Igen, és tök kis cuki.
1: Nagyon aranyos amúgy az a cica.
2: Igen, amúgy, és ott az étterembe így mászkál fel alá.
1: De amúgy erről nem a robot tehát.
0: És nyávol is? Bocsi.
2: Kérdés. Jó kérdés, nyávol. Szerintem azért.
1: Igen,
2: szerintem
1: azért nem, hát biztos ad ki hangot, nem?
2: Nem tudom, én arra gondoltam, hogy szerintem azért nem, mert mondjuk ott beszélgetnek az emberek, meg itt, én robotka meg mászkál fel, és csak úgy random nyávog, akkor lehet,
0: hogy annyira vicces lenne.
2: Lehet zavarná
0: éppen beszéltek az emberek. Ó, neked mennyi az adóbevallásod? Aha, nekem mennyi? Miau.
2: egyébként nekem is tetszene a nyávogna, de szerintem vannak egyeseket zavarna, és,
1: ja, az lehet.
2: És ezért inkább nincs hangja.
1: Amúgy visszatérve itt a robotra, ez nem a robot hibája, bár szerintem, ha már egyszer egy ilyen robotot kitalálnak, akkor... Hát ilyen érzékelőket csak tesznek már bele, nem?
0: Lehet, hogy a robot az már elkezdte a robot inváziót, és tönkre akarja tenni a dolgokat.
1: Ebbe bele se gondoltam.
2: És megjátsza magát, és azért nézett olyan ártatlan szemekkel, hogy azt higgyék, hogy véletlen
0: vagy
2: volt.
0: Azért, mert csak olyan szeme van, és nem tud gonoszul nézni. Hogy tudod gonoszulni?
2: És mivel ha tud?
0: Így összeráncolja. Akkor meg azt választotta, hogy ártatlanul
2: igen,
0: néz.
2: Ezt mondom, át akar várni.
1: Hát bízom benne azért, hogy a robotok jó fejek, és nem akarnak egyszer majd kinyírni mindenkit. Minden esetre mi most megyünk tovább Tiestótól,

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. Szobrot kaptak a kaza fiatalok, akik 10 éve kimentettek egy kutyát a helyi víztározóból. 2016-ban néhány fiatal egymásba kapaszkodva, élőláncot alkotva mentett ki egy kutyát, amely a víztározóba esett a kazasztáni Almatiban. Most egy évtizeddel a közösségi médiában is felkapott esemény után szobrot állítottak ennek emlékére.
1: Amúgy ez a
2: ritmus. Azt mondtad, hogy szobrot kaptak a kaza fiatalok, és ez annyira fura, ilyen, úgy van leírva, hogy egy kaza, és ez mit jelent, hogy kazasztáni fiatalok?
0: Igen, kazasztáni fiatalok.
1: Úgy, mint a magyar, hogy Magyarország magyar.
0: Nem magyarországi fiatalok, hanem magyar fiatalok.
2: Jól van, értem.
0: Amúgy ez nagyon, nagyon aranyos. Én láttam a szobrot is, és nagyon kis aranyos, és ilyen kis, ilyen megmelengedte a szívem.
1: Igen? Ja, mert igen. Milyen a szobor? Hogy...
0: Hát úgy kell elképzelni, mint hogyha elképzelitek a Dunapartot, tudjátok, ott
2: igen.
0: Itt ilyen, ilyen régen van ott a part, és konkrétan ott igazából majdnem szinte az aljáig, tehát a vízszintig van ez a dolog, és akkor ott van a vízszintnél a kutyus, ott hát azt hiszem áll a kutyus, és akkor konkrétan azt hiszem 4-5 emberi egymásba láncba kapaszkodva.
1: Ja, tehát hogy ilyen a pillanatot megörökítő szobrosát.
0: Konkrétan igen, a pillanatot megörökítek.
2: Nagyon menő.
0: És nagyon szép szerintem, igen.
1: Amúgy ez tényleg nagyon cuki. Nekem erről tudjátok, mi jutott eszembe? Apukám volt, hogy úgy van, hogy amikor építkezés volt a házunknál, akkor ott voltak ilyen nagy zsákok, amiben ilyen szemét volt, hát valamint, hogy ilyen építkezés, ilyen hulladék, meg ilyesmi, és abba volt, hogy beesett egy ilyen kis cica, egy ilyen nagyon pici cica, és apa meg hallotta, hogy itt van valami nyávok, de ilyen nagyon halkan, és kiszedte onnan, kimentette, de ilyen tényleg ilyen kis cuki kölyökbe a cica, és kimentette, és akkor onnantól, és akkor azóta elteti. Mondjuk most már egy ideje nincs, mert úgy van, hogy egyébként ő allergiás a macskákra, szóval így nem tartotta meg ilyesmi, de úgy volt valahogy, ha már megmentette, akkor kaját is kirak neki, nehogy ilyen halljon, vagy mit tudom én. Úgyhogy egy jó darabig
2: etette. Mi régen mentünk mindig a Tiszára hajózni, ilyen kis evezni, meg ilyenek, és én ott mentettem meg egy orszarvú bogarat. Aztán egy ilyen kifejlődött hatalmas orszarvú bogarat. Aha, így mentem, és jött egy orszarvú bogár, és akkor kimentettem, és aztán tök barátságos volt,
1: szarvasbogár.
2: Orszarvú bogár.
1: Van ilyen bogár, hogy orszarvú bogár? Annak nem az a neve, hogy szarvas bogár?
2: Tudod, aminek csak egy ilyen kis tüskéje van középen, és nem kettő.
1: És ez a neve? Hogy orszarvú bogár,
2: az a neve?
0: Nem is tudtam.
1: Nálunk nekem csak a szarvas bogár volt meg, aminek ugye
2: kettő oldal van, igen.
1: Ja, igen, de ennek meg csak egy.
0: Nálunk az volt, hogy a mamáméknál volt egy ilyen picik kis kút, akkor még nem volt úgymond lefedve a kút, és nagyon sokszor mentettünk onnan sünőket. Nem tudom, hogy miért estek bele oda, de rengeteg sünit mentettünk, és amúgy nem tudom, hogy van-e hangjuk a sünőknek, én úgy emlékeztem, hogy ilyen kis apró, pici hangokat adtak ki, úgyhogy tudom, hogy mi mindig mentettük a sünőket. Írjátok meg nekünk, hogy ti esetleg mentettetek-e már meg állatot, viszont mi most megyünk tovább, Just

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Nagyobb a tejútrendszer, mint eddig gondoltuk. Két hét alatt 31 új állatfajt fedeztek fel az Atlanti-óceánban. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz, az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között a kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. Jóval távolabbra nyúlhatnak el a tejútrendszer spirálkarjai, mint azt korábban gondoltuk, derült ki a NASA közleményéből. A szakértők a Chandra űrtávcső és az XMM Newton műhold megfigyelései alapján meghatározták a spirálkarokban található porfelhők távolságát gamma kitörések körül megjelenő gyűrűk vizsgálatával. A eredményeik alapján ideje lehet újra gondolnunk galaxisunk szerkezetéről alkotott elképzeléseinket. A gamma kitörések az univerzum legfényesebb fényjelenségei közé tartoznak, és nagy tömegű csillagok összeomlásakor vagy neutroncsillagok összeolvadásakor keletkeznek. A Földtől rendkívül messze, bőven galaxisunk határain túl találhatók, de fényük visszaverődik spirálkarokban található porfelhőkről. Ezzel a röntgentartományban érzékelhető gyűrűket hoznak létre. A gyűrűk átmérője alapján meghatározható a porfelhők távolsága bolygónktól. Minél nagyobb egy gyűrű, annál közelebb van hozzánk a létrejöttében szerepet játszó porfelhő. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított a Schmidt Oceans kutatóexpedíció. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részében, Brazília partjaitól nem messze fedezték fel, derül ki a szervezet közleményéből. Az újonnan leírt állatfajok között szerepelnek felemáslábú rákok, medúzák, farkaszsákállatok, férgek, valamint rizariák. Utóbbiak olyan egysejtűek, amelyek hatalmas, akár 1 cm-t is elérő méretük miatt szabad szemmel láthatóak. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait az ELTE Régész Tudományi Intézet kutatói Nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyalese is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult és gyorsan elterjedt Magyarországon. A prépostság létezéséről régóta tudtak, helyét azonban korábban nem ismerték. Történeti források, terepbejárások és műszeres vizsgálatok alapján a régészek a Nagykökényes mai templomától nyugatra fekvő temető és gyümölcsös területére tették az épület lehetséges lelőhelyét. A feltárást 2026. áprilisában kezdték meg. A rendőrség a korábbi évek bevált gyakorlatát követve idén szeptemberben is komplex közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési intézkedés csomaggal készült a 2026-27-es tanévkezdésre. Mivel a nyári szünet után a gyerekeknek és a járművezetőknek is vissza kell rázódniuk a tanév közlekedési rendjébe, kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák környékére.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A svéd élvonalban szereplő IK Sirius hivatalosan is bejelentette Vancsa Zolán szerződését. A 21 éves szélső a belga Lommel SK-tól került a svéd csapathoz, és a megállapodás értelmében 2031 nyaráig kötelezte el magát az új klubjához. Vancsa az MTK Budapest Akadémiáján nevelkedett, majd a magyar élvonalban 16 évesen mutatkozott be. 2022-ben Belgiumba igazolt, ahol a 93 mérkőzésen 19 gólt és 7 gólpasszt jegyzett.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a meleg időben csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 32 fokot mutathatnak a hőmérők.

95.5 Táskrádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Sarf Janka, Bali Villő és Hedrik Mira. A következő fél órában beszélünk egy olyan diétáról, ami több évvel lassíthatja az öregedést, és arról is, hogy egy légitársaság örökre kitilthatja járatairól azokat, akik nem hajlandók fejhallgatót használni. De előtte hallgassuk meg DJ-tól az Endo.

0: 90 a Táska Rádió, te is beleférsz. Egy légitársaság örökre kitilthatja járatairól azokat, akik nem hajlandók fejhallgatót használni. Az amerikai United Airlines légitársasága frissítette a szállítási szerződést, ez szerint ezentúl joga van eltávolítani azokat az utasokat, akik nem használnak fejhallgatót hang- vagy videótartalom hallgatása nézése közben. A légitársaság szerint így akarják csökkenteni a zajt a kabinokban. Az utasok továbbra is használhatják az elektronikus eszközeiket, de csak fejhallgatóval. A vétkesek nem kevesebbet kockáztatnak, mint hogy a szabály megsértése esetén egy életre kitiltják őket a légitársaság járatairól.
1: Ezt amúgy megértem, mert én például, amikor vonaton vagyok, és valaki elkezd ilyen nagyon hangosan zenét hallgatni, nem nagyon-nagyon hangosan, csak így hangosan is hallom, és zavar,
0: igen,
1: akkor engem ez nagyon tud zavarni, hogy miért nem tudja feltenni a fülesét, és miért nem tudja hallgatni az ő zenéjét, csak ő.
0: Igen.
2: Na várjál, én, amikor Franciaországból jöttünk haza repülővel, akkor, vagy odafelé mentünk, már nem tudom, lehet odafelé mentünk, előttünk vagy mögöttünk ült egy sor gyerek, ilyen 10 éves körül ilyen fiúk, nem tudom, valami, igen, együtt mentek ilyesmi, és YouTube videót néztek. De ilyen agyrohasztó típusú YouTube videót hangosan. Mi meg így ültünk a tesómmal, hogy tehát elég kellemetlen, úgyhogy ezt én is meg tudom érteni.
0: De amúgy én például jobban szeretek alapvetően is fülesbe hallgatni úgy mindent.
1: Igen.
2: Engem, a hangja egyébként
1: engem,
2: is.
1: De engem annyira zavar, amikor hangosabban hallgatok valamit, és így belegondolok, hogy ezt az ások emberek hallják, és ez az én dolgom, ez senki másra nem tartozik.
2: Egyébként nekem egyébként ez egy kicsit én is így vagyok, már mint olyan szempontból, hogy most, tehát hogy nézek, tehát hogyha így otthon vagyok, és mondjuk úgy nézek valamit, akkor van, hogy végül a tesómmal együtt nézünk valamit, vagy csak szimplán nézem, és hogy így nem zavarja, és akkor esetleg van, hogy néha hangosan nézem, de alapvetően én is úgy vagyok vele, hogy ugye ez az én dolgom, hogy nézem, nem akarok vele más zavarni, tehát nekem alapból az, hogy nem akarok más zavarni, és akkor fejessel nézem.
0: Nekem tudjátok, hogy mi a kedvencem? Az, egyszer volt egy olyan, hát ilyen szituációban részem, hogy a buszon ültem, és a kedves úriember úgy gondolta, hogy most max hangerőn szeretné nézni a TikTokot a telefonján a buszon.
2: Jaj.
0: És max hangerőn pörgette ott mellettem az úriember, és így megkértem, hogy kicsit halkítsa már le, és az úriembernek állt feljebb, hogy én hogy merem megkérni egy tömegközlekedési eszközön, ahol nem csak ketten voltunk, hogy halkítson a mobil készülékét.
2: De ez annyira szóval idegesítő.
0: Ez már a kategória.
2: Már az is pofátlan, hogy ilyen full hangerővel hallgatja valamiért szerintem.
0: Én ezt teljesen nem tudom megérteni.
2: Én se, tehát, hogy legalább, ha megkérnek rá. Most, ha nem zavarja az embereket, akkor a többieket nem zavarja, akkor oké, de hogyha megkérnek rá legalább, akkor halkítsam el.
0: Írjátok meg nekünk, hogy ti mit gondoltok erről a szabályról, viszont mi most megyünk tovább Dave & Tams közösével a Rain Dance-szel. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

Okosságát gamma kitörések körül megjelenő gyűrűk vizsgálatával. Eredményeik alapján ideje lehet újra gondolnunk galaxisunk szerkezetéről alkotott elképzeléseinket. A gamma kitörések az univerzum legfényesebb fényjelenségei közé tartoznak, és nagy tömegű csillagok összeomlásakor vagy neutron csillagok összeolvadásakor keletkeznek. A Földtől rendkívül messze, bőven galaxisunk határain túl találhatók, de fényük visszaverődik spirálkarokban található porfelhőkről. Ezzel a röntgentartományban érzékelhető gyűrűket hoznak létre. A gyűrűk átmérője alapján meghatározható a porfelhők távolsága bolygónktól. Minél nagyobb egy gyűrű, annál közelebb van hozzánk a létre.

0: feljöttében szerepet játszó porfelhő. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított a Schmidt Oceans kutatóexpedíció. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részében, Brazília partjaitól nem messze fedezték fel, derül ki a szervezet közleményéből. Az újonnan leírt állatfajok között szerepelnek felemáslábú rákok, medúzák, farkaszsákállatok, férgek, valamint rizariák. Utóbbiak olyan egysejtűek, amelyek hatalmas, akár 1 cm-t is elérő méretük miatt szabad szemmel láthatóak. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait az ELTE Régész Tudományi Intézet kutatói Nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyalese is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult és gyorsan elterjedt Magyarországon. A prépostság létezéséről régóta tudtak, helyét azonban korábban nem ismerték. Történeti források, terepbejárások és műszeres vizsgálatok alapján a régészek a Nagykökényes mai templomától nyugatra fekvő temető és gyümölcsös területére tették az épület lehetséges lelőhelyét. A feltárást 2026. áprilisában kezdték meg. A rendőrség a korábbi évek bevált gyakorlatát követve idén szeptemberben is komplex közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési intézkedés csomaggal készült a 2026-27-es tanévkezdésre. Mivel a nyári szünet után a gyerekeknek és a járművezetőknek is vissza kell rázódniuk a tanév közlekedési rendjébe, kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák környékére.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
0: A svéd élvonalban szereplő IK Sirius hivatalosan is bejelentette Vancsa Zolán szerződését. A 21 éves szélső a belga Lommel SK-tól került a svéd csapathoz, és a megállapodás értelmében 2031 nyaráig kötelezte el magát az új klubjához. Vancsa az MTK Budapest Akadémiáján nevelkedett, majd a magyar élvonalban 16 évesen mutatkozott be. 2022-ben Belgiumba igazolt, ahol a 93 mérkőzésen 19 gólt és 7 gólpasszt jegyzett.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
0: Ma a meleg időben csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 32 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: 95 Task Rádió, te is beleférsz. Ez a Becker, a mikrofonoknál Sarf Janka, Bali Villő és Hedrick Mira. Sidney Sweeney megint levetkőzött, átlátszó fehér neműje miatt kerülhet bajba. Új felvétel került elő Alan Rickson verekedéséről, ami után a rendőrség azonnal megszólalt. De még mielőtt ezeket kibeszéljük, szóljon Olivia Rodrigótól a Vampire, itt a 97.5-ön.
1: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Új felvétel került elő Ellen Rickson verekedéséről, ami után a rendőrség azonnal megszólalt. A Richard című sorozat sztárja kertvárosban motorozott a gyerekeivel, majd jött a szomszédja, és durván összeverekedtek. A színész állította, nem kezdeményezte a verekedés szomszédjával, sőt, a szomszéd lőtte le kétszer a motorjáról. A rendőrség szerint a színész önvédelemből cselekedett.
1: Én láttam a videót, mert az előbb itt megnéztük, igazából ez a durva összeverekedés, ez igazából nem is volt nagyon. Hát annyi történt, hogy Ellen éppen tényleg motorozott, és a szomszéd konkrétan, ahogy haladt a motorral, beállt ugye a motor elé.
0: De érted, konkrétan látszik az is, hogy így odébb van, és így odafut, hogy
1: oda
0: a motor
1: megy
0: elé
1: a motor
0: beálljon.
1: Elé, de igazából amúgy nem tudom miért. És ugye el is esett a motor,
0: igen,
1: tehát eldőlt
0: volt,
1: a motorra.
0: Megbillent a motorra, eldőlt vele, és gondolom utána visszaállt.
1: Igen, utána visszaállt, és utána látszik a felvételen, hogy a szomszéd ellent meglökte, tehát így a motorral így együtt meglökte.
0: Igen, kétszer is.
1: Igen, és akkor utána hogy is volt utána?
0: Úgy volt, hogy utána volt az, hogy kétszer meglökte, miközben a motoron ült, és igen, akkor volt, hogy akkor leszállt a motorról, és akkor lekevert neki egyet,
1: ja, igen,
0: amitől már rögtön a földre került, és aztán még egyszer megütötte, tehát konkrétan igen, kétszer ütötte meg, és ez volt a nagy összeverekedés.
1: Igen, tehát amúgy a szomszédő nem ütötte meg, csak ugye ő kezdeményezte azzal,
0: igen,
1: hogy elkezdte lökölni, és akkor ugye átkapott kettőt, de amúgy a felvételen is látszik, hogy utána felállt, és utána még mondta a magáét. De szerintem amúgy több hírpoltáron is olvastam ezt a hírt, és ott nagyon sokan lehoztak, hogy ugye mit itt is, hogy durván összeverekedtek, azért ez annyira durva nem volt. Tehát, hogy ez az akciófilmekben súlyozás.
0: Meg verekedésnek se nevezném igazából, mert a színész volt, tehát Ellen volt ez, aki kettőt legevárt neki, lement a földre, aztán fölkelt és ment a dolgára
1: a
0: szomszéd.
1: Nem elesett, hanem konkrétan csak így legörnyedt a földre.
0: Kis csillésbe. Tehát szóval nem az volt, hogy akkorát lekevert neki, hogy
1: igen,
0: két sarokkal odébb repült, és a földön fátrengett, hanem lekevert neki egyet, és akkor jaj, lement a földre, és utána kapott még egy tasztét, és ennyi.
1: Amúgy

0: amúgy a Ellennek a felháborodása teljesen jogos, mert tényleg konkrétan beállt elé.
1: Hát meg viszont, a gyerekeivel volt.
0: Hát igen.
1: És akkor úgy oda megy balhézni.
0: Persze. De hát szóval nem értem, hogy miért állt
2: szerintem belé. Nem tetszett neki, hogy a Reacher filmnek, a sorozatnak a vége lett. Vagy valami
1: ilyen hiba. Ja, biztos a vége miatt. Hé, te azzal a Susan csajja jöttél össze, nem pedig azzal, akivel én akartam. Na most akkor, na most megmutatom.
0: De amúgy tényleg, és bár lehet, ja, hogy nem kellett volna megütnie, de amúgy a felháborodása teljesen jogos.
1: Hát meg önvédelem volt, meg tényleg egyébként, tehát nem az volt, hogy úgy, nem az volt, hogy fél holtra várta, hanem kemény kettőt kevert le neki, ez, amivel így kicsit megmutat, hogy hagyjál békén, tesó.
0: Igen, tehát, hogy de amúgy szerintem, nem is szerintem akkora, jogos nem volt. Is akkora volt, tehát ilyet.
1: Igen, tehát hogy egyébként még...
0: Túl ledramatizálva.
1: Tehát én elhiszem, hogy ez a, tehát ránézel erre a színészre, látod, hogy biztos tud nagyot ütni, de nem ütött akkorát. Igen. Tehát, hogy
0: én erre csak annyit tudom mondani, igen, kicsit olyan, hogy nagyobb volt a füstje, mint a lángja.
1: Hát egyetértek, ez a, szerintem elég gázul viselkedett a szomszéd. Mi most menjünk tovább Mai Smith és Nia Horan közösével a Drive

0: disguise.
1: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. Sydney Sweeney megint levetkőzött, átlátszó fehér neműje miatt kerülhet bajba. Sydney Sweeney nem ismer határokat, amikor saját fehér nemű márkájának reklámozásáról van szó. Legújabb videójában áttetsző bodysuitben pózol, és keveset sem hagy a képzeletre. Most kissé túllött a célon, így átmenetileg akár le is tilthatják a közösségi oldalát.
2: Hát amúgy szerintem, tehát hogyha egy ember fehér neműt reklámoz, akkor hát mutatnia kell így valamit.
3: Valamint így a fehér neműt, vagy a saját testét? Melyiket?
2: Hát igazából, tehát egy fehér neműt nem tudsz úgy mutatni, hogy van rajtad más ruha.
3: Igen, tehát, érted? Én simán megoldanám.
2: Tehát,
3: hogy a pulcsira ráveszel egy jelentet.
2: Akkor én megoldanám. Muszáj kevesebb ruhát
3: hát
2: felvenned.
3: Ez egyszerű, aki nem akarja, az nem lesz fehér nemű modell.
2: Hát
3: ott a pont.
2: Jó, de mondjuk Sydney Sweeney-t, én is megnézem fehér nemű, milyen jól néz ki már a nő, értitek?
3: Tehát, jó, igen, de itt az volt a lényeg, hogy ugye...
2: Túllőtt a célon, igen.
3: Tehát, hogy úgy értve, hogy ez egy olyan fehér nemű, ami
2: nem takar. Igen, igen. Jó, de ezt is el kell adni most, na. Most ezt, na, értitek. Jó, de...
3: Hát csak az sem mindegy, hogy meg milyen szinten reklámozott, gondolom.
2: Igen, meg hogyha...
3: Tehát, hogy ez megbotránkoztató.
2: Az adott pont el vannak takarva valamivel, akkor oké, bár őszintén szóval nem találtam sehol ezt a képet, pedig kerestem, mondom, valami referenciát.
3: Kerested?
2: Igen, jó. Igen, mert mondom, hát ha valami, nem tudom, biztos, hogy el van takarva azok
3: csak,
2: a bizonyos
3: csak azért,
2: pontok.
3: Hogy a műsorunk hiteles legyen, csak és kizárólag
2: ezért kerestem. De tehát, igazából egy fehér neműt nem tudsz úgy reklámozni, nem utas, ne villancsad ki a dolgokat, mert nem lehet, hát, meg keresek egy olyan embert, aki úgy reklámoz fehér neműt, hogy nem villant.
3: Megtaláltam. Jó, igen, de érted itt, tehát az embernek az a problémája, hogy olyan szintű volt, hogy mintha mesztelen lenne, és ez volt az embereknek a problémája. Egyébként...
4: Pontosabban ez volt az oldalnak a problémája, nem mindig az embereknek ez a
2: problémája.
4: Nem,
2: szerintem is
3: ja, megesett, hogy az embereket nem különösebben zavarta, de egyébként nem tudom, hogy nektek ez mennyire van meg, de nekem így az megvan, hogy így most nagyon, hogy nagyon nem szeretik az emberek Sydney Sweeney-t.
2: Nem is értem.
3: És hogy én nem értem, nem egészen értem, hogy miért. Mármint, hogy szimplán csak nem tudom azokat, én elfogadom, hogyha ők valamilyen nem szeretik, csak én, csak hogy nem értem miért. Meg amúgy szerintem egy tök jó színésznő, tehát
2: mondani.
3: A filmekben tök szeretem. De hogy így nem tudom, tehát a személyét nem bírják valamiért.
2: Én nem tudom amúgy miért, mert ő, ha jól tudom, ő játszott a The Housemaid-be is, a Table
3: igen,
2: of
3: igen,
2: Lam,
3: igen,
2: és
3: igen,
2: én nekem az a film nagyon durván tetszett, és az alakítása is szerintem tök jó volt, szóval én nagyon szeretem amúgy színésznőt.
3: Én ott az Anyone But You-ba szeretem nagyon. Nekem az a film nagyon-nagyon tetszett.
2: Az
3: egyébként.
2: Is olyan aranyos.
3: Az ugye én kis romcsi, de nekem abba tetszett tökre, úgyhogy nem tudom, mert nem is találtam egyébként vele kapcsolatban semmilyen botrányt, amiből kiderül, hogy azért nem bírják. Ha ti tudjátok, hogy mi

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Nagyobb a tejútrendszer, mint eddig gondoltuk. Két hét alatt 31 új állatfajt fedeztek fel az Atlanti-óceánban. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz, az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között a kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. Jóval távolabbra nyúlhatnak el a tejútrendszer spirálkarjai, mint azt korábban gondoltuk, derült ki a NASA közleményéből. A szakértők a Chandra űrtávcső és az XMM Newton műhold megfigyelései alapján meghatározták a spirálkarokban található porfelhők távolságát gamma kitörések körül megjelenő gyűrűk vizsgálatával. Eredményeik alapján ideje lehet újra gondolnunk galaxisunk szerkezetéről alkotott elképzeléseinket. A gamma kitörések az univerzum legfényesebb fényjelenségei közé tartoznak, és nagy tömegű csillagok összeomlásakor vagy neutroncsillagok összeolvadásakor keletkeznek. A Földtől rendkívül messze, bőven galaxisunk határain túl találhatók, de fényük visszaverődik spirálkarokban található porfelhőkről. Ezzel a röntgentartományban érzékelhető gyűrűket hoznak létre. A gyűrűk átmérője alapján meghatározható a porfelhők távolsága bolygónktól. Minél nagyobb egy gyűrű, annál közelebb van hozzánk a létrejöttében szerepet játszó porfelhő. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított a Schmidt Oceans kutatóexpedíció. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részében, Brazília partjaitól nem messze fedezték fel, derül ki a szervezet közleményéből. Az újonnan leírt állatfajok között szerepelnek felemáslábú rákok, medúzák, farkaszsákállatok, férgek, valamint rizariák. Utóbbiak olyan egysejtűek, amelyek hatalmas, akár 1 cm-t is elérő méretük miatt szabad szemmel láthatóak. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait az ELTE Régész Tudományi Intézet kutatói nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyalese is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult és gyorsan elterjedt Magyarországon. A prépostság létezéséről régóta tudtak, helyét azonban korábban nem ismerték. Történeti források, terepbejárások és műszeres vizsgálatok alapján a régészek a nagykökényes mai templomától nyugatra fekvő temető és gyümölcsös területére tették az épület lehetséges lelőhelyét. A feltárás 2026. áprilisában kezdték meg. A rendőrség a korábbi évek bevált gyakorlatát követve idén szeptemberben is komplex közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési intézkedés csomaggal készült a 2026-27-es tanévkezdésre. Mivel a nyári szünet után a gyerekeknek és a járművezetőknek is vissza kell rázódniuk a tanév közlekedési rendjébe, kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák környékére.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A svéd élvonalban szereplő IK Sirius hivatalosan is bejelentette Vancsa Zolán szerződését. A 21 éves szélső a belga Lommel SK-tól került a svéd csapathoz, és a megállapodás értelmében 2031 nyaráig kötelezte el magát az új klubjához. Vancsa az MTK Budapest Akadémiáján nevelkedett, majd a magyar élvonalban 16 évesen mutatkozott be. 2022-ben Belgiumba igazolt, ahol a 93 mérkőzésen 19 gólt és 7 gólpasszt jegyzett.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a meleg időben csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 32 fokot mutathatnak a hőmérők.

95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál Sarf Janka, Bali Millő és Hedrik Mira. Az utolsó fél órában pedig szó lesz az Ilkeston-i lyuk történetéről, és arról, hogy drasztikus lépésre szánta el magát a NASA a Holddal kapcsolatban. De előtte hallgassuk meg Heaven is Caitlin Argon közösét, az Iront. Coming!

0: 95. Táskarádió, te is beleférsz. Drasztikus lépésre szánta el magát a NASA a Holddal kapcsolatban. A NASA elvetette eddigi tervét, hogy űrállomást létesítsen Hold körüli pályán, ehelyett inkább egy bázist hozna létre az égitest felszínén az elkövetkezendő 7 évben, erre 20 milliárd dollár terveznek költeni, közölte kedden Jared Isaacman, az amerikai űrkutatási hivatal új igazgatója.
1: Ez érdekes amúgy, vagyis akkor nem lesz egy űrállomás a Hold körüli pályán, hanem a Holdon lesz.
0: Tehát a Holdra költöznek.
1: Ez nagyon menő lenne.
2: Ti elmennétek rá? Ez simán. Volt, igen, Janka.
1: Ez simán.
0: Egyébként akár, mármint nem feltétlen akarnék ott élni, de
1: hát ott élni is nem biztos, de amúgy tudod, az ilyen, biztos, hogy tök jó lenne. Hogyha lenne egy olyan út, hogy mondjuk olcsón vagy ingyenesen oda tudnék jutni, akkor azt nem mondanám azt, hogy nem.
2: Hát amúgy én nem tudom. Én nem nagyon szeretnék meghalni.
1: Hát jól van. Mi sem annyira,
0: jogos,
1: jól van.
0: Jogos a felvetés. Akkor vennék, hogyha ez ilyen olyan szinten lehetne közlekedni, mint mondjuk repülővel.
1: Ha már legalább 10 ember és egy kecske oda jutott, akkor minden oké.
0: Okay. 10 ember és egy kecske.
2: És akkor simán.
1: Aha, persze. 10 ember és egy kecske.
0: A kecske, akkor biztonságos. Ha kecske átjutott, ha a kecske holdon van, akkor biztonságos.
2: De amikor olyan most, hogy kecske mit tud csinálni? Ennyi megfövetezik. Ha egy kecske túléli, akkor jaj, miért nem értünk?
1: Sivaliva, szóval, hogyha egy kecske átjut, akkor megyünk.
0: A kecske feljut a Holdra, és ott fog élni, ott lesz valamennyi.
1: És túléli az első pár napot.
0: Igen, ha túléli az első pár napot, akkor megyünk mi is.
1: Igen, jó. Már hogyha kecske ott van, akkor minden oké.
2: Okay. Igen, meglátogatjuk. Tehenet is szeretnék fenntartani.
1: Ja, hát jó,
2: a kecske nekünk, meg a tehén, az kórusban
1: villővel nekünk elég egy kecske, én de birkát. Hogyha Mira is jönni akar, akkor...
0: Én birkát szeretnék.
1: Jó, akkor nekem elég a kecske. A villőnek akkor kell még egy birka.
0: Birka és kecske.
1: És a Mirának kell még egy tehén.
2: Meg egy kecske?
1: Meg egy kecske. Szóval akkor az egész állatkertet kivisszük, igen, és akkor csak kijut az egész táskarádió.
0: Csak a farmat. Kecske, tehén.
1: Jó, de akkor én még kérek egy zsiráfot is. Ha jó, az kijut, akkor
0: állatkertet. Akkor
1: már biztos. Kivisszük az állatkertet, és akkor már biztos ki tudunk menni. És
0: legyen
1: akkor
0: három kecske, hogy mindenkihez legyen egy kecske.
1: Akivel jó, az enyém legyen az egy kecske spanya. Az enyém Bob lesz. Bob okay. A kecske.
0: Tehát akkor megyünk a Holdra, hogyha már kijutott 10 ember, 3 kecske, egy tehén, egy birka és egy zsiráf.
2: Jó.
1: Pontosan.
0: Megegyeztünk.
1: Akkor megy a táskarádió, és majd kívülről is mondjuk nektek, hogy mi történik odakint az állatkerttel.
0: Meg minden. Igen.
2: Igen, majd odafentről közvetítünk.
1: Igen, hogy van az állatkertünk.
0: Onnan közvetítünk, élőzünk a birkával, meg a
2: tehénnel. Majd így nyomok, hogy Janka, hallasz engem? Itt van a zsiráf, úr is látom a zsiráfot.
0: Igen, és akkor közben Janka mellől, írjátok meg, hogy ti költöznétek-e a Holdra. Most érkezett Damiano David.

0: 97 ötös Kredió, te is beleférsz. Az Ilkesztoni-lyuk története, vagy egy áhja gerjesztésének menete lépésről lépésre. Agra városában van a Taj Mahal, Párizsban az Eiffel torony, Sydneyben az opera. Mindez azonban eltörpül Ilkeszton mellett, ahol egy lyuk van a falban. Ilyen és ehhez hasonló kommentekkel rövid idő alatt a legnépszerűbbek között az első helyre tornázta fel magát a kisváros nemzetségei között egy egészen hétköznapinak tűnő építészeti megoldás. A helyi bank ATM-je mellett helyezték el. A bank illetékesei szerint azért építették, hogy senki se rejtőzhessen el észrevétlenül a fal mögött, miközben valaki épp a pénzfelvétellel bíbelődik. Az egyik leglátogatottabb utazási fórum vicceskedő látogatói ezzel szemben nem voltak visszafogottak a lyuk értékelésében. Ez egy nemzeti kincs. Órákon át csodáltam a Netvest lyuk építészeti szépségét. Stonehenge-el vagy a piramisokkal tudom csak összehasonlítani.
1: Hát, hogy őszinte legyek, ez a legfurább ilyen hír, amit eddig hallottam, hogy egy lyuk híres lett.
2: Én hallottam furábbat, a banán, a mi az?
0: Amit
2: a falra ragasztott
0: banán. Ami sok pénzért elkelt.
2: Az sok pénzért elkelt, és az nagyon híres volt, és az hozzám is eljutott, szóval híres. Ez a lyuk, ez
1: én még nem
2: hallottam hozzá.
1: Hozzám ez a banán se jutott el.
2: Tényleg?
1: Aha, én nem hallottam erről a banánra.
2: Nem láttad azt, nem látod azt a banánt, ami a far, egy fehér falra föl van ragasztva egy ilyen szürke
0: téppel. Így oda van, ja. Oda van a szükszörök, az. Na most már tudod, látod, ugye milyen híres.
2: Nagyon híres, látod, híres. Banán.
0: Egyébként én látom értelmét a lyuknak a falon. Én értem a logikát.
1: Bár a logikát én is értem, csak az, hogy miért lett híres.
0: Azt nem teljesen értem, hogy van az ATM, és mellette van egy lyuk a falon, hogy a fal mögött ne tudjanak elbújni, vagy mögötte van egy fal, és azon a falon van egy lyuk, hogy oda ne lehessen elbújni, vagy azt nem értem, nem, hogy hol van a lyuk.
1: Melyik az ATM mögött lévő falon van a lyuk.
2: Nem tudom, nekem ehhez még reggel van. Ezekhez a lyukokhoz. Amúgy ti megcsodálnátok ezt a csodás lyukat.
0: Igen, én szeretném tudni, hogy most melyik falon van a lyuk. Mert nem értem.
1: Én nem.
0: Vagyis nem egészen.
1: Nem érdekel. Engem ez nem...
2: Nem érdekel.
1: Nem hoz lázba, hogy van egy lyuk a falon. Otthon is lehet egy lyuk a falon.
0: Én most elképzeltem, hogy néz ki, és így... Nem tudom.
1: De amúgy ez egy kis lyuk, vagy egy nagy lyuk?
0: Szerintem
2: nagy. Belefér a kezem?
0: Simán. De szerintem ez úgy lyuk, vagyis én arra gondoltam, hogy ez úgy lyuk, hogy így az egész fal egy nagy lyuk gyakorlatilag.
2: Ja.
0: Tehát, hogy van a 2 méter magas falad, és akkor a lyuk rajta, az meg 1,50 és oda be van rakva
2: a
0: középre.
2: Én azt hittem mondjuk egy ilyen kis ökölméretű kis lyuk.
1: Én is ezt hittem amúgy.
0: Hát de ha egy ökölméretű lyuk van a falon, akkor ugyanúgy el tudsz bújni a fal mögött, nem?
2: Hát nem, bekukucskálsz.
0: Hát de épp ez az, hogy ott van egy kis lyuk, hát, de amúgy, azon kívül
2: de,
0: meg
2: itt valóban
0: el tudsz bújni. Tehát most meg nem hiszem, hogy aki felvesz pénzt, az minden egyes alkalommal így benéz a lyukon, hogy kukucs, felett valaki.
1: De ez olyan fura amúgy.
0: Hát ez tényleg eléggé fura egyébként. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk a mai Vekkeren. Zárásként hadd szóljon Calvin Harris-től a Blessing.

0: 8 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Nagyobb a tejútrendszer, mint eddig gondoltuk. Két hét alatt 31 új állatfajt fedeztek fel az Atlanti-óceánban. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz, az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között a kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. Jóval távolabbra nyúlhatnak el a tejútrendszer spirálkarjai, mint azt korábban gondoltuk, derült ki a NASA közleményéből. A szakértők a Chandra űrtávcső és az XMM Newton műhold megfigyelései alapján meghatározták a spirálkarokban található porfelhők távolságát gamma kitörések körül megjelenő gyűrűk vizsgálatával. A eredményeik alapján ideje lehet újra gondolnunk galaxisunk szerkezetéről alkotott elképzeléseinket. A gamma kitörések az univerzum legfényesebb fényjelenségei közé tartoznak, és nagy tömegű csillagok összeomlásakor vagy neutroncsillagok összeolvadásakor keletkeznek. A Földtől rendkívül messze, bőven galaxisunk határain túl találhatók, de fényük visszaverődik spirálkarokban található porfelhőkről. Ezzel a röntgentartományban érzékelhető gyűrűket hoznak létre. A gyűrűk átmérője alapján meghatározható a porfelhők távolsága bolygónktól. Minél nagyobb egy gyűrű, annál közelebb van hozzánk a létrejöttében szerepet játszó porfelhő. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított a Schmidt Oceans kutató expedíció. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részében, Brazília partjaitól nem messze fedezték fel, derül ki a szervezet közleményéből. Az újonnan leírt állatfajok között szerepelnek felemáslábú rákok, medúzák, farkaszsákállatok, férgek, valamint rizariák. Utóbbiak olyan egysejtűek, amelyek hatalmas, akár 1 cm-t is elérő méretük miatt szabad szemmel láthatóak. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait az ELTE Régész Tudományi Intézet kutatói Nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyelese is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult és gyorsan elterjedt Magyarországon. A prépostság létezéséről régóta tudtak, helyét azonban korábban nem ismerték. Történeti források, terepbejárások és műszeres vizsgálatok alapján a régészek a Nagykökényes mai templomától nyugatra fekvő temető és gyümölcsös területére tették az épület lehetséges lelőhelyét. A feltárást 2026. áprilisában kezdték meg. A rendőrség a korábbi évek bevált gyakorlatát követve idén szeptemberben is komplex közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési intézkedés csomaggal készült a 2026-27-es tanévkezdésre. Mivel a nyári szünet után a gyerekeknek és a járművezetőknek is vissza kell rázódniuk a tanév közlekedési rendjébe, kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák környékére.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A svéd élvonalban szereplő IK Sirius hivatalosan is bejelentette Vancsa Zolán szerződését. A 21 éves szélső a belga Lommel SK-tól került a svéd csapathoz, és a megállapodás értelmében 2031 nyaráig kötelezte el magát az új klubjához. Vancsa az MTK Budapest Akadémiáján nevelkedett, majd a magyar élvonalban 16 évesen mutatkozott be. 2022-ben Belgiumba igazolt, ahol a 93 mérkőzésen 19 gólt és 7 gólpasszt jegyzett.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a meleg időben csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richard és Pápa Ivett. Most a bipoláris és a borderline személyiségzavarról beszélünk. A bipoláris zavar jellemzője a mániás és a depressziós epizódok változása. Vagyis túlfűtött, gyors életet él, a szokásosnál feldobottabb, kevesebbet alszik, tele van tervekkel és sikereket él meg az ember. Ezután hirtelen depresszióba esik, nem akar csinálni semmit, kiszámíthatatlanná válik és elveszíti az embereket maga körül. A depressziós időszak több héten át tarthat.
1: A hullámvasút jellegű érzelmeket nehezen viselik a hozzátartozók, ami a zavarral küzdő egyén megoldhatatlan problémájává válik. Nem figyel a környezete visszajelzésére, újabb és újabb ingerekre van szüksége. Ezek pedig rosszul érintetik a bipoláris zavartól szenvedő szemét körülvevő embereket. A mániás és a depresszió szakszóról egyaránt elmondható, hogy az öröm és a lehangoltság általában ok nélkül nem a személy életkörülményeivel összhangban jelentkezik. A mániás időszakban sem feltétlen boldogságot jelent, hanem dühöt és izgatottságot, főleg, ha nem tehetik meg azt, ami túlfűtött hangulatukban elterveztek.
0: A bipoláris és borderline zavar közötti legfontosabb különbség, hogy még az előbbi egy hangulatzavar,

0: van szükség ahhoz, hogy a gyógyszeradat csökkenthető, végül elhagyható legyen. A bipoláris zavar tünetei eredményesen kezelhetőek lítiumterápiával. A lítium adagját vér és vizelt vizsgálat alapján szakemberek állapítják meg. A gyógyszerezés kiegészítik egyéb pszichoterápiákkal, melyek lehetnek egyéni vagy csoportosok is. Az egyik legfontosabb tényező a családi kapcsolatok tisztázása, mert a visszaesés gyakran előidéző tényező, hogy a környezete nem támogatja, hanem mindenáron kímélni, óvni akarja a beteget. Valamilyen nagy stressz hatás, rendszertelen alvás, alkohol és drogok használata is ronthatja a helyzetet.
1: Borderline személyiségzavarral sokáig azt gondolták, hogy nem gyógyítható, csak bizonyos tünetei csökkenthetők. A mentalizációs terápiát 2006-ban mutatták be, remények szerint pedig ezzel lehet majd gyógyítani a betegséget. Mivel a borderline egyik legfőbb oka, hogy a személy nem tanulja meg helyesen értelmezni a másik ember szándékait, ebben segít a terápia. A mentalizáció tudatolvasást jelent, amely velünk született, de gyermekkorunkban zenék nagyban hozzájárulnak. Boldog számként például hallhatjuk benne Cindy Laupertől a Girls Just Wanna Have Fun-t, valamint a The Crystals-tól a Then He Kissed Me is. De benne van még Marinától az About Love is. Szomorúbb hangulatú zeneként pedig ott van Ashtől a Moral of the Story. A filmben Lara Jean-t, Lana Condor, Kittit, Anna Kutchert, Margot, Janelle Paris és Peter Kavinsky-t Noel Centineo játsza.
2: A film, valamint annak szereplői díjakat is zsebeltek be. Noel Centineo például elnyerte az MTV Movie Awards legjobb áttörő alakításért járó díjat, de a Nickelodeon Kids Choice Awards kedvenc színész kategóriájának is a nyertese lett. Egyébként a Lara Jean-t alakító Lana Condorral közösen is nyertek egy MTV Movie Awards díjat. És valami, te mit szólnál, hogyha a titkos szerelmes level egy nyilvánosságra kerülnének?
3: Hát valószínűleg először is bepánikolnék, mert valószínűleg csak én tudnék erről, szóval szerintem ez lenne nekem az első reakcióm. Utána próbálnék élni a helyzettel, valahogyan jól kijönni és elmagyarázni a fiúknak, hogy amúgy ez hogy volt, régen volt-e, most van-e, egyáltalán velük mi van, szóval én így reagálnék erre.
2: De? Egyébként nehéz kérdés, ötletem nincsen, hogy hogyan reagálnék, mert annyira abszurd szituációnak gondolom, hogy el se hiszem, hogy ilyen meg tud történni valakivel, de biztos, hogy ezért rendesen megérnék, hogy ezen hogyan kerültek ki, és miért, és ki. Aztán nem tudom, hogy milyen ott lenne magyarázkodni.
3: És veled már volt olyan, hogy volt egy fiú, aki tetszett neked, és utána meg kiderült?
2: Nem ilyen, még sosem történt, hála az Istennek.
3: Hát jó neked, mert nekem például az egyik táborban volt egy hasonló szituációm, szóval akkor az egyik barátnőm elárulta a fiúnak, bár utána jól jöttem ki belőle, mert összejöttünk, és szerencsém lett, de szegény csajjal ott vitatkoztunk, szegényt fel is kentem a falra, ezt azóta ezzel poénkodunk így baráti körben. De akkor szerencséd van, hogy még nem árult el senki, vagy hogy van-e ilyen titkos crushod.
2: Egyébként Almi, te már írtál szerelmes levelet?
3: Én személy szerint még nem írtam, de a barátaimmal néha szoktunk ilyen verseket írni, amik valamikor ilyen szerelmes versekként funkcionálnak, de alapvetően nem írtam én egyedül. Te?
2: Én velem sem volt még hasonló, tehát így még ha volt is valaki, aki tetszett, hogy valakik, akkor sem jutott ilyen eszembe se, hogy esetleg írjak valamit, vagy ilyesmi.
3: Ha felkeltettük az érdeklődésedet, bátran olvasd el a könyveket, de ha inkább filmeznél, irány a Netflix.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella. A mai adásban a nyelvtanulás előnyeiről lesz szó.
1: Küszködés a nyelvtanulás. Ha idegen nyelveket tanulsz, az sokféleképpen teheti jobbá életedet azon kívül, hogy jól mutat az önéletrajzodban. Okosabbá és határozottabbá tesz, segít megelőzni az időskori demenciát, növeli a kreativitást és sok ajtót kinyit előtted.
0: Jobb nyaralási lehetőségek. Ha egy olyan országba utazol, aminek a nyelvét beszéled, azzal értékes tapasztalatokra tehetsz szert. Nincs is jobb, mint a helyiekkel kommunikálni, navigálni a saját utadat a városnézés során, vagy csak egyszerűen nyugodtan társalogni velük. Az idegen nyelvek elsajátításának nagy előnye, hogy sokszor nem csak az anyaországban beszélik, hanem sok egyéb területen is. Például spanyolul beszélnek Spanyolországban, Mexikóban, Kolumbiában, Argentínában, Perúban, Chilében, Kubában és még jó néhány más országban.
1: Csökken az Alzheimer-kor és a demencia esélye. Számos vizsgálatot végeztek az idősödő korosztály tagjai között, hogy felmérjék a pénz, a nem, az iskolázottság, a családi állapot és nyelvtudás vajon hatással van-e az időskori demencia kialakulásában. Az eredmények egyértelműsítették, hogy eltérő mértékben, de valamennyi komponens befolyásol. A legnagyobb eltérést a nyelvtudás területén tapasztalták. Azoknál az embereknél, akik csak az anyanyelvüket beszélték, 71 éves korban jelentkeztek az első tünetek, míg a két vagy több nyelvet beszélőknél 75 és fél éves korban.
0: Jobb tanulóvá válsz. Ha már elsajátítottál egy idegen nyelvet, akkor a tanulási mechanizmus megjegyzi az agyad, így egy további nyelv megtanulása sokkal egyszerűbb lesz. Sőt, képes arra is, hogy a mechanizmus egy részét más ismeretek elsajátításánál felhasználja, hatékonyabbá téve ezáltal a tanulást.
1: Élvezd a kultúrát és változatos életet. Ha beszélsz egy idegen nyelvet, akkor lehetőséged nyílik a műalkotások megtekintésére eredeti nyelven is. Nem kell néha kétes minőségben szinkronizált filmeket nézned, vagy lefordított könyveket olvasnod. Megízlelheted az eredeti mű szépségeit, legyen az akár a Star Wars 8 trailer, vagy éppen francia rap, a legjobb verzióban élvezheted azokat.
0: A fejlődés boldoggá tesz. Ha az ember elmondhatja magáról, hogy valamit megtanult, tehát jobbnak és többnek érzi magát, mint tegnap vagy tegnap előtt, akkor ez feltétlenül gazdagítja lelki életét, hiszen a boldogság egyik legfontosabb kritériuma a folyamatos fejlődés. A nyelvtanulás lehetővé teszi, hogy elkönyvelhess olyan kisebb sikereket, mint hogy megint megtanultál egy új szót, le tudsz írni egy tökéletes mondatot, vagy jól meg tudod oldani a házi feladatod. Ugyanakkor a fejlődés soha nem áll meg, és egy napon azon kapod magad, hogy sikeresen megértesz egy mozifilmet, feszengés nélkül kommunikálsz az adott idegen nyelven, vagy gondolkodás nélkül összevelet. Ilyenkor az ember önbecsülése is automatikusan megemelkedik, ami a boldogság fontos tényezője.
1: Frissen tartja és fejleszti az agyat. Számos kutatás bizonyítja, hogy a nyelvtanulás még idősebb korban is nagyon hasznos, ugyanis olyan idegpályákat ingerel, melyek használatával javul a memória. Ha belegondolunk, ez teljesen logikus, hiszen a nyelvtudáshoz rengetegféle készségre van szükség. Először is a memóriára, a szavak és szabályok izben tartásához, azután a nyelvtani szabályok helyes alkalmazása logikát és kombinációs készséget igényel. Úgyhogy biztos lehetsz benne, hogy a nyelvtanulás agyad egészségéhez is hozzájárul.
0: Hobbiaidat új szintre emeli. Bármely idegen nyelv, de főként az angol esetén érvényes, hogy hobbiaiddal kapcsolatban információk végtelen tárához juthatsz az interneten. Gyakran előfordul, hogy a számodra szükséges információt olyan szakkönyvben vagy szaklapban találod, mely magyarul nem jelenik meg. Ilyenkor felbecsülhetetlen, ha legalább konyha nyelven beszélsz, és így egy szótár segítségével már egész jól kimazsolázhatod a téged érdeklő részeket.
1: Új kultúrákba nyerhetsz bepillantást. Abban a pillanatban, hogy idegen nyelv tanulására adod a fejed, egy teljesen új világ nyílik ki előtted. A legtöbb tankönyv ugyanis középpontba helyezi az adott nyelvhez tartozó kultúra megismerését, továbbá egy anyanyelvi tanár ugyancsak hiteles és érdekes információforrás. Számomra mindig is ez volt az egyik legnagyobb vonzereje az angolnak, a franciának, a spanyolnak, sőt még a németnek is. A nyelven keresztül sokszor úgy éreztem, hogy az adott nép gondolkodás módjába és szokásaiba is betekintést nyerhetek. Minél több információhoz jutottam, annál éhesebb lettem az újabb és újabb érdekességekre.
0: Könnyebb kapcsolatteremtés és tartás, hatékonyabb kommunikáció. Akadozó, kétértelmű kommunikációval elég nehéz kapcsolatokat létesíteni és ápolni. Ha viszont megfelelően beszéljük az adott nyelvet, akkor mindjárt máshogy tudjuk megértetni magunkat, akár a munkahelyen, akár egy internetes fórumon. Például egy francia főnök nagyon is tudja értékelni, ha az ember franciául próbál vele szót érteni, ahelyett, hogy angolul kellene beszélnie. Ráadásul, ha több nyelven beszélsz, biztos, hogy sokkal több munkalehetőség tárul majd fel előtted, hiszen manapság nagyon keresettek a sok nyelven beszélő emberek. Főleg, ha az angolon kívül még tudsz valami különleges nyelven is, ahogy nem mindenki tud. Például francia, kínai, koreai, portugál, stb.
1: Segít, hogy barátokra lállj. A nyelvtanulás folyamán lehetőséged van hasonló, vagy éppen teljesen más érdeklődésű, korosztályú emberekkel megismerkedned. Ez pedig rengeteg lehetőséget rejteget új barátságok kialakítása szempontjából. Ha pedig már kezdesz a kiszemelt nyelven beszélni, akkor eljött az idő arra, hogy az adott ország vagy országok szülötteivel is felvedd a kapcsolatot. A lehetőségei tényleg végtelenek. Levelezés, online chat, internetes fórumok, külföldi nyelvtanfolyamok és Magyarországra érkező külföldiek. Nem csodálatos belegondolni, hogy egy idegen nyelv elsajátítása mennyivel több potenciális barátot eredményez.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál szép laki Emma és Szigő Barnabás. Április 2-a az autizmus világnapja, de mi is ez az autizmus? Biztos hallottál már az autizmusról, ha nem, akkor is érdekes lehet számodra ez az adás, hisz bármikor szembe jöhet veled egy autista ember.
1: Az autizmus egy spektrumzavar, ami az agyi állapotok széles spektrumát felölelő gyűjtőfogalom. A spektrumzavar egy idegi fejlődési rendellenesség, ami csökkent mértékű társadalmi kapcsolatokban, kommunikációs képességekben, abnormális viselkedési és érdeklődési mintázatokban nyilvánul meg. Az autizmus egy olyan spektrum, ami a kissé furcsán viselkedő, különcöktől az egész nap az ágy szélén üldögélő, ringatózó, nem kommunikáló autistákig terjed.
0: Ugyanakkor az autisták valami emberfeletti módon tudják különös képességeiket és kifinomult szavakat, nem kifejező tudásterükkel kifejezni önmagukat. Egyes autisták hiperérzékenyek is. Jóval előre megérzik a hőmérsékletváltozást, a nagyobb viharokat, vagy előre próbálják jelezni, hogy valami baj fog történni. Más autisták a legkisebb neztől is kiborulnak, sírni kezdenek, és még más autisták képesek emiatt az egész utcát elárasztani hangjukkal.
1: Nagyon jellemző az autisták többségére a monoton tevékenységek elvégzése minden nap, akár a nap 24 órájában ugyanakkor és ugyanott. Például, ha egy autista gyermeknek nincs minden este ugyanott, ugyanúgy abban a kis pohárkában a fogkrémje, és nincs benne ugyanannyi, az bizony elég rossz állapotot idéz elő az adott autista gyermekben. Egy kutatás kimutatta azt is, hogy az autista gének 102 fajtáját ismeri már a tudomány név szerint.
0: A CEL című tudományos labban ismertetett vizsgálatban a világ több mint 50 kutatóintézete vett részt, pontosan 102 gént azonosítottak, amely az ASD-hez kapcsolható, ezek között van néhány tucatnyi olyan, amelyeket eddig nem ismertek. A gének közül néhány az intellektuális képességek hiányával és a késedelmes fejlődéssel is összefüggésben áll, közölték a tudósok. Mások kifejezetten az ASD-re jellemzőek és összefüggnek a társas képességek hiányával is, amely az autizmus jele.
1: A tudósok korábban 65 az autizmushoz köthető gént azonosítottak. Buxbaum szerint kutatócsoportja a tanulmány mértékének is köszönhetően talált ennél jóval többet. Több mint 35 ezeren vettek részt a vizsgálatban, köztük csak nem 12 ezer autista, valamint szüleik, az ASD által nem érintett testvéreik és más nem autista személyek.
0: Reméljük tudtunk segíteni az autizmus felismerésében. Fontos, hogy genetikai betegségüktől függetlenül ne különböztessük meg őket normál embertársainktól. Legyünk velük április 2-án.
2: Megkérdeztük, te miért?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bóza Levente és Török Dávid. Magyarország legálisan foglalhatna területet, de mégsem él ezzel a jogával. A Svalbardi Egyezmény. 1920. június 4-én írták alá a trianoni békeszerződést, melynek értelmében Magyarország elvesztette területének kétharmad részét.
1: Tény, hogy valószínűleg Magyarország járt a legrosszabbul, mivel a szintén vesztes Ausztria is kapott a területeinkből.
0: A Svalbardi Egyezményt 1920. február 9-én kötötték meg. Ennek az egyezménynek köszönhetően Magyarország egy lehetőséget is kapott, amelynek értelmében a Svalbardi Egyezmény tagjai szabadon halászhatnak, vadászhatnak és még területet is foglalhatnak a Spitsbergákon.
1: A Spitsbergák, vagy norvég nevén Svalbard Norvégiához tartozik, de a terület különleges közigazgatású. A szigetcsoport a Jeges-tengerhez tartozik, ez Európa legészakibb területe. A szigetek északi szélesség 74-81 fok között találhatóak. A Spitsbergák területe nagyjából 62.000 négyzetkilométer. Európában itt él a legtöbb jegesmedve. Emiatt a Spitsbergákon kötelező fegyverrel járni a városokon kívül.
0: A trianoni békeszerződések alatt Magyarország is kapott egy lehetőséget Európa legzordabb és leghidegebb részén, ahol összesen 2700 ember él. Ez lehet, hogy lehangoló, de nagy mennyiségű kőolajra, illetve szénre tehetne szert az ország. Igaz, nehéz, illetve rendkívül költséges lenne ott bányarendszereket, fúrótornyokat kiépíteni. A területet főként az oroszok, illetve a norvégok hasznosítják, akik bányákat létesítenek a szigeten.
2: A 97. Táskarádió bemutatja. www.táskarádió.com

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhan Már Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brian Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lesdár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szerintem a mai világban az emberek egyik legfőbb problémája, hogy miért olyan nehéz ma valódi kapcsolatokat építeni. Barátságokat, párkapcsolatot, bármilyen emberi kötődést. Régen ez még természetes volt, ma meg valahogy minden felületessé vált.
1: Igen, mert az életünk nagy része online zajlik. Írunk egymásnak, lájkolgatunk, reagálunk, de közben nem nézünk a másik szemébe. Nem halljuk a hangját, nem látjuk a gesztusait, csak a képernyőn keresztül kapcsolódunk.
0: És az online világban mindenki jobb színben mutatja magát. Szebb képek, sikeres pillanatok, boldog jelenetek. Olyan, mintha mindenki tökéletes lenne. Ettől pedig az ember elbizonytalanodik. Miért nem vagyok én ilyen?
1: Pont ez történik, összehasonlítjuk magunkat másokkal, csak hogy az online világ nem valóság, olyan embereket láttunk, akik nem léteznek abban a formában, ezért félünk megmutatni a saját hibáinkat, félelmeinket.
0: És emiatt lett tabuvá az őszintesség, ma már ahhoz is bátorság kell, hogy valaki azt mondja, figyelj, fontos vagy nekem, jól érzem magam veled, szeretnék veled több időt tölteni.
1: Sokan inkább játszmáznak, nem írnak vissza, hogy értékesebbnek tűnjenek. Várnak, hogy a másik lépjen előbb. Mintha mindenki félne attól, hogyha sebezhetőséget mutat, akkor veszít.
0: Pedig pont fordítva van. Az őszinteség vonzó. A sebezhetőség emberré tesz. A kapcsolat pedig attól lesz igazi, hogy két ember meri vállalni önmagát.
1: És talán itt van a lényeg, ma minden gyors. Gyors információ, gyors vásárlás, gyors szórakozás. De a kapcsolat nem gyors. A kapcsolat időt kér, türelmet, figyelmet. És ezt egyre kevesebben adják meg.
0: Ezért tűnnek el a mély beszélgetések. Ezért nehéz barátságot építeni. Mindenki siet, rohan, online van, de közben belül egyre magányosabb.
1: A megoldás viszont egyszerűbb lenne, le kell lassítani. Engedni kell, hogy a kapcsolat kibontakozzon, őszintén, természetesen, nyomás nélkül.
0: És meg kell tanulni kimondani. Fontos vagy, szeretlek, szükségem van rád. Nincs ebben semmi gyengeség, épp ellenkezőleg. Ez az erő.
1: Így van. Megkapcsolni nem gyenge emberek tudnak, hanem azok, akik mernek önmaguk lenni. A világ változik, de egy dolog nem. Az emberi közeltség szükséglete.
0: Ezért kell visszatérnünk a valódi beszélgetésekhez, a személyes találkozásokhoz, a lassú, mély, őszinte kapcsolatokhoz. Ez az egyetlen út, hogy ne érezzük magunkat elveszve egy túl gyors világban.
2: Hey, I'm Olivia Rodrigo.
3: This is 97.5 Táskarádió. Te is bele.

0: I guess you moved on really easily.
1: 9 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Nagyobb a tejútrendszer, mint eddig gondoltuk. Két hét alatt 31 új állatfajt fedeztek fel az Atlanti-óceánban. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz, az algoritmus az állatokról készült fotók a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között a kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. Jóval távolabbra nyúlhatnak el a tejútrendszer spirálkarjai, mint azt korábban gondoltuk, derült ki a NASA közleményéből. A szakértők a Chandra űrtávcső és az XMM Newton műhold megfigyelései alapján meghatározták a spirálkarokban található porfelhők távolságát gamma kitörések körül megjelenő gyűrűk vizsgálatával. A eredményeik alapján ideje lehet újra gondolnunk galaxisunk szerkezetéről alkotott elképzeléseinket. A gamma kitörések az univerzum legfényesebb fényjelenségei közé tartoznak, és nagy tömegű csillagok össze omlásakor vagy neutron csillagok összeolvadásakor keletkeznek. A Földtől rendkívül messze, bőven galaxisunk határain túl találhatók, de fényük visszaverődik spirálkarokban található porfelhőkről. Ezzel a röntgentartományban érzékelhető gyűrűket hoznak létre. A gyűrűk átmérője alapján meghatározható a porfelhők távolsága bolygónktól. Minél nagyobb egy gyűrű, annál közelebb van hozzánk a létrejöttében szerepet játszó porfelhő. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított a Schmidt Oceans kutató expedíció. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részében, Brazília partjaitól nem messze fedezték fel, derül ki a szervezet közleményéből. Az újonnan leírt állatfajok között szerepelnek felemáslábú rákok, medúzák, farkos zsákállatok, férgek, valamint rizariák. Utóbbiak olyan egysejtűek, amelyek hatalmas, akár 1 cm-t is elérő méretük miatt szabad szemmel láthatóak. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait az ELTE Régész Tudományi Intézet kutatói Nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyalese is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult és gyorsan elterjedt Magyarországon. A prépostság létezéséről régóta tudtak, helyét azonban korábban nem ismerték. Történeti források, terepbejárások és műszeres vizsgálatok alapján a régészek a Nagykökényes mai templomától nyugatra fekvő temető és gyümölcsös területére tették az épület lehetséges lelőhelyét. A feltárást 2026. áprilisában kezdték meg. A rendőrség a korábbi évek bevált gyakorlatát követve idén szeptemberben is komplex közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési intézkedés csomaggal készült a 2026-27-es tanévkezdésre. Mivel a nyári szünet után a gyerekeknek és a járművezetőknek is vissza kell rázódniuk a tanév közlekedési rendjébe, kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák környékére.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: A svéd élvonalban szereplő IK Sirius hivatalosan is bejelentette Van Csazolán szerződését. A 21 éves szélső a belga Lommel SK-tól került a svéd csapathoz, és a megállapodás értelmében 2031 nyaráig kötelezte el magát az új klubjához. Van Csa az MTK Budapest Akadémiáján nevelkedett, majd a magyar élvonalban 16 évesen mutatkozott be. 2022-ben Belgiumba igazolt, ahol a 93 mérkőzésen 19 gólt és 7 gólpasszt jegyzett.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma a meleg időben csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5 Táskarádió, te is belefér.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rebecki Máté és Ványi Viktória. És most következzen egy találmány, ami megváltoztatta a világot. Manapság a legtöbb ember elmondhatja magáról, hogy legalább egyszer utazott már repülőgéppel, hiszen a repülés a mindennapi élet szerves részévé vált, szinte minden országnak van már saját repülőtere. Mivel számunkra reptereket, repülőgépeket látni természetes, sokszor be sem gondolunk, hogy ez milyen szinten befolyásolta a világot. Hogyan változtatta meg, könnyítette meg az emberek életét.
1: De mi is az a repülő? A repülőgép a levegőnél nehezebb olyan közlekedési eszköz, amely a légkörben halad, a repülési magasság és irány megváltoztatására, illetve megtartására képes, motor vagy hajtómű segítségével. A repülés az emberek ősi vágyai közé tartozik, ezáltal a repülés iránti vágy és repülőgép gyakran feltűnik a történelemben. Az első repülőszerkezetek, sárkányrepülők már 2-3 ezer éve megjelentek Kínában, de az első történelmi is jelentős repülés 30 év kísérletezés után Wilbur és Orville Wright hajtották végre a Flyer 1 nevű szerkezetükkel 1903. december 17-én. Ez a repülés mindössze 12 másodpercig tartott.
0: Orville Wright az első interjújában így nyilatkozott. Amikor a repülésről írt könyv a kezembe jutott, és benn volt az újságban, hogy repültek siklóval, értem Wilburnek, azonnal eljött, és terveztünk egy gépet. Később, amikor már készen állt a gép, kimentünk London mellé, és kihívtuk a sajtót. Amikor a gépet beindítottuk, beültem, és a nézők tekerték a rotort. A gép hirtelen indult el, és már fel is emelkedett.
1: Példájukra emberek százai kezdtek el kísérletezni azzal a szándéka, hogy találmányaikat repülésre bírják. Mivel az első világháborúig sok kísérlet és újdonság született, ezeket fel tudták használni katonai gépekként. Már eleinte csak a felderítésben használták őket, nem sokkal később megjelentek az első vadászok és bombázók is. Ekkor a sebességük még nem haladta meg a 140-160 km/h. Fából volt a vázuk, és a szárnyaik is csak vászonnal voltak beborítva. A háború sok újítást hozott, ilyenek például a fémlemez borítású gépek, vagy a több motoros bombázók. A repülőgépek gyártása gyorsan növekedni kezdett. A háború éveiben Németország többit 48 000, Nagy-Britannia 58 000, Franciaország 67 000, a többi hadviselők

0: Ekkor jelentek meg a kifejezetten légitámadásra alkalmas bombázók és az első sorozatban gyártott sugárhajtású repülőgépek is. A háború után a polgári repülés ismét nagy fejlődésnek indult. Egyre gyorsabban és egyre több utas szállító repülőgépet készítettek. Ekkoriban a repülők súlya már megközelítette a 70 tonnát és 100 utas szállítására voltak képesek, hatótávuk a 8000 kilométert is elérte.
1: Az 1970-es évek újabb mérföldkövet jelentettek a katonai repülés terén. Akkoriban az új típusú, nagy teherbírású és több funkciós repülőgépek tervezését helyezték előtérbe. Az amerikai légierő következő generációs, légifölény típusául a McDonnell Douglas F-15 Eagle gépet választották, amely az elkövetkező idők legeredményesebb vadászrepülőgépe lett. Több mint 100 ellenséges gép lelövésével, saját veszteség nélkül. A hidegháború befejeztével már nem feltétlenül a katonai fejlesztéseken volt a hangsúly, így a polgári utasszállítás az 1980-as évekkel újra fejlődésnek indult, és még a mai napig is folyamatosan fejlődik.
2: Minden kedvenced egy helyen.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigola Marnamás és Szép Laki Emma. A tanulás sokak számára gondot tud okozni, még a felnőtteknél is. A tanulás egy olyan dolog, amit el kell fogadni, ebből bajod nem lehet. Elhoztunk nektek pár tanulási tippet, amivel hatékonyabb lehet a tanulás.
1: Az első dolog, amit a könnyebb tanulás érdekében tehetsz, az az, hogy nem kapkodsz. Ha kapkodsz, akkor biztos, hogy nem lesz hibátlan az írásbeli, akár a szóbeli megtanulandó házi feladatod. Tanulni csak úgy lehet, hogyha felmész a szobádba, vagy valamilyen csöndes helyre, ahol nyugodt környezetben lehetsz. Fontos, hogy behozd az idődet, hogy ne az egész hétvégét és ne az egész délutánod menjen el vele.
0: A koncentrációhoz szükséges egy pohár víz. A víz serkenti az agy működését, így jobban tudsz odafigyelni. Fontos a kellő mennyiségű pihenés is. Úgy lehet a legkönnyebben odafigyelni, ha egy-egy tantárgy tanulása között tartasz pár perc pihenőt, de ez nem csak a tanulásra vonatkozik. Egyél egy kis csokit, szállj rá időt!

0: Valaki úgy osztja be az idejét, hogy pénteken megcsinálja az írásbeliket, szombaton pedig a szóbeli tanulnivalókat. Persze ez nem mindenkinél valósul meg. Akadnak olyanok is, akik felmondják maguknak felvételre, és onnan tanulják meg. Mások az utolsó napokra halogatják a tanulást, és előre tolják a szórakozást.
1: Vannak a magolós típusok. Ők csak úgy tudnak tanulni, ha bemagolják az egészet. Ez persze rövid távon jó, de hosszú távon már nem annyira. Ez a fajta tanulási mód a vizsgák időszakában nem a legjobb ötlet. Ha biztosra akarsz menni abban, amit megtanultál, akkor kérd meg barátodat, valamilyen családtagodat, hogy segítsen kikérdezni. Te hogyan szeretsz tanulni? Ha neked is van tanulási tipped, akkor küldd el nekünk.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95 Táskarádió. Te is beleférsz a mikrofonnál, Jancsek Roland és Kenikel Krisztián. Tudjátok, honnan indultak a híres kocsi márkák? Ha nem, most megtudhatjátok, hiszen olyan érdekesek ezeknek az autómárkáknak a története, kár lenne kis részletekbe tömöríteni. Szerintünk sok autófanatikust érdekelt ez a téma, így hát nem húzzuk az időt, kezdjük a Dodge és Mazda történetével.
1: A Dodge története visszanyúlik 1901-be, amikor a Dodge fivérek átköltöztették a Dodge Brothers kerékpárgyárat a Michigan Detroitba, az amerikai autóipar későbbi fővárosába. A fivérek csapágyainak szükség volt a gyerekcipőben járó autóiparnak, és a testvérek egy pár korai Oldsmobile alkatrész szervezésében is részt vett.
0: 1902-ben a Dodge fivéreket felkereste Henry Ford, aki egy saját autógyár megalapításához keresett finanszírozási segítséget. A Dodge fivérek segédletével Ford megalapította a Ford Motor Company-n, és a Dodge Brothers-t alkatrészeket gyártott a Fordnak.
1: 1914-ben a fivérek megalapították a saját autógyárokat, amelynek a Dodge Brothers Motor Vehicle Company nevet adták. Az első 50 autószalon több száz jelentkezőből választották ki, ezek némelyike a mai napig is Dodge kereskedésként működik. 1917-ben a Dodge Brothers az amerikai hadsereg számára kezdett teherautókat építeni, mely tevékenységet az első világháború után is folytatták, immáron civil megrendelők számára.
0: 1925-ben a Dodge Brothers Company 148 millió dollárért felvásárolta a Dillion Rind & Company amerikai befektetési bank. A vételár az eddig legmagasabb készpénzes tranzakció volt. A Dillion Rind 1928. július 31-én a Dodge-ot eladta a Chryslernek.
1: A Chrysler az 1960-as évek végén felvásárolta a Brit Roots Groupot, a francia Simcat és a spanyol Berroszt, és így létrehozták a Chrysler Europe-ot. A Dodge márkát a Roots Group Camer és Carrier márkájú könnyű teherautói kezdték el használni. Valamint a Simca 1100 furgon és pick-up változatain és a spanyol gyártmány nehéz teherautókon leggyakrabban a Dodge 50-es sorozatát használták katonai és civil célokra. Bár ezek csak nagy ritkán jutottak ki az Egyesült Királyságból, a spanyol építésű nehezebb 300-as sorozat darabjait 4x2-es, 6x4-es, 8x2-es és 8x4-es meghajtásra készítették. Exportpiacokra a Fargo vagy DeSoto márkákkal látták el. Innen jutott el a Dodge automárka olyan típusához, mint például a Dodge Challenger.
0: A Dodge-hoz hasonlóan a Mazda se autógyártással kezdte a pályafutását. A története Toyo Korkogyo Kó néven kezdődött 1920-ban Japánban. 1927-ben a Toyo Korkogyo a gépgyártás után járműgyártás felé fordult, amikor 1931-ben bemutatta a Mazda Go-t, ami egy motoros riksára hasonlító háromkerekű jármű volt. A Toyo Korkogyo a II. Világháború alatt végig fegyvereket gyártott a japán hadsereg számára. Ezek közül a Type 99 puska a leginkább említésre méltó. A vállalat formálisan csak 1984-ben vette fel a Mazda nevet. Jó lehet, már kezdetektől minden autóját ezzel a névvel értékesítette. A R360-at 1960-ban mutatták be, amit 1962-ben a Karol követett.
1: A Ford Motor Company tulajdonában kezdetben a 15%-a volt, azonban miután a cég pénzügyi válságba került, a Ford 33,4%-a növelte a részesedését a Mazdában. 1999. március 31-én, amivel megszerezte az ellenőrzést a vállalat felett. A Ford egyik vezetője szűződik a kiemelés a válságból. A Ford több modelljét is Mazda alapok építette, mint például a Ford Probe-ot, az észak-amerikai Ford Escort későbbi modelljeit, és a Mercury Tracker-t, valamint a Mazdával együttműködve fejlesztették ki a Ford Escape per Mazda Tribute párost.
2: 9.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi, Vaseszti és Czajner Attila. Elhoztunk neked 17 hihetetlennek tűnő pszichológiai tényt, ami után másképp tekintesz majd a világra.
1: Az első, hogy 60 napba telik, hogy az ember kialakítson egy új szokást.
2: A második, könnyebben emlékszünk vissza tényekre, ha közben lehunjuk a szemünket.
0: Az agy és a zsigerek szorosan kötődnek egymáshoz, ami megmagyarázza, miért vannak hatással az érzelmek, különösen a stressz a bélműködésünkre.
1: Képesnek lenni arra, hogy elgondolkozzunk, miképp működik a gondolkodás, a magasabb intelligencia jele.
2: Minden embernek három személyisége van. Az, amelyiket a világ elé tárja, az, amiből igazából ő, és aminek gondolja magát.
0: Az álmodozók hajlamosak többet álmodni, és nagyobb eséllyel emlékeznek azokra ébredés után.
2: És itt álljon meg egy szóra, ti szoktatok álmodozni?
1: Én igen, matek órák közben.
0: Én is általában matek órák közben szoktam, de van, hogy magyar órán is elalszom egy kicsit.
1: De inkább a csengetésről álmodozunk. És most jöjjön a 8. hihetetlennek tűnő pszichológiai tényünk. Egy gyermek boldogságának legfontosabb forrása a család és a barátok jelenléte.
2: Egy vitás helyzet során való nyugodt és halk beszédtempó segíthet felülkerekednünk az ellenfelen.
0: A hálás emberek boldogabbak.
1: A 11. tényünk a legalább két idegen nyelv ismerete és azok rendszeres használata késleltetheti az Alzheimer-kór esetleges kialakulását.
2: Azok az emberek, akik szerelmesek, hasonlóan viselkednek, mint azok, akik mentális betegségben szenvednek. Ez igaz rólad, Attina?
0: Teljes mértékben igaz, ugye köztudott, hogy én most jelenleg párkapcsolatban élek. És hát én is észrevettem magamon bizonyos eléggé furcsa jeleket, hogy nem úgy viselkedem, mint előtte rossz értelemben. Viszont fontosnak tartom azt is megemlíteni, hogy ez azért adott jót is, ugyanúgy, ahogy rosszat. 13. pszichológiai tényünk, hogy a leghatásosabb memorizálási mód az, ha minden tanulással töltött 30-50 perc után 10 perc pihenőt tartasz.
1: Hajlamos vagy erős érzelmi köteléket kialakítani azokkal, akikkel együtt élsz.
2: Amennyiben egy vizsgálat rászánunk 10 percet arra, hogy megfogalmazzuk és leírjuk a félelmeinket, úgy nagyobb eséllyel kapunk majd magasabb pontszámot.
0: Az alvás hiánya ingerlékenységhez és a depresszió kialakulásához vezethet.
1: Ti is ingerlékenyek vagytok, amikor nem alszatok eleget?
2: Én többnyire igen.
1: Én igazából olyankor sokkal nyugodtabb vagyok, és teljesen más színben látom a világot. Az 5 leggyakoribb rémálom a következő. Zuhanás, üldözés, csapdába esés, késés és szenvedni egy szeretett személy halálától.
2: És végül az utolsó tényünk. Gyorsabban hozunk meg bizonyos döntéseket, ha szólít a természet, és mosdóba kell mennünk.
0: Ha úgy érzed, kimaradt valami a listánkból, azt írd meg nekünk Facebook oldalunkon.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Takács Leo és Farkas László. Lehet tanulni mobillal. A mobiltelefonok és tabletek rohamos fejlődése rengeteg iparágban megkönnyíti a munkát. Miért ne lehetne ez így az oktatásban is?
1: Az LG, a Microsoft, a Google és az Apple is azon dolgozik, hogy a telefonokat iskolabaráttá tegye. Magyarországon a legtöbb iskolában tiltott a mobil használat. A döntés az iskolákra van bízva, de a HVG adatai szerint a szülők nagy része nem támogatná a mobiltelefon iskolákban való felhasználását.
0: Megkérdeztünk erről néhány tanárt is, az eredmény igazán meghökkentő lett. Ön támogatna mobiltelefon iskolákban való felhasználását?
2: Ha a kultúrát mobiltelefon használatra megtanítanánk a gyerekeket, hogy ilyen módon is lehet, akkor azt gondolom, hogy a tanórák is számukra is talán még élvezhetőbbé és színesebbé tehetőek.
3: Igen, támogatnám, de nagyon leszabályozva gondolnám azt, hogy be lehetne vezetni a gyerekeknél.
4: Igen, olyannyira, hogy volt is már alkalom, hogy énekórán elővettük a mobilokat. Magyar órán is használtunk már e-tananyagot, például a Learning Apps vagy a Redmenta oldalakat rendszeresen használom. Ott a magyaros osztályaimmal van osztálymappánk, és különböző tananyag részekhez ott tartalmakat tudok megosztani a tanítványokkal. Ők ezt megoldják, és én egy statisztikában látom, hogy milyen eredménnyel, milyen sikerességgel oldották meg a feladatot, miben van segítségük tovább, vagy szükségük további segítségre részemről.
5: Hát vannak olyan körülmények, amik mellett természetesen támogatnám, hogyha ennek a háttere adott lenne.
1: A legtöbb szülő azért fél ettől az ötlettől, mert nem nagyon kontrollálható, hogy gyereke mit csinál a készülékén. Megkérdeztünk egy-két gyereket, hogy ők vajon játszanának-e órán.
6: Nem hinném, mert félnek, hogy lebukok, és akkor büntetést kapnék.
7: Én is elkockulnék, mert én is félek attól, hogy lebukok, és nem szeretek büntetést kapni.
8: Hát én nem kockulnék órán, mert azt a csúnya gyerekek csinálják.
9: Kész vagyok a feladattal, akkor lehetséges, viszont megpróbálnék nem játszani.
10: Nem.
11: Én, hogyha engedélyezte a tanár, akkor igen.
12: Biztosan nem játszanék.
9: Van hátránya is, meg előnye is. Azért lenne hátránya, mert hogyha ezen tanulnánk, akkor sokan nem tanulásra használnák szerintem a telefont. Viszont előnye meg az lenne, hogy nem kéne cipelni a hátizsákokat, hanem csak egy telefon lenne a zsebünkben.
13: Hát szerintem nem lenne olyan jó, mert hát simán lefagyhat például a gép.
12: Összetörik, lejted, eltörlődik. Hát nem lenne jó.
14: Szerintem az az előnye, hogy nagyon sokszor van olyan, hogy nem hozzuk el a tankönyvet, és nem tudunk órán dolgozni, meg hát tudunk vigyázni egy tabletre 12 évesen szerintem.
11: Szerintem igen, hiszen ugye, hogy nem kell munkafüzet, se füzet.
13: Szerintem igen, mert az már egy kicsit hát jobban hatna a jövőnkre.
11: Hát szerintem részben jó ötlet lenne, viszont vannak olyan emberek, akik ezt nem tudják megfizetni.
0: Én mindenképp sokkal szívesebben tanulnék onnan, hiszen ahogy egy-két tanár is mondta, vizuális dolgokat, ha látunk, akkor a sokkal jobban meg tudjuk jegyezni. Nagyon sok információt szeretnénk nagyon gyorsan megkapni. Ezt az interaktív oktatás is az e-tananyag nagyon jól elősegíti.
1: Tehát a mobilon, tableten való tanulás pár év múlva már teljesen megszólott lesz a világon.
0: Felmerültek aggályok a szülők és a tanárok részéről is az órán való odafigyelésről. Bár a diákok elmondásuk szerint nem játszanának órán, mégis szükség lenne valamilyen szoftverre, ami megakadályozza ezt. Ilyenek már léteznek, használták őket korábban például céges gépeken is.
1: Szabályozható, hogy a gyerekek óra alatt milyen funkciókat érhetnek el eszközeiken, és egy képernyő monitorozó szoftver is áll a tanárok rendelkezésére.
0: A Prometheus nevű márkát már biztos ismeritek, a legtöbb iskolában található minimum egy ilyen interaktív tábla. Ez a cég olyan iskoláknak ad el tulajdonképpen tantermeket, akik már e-tananyagot használnak.
1: Egyelőre csak az Egyesült Államokban és a Skandináv félszigeten gyakori az ilyen iskola, de a többi ország is majd vélhetően alkalmazza ezt a módszert.
15: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhammár Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyassz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a tej és fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért. Táskarádi!

0: Megszerintett táska rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nár Barbara és Töreki Almira. Most többet megtudhattok Tom Feltonról.
1: Thomas Andrew Felton 1987. szeptember 22-én Londonban született. Sharon Felton és Peter Felton negyedik gyermekeként. Tom 11 éves korában halászként kezdett el munkálkodni. Surreybe költözött családjával 13 évesen, majd tanulmányait a Howard of Infigam középiskolában folytatta. 2004 májusában ott hagyta az iskolát 16 évesen, miután letette vizsgáit.
0: Tom már kisgyermekként is tehetséges énekesnek bizonyult, mivel 7 éves korában már több kórusban is énekelt. Felton karrierjét reklámok forgatásával indította el. Olyan vállalatoknak a reklámjába szerepelt, mint például a Comerica Union és a Berkeley Card. 1998-ban szerepet kapott a Buck cím sorozatban, ahol James hangját kölcsönözte. 1997-ben szerepet kapott a Csenő Manók című filmben. 1999-ben beválogatták a Szilánkos képek című sorozatba. Még ebben az évben szintén játszott az Anna és a királyban.
1: 2001 őszén vált igazán híressé, mikor is megkapta a lehetőséget arra, hogy megszemélyesítse az ellenséges Draco Malfoyt a J.K. Rowling által írt filmadaptációban a Harry Potter és a Bölcsek kövében. Tom eredetileg Ron Weasley szerepére jelentkezett, azonban a rendező Dracót látta meg benne. A film forgatása alatt több tapasztalatot szerzett, mint amelyet iskolás évei alatt el tudott volna sajátítani. A rákövetkező évben szintén szerepet kapott a Harry Potter és a titkok kamerájában, 2003-ban pedig elnyerte a Disney Channel's Kids Awards for the Best DVD Harry Potter and the Chamber of Secrets-et.
0: 2004-ben elindította a saját hivatalos rajongói klubját, és autogram osztó eseményeken is részt vett. Felton mind a 8 Potter filmben szerepelt, és helyenként elvállalt egy-egy epizód szerepet más filmekben is. Szerepet kapott például a Home Farm Twins című sorozatban, az Eltűnt című filmben, és a White Order című filmben is. De látható volt a majmok bolygója lázatásában.
1: Most megtudhatsz pár érdekességet. A The London Sun szerint némi rokonságban áll John Proctorral, akit a 17. században boszorkánysággal vádoltak Salemben. Fia Trondike Proctor feleségül vette Hannah Feltont. Az idősebb Proctor szerepet kapott az 1996-os Szalmi boszorkányok című sorozatban is, és mindennek fejében Tom is varázsot alakított a Harry Potter filmekben.
0: És még pár dolog, amit nem tudtál róla. Kisgyermekként csincsillája volt, akit Stanleynek nevezett el. A Harry Potter forgatása előtt egyik könyvet sem olvasta el. Draco Malfoy szerepe miatt szőkére kellett festenie a haját, eredeti hajszíne világos barna. Tom szívesen foglalkozott volna hallgazdálkodással is. És még tudtok pár érdekességet róla, írjátok meg nekünk Viberen.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.
3: 97.5 Táska Rádió.
2: Te is beleférsz.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5, 9, brown eyes.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rázga Zsombor. Ha az ember gyengén látó, akkor rengeteg dolog sokkal nehezebb. Ezúttal arról fogok beszélni, hogy én, mint gyengén látó, hogyan szoktam általában olvasni. Rengeteg módja van az olvasásnak. Most felsorolok pár olyan alternatívát, amit én is tudok alkalmazni, ha a kedvenc könyvemről van szó. A hagyományos könyv. Gyengénlátó létemre rengeteg hagyományos papírkönyvet olvasok. Ilyenkor az a lényeg, hogy elég nagyok legyenek a betűk. Az előnye, hogy magammal tudom vinni. Az e-book. Az e-book valamilyen szinten hasonlít a papírkönyvhöz, mert ugyanúgy hordozható. Abban azonban eltér, hogy egy e-book olvasón több száz könyvet is magammal tudok vinni. Pont ezért szeretem, mert nagyon praktikus. A hangos könyv. A hangos könyv talán nem jut hirtelen az ember eszébe, ha olvasásról van szó, de nekem ez is egy nagyon egyszerű mód arra, hogy akár az autóban hallgassam a kedvenc könyvemet. Ha valaki megkérdezi, hogy az eddigi felsorolt olvasási módszerek közül melyik a kedvencem, talán a hangos könyvet tudnám mondani, mivel ehhez tényleg nem kell semmi, csak egy telefon. Rengeteg teljes hangos könyv található meg, akár a YouTube-on is. Szerintem ezekből a példákból kiderül, hogy rengeteg lehetőségem van az olvasásra, még gyengéllátóként is. Minden kedvenced egy helyen. 97.5 társadalmi

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Dukő Alexandra. A Stranger Things és a Zenon Holm sztárja Millie Bobby Brown a Damsel című filmben ezúttal kardot ragadt. A nők napján bemutatott akciófilm nagy sikert aratott, amit a főszereplőnek közölhet. A filmben Elodie, azaz Millie Bobby Brown házasságra készül egy elragadó herceggel, amikor a lányt áldozatul felajánlják egy tűzokádó sárkánynak.
1: Ami azt illeti, a vélemények nagyon különbözőek. A Millie fanoknak nagyon tetszett, főleg a színésző brilliáns játéka miatt. Ám azok az emberek, akik főleg a történetet figyelik, nincsenek elragadtatva.
0: A legtöbb kritikus azt mondta, hogy a film jó és érdekes, csupán annyi a baj vele, hogy lassú. Ez röviden annyit jelent, hogy lassan mennek benne a történések. Először is fél óra elmegy a bevezetéssel, és amikor előzőt bedobják a verembe, izgalmassá válik a történet, ám ez nem tart sokáig. Onnantól már csak húzzák az időt, mondta ezt az egyik kritikus.
1: Aki Millie több filmjét is lát, annak feltűhet, hogy a színésznő szemében nem megjátszott a félelem. A főszereplő azt nyilatkozta, hogy néhány jelenetben nem csak színészkedett, hanem ténylegesen félt a sárkánytól. Igazából a színfalak mögött egy nagy bábot alkalmaztak, ám a hangja mély és hátborzongató volt.
0: Millie kutyája több forgatáson is részt vett a színfalak mögött. Vinny, a pudli keverék nagyon intelligens, sőt a színésznő elmondása szerint a kutya azt is tudja, hogy Millie mikor van szerepben és mikor nincs. Ám amikor Elodie-t bedobták a verembe, elvileg Vinny nagyon megijedt és elkezdett keservesen ugatni, viszont Millie rögtön megnyugtatta.
1: A színésznő a mai napig szorgalmasan dolgozik, mivel nem csak ezen a filmen dolgozott, hanem eközben az Enola Holmes 3-on, valamint a Stranger Things 5. évadán is. Sőt, saját márkája, a Florence, mindeközben piacra dobta a ruha kollekcióját.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskát?

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Nagyobb a tejútrendszer, mint eddig gondoltuk. Két hét alatt 31 új állatfajt fedeztek fel az Atlanti-óceánban. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz, az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között a kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. Jóval távolabb lenyúlhatnak el a tejútrendszer spirálkarjai, mint azt korábban gondoltuk, derült ki a NASA közleményéből. A szakértők a Chandra űrtávcső és az XMM Newton műhold megfigyelései alapján meghatározták a spirálkarokban található porfelhők távolságát gamma kitörések körül megjelenő gyűrűk vizsgálatával. A eredményeik alapján ideje lehet újra gondolnunk galaxisunk szerkezetéről alkotott elképzeléseinket. A gamma kitörések az univerzum legfényesebb fényjelenségei közé tartoznak, és nagy tömegű csillagok összeomlásakor vagy neutroncsillagok összeolvadásakor keletkeznek. A Földtől rendkívül messze, bőven galaxisunk határain túl találhatók, de fényük visszaverődik spirálkarokban található porfelhőkről. Ezzel a röntgentartományban érzékelhető gyűrűket hoznak létre. A gyűrűk átmérője alapján meghatározható a porfelhők távolsága bolygónktól. Minél nagyobb egy gyűrű, annál közelebb van hozzánk a létrejöttében szerepet játszó porfelhő. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított a Schmidt Oceans kutatóexpedíció. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részében, Brazília partjaitól nem messze fedezték fel, derül ki a szervezet közleményéből. Az újonnan leírt állatfajok között szerepelnek felemáslábú rákok, medúzák, farkaszsákállatok, férgek, valamint rizariák. Utóbbiak olyan egysejtűek, amelyek hatalmas, akár 1 cm-t is elérő méretük miatt szabad szemmel láthatóak. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait az ELTE Régész Tudományi Intézet kutatói Nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyelese is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult és gyorsan elterjedt Magyarországon. A prépostság létezéséről régóta tudtak, helyét azonban korábban nem ismerték. Történeti források, terepbejárások és műszeres vizsgálatok alapján a régészek a Nagykökényes mai templomától nyugatra fekvő temető és gyümölcsös területére tették az épület lehetséges lelőhelyét. A feltárást 2026. áprilisában kezdték meg. A rendőrség a korábbi évek bevált gyakorlatát követve idén szeptemberben is komplex közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési intézkedés csomaggal készült a 2026-27-es tanévkezdésre. Mivel a nyári szünet után a gyerekeknek és a járművezetőknek is vissza kell rázódniuk a tanév közlekedési rendjébe, kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák környékére.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A svéd élvonalban szereplő IK Sirius hivatalosan is bejelentette Van Csazolán szerződését. A 21 éves szélső a belga Lomeláskától került a svéd csapathoz, és a megállapodás értelmében 2031 nyaráig kötelezte el magát az új klubjához. Van Csa az MTK Budapest Akadémiáján nevelkedett, majd a magyar élvonalban 16 évesen mutatkozott be. 2022-ben Belgiumba igazolt, ahol a 93 mérkőzésen 19 gólt és 7 gólpasszt jegyzett.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a meleg időben csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Megyeri Maja és Radics Dorka Hiromi. A mai adásban a démonokról és az angyalokról lesz szó.
1: A démon eredetileg Istent jelentett. Később az isteneknél alacsonyabb, embereknél magasabb rendű lényeket jelölték ezzel a névvel. A démonok mitológiailag az istenek és az emberek között állnak, és lehetnek jó szándékúak, vagy akár gonoszak is. Azonban legyen akármilyen jellemű, a legtöbb démon képes tudatbefolyásolásra, mások megszállására. Szinte minden nép mitológiájában találkozunk velünk. Az ókori egyiptomiak képzelete szerint mérhetetlen sok ilyen démon van, akik mindenütt az ember közelében laknak, vízben, földben és levegőben.
0: A Biblia a démonokat nem misztikus, hanem létező, de láthatatlan lényekként mutatja be. A démonok olyan szellemi lények, akik a Sátán királyságában a gonosz angyalok alatti hatalmi szinten vannak. Testük nincs, föld közelben élnek, a legfőbb céljuk az, hogy az emberek testébe költözhessenek, és a bűnös kívánságaikat rajtuk keresztül végrehajthassák. Jézus Krisztus szolgálatainak szerves része volt a démonok kiűzetése az emberekből. Egyes esetekben így gyógyítva meg az embereket.
1: És most egy kicsit az angyalokról. Az angyalok a zsidó, a keresztény és a muszlim vallásban Istennél alacsonyabb, az embernél magasabb rendű szellemi lények. A Biblia szerint az angyalok Isten teremtményei, semmiféle megkülönböztetett tiszteletet nem igényelnek. A jó angyalok Isten akaratát adják hírül az embereknek és segítenek rajtuk. A bukott gonosz angyalok démonokként vagy ördögökként is ismertek. Maga a Sátán is angyal volt, a fény angyala, de fellázadt Isten ellen, emiatt egy mennyei háború veszteseként letaszították. Az angyalok erejükre és hatalmukra nézve is magasabb rendűek az embereknél és kapcsolatokban állnak velük.
0: A Biblia szerint az angyalok teremtett, de a jövőt tekintve örökké létező, megsemmisíthetetlen, természet fölötti szellemi lények, akik Istenhez és az emberekhez hasonlóan személyiséggel, vagyis intelligenciával, a beszédre való képességgel, érzelmekkel, akarattal és öntudattal rendelkeznek. Szellemi testük van, képesek testben megjelenni a föld szférájában, és így részt venni a földi eseményekben. Vannak jó, illetve gonosz angyalok. Életterüket tekintve pedig a menny és az ég különböző szintjein kívül, a föld felszínén és a föld mélyében is megtalálhatóak. Számuk meghaladja a 100 milliót, ám pontos adatokat a Biblia nem közöl velünk.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Az elektronikus zene segített megfékezni a moszkítókat.
1: A dubstep és hardcore elektronikus zenei stílus rajongóihoz hasonlóan a Skrillexet hallgató nőstény szúnyogok is egy kissé megőrültek és összezavarodtak, amikor a rovar kutatók csapata tesztelte őket. A kísérlet során a rovarokat 10 percig egy olyan burra alá helyezték, ahol a Skrillex zenéje szólt, és azt tapasztalták, hogy jóval kevesebb vért szívtak, és a párosodástól is elment a kedvük a csendben tartott kontrollcsoporthoz képest.
0: A kutatók egészen újszerű módon szerették volna visszaszorítani a halálos korterjesztő moszkítókat. Arra voltak kíváncsiak, hogy a hangos zenével, mint a rovarölő szerek környezetbarát alternatívájával képesek-e manipulálni a szúnyogok viselkedését. Úgy gondolták, hogy miután a párosodás és a vérszívás olyan halálos betegségek terjesztésének egyik fő eszköze, mint a Zika vírus, ezzel az új módszerrel mérsékelhetik a pusztító kórok terjedését.
1: Tanulmányukban a kutatók hipotézisüket úgy tesztelték, hogy elektronikus zenét dübörögtettek az éhes nőstény szúnyogok búrájának közelében elhelyezett hangszóróból, akiket 12 órás éhezés után zártak be oda. A kísérleti búra alá bezártak egy hímet, az esetleges párosodás véget, és egy hörcsögöt, ha a moszkítók megéheznének. A szakemberek több 10 perces kísérletet végeztek, amelyek során a 10 éhes nőstény szúnyogot folyamatosan cserélték és zenét játszottak le nekik. A kutatók favoritja a Skrillex egyik dala volt, és azért ezt választották, mert túlzott hangereje és folyamatosan növekvő hangmagassága miatt a zajosság elsődleges jelöltjévé tette.
0: Amikor a csapat összehasonlította a Skrillex zenéjét hallgató szúnyogok párosodási és táplálkozási viselkedését egy olyan kontrollcsoporttal, amelyeknek az üvegketrecében a tökéletes csend honolt, azt találták, hogy a durva zajnak kitett moszkítók lényegesen kevesebbet párosodtak és jóval kevesebb vért szívtak, mint a csendes térben elhelyezett társaik.
1: Annak ellenére, hogy a szúnyogok utolsó vérszívása óta eltelt 12 óra, a zenét hallgató egyedeket oly mértékben zavarta a Skrillex vibráló zajhatása, hogy a legtöbb állat egyszerűen nem volt hajlandó táplálkozni, csak a zene elhallgatása után 2-3 perccel tértek magukhoz, magyarázták a kutatók. A csendben tartott moszkítók átlagosan 30 másodperc múlva már a ketrezbe helyezett hörcsög vérét szívták.
0: A Skrillex szúnyogok azonban nem csak a táplálkozást felejtették el, hanem a párosodást is. Ötször kevesebbszer párosodtak, mint a csendes üvegbúra lakói. A kutatók szerint a zene agresszív rezgése okozhatta a zavart a rovaroknál, amik általában megpróbálják úgymond szinkronizálni a szárnyveréseiket. Mind a hím, mind a nőstény szúnyogok a szárnyaik rezgetése révén kibocsátanak egy hangot, és a sikeres párzáshoz a hímeknek harmonizálják.

0: szinkronizálnia kell a partnere repülési hangjával, amelyre a nőstények igen érzékenyek, írták a tanulmány szerzői.
1: A most kapott eredmények megerősítik a korábbi kutatások konklúzióit, amelyek kapcsolatot találtak az emberi eredetű zaj és a rovarok megváltozott viselkedése között. Hasonló tanulmányok kimutatták azt is, hogy a levéltetvek például azonnal abba hagyják az étkezést, ha egy rock klasszikus AC/DC dal dübörögtettek mellettük.
2: Igazi slágerek, igazi változatosság. Kattanj rá!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigol Barnabás és Szép Laki Emma. Ha nem akarsz romlott rizst enni, akkor ezt hallgasd meg. A legtöbben automatikusan megeszik a maradék rizst, és egy pillanatig sem gondolják, hogy bármi baj lehetne belőle, hiszen nem tartozik a gyorsan romló élelmiszerek közé. Az interneten újra és újra felbukkan, hogy a maradék rizs fogyasztása változatos problémákhoz vezethet. De mégis, hogy lehet veszélyes egy olyan élelmiszer, mint a rizs, amit szárazon vásárolunk meg, majd alaposan átfőzzük? Talán csak alaptalan hisztériakeltés az egész?
1: Egy baktérium a bűnös. Kutatások szerint a rizssel kapcsolatos aggodalom sajnos nem alaptalan. Nyers formájában ugyanis egy baktérium is előfordulhat benne, melynek spórája főzést is képesek túlélni. A gond akkor kezdődik, ha elkészítése után a rizs túl sokáig marad szóba hőmérsékleten, mivel a baktérium így elszaporodhat és méreganyagokat termelhet.
0: Ha pedig ezek bejutnak az emberi szervezetbe, hány ingert, hányást, hasi fájdalmakat és hasmenést okozhatnak, amik egyenlők egy ételmérgezéssel. Bár a tünetek sok esetben enyhék maradnak, fiataloknál, időseknél és immunbetegségben szenvedőknél akár életveszélyes állapot is feléphet.
1: Ha tehát olyan rizssel akad dolgot, ami nem frissen készült, vagy nem lehet megfelelően átmelegítve, az valóban kockázatos lehet. Minél hosszabb ideig áll szobahőmérsékleten, annál nagyobb a baktériumok elszaporodásának, vagyis a megbetegedéseknek a valószínűsége.
0: Megelőzésként annyit tehetsz, hogy a rizst mi hamarabb megeszed, ha pedig marad belőle, egy órán belül beteszed a hűtőbe. Ott se tárold azonban egy napnál tovább, és fogyasztása előtt gondosan forrósíts fel. Fontos tudni, hogy a baktérium nem okoz azonnali rosszulétet, az első tünetek jelentkezéséig akár 16 óra is eltelhet.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor, Hedvig Mira és Vörös Csenge. Bár a nagy fináléra még várni kell, öröm nézni, ahogy a szemünk előtt felnőtté váló gyerekcsapat ismét megmenti a világot. Továbbra is maximális hőfokon ég a valaha készült egyik legkreatívabb sorozat. Ez a nap is eljött végre, május 27-én felkerült a Netflixre a Stranger Things várva várt negyedik évada. Alig, ha nem soha korábban nem volt annyira aktuális, az ólomlábakon jár az idő kifejezés, mint most. Elvégre 2019-ben láthattuk utoljára az álmos amerikai kisváros Hawkins vicces gyerekcsapatát, amint a Stephen King regényekből szökött szuperképességekkel rendelkező tini lány a magyar verzióban Tizinek elkeresztelt Eleven, Millie Bobby Brown segítségével legyőzik a förtelmes világ förmedvényeit. Más néven a helyen lefele szörnyetegeit.
1: Pár évvel ezelőtt, egészen pontosan 2016-ban egy olyan sorozat látott napvilágot a Netflixen, amelyet sokan, köztük én is, nem nagyon tudtak hova tenni, pláne értelmezni. Sci-fi horror gyerekszereplőkkel a 80-as évek elején? Hát már akkor sokan sejtették, hogy ebből vagy nagyon nagy bukta lesz, vagy akkorát fog szakítani, amely meghozza a várva várt Rivalda fényt az, akkor még pályafutás elején járó streaming szolgáltatónak. Nos, mindenki nagy szerencsére az utóbbi jött be, hirtelen mindenki a Netflixet nézte, mi pedig olyan sorozattal lettünk gazdagabbak, amelyek egyszerűen vétek lett volna kihagyni. De mitől is működött ennyire a Stranger Things? Egészen egyszerűen olyan tökéletes egyveleget kaptunk, amelyet minden korosztály képes volt magába szippantani, már a főcímtől kezdve. Ami utána jött, arra, meg egyszerűen nem voltunk felkészülve. De tényleg.
2: A gyerekszereplők zseniálisak voltak. A hangulat és zene pazar volt, a 80-as évekbeli feeling és a számos popkulturális utalás pedig akkora löketet adott az egész produkciónak, hogy már pár epizód után érezhető volt, hogy akár a végtelenségig is képes lettem volna nézni, de gondolom ezzel nem voltam egyedül. Egy igazi mesterművel volt dolgom, amelyben a legapróbb részletek is olyan műgonddal voltak kidolgozva, hogy szerintem ilyet szériában még nem nagyon láttam. A második évad aztán tovább mélyítette a történetet, a srácok is nagyobbak lettek, így más és más problémákkal kellett megküzdenünk az életben, ám ami rájuk várt, arra egyszerűen nem lehettek felkészülve, mégis ügyesen vették az akadályt. A harmadik, szerintem egyértelműen a legjobban sikerült évad pedig mindezt még jobban megfejelte, és már az utolsó részek közben megfogalmazódott bennem a gondolat. Ezt vajon hova lehet még fokozni?
0: Nos, lehet, vagyis lehetett, és még a negyedik évad záró darabjai hátra vannak, amelyek már most látom, hogy ki fogják sütni az agyunkat. Csak győzzük kivárni. A Stranger Things harmadik évada eléggé kuszán ért véget, úgy is lehet fogalmazni, hogy a nagy csata utáni levezetésben eléggé megkavarták nekünk a szálakat a készítők. A brigád szétszélett, lényegében két különböző államban tengődnek, így érdekes lesz majd látni, hogyan találnak újra egymásra. Szóval Tizi, Millie Bobby Brown, Bill Noah Schnapp és úgy az egész Byers család Kaliforniába tették át székhelyüket, míg a többiek Mike, Dustin, Lucas, Max, Nancy, Steve, Robin és Erika maradtak Hawkinsban, ahol elsősorban a gimi és a felnőtté válás nehézségeivel próbálnak megküzdeni. Közben Joyce Byers, Viona Ryder egy rejtélyes csomagot kap Oroszországból, amelyből ő is végre megtudja, amit mi már rég tudtunk, hogy Jim Hopper, David Harbour életben van.
1: Eközben az új szereplők is leteszik a névjegyüket, köztük a legérdekesebb figura Eddie Manson, Joseph Quinn például egy olyan szörnyűségnek lesz a szemtanúja, amely tovább borzulja a kedélyeket a mostanra a tragédiák központjába váló Hawkinsba.
3: 97.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Naár Barbara és Fónai Dorka. A mai adásunkban Regan Bone Man-nel ismerkedhetsz meg.
1: Rory Charles Graham művész nevén Regan Bone Man 1985. január 29-én született. Az angol nemzetiségű férfi énekesként és dalszerzőként is tevékenykedik. Az énekes Akfieldban, Kelet Sussexben született. Graham először Ringmer King Ring akadémiáján járt, de onnan kitoloncolták, így szülővárosának főiskoláján folytatta tanulmányait.
0: Ezután az énekes Brightonba költözött. Itt egy barátja éppen rapcsoportot alapított, és felkérte Grahamet, hogy csatlakozzon hozzájuk. A rapcsoportnak köszönhetően olyan emberekkel találkozott, akik segítették karrierjének megkezdését. Az elkövetkezendő néhány évben hip-hop műfajokban játszottak. Mivel zenei karrierje az Akfield környéki helyi ifjúsági klubokban kezdődött, Graham továbbra is visszatér a környékre és fellépéseket ad.
1: Most beszéljünk egy kicsit Graham családi állapotáról. Graham 2019. májusában házasodott össze Beth Rueival. Gyermekük Royben azonban már 2017. szeptemberében megszületett.
0: Első slágerét, a Human, 2016. júliusában adta ki a Columbia Records. A csúcspont az volt, amikor Ausztriában, Németországban, Belgiumban és Svájcban is az úgynevezett Singles Chart, magyarul kislemezlista első helyén állt. A dal Ausztriában, Németországban, Olaszországban, Hollandiában, Svédországban és Svájcban is aranyminősítést kapott. Graham debütáló albuma, ami szintén Human címmel jelent meg 2017. február 10-én lett kiadva. Ez elnyerte a BBC Music Award díját, valamint Grahamet az év művészének is jelölték. A Human máig is Regan Bone Man leghallgatottabb zenéje, ugyanis a YouTube-on 992 millió nézettséggel bír.
1: 2017-ben megjelent a Skin című zenéje, amivel nagy sikerre tett szert. A dal inspirációja Grahamtől jött, amikor a Trónok harca egyik epizódját nézte, amiben Jon Snow és Ygritte kapcsolatáról volt szó. A klippet, ami már a 102 milliós nézettségnél jár a YouTube-on, Greg Davenport rendezte.
0: Szintén 2017-ben megjelent a Broken People című zene, ami 39 milliós nézettséget ért el a YouTube-on. Ezt a slágert Logic-kal, teljes nevén Sir Robert Bryson Hall-lal közösen adja elő. A dal Graham Bright című albumában kapott helyet.
1: 2019-ben kiadta legfrissebb számát a Giantet, amit Calvin Harris-szel közösen kollaborált. A dalt a Columbia Records-on keresztül adták ki január 11-én. A Giant ott egymást követő héten a második helyen állt az Egyesült Királyság beli listán, valamint a dal a top listák elején állt Belgiumban, Mexikóban és Skóciában.
0: Neked melyik a kedvenc zenéd Regan Bone Man-től? Írd meg nekünk a Facebookon!
2: A te rádiód, a te kedvenced. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Kedvencvejtő Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Varga, Sagát, Csaba, Fűrjes, Csenge és Hedrik Mira. Miről árulkodik az, ha unatkozol? Most megtudhatod. A mindennapok egyhangúságában sokszor veheted észre magadon, hogy unatkozol. Eddig lehet nem is törődtél ezzel annyira, pedig fontos jelentése lehet a számodra.
1: Az unalom egy pszichológiai jelenség, ami egy olyan helyzetre jellemző, amiben nem vonzódsz be teljesen, és azt érzed, hogy az idő végtelenül lassan telik benne. Ilyenkor azt is tapasztalhatod, hogy nehezen tudsz koncentrálni. Ezek az érzések mások számára is ismerősen csenkednek, hiszen van olyan kutatás, amely szerint a diákok 90%-a egyszer biztosan unatkozik a nap során. De vajon mit jelent az, amikor azt érzed, hogy unatkozol?
2: Az azt jelenti, hogy nem köt le, amivel éppen foglalkozol. Amikor unatkozol, az általában annak a jele, hogy az adott tevékenység, amiben vagy, már nem tud teljesen lekötni. Ilyenkor érezheted, hogy legszívesebben teljesen máshol lennél és más csinálnál. Ha megteheted, ilyen helyzetben érdemes más elfoglaltság felé nézned, ami szórakoztatóbb számodra.
0: Érdemes lehet szintet lépned. Ha azt érzed, hogy egy adott tevékenységhez az unalom érzése társul, az lehet annak a jele, hogy már annyira jól megy a tevékenység számodra, hogy nem tudja fenntartani a figyelmedet. Ha például egyszerűbb angol szövegeket hallgattál eddig, de már kívülről fújod és alig figyelsz rá, azt jelenti, hogy érdemesebb egy nehezebb terepen is tesztelni a tudásodat. Bátran próbálkozz meg ezzel!
1: Új célok felállítására lehet szükség. Amikor felállítasz egy célt és elindulsz a megvalósításának útján, számos érzelmet tapasztalhatsz. Érdeklődést, kíváncsiságot, boldogságot. Ezek az érzések azonban nem tartanak a végtelenségig, ha eléred a célodat, lecsitulnak, és akkor megjelenhet az unalom. Ez ugyanakkor jó jelzője annak, hogy ideje új kihívások elé nézned. Ne félj ilyenkor belevágni valami újba, hiszen hasznos tapasztalatokat gyűjthetsz ezek által.
2: A fáradtság jele is lehet. Hasonló jeleket vehetsz észre magadon, például, hogy nehezebben tudsz figyelni, és olyan, mintha mindjárt elaludnál. Az is előfordulhat, hogy összetéveszted az unalomérzést a fáradtsággal. Hasonló jeleket vehetsz ugyanis észre magadon, például, hogy nehezebben tudsz figyelni, és olyan, mintha mindjárt elaludnál. Ilyenkor, ha teheted, menj ki egy pár percre a friss levegőre, vagy akár csak nyisd ki az ablakot, frissítsd fel magad, újult erővel már nem lesz gondod a figyelemmel.
0: Akárhogy is teszel, érdemes mindig az unalmad mögé nézned, hiszen új dolgokat tudhatsz meg nem csak az adott helyzetben tapasztalt érzéseidről, hanem saját magadról és a céljaidról is.

0: 97.5-ös rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Benkei Panna és Tóth Janka. 12 tipp a tanuláshoz. A legjobb menetrend a tanuláshoz. Először nézd meg, miről szól az anyag. Ha vannak fejezetcímek, esetleg összefoglaló, akkor annak alapján képzeld el, mi is lehet az egész tartalma. Próbáld meg felidézni azokat a dolgokat, amiket már tudsz a témával kapcsolatban.
1: Olvasd el az anyagot, jegyzeteld ki a lényeges részekről. Fontos, hogy amiket nem értesz, nézz utána, akár más forrásból is.
0: Jegyzeteid alapján készíts összefoglalót, amit más is megértene első olvasásra. Jó, ha ezután találsz egy partnert, akinek felmondhatod a leckét.
1: Nem hivatalos, de beválik. Készíts puskát minél kisebb papírra. Ez arra kényszerít, hogy a legeslegfontosabb dolgokat újra leírd, minél tömörebben, mégis értelmesen. Ha ezt újra és újra előveszed, majd elolvasod, óhatatlanul újra felidézed az egész anyagot, és annyira bevésed, hogy élesben már nem is kell bevetned a fegyvert.
0: Következő tipp. Kezd a tanulást könnyebb tárggyal bemelegítésként.
1: Biztosíts minél nyugodtabb környezetet, jó íróasztalt, megfelelő székkel, megvilágítással.
0: Fontos, hogy nézd át, megvan-e a tanuláshoz minden, rendszerezd, készítsd össze az eszközöket, jegyzeteket.
1: Ne kezd tanulni közvetlenül főétkezés után. Ekkor a szervezetünk az emésztéssel van elfoglalva, könnyen elálmosodunk. De azért éhesen, szomjasan sem érdemes leülni. Agyunk rengeteg cukrot használ fel működés közben, pici utánpótlás mindig kell.
0: Van, aki nem szeret teljesen csendben tanulni. Hallgass instrumentális zenét, vagy olyat, aminek nem érted a szövegét.
1: Hasonlókat ne egymás után tanulj. Például a német és az angol leckét, mert az nem lesz hatékony.
0: Ha lehet, még aznap tanuld meg a leckét, amelyik napon feladták. Így érteni fogod az órai jegyzetet, emlékezni fogsz a tanár magyarázataira, lesz időd még egyszer átismételni, amikor már leülepedett a tudás.
1: Ha nagyobb anyagról van szó, vizsga, nagy dolgozat, fogj hozzá jóval hamarabb a tanuláshoz, ne egy-két nappal előtte. Szerezd be a szükséges könyveket, nyomtass ki a számítógépről, internetről, amire szükséged lesz, jegyzetelj, cédulázz, készítsd elő az anyagot.
0: A következő tippünk a hatékony tanuláshoz, hogy használj minél többféle segédanyagot. A témába vágott dokumentumfilm, jó novella vagy könyv, vagy éppen más tárgyhoz tartozó memóriakártya, webes térképek, figyelemjavító, nem veszélyes kísérletek elvégzése otthon, mind segíti megérteni a tanulnivalót, fejleszteni a tanulási képességet és élvezetessé teszi a tanulást.
1: Hasznosak a közös programok, például múzeum, kiállítás, kirándulás a tananyaghoz kapcsolódva.
0: Legyen olyan időtöltésed is, ami kedvedre való. A sport, a zenetanulás, a drámaszakkör, a tánc nem a tanulástól veszi el az időt, hanem éppen a hatékony tanulást segíti az agyterületek közötti kapcsolatok erősítésével és azzal, hogy bizonyos helyzetekben fegyelmezettségre, összpontosításra, kreativitásra, együttműködésre késztet.
1: Ne felejtsd el azt se, hogy azt tud igazán jól tanulni, aki amúgy jól van. Legyen időd együtt lenni a barátaiddal, vagy csak egyedül tölteni az időt, miközben nem csinál semmi hasznosat. Ez alatt töltekezik föl a lélek a megpróbáltatásokra.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Robin és Rivnyák Regő. Ebben az adásban az aranylabdáról lesz szó.
1: Ballon d'Or, vagyis az aranylabda az európai labdarúgás legfontosabb egyéni trófeája, melyet a legjobb teljesítmény nyújtó labdarúgó kaphat meg. A díjat 1956-ban alapította a francia labdarúgó szaklap, a France Football. Győzelmek száma szerint az argentin Lionel Messi foglalja el az első helyet 7 győzelemmel, míg a portugál Cristiano Ronaldo 5-ször vette át a díjat.
0: Messi vajon megérdemelt még egy aranylabdát? Lionel Messi ebben az évben 7-szer is átvette az egyénileg megszerezhető legfontosabb díjat. Az argentin világklasszis újabb elsősége finoman szólva sem nyerte el a futballvilág tetszését, ami nem újdonság, ugyanis a Messi és Ronaldo páros uralmával jellemezhető korszakban volt már példa, hogy nem bárt győztes tavadtak. Messi 2010-ben például barcelonai klubtársait, Andrés Iniestát és Xavit előzte meg a képzeletbeli dobogon. Utóbbi kettő világbajnok lesz Spanyolországgal, Argentína viszont a negyeddöntőben nem éppen emelt fővel búcsúzott a Dél-Afrikában rendezett tornától.
1: A 3 évvel későbbi ceremóniának is nagy visszhangja volt. Az újságíró Cristiano Ronaldo-t vélték a legjobbnak, valóságban azonban szinte mindenki a francia Frank Ribéry-t szerette volna díjazottként látni. Mondhatni teljes joggal, ugyanis 5 nagy címet is bezsebelt abban az évben. A címek között a Bayernnel triplázott, azaz bajnokságot, kupát és BL-t nyert. Hiába lőtte 2 éven át megállás nélkül a gólokat a lengyel csatár Lionel Messi díjazták. Az argentin világsztár, aki idén a válogatottal megnyerte a Copa Amerikát, a Bayern München lengyel támadóját Robert Lewandowski-t előzte meg a szavazáson. Lewandowski 67 gólt és gólpasszt szerzett, míg Messi 48-at. Esetleg, ha csak a gólokat néznénk, akkor is bőven megelőzi a lengyel-argentin legendát. Ráadásul közvetlenül a Lewandowski aranycipője után kapta meg az aranylabdát Messi.
0: Franciaország megrebb formálják a díjat. Az aranylabdát alapító és odaítőlő France Football a közelmúltban bejelentette a hivatalos oldalán. Többek között nem a naptári év, hanem az idény végén szavaznak majd a legjobb játékosnak járó trófeáról. Szűkül a voksolók köre is. A 170 újságíró helyett csak a FIFA ranglista első 100 helyezett országának egy-egy szakírója szavazhat. A szempontrendszer is változik, a jelöltek egyéni teljesítménye többet nyom alatba, mint az általuk megnyert trófák száma.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Széplaki Emma, Dórián Boglárka, Óvári Ambrus, Török Marcell, Csókás Dávid, Porkoláb Boldizsár és Gál Zsombor.
1: Ellátogattunk Magyarország egyik leghíresebb cukrászmesteréhez, Damnicki Balázshoz. A műhelyben megtudhattuk, hogyan készül a fagyi. Maga a mester tanított meg minket csokoládét kóstolni.
2: Eközben kisebb csoportokban felváltva mentünk le a fagylal gyártási üzemébe. A látogatás után ajándék sóskaramellás fagyit kapott az egész csapat. Többek között megtudtuk tőle, hogy mi a kedvenc fagyija, és hogy hogyan került kapcsolatba Will Smith-szel.
3: Hol tanult?
4: Székesfehérváron tanultam itt a kereskedelmi és vendéglátó iskolában. Utána ugyanígy Székesfehérváron érettségiztem, és Budapesten a Corvinus Egyetem mellettem élelmiszermérnök.
2: Mi volt a család véleménye arról, hogy te cukrászmester leszel?
4: Na, ez egy nagyon jó kérdés. Először édesapám nem értett vele egyet. Először azt szerette volna, hogy simán gimnáziumban tanuljak tovább, de én nagyon-nagyon cukrász akartam lenni, úgyhogy később a család beletörődött, de azóta szerintem a család sem bánta meg.
0: Mit szeret a munkájában?
4: Kreatívnak lenni. Nagyon fontos, hogy mindig új dolgokat készíthetünk, és ennek a szakmának az az előnye, hogy örömet adhatunk másoknak, tehát amit elkészítünk, azt más megeszi.
2: Melyik a kedvenc fagylaltja vagy süteménye?
4: Hát, szerintem, amit én nem tudok megunni, az a vörösboros mána, ugye a nagy klasszikusunk, de minden gyümölcsfagylatot nagyon szeretek. Úgyhogy gyakorlatilag azt mondhatom, hogy változó, minden héten más a kedvencem.
5: Mióta dolgozik cukrászként?
4: 1992. december 22 óta vagyok vállalkozó. Tehát gyakorlatilag idén leszek 30 éves vállalkozó.
2: Mi volt a legextrémebb kérés vagy rendelés?
4: Hú, na ez egy jó kérdés volt. Vannak olyan rendelések, mondjuk mostanában már szerencsére nem annyira, ami nem feltétlenül nyomdafestéket tűrő változat. Tehát amikor olyan extrém házi bulikba vittek tortákat, vagy legény leánybocsúba, amit így, hát még szóval ki se lehet mondani, olyan dolgokat is szoktak kérni.
2: Volt emlékezetes vendég?
4: Nagyon sok. Ugye olyan sok érdekesség fordul elő, hogy az ember így nehéz elidézni őket. Hát szerintem ugyanúgy, mint egy riporternél is, ha megkérdezett, hogyha valaki 20-30 éve szakmában van, nagyon sok érdekes arc fordul meg. Színész, zenész, sportoló, de mondhatom azt, hogy a Will Smith-nek is készítettünk tortát. Hát tudjátok, hogy kicsoda a Will Smith, azért hát egy A-kategóriás celeb, azért szerintem elég kevés cukrász mondhatja el, hogy készített neki tortát.
6: Hey, this is ATV. This is Topic. And I'm A7S.
7: This is
6: 97.8.

0: 11 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Nagyobb a tejútrendszer, mint eddig gondoltuk. Két hét alatt 31 új állatfajt fedeztek fel az Atlanti-óceánban. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz, az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között a kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. Jóval távolabbra nyúlhatnak el a tejútrendszer spirálkarjai, mint azt korábban gondoltuk, derült ki a NASA közleményéből. A szakértők a Chandra űrtávcső és az XMM Newton műhold megfigyelései alapján meghatározták a spirálkarokban található porfelhők távolságát gamma kitörések körül megjelenő gyűrűk vizsgálatával. A eredményeik alapján ideje lehet újra gondolnunk galaxisunk szerkezetéről alkotott elképzeléseinket. A gamma kitörések az univerzum legfényesebb fényjelenségei közé tartoznak, és nagy tömegű csillagok összeomlásakor vagy neutroncsillagok összeolvadásakor keletkeznek. A Földtől rendkívül messze, bőven galaxisunk határain túl találhatók, de fényük visszaverődik a spirálkarokban található porfelhőkről. Ezzel a röntgentartományban érzékelhető gyűrűket hoznak létre. A gyűrűk átmérője alapján meghatározható a porfelhők távolsága bolygónktól. Minél nagyobb egy gyűrű, annál közelebb van hozzánk a létrejöttében szerepet játszó porfelhő. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított a Schmidt Oceans kutatóexpedíció. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részében, Brazília partjaitól nem messze fedezték fel, derül ki a szervezet közleményéből. Az újonnan leírt állatfajok között szerepelnek felemáslábú rákok, medúzák, farkaszsákállatok, férgek, valamint rizariák. Utóbbiak olyan egysejtűek, amelyek hatalmas, akár 1 cm-t is elérő méretük miatt szabad szemmel láthatóak. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait az ELTE Régész Tudományi Intézet kutatói Nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyalese is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult és gyorsan elterjedt Magyarországon. A prépostság létezéséről régóta tudtak, helyét azonban korábban nem ismerték. Történeti források, terepbejárások és műszeres vizsgálatok alapján a régészek a Nagykökényes mai templomától nyugatra fekvő temető és gyümölcsös területére tették az épület lehetséges lelőhelyét. A feltárást 2026. áprilisában kezdték meg. A rendőrség a korábbi évek bevált gyakorlatát követve idén szeptemberben is komplex közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési intézkedés csomaggal készült a 2026-27-es tanévkezdésre. Mivel a nyári szünet után a gyerekeknek és a járművezetőknek is vissza kell rázódniuk a tanév közlekedési rendjébe, kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák környékére.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A svéd élvonalban szereplő IK Sirius hivatalosan is bejelentette Van Csazolán szerződését. A 21 éves szélső a belga Lommel SK-tól került a svéd csapathoz, és a megállapodás értelmében 2031 nyaráig kötelezte el magát az új klubjához. Van Csa az MTK Budapest Akadémiáján nevelkedett, majd a magyar élvonalban 16 évesen mutatkozott be. 2022-ben Belgiumba igazolt, ahol a 93 mérkőzésen 19 gólt és 7 gólpasszt jegyzett.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a meleg időben csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5 Táska

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Tavaly november 30-án megjelent az első olyan mesterséges intelligenciája alapú chatbot, ChatGPT 3.5-ös, ami ténylegesen használhatónak tűnik. 5 nap alatt rekordszámú felhasználója lett az alkalmazásnak, működésnek 5. napján már 1 millió regisztráltak. Ugyanehhez a Facebooknak 10 hónapra, a Netflixnek 2 évre volt szüksége.
1: A ChatGPT olyasmit tud, amire eddig egyetlen más keresőmotor sem volt képes. Képes az egyszerűbb kérdések megválaszolása mellett olyan komplexebb feladatokat is teljesíteni, mint a versírás vagy a programozás. A chatbot képes egy emberhez hasonló módon válaszolni a neki feltett kérdésekre és beszélgetést folytatni.
0: A működése pofon egyszerű. Regisztráció után bármilyen utasítást vagy kérést feltehetünk a szoftvernek. Minél pontosabb paramétereket adunk meg, annál részletesebb választ ad. Pillanatok alatt megír egy közepesen jó amerikai egyetemi felvételit, diadal szövegeket, novellát, vagy akár befektetési tanácsokat is ad.
1: A szoftver mögött álló San Francisco-i székhelyű Profit OpenAI nevű szervezet 2015-ben alapították, többek között Elon Musk közreműködésével. Az első GPT modellt 2018-ban mutatták be, Musk helyett 2019-ben összeférhetetlenségek miatt a Microsoft szállt be a projektbe 1 milliárd dollárral. Az OpenAI elsődleges célja az általános mesterséges intelligencia kutatása és fejlesztése. A ChatGPT segítségével olyan megoldásokat szeretnének nyújtani, amelyek elősegítik a hatékonyabb és értékesebb kommunikációt az emberek és a gépek között. Előnyei.
0: Elsősorban drasztikusan lecsökkenti a háttérkutatás időtartamát, mert porolhatóvá lett több órányi kutatás, adattömegek átnyálazása, csak még tanulmányok írására is képes. Képes emberhez hasonló nyelvi válaszokat produkálni. Ez az előny lehetővé teszi az üzleti szervezetek számára, hogy könnyebben kapcsolatba lépjenek az ügyfelekkel, javítsák a vásárló élményt, ezáltal növelik az üzleti eredményeket. A ChatGPT akár a közösségi médiában is használható. Lehet olyan chatbotot készíteni a Facebook oldalon, amely képes megválaszolni a látogatók kéréseire, megjegyzi a preferenciáikat és javaslatokat ad a termékek vagy a szolgáltatások kapcsán. Még a korlátai.
1: A keresőmotoroktól eltérően a ChatGPT nem kutatja át a világhálót az aktuális eseményekkel kapcsolatos információk után, és a tudása 2021 előtt tanult dolgokra korlátozódik, így egyes válaszai elavultak lehetnek. Hajlamos hibás szavakat, válaszokat adni, és gyakran ugyanazokat a kifejezéseket használja. Ha a kérdés egyik változatát kapja, a robot azt állítja, hogy nem tudja a választ, de átfogalmazzuk a kérdést, akkor képes megugrani az akadályt. Nehéz belőle konkrét véleményt kicsikarni, hiszen emberek millióinak véleményéből tanul az algoritmus, amik minden oldalról érkeznek, így a válaszai általában semlegesek lesznek. Veszélyes lenne?
0: A ChatGPT megjelenésével egy időben természetesen megjelentek a kétségbeesett hangok is. Mi szerint elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor a mesterséges intelligencia tömegével fogja kiváltani szellemi munkaerőt. Bizonyára lesznek olyan munkák, amiket a ChatGPT hatékonyabban végezel, de a fejlesztés lehetséges társadalmi hatásait még nem ismerjük. A szoftver még gyerekcipőben van ahhoz, hogy hosszú távú következtetéseket vonjunk le. Egyelőre ingyenesen elérhető, de már érkezik a ChatGPT fizetős változata is, amely a ChatGPT Pro nevet fogja viselni.
1: Te már tesztelted a ChatGPT-t? Írd meg nekünk!
2: Csak a te kedvenceid! Semmi más! 97.5 Táskarádió! Te is be!

0: 90 nyitottás rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő, Virág és Hedrik Mira. Most megmutatjuk nektek a top 5 legveszélyesebb állatot a világon. 5. helyen a kocka medúza áll. A kocka medúzák hírhettek halálos csípésükről. Az ő mérgük a legerősebb az állatvilágban. A csalánsejtjeikből kilövelő tüske felsebezi az áldozatuk bőrét, és egyúttal belefecskendezi a méreganyagot. Akit kocka medúza csípés ér, valójában igen kevés esélye marad a túlélésre. A fájdalomtól az áldozat sokkot kap, és képtelen mozogni, így könnyen megfullad. 1884 óta legalább 5564 ember halálát okozta, bizonyítottan a kocka medúza csípése. A becslések szerint napjainkban évente 100 ember hal meg medúza csípésben. Természetesen a méreganyag elsődleges funkciója nem az emberölés. A medúzák a ragadozók elleni védelemre és zsákmányszerzésre használják. Észak-Ausztria partjai mentén nyaranta, novembertől áprilisig tömegesen fordulnak elő.
1: Ezen a listán a 4. helyet a skorpiók kapták, bár a világon élő 1500 skorpiófaj közül mindössze 25 veszélyes az emberre, ezek az ízeltlábúak mégis 800-2000 ember halálát okozzák évente. Ez száma valóságban ennél nagyobb is lehet, hiszen a skorpió támadások többsége a külvilágtól elzárt területeken történik. Az áldozatoknak csupán kis hányada jut orvosi segítséghez. A skorpió általában védekezésként támad az emberre, amikor odacsap egyet méregtövisével, vagy egy levetett cipő mélyéről támad. A legveszélyesebb skorpiófajok a Szaharában, az amerikai Arizonában és Mexikóban élnek. Általánosságban elmondható, hogy a közhiedelemmel ellentétben nem azok a skorpiófajok a halálosak, amelyek veszélyesnek tűnő, ám de ártalmatlan, hatalmas ollóik vannak, hanem éppenséggel azok, amelyek ollója kicsi. Ezek a fajok ugyanis zsákmányszerzésük közben nem ollóik erejére, hanem az előre nyújtható testvégükön lévő tüskéből lövellő méregre támaszkodnak.
0: 3. helyen a krokodilok állnak. A világon élő krokodilfajok közül az Afrikában élő nílusi krokodil és a Dél-Kelet-Ázsiában honos, sósvízi krokodil a legveszélyesebb. Egyedül a két faj támadásai évente 600-800 ember életet követelnek. A parton is meglepő gyorsasággal képesek prédájukat üldözni. Az Észak-Amerikában honos, amerikai aligátor kevésbé agresszív, ritkán támad az emberre provokáció nélkül. Az eddigi legvéresebb krokodil támadás sorozat 1945. február 19-én történt a Ramres-szigeteki csatában, a mai Myanmar területén. A japán hadsereg az angolok elől vonult vissza, miközben átkeltek egy sósvízi krokodiltól hemzsegő mocsárom. A 900 katonából 500 élte túl a kalandot. A többiek jó részét széttépték a krokodilok. A szúnyogcsípések után 2001-ben a krokodil támadásban halt meg a legtöbb ember.
1: 2. helyen az indiai kobra áll. Évente több mint 5 millió kígyóharapás éri az embereket, ebből 125 ezer eset végződik halállal. Bár nem a legerősebb mérgű kígyófaj, mégis az indiai kobra okozza a legtöbb tragédiát. Évente 50 ezer ember hal meg a marásaitól. Mint meg annyi állat, a kobrák is csak a legvésső esetben támadnak az emberre. Akkor, ha nem látnak más esélyt a menekülésre. A kígyómarások nagy része a mezőgazdasági munkák végzésekor éri az embert, például India és Ázsia egyéb rizstermelő országainak lakóit. A kobrák mérge neurotoxikus hatású, tehát blokkolja az emberi idegrendszer működését, sok kobra mérge mellett véralvadó gátló hatású is. Az összes kobra támadás tizede végződik halállal.

0: Ha az áldozat nem jut idejében orvosi segítséghez, fél órán belül légzési elégtelenségben veszti életét.
1: Az első helyen pedig a malária iszonyag áll. A történelem leggyilkosabb állatai kétségkívül a halálos fertőző betegségeket terjesztő gazdaszervezetek. A múltban a pestis kórokozója, a pestis baktérium követelte a legtöbb áldozatot, amelyet leginkább egy patkányon élősködő bolha terjesztett. Hasonló szerep jutott a cecelegyeknek, amely az álomkort okozó egysejtűeket viszi át egyik fertőző állatról és emberről a másikra. Napjaink legveszélyesebb állatok által terjesztett betegség a malária. A malária, avagy váltólász kórokozója. Maguk ártalmatlanok, mégis leggyilkosabb állatfajok közé tartoznak. A Föld mintegy 100 országa fertőző a maláriával, és évente több mint 1 millió, egyes feltételezések szerint akár 2 millió ember hal meg a fertőzéstől, főként Afrikában és Ázsiában. A legvédtelenebbek a kisgyermekek, illetve azok, akiknek gyenge az immunrendszere. A betegséget csak nőstény szúnyogok terjesztik, és az általuk szívott vér közvetítésével jut egyik emberről per állatról a másikra.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csabai Vince, Szabó Eszter és Prisz Boglárka. A Vízvilágnapját minden évben március 22-én tartják. Az ENSZ által 1993-ban hozták létre, hogy felhívják a figyelmet a víz fontosságára és azokra a kihívásokra, amelyekkel a világ vízkészletei szembesülnek. Célja, hogy összehangolja a vízkészletek védelmére, fenntartható használatára és fejlesztésére vonatkozó erőfeszítéseket a világ minden tájáról.
1: Minden évben más témával foglalkozik, és világszerte számos rendezvényt, konferenciát, oktatási programot, kampányt és más tevékenységet szerveznek, hogy felhívják a figyelmet a víz problémákra, és ösztönözzék az embereket a cselekvésre.
2: Mekkora az ivó vízkészletünk? A föld területének 71%-át víz borítja. Ennek körülbelül 2,5%-a édesvíz, a többi sósvíz. Az édesvízkészlet gleccserek és állandó hótakaró formájában található részét, nem számítva az édesvíz 98%-a felszín alatti víz, ezért különösen fontos megóvni. Magyarország ivóvízellátásának több mint 95%-a felszín alatti vizeken alapszik. Kanada rendelkezik a legnagyobb édesvíz tartalékokkal, a források 25%-ával.
0: Miért fontos a víz? Az emberi test körülbelül 60%-a vízből áll, ezért fontos szerepet játszik az anyagcserében, emésztésben, hőszabályozásban és a testtömeg szabályozásában is. A víz nem csak a szervezetünk számára kell, hanem fontos szerepet játszik az élelmiszertermelésben, az iparban és a gazdaságban is.
1: A mezőgazdaságban a növények növekedéséhez és fejlődéséhez szükséges, az iparban pedig számos folyamat alapanyaga. A víz az energiatermelésben is fontos szerepet játszik, illetve a háztartásokban is elengedhetetlen.
2: Azonban a víz egyre inkább korlátozott erőforrás, és az éghajlat változások hatására egyre nagyobb a vízhiány veszélye. Ezért rendkívül fontos, hogy fenntartható módon gazdálkodjunk a vízforrásainkkal, és megóvjuk őket a káros hatásoktól. Ennek kulcsa a víz észszerű és hatékony használata és a vízszennyezés elleni védelem.
0: Rengetegen isznak palackozott ásványvizet, ám ennek vannak előnyei és hátrányai is. A palackozott ásványvíz előnyei közé tartozik, hogy könnyen hozzáférhető, kényelmesen vihető magunkkal, általában hosszú ideig eltartható, emellett tiszta és biztonságos. Tartalmazhat fontos ásványi anyagokat, amelyek jótékony hatással vannak az egészségre. Az ásványvíz palackozása és forgalmazása munkahelyet teremt, és hozzájárul a gazdasági növekedéshez.
1: Azonban vannak hátrányai is. Az egyik legnagyobb probléma a környezeti hatása, mivel a palackokat egyszer használatos műanyagból készítik, amelyek sokszor nem újrahasznosíthatók. Az ilyen palackok gyakran kidobódnak a természetbe, és sok évtizedig eltart, amíg lebomlanak. Ezért a palackozott ásványvíz túlzott fogyasztása jelentős környezeti terhelést jelent. Emellett sokkal drágább a csapvíz, és a minősége sem mindig jobb.
2: Hogyan óvjuk meg a vizeket? A víztakarékosság fontos szerepet játszik a vízkészlet megőrzésében és a fenntartható jövő elősegítésében. Íme néhány tipp.
0: Zuhanyozzunk fürdés helyett. Egy átlagos fürdő több vizet igényel, mint egy tusolás.
1: Vegyünk rövidebb zuhanyt, a zuhanyzás rövidítése jelentősen csökkentheti a vízfelhasználást.
2: Zárjuk el a csapot. Amikor fogmosást, borotválkozást, samponozást és bármilyen más tevékenységet végzünk, amikor nem használjuk a vizet, zárjuk el a csapot.
0: Használjunk öntözőrendszert. Ha van kertünk és a növényeinket öntözni kell, használjunk öntözőrendszert, amely automatikusan öntözi a növényeket és segít a víz megtakarításában.
1: Javítsuk meg a szivárgó csöveket és csapokat. A szivárgó csövek nagy mennyiségű vizet pazarolnak el. Ha észleljük, érdemes minél hamarabb megjavítani őket.
2: Használjunk ökobarát tisztítószereket. A vegyszeres tisztítószerek használata növeli a vízszennyezést. Használjunk inkább természetes alapanyagokból készülő ökobarát tisztítószereket.
0: Öblítsünk csak szükség esetén. Ha mosogatunk vagy mosógépet használunk, csak akkor öblítsünk, ha feltétlenül szükséges.
3: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit, Nár Barbara és Tokodi Blanka.
1: Reiner Laura magyar író szakmájában 18 éves kora óta aktív. Első regényét Remek címmel írta, ezt 2005-ben publikálta. Az első kötetei a Universal Hungary lap és könyvkiadónál jelentek meg. Az első komoly sikert a Szent Johanna Gimi című ifjúsági naplóregény sorozata hozta meg számára, amelynek az első kötetét 2010-ben a Cicero könyvstúdió hozta forgalomba. A Szent Johanna Gimi könyv sorozattal számos nevezést kapott a sikerlistákra és könyvei előkelő helyezést értek el.
2: Minden ember életében vannak olyan meghatározó pillanatok, amikor kicsúszik a kezéből az irányítás és sétlenül nézi, ahogy süllyedni kezd a világa. A Bexi sorozat egy 2014 és 2017 között megjelent 6 kötetből álló ifjúsági könyvsorozat. A sorozat kötetei Késtél, Hulló csillag, Illúzió, Nélküled, Valahol és Egyszer néven váltak ismerté. A könyvben Budai Rebeka élete 16 évesen fenekestül felfordul, amikor posztol a barátja falára egy szemrehányó, egyszálgitáros dalt, a Késtélt. Azóta ő Bexi. Körte, a tetováló művészből avantzsárt menedzser, épp egy tévés fellépés szervezett le a Pop Rockstar leszek döntőjébe, ahol Bexi a legesélyesebb versenyző duettpartnere lesz. Nagy Márk nem csak az ének hangjával, hanem külseivel is belopta magát a női nézők szívébe, de Bekivel már nehezebb dolga lesz.
0: A Szent Johanna Gimi egy 8 részből felépülő ifjúsági regény sorozat. A naplóregény sorozat főszereplője Rentai Renáta, aki egy budai francia tagozatos magángimnázium, a Szent Johanna francia tagozatos alapítvány gimnázium tanulója. A könyvsorozat a főhős naplóján keresztül a gimnázium 9-12. B osztályának mindennapjait mutatja be. Az iskola kezdés kisebb-nagyobb zökkenőit, a középiskola hétköznapinak számító történéseit, valamint a továbbtanulás és elválás sokszor emberpróbáló nehézségeit is beleértve. A Szent Johanna Gimi a 2010-es évek egyik legnépszerűbb és egyik legnagyobb rajongó táborral rendelkező ifjúsági sorozatának számít Magyarországon. A sorozat köteteinek kiadója a Cicero könyvstúdió. Az első kötet 2010-ben jelent meg, míg az utolsó két kötetből álló rész kiadására 2013-ban került sor. 2013 májusában megjelent egy kiegészítő kötet is Kalausz címmel, mely a sorozattal kapcsolatos információkat, érdekességeket tartalmaz.
1: A Remek című könyv, mint ahogy azt már ezelőtt is említettük, Leiner Laura első könyve. A könyv egy 19 éves lányról szól, aki végre megszabadult az iskolától és a közelébe se akar menni többet. Akinek a barátja az egész nyarat Floridában tölti nélküle. Akinek mindene a film, forgatókönyvíró szeretne lenni. Csak éppen még egy betűt sem írt. A főszereplő Linda nyári szünetét egy videótékában dolgozza tölti, ahol elképzelései szerint végre el tudja kezdeni írni forgatókönyvét. De természetesen a sors itt is közbeszól, és semmi nem úgy alakul, ahogy azt Linda eltervezte.
2: Az írónő legújabb könyve, az IOV, az az iskolák versenye trilógia. A főszereplő Újvári Hanna a tinik megszokott életét élte egészen egy évvel ezelőttig. Egy családi tragédia azonban mindent megváltoztatott. Most apukájával kettesben tölti a hétköznapokat, és rég nem a korosztályának átlagos problémái foglalkoztatják. Miután átveszi a 11-es bizonyítványát, az évzáró után váratlan felkérést kap az igazgatótól. Részt vett egy iskolai versenyen, ahol kiváló matekosként főleg a logikai feladatok megoldásában számítanak rá. Hanna környezete ragaszkodik hozzá, hogy elmenjen a megmérettetésre, így a Szirtes Gimnázium 4 fős csapata elindul az iskolák országos versenyére.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 7-5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Pápai Ivett. Most a szociális szorongásról fogunk beszélni. Az az ember, aki szociális szorongásban szenved, az emberek között nagyon bizonytalannak érzi magát, retteg attól, hogy kínos helyzetbe kerül, vagy megszégyenül. Úgy érzi, mindenki őt figyeli, és minden reakciója jól észrevehető. Azonban a többi ember számára nem feltétlenül szembetűnőek a tünetek, melyek lehetnek az arc elvörösödése, a szívverés felgyorsulása, a száj kiszáradása, hideg vagy meleg hőhullámok. Ezeken kívül a beszédnehézség, émelygés, gyomorpanaszok is. A beteg saját fejében eltorzítja a valóságot, és úgy érzi, hogy csak is vele történhetnek meg ilyen kínos szituációk és ezek a gyötrelmek.
1: Minden napjai szívesen kimerítik, leginkább akkor, ha emberek között kell lennie. A legtöbbször a nyilvános beszéd vagy a mások előtti étkezéstől iszonyodik. Ezeken kívül azonban rengeteg specifikus megnyilvánulása van a szorongásnak. Ilyenek például, ha félelmet okoz a nyilvános mosdó használata, a bemutatkozás, a mások általi megítélés, a felelés vagy a vizsgázás. De akár egy egyszerű telefonhívás is nehézséget, félelmet okozhat. Az egészséges viszonygástól a komolyabb problémákat azt különbözteti meg, hogy az illető mennyire gondolja vadótlanul túlzónak a helyzet kínosságát, és hogy mi mindent tesz meg az ilyen szituációk elkerüléséért.
0: Eleinte ritka betegségnek hitték, de valójában egészen gyakori. A leggyakrabban a serdülőknél alakul ki, nőknél kissé gyakoribb. Ugyan pontos oka nem ismert, azt már kimutatták, hogy a szociális szorongás öröklődhet, vagy hosszú hónapokon, éveken keresztül is kialakulhat. De egy traumatikus esemény hatására is megjelenhet. Vagyis valamilyen pszichés fejlődési zavar áll mögötte, ami miatt sérül az önkép. Ha a kialakult szorongást nem kezelik, akkor előjöhetnek különböző fóbiák, vagy akár major depresszió is. A kezelés nem könnyíti meg az, hogy a betegek általában nem akarják bevallani, hogy milyen betegséggel is küzdenek.
1: A szociális szorongás a fóbia egyik alcsoportjába tartozik. Többféleképpen szokták részekre osztani ezt a betegséget. Megjelenését nézve két formáját különböztetjük meg. A generalizált szociális fóbiát, ez minden emberekkel kapcsolatos helyzetet foglal magába, és a körülírt szociális fóbia, ami csak egyes szituációkra korlátozódik.
0: Kétféle módszer tűnik hatásosnak a kezelésben, a gyógyszeres kezelés és a kognitív viselkedés terápia. A viselkedés terápia esetén félelemkioltásos módszert alkalmaznak. Hozzászoktatják a beteget a szorongást okozó szituációkhoz. Először csak bemutatják a szituációt, majd olyan módszereket tanítanak, amikkel legyőzheti a félelmét. Ideális közeg a betegség kezelésére a csoportos terápia, hiszen itt megértő környezetben beszélhet a problémáiról. A szociális készségek hiányát a terapeuta igyekszik fejleszteni gyakorlással és viselkedésmódszerek, például szerepjáték alkalmazásával.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra. Hogyan keres pénzt sétálással?
1: Az új év kezdetével mindenki megfogadott mindent, s most arra már gondolkozik, hogy melyik fogadalmának elhagyásánál mire hivatkozzon. Akárhogyan is, ezek megtartásához nem árt, ha van némi motivációnk, ami általában belülről fakad, de azért jó, ha van külső megerősítés is. Ilyen például a Sweetcoin.
0: Ez az alkalmazás a sétálást jutalmazza még hozzá igazi pénzzel, ami az alkalmazáson belül költhető el, de ott aztán tényleg. A dolog nem új, azonban Magyarországon csak nem olyan régóta érhető el az app. De tulajdonképpen mi is ez az egész? Először is, telepíted az alkalmazást. Ha ez megvan, csupán annyit kell tenned, hogy sétálsz, mozogsz, ha bevállalósabb vagy, elmész futni. Miközben ezen tevékenységek valamelyikét végzed, az app GPS alapon számolja, hogy mennyit haladtál. Fontos megemlíteni, hogy 1000 lépésenként kapsz egy virtuális dollárt. Ezeket fogja átváltani izzadságtallérra, azaz Bitcoinra. A kigyűlt összegből pedig az alkalmazáson belül hirdető partnereknél vásárolhatsz magadnak, például egy iPhone X-es telefont, tokot, repülőjegyet, esetleg futófelszerelést. Azonban, hogyha az összegből nem vásárolni szeretnél, akkor kiveheted készpénzben. Persze ez nem ilyen egyszerű, ugyanis ez nem úgy működik, hogy most kimész, holnapra megvan egy iPhone-od csak azért, mert körbesétáltad a házat. Ehhez kicsit többet kell menned, azonban aggodalomra semmi ok, hiszen naponta nő a kapott dollárjait száma.
1: Ha nem kezdő, vagyis mover kategóriában vagy, akkor naponta több talért is kereshetsz. Ehhez viszont fontos, hogy nem lehet lustálkodni. Igazán ötletes alkalmazás, ha másért nem, legalább azért szerethető, mert egy kicsit mindenkit megmozgat és a sportra ösztönöz.
2: Táskarádió. Te is bele.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garamvölgyi Glória Bella és Szabó Evelin. Ma a hajmosás helyes lépéseiről lesz szó.
1: A hajmosás nem ér fel egy két ismeretlenes egyenlettel, viszonylag egyszerű a képlete. Dörzsöl, lemos, ismétel. Mégis kevesen tudják, hogy a szép hajtitka a hajmosás mikéntjében rejlik. Erről pedig akkor is tanulhatsz még, ha az olyan egyszerű, mint az egyszer egy.
0: Első hiba. A sampon a legfontosabb része a hajmosásnak. Megveheted a piacon kapható legdrágább sampont is, az nem ér semmit, ha nem használod helyesen. A fejbőr és a haj gondos átmaszírozása és az öblítés legalább olyan fontos, mint maga a sampon. A fejbőrt soha ne körömmel dörzsöld, használd a puha új begyeket. A masszírozás fontos, mert eközben ledörzsölöd a fejbőrről a verejték és a fagyumirigyek váladékát, a balzsam, a hajformázók maradványait is, így a fejbőről tiszta és egészséges lesz.
1: Második hiba. A házi samponok mindig jobbak. Természetesen léteznek olyan házi samponok, amelyek nagyon jó hatással vannak a fejbőrre és a hajra, de nem mindegyik recept tartozik ide. Azok, amelyekben például citrom van, kifejezetten irritálhatják a fejbőrt és a hajszálak gyökereit, a menta és a mentol pedig allergiás reakciókat is okozhatnak.
0: Harmadik hiba. Sok hajhoz sok sampon kell. Sokan jóval több sampont használnak annál, mint amennyire valóban szükség lenne, mert szeretik, ha jó sok hab képződik hajmosás közben. Pedig a hab tulajdonképpen ahhoz kell, hogy segítse a sampont dolgozni a hajszálakon és a fejbőrön, de ha túl sok képződik belőle, az megakadályozza, hogy a sampon kifejtse a hatását. Mivel a hajmosásnál csak a fejbőrödet kell igazán megmosni, és a fejről lecsurgó sampont pont elég ahhoz, hogy lemossa a hajszálakról is a szennyeződést, sok hajhoz tulajdonképpen ugyanannyi sampon kell, mint a kevéshez.
1: Negyedik hiba. A különleges adalék mindig hatásosabb. Léteznek olyan samponok, amelyek különleges adalékokat tartalmaznak, mint például olívaolaj vagy kaviár. Ahhoz, hogy ezek a termékek valóban különbözzenek közönséges társaiktól, 1-3%-nyi különleges hozzávalónak kell jelen lennie bennük. Ez viszont azt eredményezheti, hogy a hajad egyszerűen telítődik 4-5 hajmosás után az extra hozzávalóktól. Ugyanez a helyzet a 2-1-ben samponokkal is, főleg ha azokat nap mint nap használod. Ilyenkor a sampon nem tudja végezni azt, amire hivatott. Nevezetesen, hogy lemossa a balzsamot a hajról, hiszen egyszerre hatnak. Érdemes tehát a gyakori hajmosáshoz kizárólag sampont használni.
0: Ötödik hiba. A haj egy idő után hozzászokik a samponhoz és váltani kell. Ha ezt vetted észre, hogy a samponod egyszerűen nem működik jól, mert hozzászokott a hajad, akkor sem kell azonnal a kukába dobnod a flakont. A hajad állaga, textúrája, tapintása az évszakokkal, az életmódoddal együtt változik, és ennek nem biztos, hogy sok köze van ahhoz, hogy mivel mosol hajat.
1: Az is lehet, hogy a rossz hajmosási technikád miatt rárakódott egy réteg sampon a fejbőrödre. Érdemes először az életmódod, a táplálkozásod és a hajmosási technikádat ellenőrizni, és csak utána leváltani azt a sampont, amelytől megváltozhatott a hajad.
0: Így mos hajat helyesen. Ugyan mindenki mos hajat, nem mindenki csinálja helyesen. A helyes hajmosás első és legfontosabb lépése, hogy találd meg a neked való sampont. Ha kell, beszélj a fodrászoddal, mielőtt vásárolsz. A jó szakember pontosan tudja, milyen a hajad, mire van szüksége.
1: Sokan azt tanácsolják, ne mosd minden nap hajat, elég hetente egyszer, a köztes időt pedig érdemes például száraz samponnal átvészelni. Pedig ha helyesen mosol hajat és a megfelelő termékeket használod, nem lehet baj abból sem, ha naponta végzed el a procedúrát.
0: Hajmosás után, hajmosás előtt fésüld át a hajad, utána kellemesen langyos vízzel öblítsd át. Ezután jöhet a sampon, de ne a fejedre. Nyomd ki egy kis adagot a kezedbe, ott dörzsöld el, és utána vidd fel a fejedre. Ahogy korábban említettük, csak az új begyedet használd. Ne hagyd rajta a sampont a fejbőrödön azért, hogy amíg hat, addig lemosakszol. A samponozás ne tartson tovább 2-3 percnél, utána alapos öblítés kövesse. Ha megismétled a samponozást, használj negyed annyi sampont, mint az első alkalommal, utána újra öblítsd alaposan.
1: Neked van valami bevált tipped? Írd meg nekünk a Táskarádió Facebook oldalára.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenyék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió.

0: 95-ös rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A görbeerdő. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, és most is van Lengyelország nyugati határán egy furcsán érdekes erdő. Ennek az erdőnek, mint egy 400 fenyőfája, nehezen megmagyarázható kanyarral a törzsén éli mindennapjait. A fenyők ugyanis 90 fokban meghajlanak, a többségük észak felé, majd mintha mi sem történt volna, egyenesen nőnek tovább az ég felé.
1: A fura erdő persze vonzza a fura elméletek kitalálóit, és hát elég vad magyarázatok láttak már napvilágot a nem mindennapi fákkal kapcsolatban. Az egyik legvadabb elmélet szerint a területen valamiféle extrém gravitációs erő működik, de ez sajnos éppen annyira ellenőrizhetetlen, mint hogy esetleg földön kívüliek lennének felelősek a furcsa kanyarokért.
0: Egyesek azt állítják, hogy a II. Világháború alatt esetleg német tankok tiporták el szerencsétlen fenyőfákat, és ezért nőnek ilyen szokatlan formában. A tipró tankhívőknek a történelmi korban biztosan igazuk van, hiszen a görbeerdőt a 30-es években telepítették, és bármi is történt a fenyőkkel, arra a fák 7 és 10 éves kora között került sor. Sajnos az elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen egyformák a törzsek, és hogy a környező fenyőerdőket miért is nem érintette a tankátvonulás.
1: A legvalószínűbb magyarázat szerint a fenyőket szándékosan deformálták fiatal korukban, hogy aztán építkezéshez vagy hajóépítéshez használják őket. Az elmélet erősíti, hogy a település nincs túl messze a tengertől, mondjuk túl közel sem, és hogy a fák szép szabályos rendben lettek meghajítva. A dolog pikantériája, hogy Novecarnovo falu a II. Világháborúban teljesen elnéptelenedett, és csak a 70-es években épült erőmű hatására népesült be újra. Képzelhetitek az új lakók megrökönyödését, amikor felfedezték ezeket a bizarr fákat, amelyek történetére ma már senki nem emlékszik.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: hírek a Táska Rádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Nagyobb a tejútrendszer, mint eddig gondoltuk. Két hét alatt 31 új állatfajt fedeztek fel az Atlanti-óceánban. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz, az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között a kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. Jóval távolabbra nyúlhatnak el a tejútrendszer spirálkarjai, mint azt korábban gondoltuk, derült ki a NASA közleményéből. A szakértők a Chandra űrtávcső és az XMM Newton műhold megfigyelései alapján meghatározták a spirálkarokban található porfelhők távolságát gamma kitörések körül megjelenő gyűrűk vizsgálatával. A eredményeik alapján ideje lehet újra gondolnunk galaxisunk szerkezetéről alkotott elképzeléseinket. A gamma kitörések az univerzum legfényesebb fényjelenségei közé tartoznak, és nagy tömegű csillagok összeomlásakor vagy neutroncsillagok összeolvadásakor keletkeznek. A Földtől rendkívül messze, bőven galaxisunk határain túl találhatók, de fényük visszaverődik spirálkarokban található porfelhőkről. Ezzel a röntgentartományban érzékelhető gyűrűket hoznak létre. A gyűrűk átmérője alapján meghatározható a porfelhők távolsága bolygónktól. Minél nagyobb egy gyűrű, annál közelebb van hozzánk a létrejöttében szerepet játszó porfelhő. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított a Schmidt Oceans kutatóexpedíció. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részében, Brazília partjaitól nem messze fedezték fel, derül ki a szervezet közleményéből. Az újonnan leírt állatfajok között szerepelnek felemáslábú rákok, medúzák, farkaszsákállatok, férgek, valamint rizariák. Utóbbiak olyan egysejtűek, amelyek hatalmas, akár 1 cm-t is elérő méretük miatt szabad szemmel láthatóak. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait az ELTE Régész Tudományi Intézet kutatói Nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyalese is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult és gyorsan elterjedt Magyarországon. A prépostság létezéséről régóta tudtak, helyét azonban korábban nem ismerték. Történeti források, terepbejárások és műszeres vizsgálatok alapján a régészek a Nagykökényes mai templomától nyugatra fekvő temető és gyümölcsös területére tették az épület lehetséges lelőhelyét. A feltárást 2026. áprilisában kezdték meg. A rendőrség a korábbi évek bevált gyakorlatát követve idén szeptemberben is komplex közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési intézkedés csomaggal készült a 2026-27-es tanévkezdésre. Mivel a nyári szünet után a gyerekeknek és a járművezetőknek is vissza kell rázódniuk a tanév közlekedési rendjébe, kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák környékére.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A svéd élvonalban szereplő IK Sirius hivatalosan is bejelentette Vancsa Zolán szerződését. A 21 éves szélső a belga Lommel SK-tól került a svéd csapathoz, és a megállapodás értelmében 2031 nyaráig kötelezte el magát az új klubjához. Vancsa az MTK Budapest Akadémiáján nevelkedett, majd a magyar élvonalban 16 évesen mutatkozott be. 2022-ben Belgiumba igazolt, ahol a 93 mérkőzésen 19 gólt és 7 gólpasszt jegyzett.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a meleg időben csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék,

0: 95-5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigló Barnabás és Szépleki Emma. A Dobberman egy német kutyafajta, amely kitenyésztőjének Frederick Louis Dobbermannak a nevét viseli. Karl Frederick Louis Dobberman adószedő volt, de egyúttal ellátta a gyepmesteri és a sintéri teendőket is, így feladatai közé tartozott, hogy a kóborkutyákat befogja. Ezek közül választotta ki a legvadabb egyedeket, amelyeket párosztatások során felhasznált. A fajta tenyésztésében a legnagyobb szerepet az úgynevezett mészáros kutyák játszották, amelyek akkoriban egy tudatosan szelektált fajtának számított, amely a mai Rottweiler korai ősinek tekintendő.
1: Ezeket elsősorban Türingiában előforduló fekete rozsdabarna jegyekkel rendelkező juhászkutyákkal keresztezték. Dobberman ezeket a keverék egyedeket használta föl tenyésztő munkája során az 1870-es években. A ma ismert Dobberman jellegzetes fajta jegyei többnyire a Rottweiler, a német juhászkutya, a német pincser és a weimári vizsla fajtáktól kapta a tenyésztés során.
0: Alkalmazása. Ez a fajta nem csak mint éverjelző kutya, hanem mint őrzővédő feladatokra kiválóan alkalmas munkakutya és házi kutya került be a köztudatba, a 20. század elejétől pedig rendőrkutyaként is széles körben elterjedt. A Dobberman tenyésztés célja egy középnagy, erőteljes, izmos felépítésű kutya létrehozása, amely tömegessége mellett igen elegáns és nemes felépítésben testesül meg. A Dobberman napjainkban kísérő, védő és munkakutyaként alkalmazható, de a családi környezethez is kitűnően alkalmazkodik.
1: Általános leírása. Elegáns és nemes felépítésű, erős és szikár a testalkata. Régebben vágták a fülét és a farkát, ez a kupírozás. Hazánkban, úgy mint Európa legtöbb országában, az állatvédelmi törvény 2012. augusztus 1-jei hatályba lépésekor megtiltották a fül csonkolását mindenfajta esetében. A fajgondozó Németország módosította az addig érvényben lévő standardet, és 2016. augusztus 1-e óta az FCI által jóváhagyott standard fajta szerint is tilos a fül és a farok vágása.
0: Elfogadott szín. Fekete vagy barna tisztán körül határolt rozsdavörös jegyekkel. A kék és az Isabella színek nem elfogadottak. A Dobberman nagy mozgásigényű, igen okos és könnyen tanuló fajta. Szeret feladatokat végrehajtani, ezért minden egyeddel rendszeresen kell foglalkozni. Általában indokolatlanul áll agresszív kutya hírében, bár fontos, hogy már kölyök kora óta határozottan és következetesen neveljük. Könnyen képezhetők, engedelmesek, hűséges házőrzők. Nem csak bátrak, hanem éberek, mozgékonyak és energikusak is. Méretei. A kanok marmagassága 68-72 cm, a szukájé pedig 63-68 cm. Testtömegük 32-45 kg között van, várható élettartam pedig 10-14 évre tehető.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra. Atlantis és az elveszettek, vagy elveszett atlantisziak. Tény, hogy mindenki tud valamit róla, de nem biztos, hogy csak is a szintiszta igazságot, ugyanis nagyon nem mindegy, melyiket hallja az ember. Persze, legendák keringenek körülötte, viszont ezek közül sok a cáfolható feltevés. Mégis mi történt valójában? Tényleg létezett? Nem lehet egyhangú választ adni, ezért társunk jobban bele ebbe a témába, ha téged is érdekel, akkor itt a helyed.
1: A legfontosabb dolog. Atlantisnak két nagy korszaka volt. Az aranykor, ez volt az angyalok kora, és mikor már mellőzték az angyalokat és magát Istent is. Ebből következik Platón. Ismerős a neve? Görög filozófus, akinek leírásaiból ismertük meg a rejtélyes várost. Erre épül a későbbi elméletek nagy része. Efelől nincs kétség, ahogy afelől sem, hogy óriási sziget volt, nagyobb, mint kis Ázsia és Líbia együttvéve. Héraklész oszlopain feküdt egy kisebb szigetekből álló szigetvilág alatt. Kb. 9000 évvel Szolón előtt Atlantis hatalmas királyság volt. Amikor mohó és agresszív birodalommá vált, az istenek parancsára elöntötte a tenger. Platón meséje Kritiasztól származik, aki 10 éves korában a 90 éves nagyapjától hallotta, akinek szintén a nagyapja mesélte. Az ő apa Szolón elbeszéléséből ismerte meg a történetet.
0: Tudományosan megfogalmazva, a jég olvadásával nőtt az óceán vízszintje, így kebelezett be szigeteket, szárazföldeket, beleértve az elsüllyedt metropoliszt is. Viszont az sem kizárt, vulkánkitörés okozott mindent. Régi-régi háborút elbeszélve ismerhetjük meg a szigetet, mely titkokkal, rejtélyekkel telisteri. A 2000-es évek elején egy kutatókból álló csoport modern technológiával felszerelkezve vágott neki a felfedező expedíciónak. Nagy esélye meglelték Atlantiszt, mert kísértetiesen hasonlítottak azok a romok, amik ott hevertek a tenger legmélyén. Bizonyítékként a Yucatán kultúrákban és Yucatán nincs lehetetlen távolságban a Bermuda háromszögtől, úgy tartják, őséki kataklizma sújtotta elsüllyedt szigeten éltek, melynek neve Atlantikú volt.
1: Népe magasan fejlett, technikájuk megelőzte koruk tudományát is, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Korszakukat meghazudtoló szépségű építményeket hoztak létre. A tengeri lakosok olyan piramisokat építettek, amire mi, a mostani évszázadunk képtelen lenne annyi idő alatt és olyan szerszámokkal felépíteni ilyen csodákat. Valószínűleg arra a szintre emelkedtek, amelynél már csupán a pusztalok gondolataikkal képesek lehettek irányítani, vagy esetleg kitalálni dolgokat, amik hozzájárultak az alkotásaik elkészítéséhez.
0: A vízből kiemelkedve a megmaradtak, akik nem voltak ugyanolyan okosak, mint társaik, Egyiptomba mentek, ahol piramisokat készítettek, de Dél-Amerikában és Ázsiában is egyaránt. Gondolták, ha sikerült víz alatt, akkor itt is menni fog. Céljuk még mindig tisztázatlan, mire használatosak, ám szóba jöhet a harmonizálása, a helyreállítása annak, aki vagy ami benne volt. Ők építhették ezek egy részét, amely megmutathatja útjukat. Felmerül a kérdés. Nem jöhettek a Földön kívülről? Sokan állítják idegenek, akik egy nagy csillagközi bárkával utaztak vissza a sötét űrbe, ezért nincsenek megmaradványaik. A régészek 2015-ben bukkantak rá Atlantiszi fémre, amelyet Szicília partjainál egy elsüllyedt hajóban találtak. Görögországból vagy Kis-Ázsiából szállították.
1: Nem csak egy bizonyítékot lehet felmutatni társadalmuk létezésére, például az atlantiszi gyűrű, amely rendkívüli

0: erővel és hatáskörrel bíró tárgy. A 20. század elején egy francia kutató és író, Roger de la Forest rávilágított a lényegre, az ékszer eredetére. A szuszáni homokkő az anyaga, egy szóval a gyűrű mintája az egyiptomi kultúra előtti civilizáció terméke. Négyzetekkel, körökkel, háromszögekkel, téglalapokkal díszítve ezeknek jelentésük is van. Jót ígér viselőjének, különböző védelmet attól függően, melyik ujjára húzza fel.
1: Gondoljuk, most már téged is hajt a vágy, hogy kiderítsd, mi is történt igazából.
2: Miért a Táska Rádió a fiatalok kedvenc rádiója?
3: Otthon, a kocsiban, még a munkahelyen is tiszoltuk, óriási!
4: Itt mindig megkapom, amit szeretnék.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Szabó Evelin, Garamvölgyi Glória Bella és Radics Dorka Hiromi. Nézzünk bele a delfinek világába. A delfin az egyik legjátékosabb és kedveltebb vízi emlősünk. A Földön mindenhol vannak olyan emberek, akik rajonganak értük. De most, hogy jobban megismertük őket, kezd úgy tűnni, hogy a delfin különleges intelligenciával rendelkezik.
1: A delfin több tudományos egyetem is kutatja, és kimutatták, hogy az ő agyuk az eddigi legfejlettebb az emlősök között. Sőt, azt is kijelentették, hogy agyuknak az a fele, mi a gondolkodásért és az érzelmekért felelős, nagyobb, mint a többi. A tudósok és még sok más ember szerint is etikátlan a delfineket emberi szórakoztatásra használni, fogságban tartani vagy megölni, mert a delfin tulajdonképpen olyan intelligenciával rendelkezik, mint egy ember, és úgy is kéne rá tekintenünk, mint egy emberre.
2: Sokan tudják, hogy a delfinek hangokat használnak a térbeli tájékozódáshoz, de úgy tűnik felépítettek egy kommunikációs rendszert is. Sok hangot és vokalizációt használnak, valamint testi érintkezést és testbeszédet is. De képesek megtanulni egymás jeleit, hogy kommunikálni tudjanak. A tudósok továbbra sem pártolják, hogy egyes helyeken azért öljék őket, mert finom ételnek számítanak. Ezek közé a helyek közé tartozik például Japán, Peru, a Salamon-szigetek és a Feröer-szigetek. Itt több ezer delfint ölnek le évente.
0: De most térjünk át egy ritkább példányra. A rózsaszín delfin egy egyszerű delfin, csak hogy rózsaszín színe miatt igen ritka. A hivatalos magyar neve keleti delfin, de hívják gadamunak is. Főleg a trópusi és szubtrópusi tengerekben és folyópartokon élnek.
1: Minden keleti delfin feketének születik, de fokozatosan kifehérednek, így felnőtt korukra teljesen fehérek lesznek. A kínai partok közelében élő delfinek azonban rózsaszínek, és az nem a bőrüket érő pigmentnek, hanem a hőmérséklet szabályozás miatt túlfejlődött véredényeiknek köszönhető.
2: Samuel Hung, a hongkongi delfinekkel foglalkozó állatvédő szervezet vezetője szerint, ha elkezdődik a hongkongi repülőtér építése, a delfinek végleg eltűnnek. 2003-ban 158 egyedet, idén viszont csak kb. 60 delfint számoltak. Nem tudják, hogy a többi elúszott-e, vagy meghalt. De pusztulásukban nagy szerepet játszott a Makaóval összekötő 50 kilométeres híd építése, a túlhalászat és a vízszennyezés.

0: Kilencvenhétöt Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Freshly Zsófia és Kovács Réka. Kirké. A Kirké Madeline Miller könyve, akinek a Buktok nagy slágerét, az Achilles dalát köszönhetjük. És bár a Kirké még nem annyira mainstream, megérdemelni, hogy hasonló szintre kerüljön. A Kirké leginkább a nők megítélésére fókuszál, és arra, hogy mennyit számítanak ebben a külsőségek és a látszat.
1: Az Achilleus dalához hasonlóan, ez is egy görög mitológián alapul. Kirké, a napisten, Héliosz lánya, és kiskorától fogva lenézték, és a sarokba söpörték az érzéketlen titán rokonai és nimfák. Úgy nőtt fel, hogy mindenki csúnyának és haszontalannak gondolta. A testvére elhagyta, a szerelme, akit rejtett varázserejével változtatott át, pedig mást vett feleségül.
0: Kirkének még abban sem hisznek, hogy tényleg ő változtatta át a fiút, mikor kiderül viszont, igazságos büntetés szaknak ki rá. Egy távoli szigetre száműzik, és ironikusan a száműzetésben találja meg a szabadságát. Mérgeket és gyógyszereket készít, állatokat szelídít, és végre hatalma van maga fele.
1: Megvédi magát azoktól a férfiaktól, akik nem tartották tiszteletben, hogy ő itt az úr, és nem a férje. Harcolt mitológiai lényekkel, és még Athénéval is szembeszállt azért, akit szeret.
0: Ajánlom azoknak, akik szeretik a görög mitológiát, a furcsa dolgaival együtt, de olyan könyvre vágynak, ami kicsit máshogy dolgozza fel, és azoknak, akik szeretnének egy olyan nőről olvasni, aki bebizonyította, hogy érdemes magáért harcolnia.
2: 97. Táska Rádió.

0: hétöt Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila, Vas Eszter, Lendvai Martin és Schuller Vivi. A mai adásban kiderítjük, hogy miért folytjuk el érzelmeinket.
1: Egy átlagos élet során egy ember gyakorta szeretné kifejezni az érzelmeit. Csak hogy megakadályozza benne az a társadalmi, családi minta és elvárás, amelyet gyermekkorunktól hallunk és tanulunk. Emiatt aztán később csak nagyon nehezen tudunk megszabadulni a lelki terhektől, amelyeket a ki nem mondott gondolatok és érzések okoznak. Az ember alapvetően érzelmes lény, de legtöbbször mégis arra kényszerül, hogy racionális legyen. El kell folytani az érzéseit, mert erre kötelezi a társadalmi érintkezés íratlan illemszabályai vagy a másik iránti tapintat. Az a szocializáció, ami élete legintimebb szférájaként emlegeti az érzelmi megnyilvánulásokat, és arra tanítja, hogy bújjon el egy biztos helyre, ha túlzottan elhatalmasodnak rajta. Maradjon csak titok, amit legjobb hét lakat alatt őrizni.
2: Az érzelmek elhárítása tanult folyamat. Objektív oka például az az egyszerű tény, hogy így nevelkedünk. Hamar megtanuljuk, hogy nem bömbölünk, amikor nekünk ahhoz van kedvünk. Ezt a jó szokást jó esetben utolsó óvis cuccunkkal együtt a sarokba dobtuk. S ezek után már nincs visszaút. Az iskolás és a felnőtt már nem pityereg, amikor pityeregnie van kedve. Legfeljebb csak szűk körökben és terekben, a hozzá közelebb állónak, de leginkább csak önmagának.
0: Kísérlet igazolja az érzelmek társadalmi meghatározottságát. Egy kísérlet során érzelmekre ható filmet vetítettek egy japán és egy amerikai diáknak. A külön szobában, ahol egymagukban nézték a filmet, szinte teljesen azonosak voltak a reakciók, mindkettő elborzadt, amikor el kellett borzadnia, és nevetett, amikor vicces jelenetek voltak. De miután más is belépett a szobába, a japán fiú viselkedése megváltozott. Szolidan végigmosolyogta a filmet elejétől a végéig, pontosan úgy, ahogy azt az iskolában és a családban megtanították neki, ám igazi érzelmeit nem mutatta ki egy másik ember jelenlétében.
3: Az érzelmeinket illendő kordában tartani, pláne ha negatívak, hisz ezek annyira nem illenek abba a trendi világba, ami a pozitív gondolkodásról, az agykontrollról, a happy feelingről regél csodákat. Azt erősíti az emberben, hogy csak pozitívan lehet sikeres, boldog és kiegyensúlyozott. És aki nem így érez, az kilóg a sorból, az selejtes, az nem teljes. Ezek után semmi csodálkozni való nincs azon, hogy úgy vagyunk negatív érzéseinkkel, mintha valami csúf és fertőző bőrbetegségünk lenne, amit szorongó igyekezettel takargatunk a világ elől, és csak akkor lépünk nyilvánosság elé, ha már kellően álcázottá tettük azt.
1: Táguló és szűkülő határok miatt folytjuk el érzelmeinket. Az érzelmek alakulását befolyásolja az a jól ismert pszichés mechanizmus is, amiben a jókedv tágító, a rossz viszont szűkítő hatású. Ha jól érezzük magunkat, kitágulnak személyi határaink, nyitottabbá válunk. Ha viszont bánkódunk valami miatt, jobban szeretjük csendben, magunkban végezni az emésztés fájdalmas műveletét. De mivel az ember társas lény, természetes létérdeke a tágulás. Úgy érzi, ez a normális.
2: Az érzelem elfogytás egyéni oka a bennünk lévő eredendő félelem, mert valójában félünk az érzelmektől. Nem szeretjük, ha valaki sebezhetőnek mutatja magát előttünk, mert nem tudunk vele mit kezdeni, nincs egy vele szemben alkalmazott házi rendünk. Gondoljunk csak arra, hányan vacilálunk egy-egy kapcsolatban, vagy dobjuk be a törölközőt idő előtt, csak azért, mert nem vagyunk hajlandók felvállalni a dolgokkal járó érzelmeket. A leggyakrabban elhangzó szerelmi vallomás: félek tőled. Ezt búgja érzékén a másik fülébe az, aki már elkárhozott, ahelyett, hogy tárt karokkal és nyitott szívvel várna a rázúduló érzéseket.
0: Ha van elfojtás, kell lennie kitörésnek is. Testünk folyamatosan jelzéseket ad számunkra. Mindenféle formában mindenféle jelet. Pontosan figyelmeztet, mikor, mire van szüksége. Ha történetesen viharfelhők gyülekeznek, vészjeleket küld, méghozzá rendesen. Az más kérdés, hogy mit fogunk fel ezekből, mivel akarunk szembesülni, és mitől futunk el jó messzire. Közkedvelt reakciónk a fej homokba dugása is. Pedig ha mártírnak érezzük, vagy sajnáljuk magunkat, neheztelünk, vagy figyelmetlenek vagyunk, akkor biztosak lehetünk benne, hogy felhalmoztunk már egy csomó érzelmi szemetet, amely már is útjában áll a normális működésnek. Nem beszélve azokról a testi megnyilvánulásokról, amelyek egy csúnya betegség formájában eléggé drasztikusan rázzák meg a vállunkat. Ébredj fel végre, vedd észre, hogy nincs minden rendben veled.
3: A gyógyulás. A pszichés betegségek mélyén az el nem mondott, fel nem dolgozott, ki nem élt érzelmek lapulnak. Nem véletlenül alapszik a lélekgyógyászat olyan technikákon, mint a beszéltetés, a csoportterápiák vagy az önkifejező csoportok. Ezeken a helyeken nemhogy meg lehet, de meg is kell jelenteni azokat az érzelmeket, amik még vegetálnak bennünk. A térrendezés művészete szerint az az ideális, ha bármely akciónk előtti első lépésként nagy takarítást tartunk. Ki kell hajítanunk mindent, ami ócska, nem használatos vagy káros. A lelki nagy takarítás legalább ilyen nagy horderejű.
4: A 97.5 Táskarádió bemutatja. Táskarádió kukac, táskarádió.com.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Mikrofonnál Brezni Aura és Labádi Hanna. Tudod, mi az a K-pop? De nem ismersz egy idol együttes se igazán? Esetleg csak a BTS meg a Blackpink nem jut eszedbe róla? Vagy kevésbé ismert, de nagyszerű csapatot mutatunk be nektek. Mai témánk főszereplői a TXT nevű fiúgyüttes. A TXT hosszabb néven Tomorrow and Together, egy dél-koreai fiú együttes, amelyet a Big Hit Entertainment alapított. A csoport 5 tagból áll, Yeonjun, Sobin, Beomju, Taehyun és Hwaneun Kai. 2019. március 4-én debütáltak a The Dream Chapter Start című kibővített EP-vel. Az EP debütált és az elsően végzett a Gold album listán és a Billboard World Albums listán, valamint a 104. helyen került fel az amerikai Billboard 200-as listára, ami akkoriban a legmagasabban helyezett debütáló album volt bármely férfi K-pop csoporttal. A vezető kislemezük, a Crown, az első helyen debütált a Billboard World Digital Songs listáján. A TXT volt az első koreai fiúbanda, amely fellépett, és fő fellépő volt az Egyesült Államok egyik legnagyobb zenei fesztiválján.
1: A weboldaluk szerint a nevük 5 személyre utal, akik egy álom alatt gyűltek össze egy jobb holnap építésének reményében. A nemzetközi média és a rajongók gyakran TXT-re rövidítik a csoport nevét. Egy interjújukban azonban a zenekar kijelentette, hogy jobban szeretik, ha Tomorrow and Together-nek hívják őket a TXT helyett. A Big Hit Entertainment alapítója már 2017-ben bejelentette egy második fiúcsapat terveit, és a debütálás dátumát 2019 elejére tűzték ki 2018 novemberében.
0: Mik volt az első külföldi turnéjuk? 2019. április 9-én bejelentették első külföldi turnéjukat, egy 6 előadásból álló debütáló bemutatót, amely 6 amerikai városban, New Yorkban, Chicagóban, Los Angelesben, Dallasban, Orlandóban és Atlantában lesz 2 hét alatt, május 9 és 24 között. Összes előadásra a jegyek kevesebb, mint 24 óra alatt elfogytak. 2019. október 21-én kiadták első stúdióalbumukat, a The Dream Chapter Magic-et, melynek vezető kislemeze a 9¾ Runaway volt. Zenéleg az album számos zenei műfajt ötvözött, beleértve az R&B-t, a Tropical House-t, az akusztikus popot és a hip-hopot. Ez volt a zenekar másik listavezető albuma debütáló EP-jük után. Billboard és a Dazed később mindketten 9¾ Runaway-t az év egyik legjobb K-pop dalának nevezték.
1: Milyen a zenei stílusuk a K-popon belül? A Rolling Stone szerint a Tomorrow and Together zenéje kalandozik a diszkóba, a showgazebe, az indie rockba és a popba, és személyes történeteket tárgyal a tinédzser korra járó növekedési nehézségekről. Az eneme a csoport diszkográfiáját többnyire fényesnek, könnyednek és az életgondjaitól mentesnek, valamint inkább a fantasyre és a szórakozásra összpontosítónak nevezte.
0: Szerintem a tagokat is külön meg kell említeni. Choi Yeonjun, ismertelen Yeonjun, dél-koreai énekes, dalszerző és táncos. Szólistaként 2024. szeptemberében debütált a Gum című dallal. 1999. szeptember 13-án született Dél-Koreában. Debütálás előtt 4 évig a Big High Entertainment-nél tanult, 4 éves képzése során a cég legendás gyakornokaként vált ismerté, mivel a havi értékeléseken következetesen az első helyezést érte el tánc, vokális teljesítmény és rap kategóriában. Ő debütált elsőként a csapatban legidősebb tagként.
1: Choi Subin, ismertebb nevén Subin, dél-koreai énekes. Tagja és vezetője a fiú együttesnek. 2000. december 5-én született Dél-Koreában. 9. osztályba küldött egy meghallgatási klipet a Big Hit Entertainmentnek. Bár a szülei eleinte haboztak, miután bejutott a második fordulóba, engedélyezték a képzés folytatását. Ő volt a második tag, aki debütált. 2020-ban dalszerzőként és zeneszerzőként is debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Dalszövegíróként az őszintességét tartja a legnagyobb erősségének.
0: Choi Bomkyu, ismertelen Bomkyu, dél-koreai énekes, 2001. március 13-án született Dél-Koreában. Bomkyu volt a Tomorrow and Together 5. és egyben utolsó tagja, akit felfedtek, miután 2 éven át gyakornok volt. 2023. januárjában elkezdte vezetni Womdio című személyes stílusú rádiósorozatot. 2025. március 27-én kiadta első szólódalát Pénit címmel, amelynek producereként és szerzőjeként is közreműködött.
1: Kang Taehyun, ismertebb nevén Taehyun, dél-koreai énekes, 2002. február 5-én született, szintén Dél-Koreában. 14 évesen jelentkezett a Big Hit Entertainment meghallgatására. Sikeresen átment a meghallgatáson, és 3 évig tanult, mielőtt debütált volna. 2019. január 18-án 4. tagként mutatták be. 2020-ban Taehyun dalszerzőként és zeneszerzőként debütált a Maze in the Mirror című dalukban. Szerinte a dalszövegírás segít hitelességet és meggyőző erőt adni az általa eladott zenének.
0: Kai Kama Huaning, ismertenie Huaning Kai. Huaning Kai 2002. augusztus 14-én Hawaiian született és élt egy hónapig, majd Kínába költözött és körülbelül 7 évig élt ott. 8 éves korába költözött Dél-Koreába. Édesanyja koreai, édesapja német származású. Kai volt a harmadik tag, akit 2019. január 15-én fedtek fel. Ők voltak a Tomorrowland Together, az én egyik kedvenc idol együttesen.
2: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka, Noár Barbara és Dombi Judit. A mai adásunkban a Zero Waste életmódról lesz szó. Ez a szemlélet lényegében a hulladékmentes életmódot takarja. A szemlélet népszerűsége többek között annak köszönhető, hogy egyre több ember gondolja úgy, hogy a környezetvédelem fontos a Föld jövője szempontjából. Egyre több és nagyobb publicitást kap a téma, miszerint gyakorlatilag a 23. órába érkezett az emberiség, és nem nagyon van már időnk várni, hanem cselekednünk kell. Mindenkit egyéni felelősség terhel, hogy mekkora ökológiai lábnyomot hagy maga után, ezért ha változtatni akarsz a világon, akkor elsőként neked kell megváltoznod.
1: A francia származású, de Kaliforniában élő Bea Johnson gyakorlatilag maga az otthoni hulladékmentes életmód szülőanyja. 2008-tól kezdődően családjával, férjével és két gyermekével gyakorolja a Zero Waste életmódot, tapasztalatait pedig egy nagyszerű könyvben is megírta. Bea abszolút követendő példát állít az emberek elé, hiszen az egész családjával együtt évente mindössze egyetlen befőttes üveg szemetet termel.
2: Itt van néhány tipp, hogy ti hogyan kezdhetnek neki ennek az életmódnak. Az első és a legfontosabb pont, amit mindenkinek szem előtt kell tartania, a visszautasítás. Utasíts el minden olyan dolgot, amire igazából nincsen szükséged. Például ne fogadj el a boltban műanyag zacskót, ne vásárolj előre csomagolt termékeket, ne fogadj el szívószálat az italokhoz. Vigyél inkább magaddal egy nem műanyag zacskót a bevásárláshoz, a limonádét pedig szívószál nélkül is meg lehet inni ám.
0: A második pont a saját fogyasztás csökkentése. Nézd át a cuccaidat, és ami nem kell, attól szabadulj meg. Na nem úgy, hogy kidobod ezeket a dolgokat, hanem sokkal inkább úgy, hogy például elajándékozod olyanoknak, akiknek szükségük lehet rájuk. Nem csak szelekcióval tudod csökkenteni a saját fogyasztásod, hanem tudatosan gondold végig innentől kezdve, hogy mit vásárolsz. Tudatos vásárlás segítségével megakadályozható, hogy a lakás ismételen legyen felesleges tárgyakkal.
1: A harmadik pont az újrahasznosítás. Például, ha már valami dobozban érkezett, akkor találd ki, hogy mit tárolhatsz benne onnantól. Ha egy üdítő tüvegben vásárolsz, akkor ne dobd ki, miután kiürült, hanem mosd el és használd továbbra is. Vásárláshoz használj vászontáskát vagy fonott kosarat. Ezek nem csak hangulatosabbá teszik a bevásárlást, de rendkívül hasznosak, még ha apróságoknak is tűnnek csupán.
2: A negyedik pont. Ha véletlenül mégis valamilyen oknál fogva ki kell dobnod valamit, akkor azt legalább szelektíven tedd. Keresd lakhelyed környékén egy helyet, ahol szelektíven gyűjtik a szemetet, és vidd oda.
0: Az ötödik ponthoz nem árt, ha egy kertes házban lakik az ember, ugyanis ebben az esetben komposztálás fontosságáról van szó. Az egésznek az az alapja, hogy életünk során irgalmatlan mennyiségű organikus hulladékot állítunk elő. Ha ezeket a dolgokat nem a szemetesbe dobnánk, hanem egy komposztálóba, akkor egy szempillantás alatt lecsökkenne az általunk előállított hulladék mennyisége. Nem mellesleg a komposztálással ugyancsak jelentős mértékben hozzájárulhatnánk a környezetünk jólétéhez.
1: Ha ti is kedvet kaptatok ehhez az életmódhoz, és többet szeretnétek megtudni, nézzétek meg Bea mellett a Vászonzsákos Lány YouTube csatornáját is.
3: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
4: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
5: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
3: Ez a Táska Rádió.
6: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Matkó Rebeka és Vörös Csenge. Párizs a világ egyik leglátogatottabb és sokak szerint a világ legszebb fővárosa. Hívják még a fények, a szabadság, a divat vagy a szerelem városának is. Ugyanakkor nem mindenkit fog meg, de akit igen, hamar beleszeret.
1: A nevezetességeken kívül Párizs is pompás. A század előn épült és folyamatosan felújított épületek egységes, patinás légkört adnak az utcáknak. Egy idő után már fel sem tűnik, hogy egy híres és szép épületet látunk, hiszen Párizsban szinte minden utcában láthatunk egy fantasztikus építészeti csodát, vagy egy hangulatos parkot.
2: A párizsi emberek életstílusa, a kávézók sora, a folyamatos pezsgés is felejthetetlen. A csodálatos szajna és a romantikus hídjai, a művészeti galériák sora, a gazdag, jólétet sugározó üzletek és a megelevenedett történelem is mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a városban napról napra jobban beleszeressünk.
1: Párizs nagyváros, rengeteg érdekes és szép látnivalóval, múzeummal és érdekességekkel. Lehet sokaknak Párizsról elsőre talán csak az Eiffel-torony, a Diadalive, netán a Notre-Dame ugrik be. A városnak olyan sok érdekessége és gyönyörű látnivalója van, hogyha egy héten keresztül egész nap a város járjuk, akkor is fájó szívvel kell lemondanunk rengeteg szépségről.
0: Az Eiffel-tornyot ma a világ legismertebb épületét Párizstól elválaszthatatlannak tekintjük, de ez nem volt mindig így. Építője, Gustave Eiffel először Barcelonának ajánlotta fel, de a katalán város polgármesterének nem tetszett az ötlet. Végül is Párizsban is nehezen, nagy ellenkezéssel szemben épült fel. De a hatalmas siker igazolta Eiffel vízióját, ma az Eiffel-torony a világ leglátogatottabb, fizetős látványossága. Évente közel 7 millió ember mászik fel a toronyba, még megépítése óta több mint 300 millió. De a kezdeti ellenkezések leküzdése után sem volt könnyű élete a hölgynek. Villám csapott bele, tűzütött ki a tetején lévő televízióadóban, szélhámos ócskavas kereskedők többször is eladták, majd Hitler le akarta bontani és fegyvereket akart gyártani belőle.
2: A város egyik legrégebbi és legnagyobb középkori épületeként ez minden bizonnyal Párizs egyik legjobb titkos helye. A 13. században épült kollégium egykor évszázadokon át ciszterci szerzeteseknek adott otthont a francia forradalom előtt. Ma kulturális központként működik, és Párizs utolsó középkori épülete volt, amelyet felújítottak. Megcsodálhatjuk a grandiózus homokkő építészetet, boltíves mennyezeteit és gótikus csarnokait.
0: Az összesen 300 kilométer hosszú, titokzatos és kísérteties alagútrendszer Párizs alatt mintegy 6 millió ember maradványait őrzi. Ez a különös hely közvetlenül a párizsi utcák alatt található, és a városi tisztviselők hozták létre a 18. században, hogy megoldják a helyhiányos temetők egyre növekvő problémáját. A katakombák számos filmnoirnak és kriminek is helyszínül szolgáltak. Tegyél egy hátborzongató utazást a hírhedt katakombákba, ami egyre ismertebbé válik.
3: A te rádiód, a te kedvenced, 97.5.

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Nagyobb a tejútrendszer, mint eddig gondoltuk. Két hét alatt 31 új állatfajt fedeztek fel az Atlanti-óceánban. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz, az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között a kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. Jóval távolabbra nyúlhatnak el a tejútrendszer spirálkarjai, mint azt korábban gondoltuk, derült ki a NASA közleményéből. A szakértők a Chandra űrtávcső és az XMM Newton műhold megfigyelései alapján meghatározták a spirálkarokban található porfelhők távolságát gamma kitörések körül megjelenő gyűrűk vizsgálatával. A eredményeik alapján ideje lehet újra gondolnunk galaxisunk szerkezetéről alkotott elképzeléseinket. A gamma kitörések az univerzum legfényesebb fényjelenségei közé tartoznak, és nagy tömegű csillagok összeomlásakor vagy neutroncsillagok összeolvadásakor keletkeznek. A Földtől rendkívül messze, bőven galaxisunk határain túl találhatók, de fényük visszaverődik spirálkarokban található porfelhőkről. Ezzel a röntgentartományban érzékelhető gyűrűket hoznak létre. A gyűrűk átmérője alapján meghatározható a porfelhők távolsága bolygónktól. Minél nagyobb egy gyűrű, annál közelebb van hozzánk a létrejöttében szerepet játszó porfelhő. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított a Schmidt Oceans kutatóexpedíció. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részében, Brazília partjaitól nem messze fedezték fel, derül ki a szervezet közleményéből. Az újonnan leírt állatfajok között szerepelnek felemáslábú rákok, medúzák, farkaszsákállatok, férgek, valamint rizariák. Utóbbiak olyan egysejtűek, amelyek hatalmas, akár 1 cm-t is elérő méretük miatt szabad szemmel láthatóak. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait az ELTE Régész Tudományi Intézet kutatói Nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyelese is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult és gyorsan elterjedt Magyarországon. A prépostság létezéséről régóta tudtak, helyét azonban korábban nem ismerték. Történeti források, terepbejárások és műszeres vizsgálatok alapján a régészek a Nagykökényes mai templomától nyugatra fekvő temető és gyümölcsös területére tették az épület lehetséges lelőhelyét. A feltárást 2026. áprilisában kezdték meg. A rendőrség a korábbi évek bevált gyakorlatát követve idén szeptemberben is komplex közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési intézkedés csomaggal készült a 2026-27-es tanévkezdésre. Mivel a nyári szünet után a gyerekeknek és a járművezetőknek is vissza kell rázódniuk a tanév közlekedési rendjébe, kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák környékére.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A svéd élvonalban szereplő IK Sirius hivatalosan is bejelentette Vancsa Zolán szerződését. A 21 éves szélső a belga Lommel SK-tól került a svéd csapathoz, és a megállapodás értelmében 2031 nyaráig kötelezte el magát az új klubjához. Vancsa az MTK Budapest Akadémiáján nevelkedett, majd a magyar élvonalban 16 évesen mutatkozott be. 2022-ben Belgiumba igazolt, ahol a 93 mérkőzésen 19 gólt és 7 gólpasszt jegyzett.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a meleg időben csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5 Táskarádió, te is belefélsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Bányavári Zoli és Bognár Lilla. Egy sziget, ahol az emberek eltűnnek. Sok titokzatos hely van a világon, ahol megmagyarázhatatlan dolgok történnek. Különböző furcsa jelenségek esnek meg ezeken a helyeken, például különös fények vagy levegőben lebegő tárgyak mutatkoznak. Az emberi eltűnések az ilyen helyeken nem ritkák. Az Enlightened sziget erről is híres. Helyi neve szigetet jelent, ahonnan senki nem tér vissza. A Kanalában található Rudolf-tó közepén helyezkedik el. Ezt a szigetet nagyon egyszerűen meg lehet közelíteni egy egyszerű tutallyal. Ennek ellenére senki nem ér rajta, sőt a természet feletti kutatók sem látogatják meg soha.
1: Állítólag, aki sokat tartózkodik ezen a szigeten, lehet, hogy nem tér vissza többé. A helyiek szerint az ősi időkben volt itt egy egész falu, majd 1630-ban hirtelen eltűnt az összes benne lakó ember. Egyes vélemények szerint a szigeten van egy tüzes barlang, ahová az emberek akaratlanul bemennek, és amelyben örökre eltűnnek. De vannak más vélemények is arról, mi történik a titokzatos szigeten. A különböző időkben mindig akad bátor ember, aki megpróbált a szigeten letelepedni.
0: Az elmúló törzsben szülöttjei egy ideig a szigeten éltek, és úgy tűnt, minden rendben van velük. Aztán a telepesek egyszer csak nem mentek többet a tópart közelébe, és amikor egy másik falu lakói elmentek felkeresni szomszédaikat, kiderült, hogy nyomuk veszett. A sziget ismét lakatlan volt. Ugyanakkor a házak megmaradtak, és az edények is érintetlenül hevertek szerte szét. A 18. században a sziget holland és német felfedezőket vonzott be. Nem hallgatták meg a helyi lakosok figyelmeztetéseit, és a szigetre mentek. Senki nem látta őket többé.
1: Az utóbbi időkben, 1935-ben kutatók látogattak el a szigetre. Az angol tudósok Vivian Foss vezetésével érkeztek, és ketten átmentek a szigetre. Mivel egy ideje nem jött hír tőlük, Foss mentő csapatokat küldött utánuk, de azok sem találták meg őket. Mindezek után repülőgépeket küldtek a sziget fölé. A gépről két teljes napig böngészték a területet, de emberi jelenlétnek nyomát sem látták, soha nem találták meg az eltűnt európaiakat. Óriási jutalmat kínáltak a helyi törzseknek a kutatók megtalálása érdekében, de azok nem voltak hajlandók segíteni. Jelenleg csak krokodilok, kígyók és vadkecskék élnek a szigeten.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

0: és újra elkövetjük ugyanazokat a hibákat. Utána néztünk lépésről lépésre a helyes hajápolás folyamatának.
1: Első lépés. Fejbőrápolás. Az egészséges haj alfája és omegája a fejbőr egészsége. A fejbőrt azonban gyakran terheli a rajta maradt hajformázók és szennyeződések rétege. A maximális megtisztulásért használj hetente egyszer fejbőrradírt, amely nem csak tisztít, hanem a vérkeringést is kellemesen fokozza. A táplálásról és hidratálásról sem szabad megfeledkezni, ami különleges hajtonikok és hajvizek adhatnak meg a frizurának. A tonikot a hajtövekhez vidd fel, majd végezz gyengéd masszást a beszívódás elősegítésére. A gyönyörű hajkorona nem várat sokáig magára.
0: Második lépés, helyes hajmosás. A hajmosáshoz használt víz hőfokát állítsd kellemesen langyosra. A forró víz irritálja a bőrt és károsítja a hajszálakat, a hideg pedig nem tisztít eléggé. Masszírozd be a sampont a hajtövektől a hajvégekig, eközben ne kócol túlzottan össze a hajat. Alaposan öblítsd le. És milyen gyakran kell hajat mosni? A szakértők tanácsai szerint legfeljebb hetente egyszer vagy kétszer. A túl gyakori mosás ugyanis megviselheti a hajat. Ha a hajad erősen zsírosodik, vagy gyakran sportolsz, akkor a mindennapos hajmosás sem okozhat gondot, de használj kifejezetten erre kifejlesztett sampont.
1: Harmadik lépés, a haj táplálása és hidratálása. Tudtad, hogy hajmosás megnyitja a haj szerkezetét, amely így sérülékenyebbé válik. Így jut szerephez a kondicionáló, amely lezárja a szerkezetet és kisimítja a haj felszínét. Hetente egy vagy két alkalommal használj pakolást is a haj intenzív regenerálásáért. A leöblítés nem igénylő termékek a must-have kategóriába tartoznak. Hajvégápoló szérum, hajolaj vagy hajsimítókrém. Ezek kiegészítő ápolásként vagy gyors mentőövként is működhetnek. És hogyan is használod a kondicionálót vagy a hajpakolást? Vidd fel a terméket a megmosott törölköző száraz hajra. A hajtövektől mindig legalább 3 cm-es távolságra. A csomagoláson feltüntetett ideig hajt hatni, majd alaposan öblítsd le.
0: Negyedik lépés, a haj kifésülése. Kezd a megfelelő fésű kiválasztásával, amely hajat hosszának és sűrűségének is megfelel. Ne feledkezz meg a hajmosás előtti fésülködésről. Samponozás közben csak finoman nyomkod meg a hajat ferde helyzetben, majd alaposan csavard ki belőle a vizet. A nedves hajfésülés közben fokozottabban hajlamos károsodásra, ezért hagyd megszáradni, mielőtt kifésülnéd. Ha könnyen gubancolódó hajad van, először használj kifésülést megkönnyítő sprét.
1: Ötödik lépés. Hő elleni hajvédelem. Mielőtt kézbe vennéd a hajvasalót vagy hajszárítót, vigyél fel hővédőkrémet vagy sprét a haj teljes hosszában, amely így megelőzi a hőkezelés okozta károsodásokat. A sérülések kockázatát a megfelelő készülékek is csökkenthetik. Az ionos hajszárítók és a keratinos vagy párával működő hajvasalók jó választások, mert nem teszik tönkre a hajszálakat. Légy óvatos a hőhatásokkal. Minél vékonyabb szálló és minél erősebben károsodott a hajad, annál alacsonyabb hőmérsékletet válasz.
2: Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bali Villő, Hedrich Mira, Salfi Janka, Batta Levente és Szűvő Barnabás. Érdekes, vicces és néhol morbid tények. A frisbee feltalálóját halála után elhamvasztották, és hamvaiból egy frisbee-t készítettek. Ed Hedrick egész életét annak szentelte, hogy a frisbizés népszerű legyen, sőt, hogy sportként tekintsenek rá az emberek. A frisbee atya nem csak az életét, de a halálát is a kedvenc sportjának szentelte, utolsó kívánsága az volt, hogy belőle is frisbee készüljön. A családja eleinte azt hitte, hogy vicce, aztán mégis eleget tettek a kérésnek.
1: Ha Pinocchio azt mondaná, hogy az orrom most meg fog nőni, az egy ellentmondás lenne. Ez egy híres paradoxon, amit Pinocchio paradoxonként ismernek. A paradoxon abból fakad, hogy Pinocchio orra hazugságok elmondásakor megnő. Ha az állítás igaz, akkor az orrának valóban meg kell nőnie. De az orra csak akkor nő, ha hazudik. Ha tehát igazat mond és az orra nő, akkor valójában hazudik, mert az orrának csak hazugság esetén kellene nőnie. Ha az állítás hamis, vagyis nem nő meg az orra, akkor azért nem nő, mert nem hazudott. De ebben az esetben hazudott volna, amikor azt állította, hogy meg fog nőni, így az orrának meg kéne nőnie. Ez egy önmagát kizáró logikai kör, ami paradoxonhoz vezet, mert az állítás egyszerűen nem lehet igaz és hamis.
2: Az alapnők válást kezdeményezhetnek, ha férjük nem tölt nekik kávét. Ez az állítás félrevezető és nem igaz ilyen egyszerű formában. Az arab világban a válás jogi helyzete az adott ország törvényeitől és kulturális hagyományaitól függ. És a válás okai nem ilyen banálisak. Egyes források szerint ez a kávéval kapcsolatos válás egy régi, inkább anekdotikus történet vagy népszokás lehetett, de nem a modern iszlám jog része. Az iszlám jog valóban lehetőséget ad a nőknek a válásra bizonyos körülmények között, de ezek általában súlyosabb indokra vonatkoznak, mint például a férj elhanyagolása, bántalmazása vagy hűtlensége. Lehet, hogy ez a kávéval kapcsolatos válás egyfajta szimbolikus gesztus volt, ami az elvárt figyelmességet vagy a kapcsolatban fennálló tisztelet hiányát jelezte. De a mai valóságban nincsenek ilyen egyszerű szabályok a válásra vonatkozóan.
3: Az orktofil egy olyan személy, aki imádja a plüsmackókat és akár megszállottan gyűjti is őket. Az elnevezés a görög orktosz szóból ered, ami medvét jelent, és a fil utótag a szeretetre, rajongásra utal. Tehát az orktofil kifejezés szó szerint olyan személyt jelöl, aki különösen kedveli a mackókat, különösen a plüsmackókat. Ez a szenvedély sokszor egy gyűjtési hobbival is párosul, de lehet egyszerű rajongás is a plüsmackók iránt.
4: Évente több mint 40 ezer vécivel kapcsolatos sérülés történik az Egyesült Államokban. Ezek a sérülések különböző okokból következhetnek be, például csúszás, elesés, vagy akár a vécülőke nem megfelelő használata miatt. A sérülések széles spektrumot ölelnek fel, az enyhébb horzsolásoktól kezdve súlyosabb törésekig, és különösen érinthetik az időseket és a gyerekeket. Azért most kíváncsi vagyok, azért vannak néha olyan meglepő táblák, hogy például a WC-ben bukvárkodni tilos, vagy a WC-n táncolni szigorúan tilos és veszélyes, mert egyszer már megtörtént az USA-ba. Azért megnézném azt az öreg bácsikát, aki neki áll breaktáncolni a WC-ülőkén.
5: Csak a te kedvenceid, semmi más.
6: 97.5 Táskarádió.
5: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kunina Jászmin és Vány Viktória. A mostani adásban megismerkedhettek a légtornával.
1: Valószínűsíthető, hogy már te is láttál légtornász előadást életed során, csak nem tudsz róla. Ez hogy lehet? Bár a cirkuszokban is elképesztő előadásokat nyújtanak az előadók, azért a sport sokkal színesebb, mint egy cirkuszban lehet látni.
0: A légtorna lényegében egy saját testsúlyos edzésforma, ami a levegőben zajlik. Mint minden sportban, a légtornában is lehet versenyezni. Versenytől függ, hogy milyen eszközökön, kategóriákban lehet elindulni, de általában 4 kategóriát különböztetnek meg. Karika, hamok, szilk és open. Mit is jelent az open kategória? Itt a lényegében bármilyen szerel lehet jelentkezni. A legtöbb versenyen minden kategóriában el lehet indulni szólóban vagy duóban.
1: De hogyan is néznek ki az előbb felsorolt eszközök? A karika, mint a neve is mutatja, egy nagy filmből készült karika, amit legtöbb esetben körbe tekernek bandázzal. A hamok nem más, mint egy hosszú anyag, aminek mint egy hinta formájában fel van kötve 2 szára, egy vagy 2 ponton. A szilk egy pontból kiinduló 2 hosszú anyag, aminek a teteje összekapcsolódik a felkötött pontban.
0: Ez a sport rengeteg módon fejleszt téged. Az állóképességed, erőnléted, hajlékonyságod, memóriád, előadóképességed, bátorságod és ügyességed is fejlődni fog általa. Ezek közül a legtöbb evidens, de gondolom azt, hogy a memóriádat hogy fejleszti, te sem tudod még. Mivel rengeteg elem van a légtornában, és nem mindegy, hogy melyik oldalról, milyen irányból kötöd az elemeket, hiszen a biztonság az első, azért nagyon óvatosnak kell lenned és emlékezned mindenre.
1: Milyen magas szinten lehet űzni? Hazai versenyek között az országos bajnokság, Magyar Kupa, Magyar Bajnokság és még sok kisebb verseny is. Nemzetközi szinten rendeznek nagyobb versenyeket is. A két legrangosabb rangadó nem más, mint az Európa, illetve világbajnokság. Aki kijut ezekre a versenyekre, az biztosra veheti, hogy jó abban, amit csinál. Sajnos jelenleg hazánkból csak szilk és karika eszközöktől lehet kijutni erre a két versenyre, viszont ugyanúgy van hamok kategória is a versenyekben.
0: Hogyan kezdhetsz el légtornázni? Először is a legfontosabb, hogy keress rá az interneten a közeledben, milyen egyesületek vannak, és konzultálj velük az edzések időpontjairól. Amellett tudnod kell, hogy a légtorna nem egy fájdalommentes sportág, és ha szeretnéd sportolni, készülj fel rá, hogy szerezhetsz jó néhány kék-zöld foltot. Sajnos ez nem kikerülhető, hiszen a karika megnyom, a szilk és a hámok pedig rátekeredik. A szépségért szenvedni kell, így szól a mondás, ami erre is igaz. De szerencsére a fájdalom is elmúlik pár alkalom után, ahogy a tested megszokja az eszközt, és már csak az esetleges bonyolultabb, új elmek okozhatnak némi kényelmetlenséget.
1: Mit kell tudnod az első edzésed előtt? Mindenképpen rövid vagy hosszú ujjú pólóban, esetleg tornadeszben, illetve hosszú szárú leggingsben menj, mert égési sérüléseket okozhatnak az anyagok. Akik már egy jó ideje űzik a sportot, lehet, hogy alulöltözettebbek lesznek, mivel a bőrük már jobban hozzászokott.
0: Kinek ajánljuk a légtornát? Bárkinek, aki szeretné kipróbálni, hiszen semmilyen előképzettség nem kell hozzá. Mint minden sportban, itt is nagyon fontos a kitartás, illetve a veszélyfaktor miatt az is, hogy gyakorlás közben maximálisan figyelni tudj minden egyes mozdulatodra, ezért általában az edzők is csak iskoláskortól ajánlják ezt a sportot. Reméljük, hogy kedvet kaptál kipróbálni ezt a különleges mozgásformát, és semmiképpen se add fel az első edzésed után, hanem mersz mindent megcsinálni, hiszen tapasztalataim alapján ez egy olyan sportág, aminek muszáj egy kis időt adnod, hogy meglásd, szereted-e.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pál Nagy Botond és Dükei Alexandra. A legtöbb emberrel nagy eséllyel már szembe jött a Vampire Upload című sikersorozat, de vajon elgondolkodtál már azon, ez mennyire hasonlít a könyvben megírtakhoz, vagy hogyan zajlott a forgatás? Mystic Falls. Mint azt sokan tudják, a kisváros tényleg létezik Virginiában, közel 7000 lakossal, viszont azt nem, hogy a könyvben a kisvárost Falls Crunchnak, feltemplomának hívják. Ám a producerek túl vallásosnak tartották ezt az elnevezést.
1: Forgatás nagy részre egy virginiai kisvárosban készült, ami Covington névre hallgat. Egyéb érdekesség az is, hogy a lakosok nem örültek, hogy ott forgattak, mivel a vámpírok miatt a legtöbb felvételt hajnalban vagy este, akár éjjel vették fel.
0: A szereplők más nyelveken is beszélnek. Ami azt illeti, a stábnak nem okoztak gondot a nyelvek. Ninda Dobrev, aki többek közt Catherine Pierce-t is alakítja, Bulgáriában született, és folyékonyan beszéli is a nyelvet, így nem jelentett gondot, amikor az ifjú Katarina Petrovát kellett eljátszania, méghozzá az anyanyelvén beszélve.
1: A Salvatore név, ami azt illeti eredetileg a két fivérnek, Stefánnak és Démonnak, a könyvben Salvatore a család neve, ám a sorozatban majdnem megváltoztatták Whitmore-ra, mivel a rendező szerint a Salvatore túl olaszosan hangzik.
0: A románcok. Bár azt sokan tudják, hogy Ian Somerhalder és Nina Dobrev jártak, viszont azt nem, hogy a Mettet, valamint Caroline-t alakító színészek is. Paul Weasley pedig feleségül is vette Tori DeVivont, aki Meredith-et játszotta, ám két év után elváltak. Viszont Joseph Morgannek összejött a happy end, mivel az Abby Bennettet alakító színésszel még mindig boldogan élnek.
1: További sorozatok. Ami azt illeti, a sorozat nagy sikerének köszönhetően készült két társsorozat is, mely egyikében az eredeti család tevékenységeit mutatja be New Orleansban, a másikban pedig Hope, valamint Caroline és Alaric ikreinek életét.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics Richard és Pápa Ivett. Most az alkalmazkodási zavarokról lesz szó. Az alkalmazkodási zavarról akkor beszéltünk, ha valaki szorongást vagy rettegést, félelmet él át egy hétköznapi helyzetben is. Ennek sok kiváltó oka lehet, ilyen a családi problémák, szociális fóbia vagy a megszokott környezet megváltozása. Ez a zavar rombolja a szociális kapcsolatokat, de a tanulási teljesítményt is rontja. Valamint az egész életvitelt rossz irányba befolyásolja. Az alkalmazkodási zavar lehet múló is, ekkor 3-6 hónapos időtartamról beszélhetünk. Azonban krónikussá is válhat, a szenvedő személy pedig depresszióba is eshet.
1: Az igazi kockázatot az jelenti, ha az illető nyomás hatására pszichotikus állapotba kerül, és elveszíti a valóságérzetét. Akár az öngyilkosság is megfordulhat a fejében, vagy éppen ellenkezőleg erőszakossá és agresszívá is válhat. Előfordulhat memóriazavar, mániás állapot, vagy negativizmus, azaz semmilyen reakciót nem produkál a személy. Az is lehetséges, hogy nem eszik, nem iszik, és nem is beszél. Ilyenkor azonnal orvosi beavatkozásra van szükség.
0: Az ilyen zavarok kialakulása szempontjából a tinédzserek a legveszélyeztetettebbek. De bármelyik életkorban felléphetnek, többnyire iskolai problémák vagy a szülők válása miatt kialakuló traumák hatására. Felnőttek esetében pedig inkább párkapcsolati vagy házassági viszály állhat a háttérben. Azonban ritkábban a költözés vagy jogi problémák is állhatnak a háttérben. A krízis helyzetek érintettjei között egyenlő számban találhatunk férfiakat és nőket is.
1: A legjellegzetesebb tünetek a hangulatzavarok, a szorongás, a magatartás zavara, a reményvesztettség érzése, valamint ezek kombinációi. A szorongás rengeteg módon jelentkezhet, például szívdobogás érzés, fulladás, átmeneti alvászavar, fogyás, kézremegés, minden zavarja a normális életvitelt. A panaszok rendszerint maguktól elmúlnak, azonban, ha az elhúzódik, akkor érdemes szakember segítségét kérni. Társulhat viselkedészavar is a problémákhoz, emiatt az illető megsértheti az adott szociális normákat vagy mások jogait. Akár vandalizmushoz, gondatlan autóvezetéshez vagy verekedéshez is folyamodhat.
0: A pszichoterápiának fontos szerepe van az alkalmazkodási zavarok kezelésében. De átmenetileg gyógyszeres kezelés is szükséges lehet, például altatók, enyhe nyugtatók formájában. A krízis helyzetek kezelésekor elsősorban az életet veszélyeztető állapotot kell megszüntetni. Ez jó esetben kórházakban történik.

0: 95.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fresi Zsófia és Maros Sándorka. Tudtad, hogy mennyi jó hatása van az olvasásnak? Sajnos manapság már egyre kevesebben és ritkábban olvasnak könyveket, annak ellenére, hogy milyen jó hatásai vannak.
1: Aki életében nem egy könyvön rágta át magát, minden bizonnyal több százezer szót olvasott el. Ezen szavak helyesírását, jelentését, ideális használatát, környezetét mind-mind elsajátíthatjuk az olvasás által. Elkibővített szókincs változatosabb beszédhez eredményez, mert műveltségre utalhat. És ha már a műveltségnél tartunk, vannak művek, melyek önmagukban olyan jelentést hordoznak, mely a látókörünket tágítja, és az általános műveltségünket fejleszti.
0: Az olvasás, mint szabadidős tevékenységet általában csendben, nyugalomban kezdi az ember, azonban az évek alatt a szellemi koncentráció olyan mértékben fejlődhet, hogy akár egy zsúfolt buszon is képesek leszünk kizárni a hangokat, zajforrásokat. Ezt a képességet más tevékenységekbe is átültethetjük, így akár a tanulásba, a munkába, ezáltal pedig eredményesebbek lehetünk.
1: Varázslók, vámpírok, vérfarkasok, tündék és alternatív világok. A könyvek a fantáziát is nagy mértékben fejlesztik, ami kiterjedhet a mindennapi életünk kreativitására, produktivitására, emellett pedig a probléma megoldó képességünk is nagy mértékben fejlődhet.
0: Az olvasás minden más út tulajdonsága mellett egy általános tapasztalt előnye, hogyha alvás alatt végezzük, sokkal jobban fogunk aludni. Ez főleg érvényes, ha papíralapon vagy elkönyvben tesszük, ugyanis ezek nem bocsájtják ki a kék fényt, aminek köztudott hatása az alvás minőség rontása, mellette pedig a látás is rontja.
1: Az olvasás egyik leghasznosabb tulajdonsága, hogy kiránt a mindennapi monotonitásból. A könyvek által más személyek szerepébe bújhatunk, átélhetjük az ő szemszögükből a történéseket, megismerhetjük érzéseiket, egyé válhatunk velük. Talán éppen ez az oka annak is, hogy szórakoztat egy könyv, és szívesen olvassuk. Egy kis időre elfelejthetünk mindent körülöttünk, kikapcsolhatjuk az agyunkat, és csak sodródni kell az árral. Vagy a sorokkal. Hangulatunktól függően olvashatunk naplóregényt, fantasyt, skifit, vagy bármi mást. A lényeg, hogy saját magunk miatt olvassunk.
0: Plusz lehetőség, ha elég jól beszélünk egy idegen nyelvet ahhoz, hogy olvasást után nagyjából megértsük, akkor vegyünk kézbe egy idegen nyelvű könyvet, lehet egy könnyen nevezető, esetleg gyermekkönyv is, és olvassuk azt. Nyelvtani szerkezeteket és új szavakat ismerhetünk meg általa, így a szórakoztatás mellett tanulási célja is lehet ennek időtöltésnek.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garambölgyi Glória Bella.
1: Kényszerből vagy kalandvágyból, dolgozni vagy nyelvet tanulni, netán egy szerelem miatt költözik az ember külföldre. Egy biztos, az élete 180 fokos fordulatot vesz.
0: Ki könnyebben, ki nehezebben veszi az akadályokat. Az új emberek, kultúrák és nyelvek megismerése mindenkinek csak a saját javára válik. Összeszedtük, melyek a kompetenciák, amikkel mindenképpen gazdagabb leszel, ha külföldön élsz.
1: A kihívások önbizalmat adnak.
0: Az élet ott kezdődik, ahol kilépsz a komfortzónádból, tartja a mondás. Az országhatár átlépésével pedig a komfortzónádat is garantáltan elhagyod, hiszen valószínűleg teljesen idegen, merőben új környezetben kell berendezkedned és helytállnod, és ez már önmagában is kihívás.
1: Külföldön pedig, főleg eleinte és különösen akkor, ha nem beszéled tökéletesen az ország anyanyelvét, egy sima ügyintézés is hatalmas megmérettetés lehet, az álláskeresésről nem is beszélve.
0: Ha jól veszed az akadályokat és belerázódsz az adott ország szokásaiba, méltán büszke lehetsz magadra.
1: Nyitottabbá, barátságosabbá válsz.
0: A magyarok alapjába véve igencsak zárkózottak, erre többek között akkor döbbenhetsz rá igazán, ha rövidebb, hosszabb időt eltöltesz például Angliában, ahol teljesen megszokott, hogy két idegen szóba elegyedik a busz megállóban, vagy hogy egy ismeretlen csak úgy, minden hátsó szándék nélkül rád mosolyog az utcán.
1: Noha az angoloknál a szokásos how are you, hogy vagy, a legtöbb esetben nem igazi érdeklődés, sokkal inkább egy udvariassági forma és a köszönés része, mindenképp barátságosabb, mint egy szót sem szólni például várakozás vagy sorban. Közben.
0: Persze a jelenség okait hosszan lehetne boncolgatni, ám egy biztos, ha valaha éltél olyan területen, ahol a barátságosabb mentalitása jellemző, biztosan rád is ragad belőle, és ha el is költözöl, a többi emberrel szembeni nyitottság remélhetőleg egy életre megmarad, bármilyen vidékre is sodorjon az élet.
1: Elfogadóbb, toleránsabb leszel.
0: Ha olyan helyen élsz, ahol az adott ország lakosai között is sok a külföldi, nem csak a helyi kultúrát szívhatod magadba, de egy-egy új ember megismerésével más országok sajátosságaiba, szokásaiba is bepillantást nyerhetsz.
1: A különböző országokból érkező, más kulturális háttérrel rendelkező emberekkel együtt tanulni vagy dolgozni nagyfokú alkalmazkodást igényel. Külföldön élni húzamosabb ideig kétségtelenül felér egy tolerancia fejlesztő tréninggel.
0: Az előítéletek leküzdésére is remek alkalom, ha minél többféle, különböző anyanyelvű, hátterű, személyiségű és életkorú emberrel ismerkedsz meg, erre pedig a legnagyobb esélye tényleg külföldön van.
1: Átértékeled a kapcsolataidat.
0: Amennyiben nem egyedül vágsz neki a külföldre költözésnek, a változás mindenképpen hatással lesz a kapcsolatodra azzal, aki társad az új életben. A szerelmeket és barátságokat is megerősítheti, az egymásra utáltság és az új kihívások, ám sajnos gyakran az ellenkezője is előfordul.
1: Minden esetre kiváló erő próbálja a kapcsolatoknak, ami természetesen az itthoni barátokra is érvényes, hiszen hamar kiderül ki az, akivel csak addig volt szoros a viszony, amíg elérhető közelségben voltál, és ki érdeklődik felőled akkor is, ha épp néhány ezer kilométerrel odébb élsz.
0: Ugyanakkor, ha éltem már külföldön, hazaköltözve biztosan jobban fogod értékelni a szeretteiddel töltött időt, ami korábban természetesnek tűnt, hiánya azonban bizonyára megviselt téged és őket is.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsál az arcomra.
4: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. A Halloween az ősikelt a hagyományokból kialakult autentikus űrünnep, amit október 31-én éjszaka, minden szentek katolikus ünnep előtti estén tartjuk, mert elsősorban az angol száz országokban tartanak. Az ünnep 1840 körül került Észak-Amerikába, amikor sok elszegényedett írföldműves vándorolt ki Írországból, akik magukkal vitték az ősi kelt eredetű hagyományaikat is. Történelem során több hasonló római kori ünnep is elvegyült a kelt a halálkultusz Samhain nevű ünnepében. Ezért a mai állapotában ez az autentikusnak ismert pogány ünnep az ókori mediterráneumból származó elemeket is tartalmazza, melyek kiegészültek az ír népszokásaival és az észak-amerikai nyugat-európai védelmi ünnepi és gasztronómiai bolondozással, töklámpás faragással, jelmezes kéregetéssel, beltözős partikkal és almahalászattal is.
1: A kelták hite szerint október 31-én este a holtak szellemei visszatérnek, és mivel beköltözhetnek az élőkbe, az élők félelmükben különféle álcázó maskarákat öltöttek, mert ezzel akarták becsapni és összezavarni a holtak szellemeit. Stefan Moser, az Salzburgi Kelta Múzeum igazgatója szerint az a tény, hogy a Halloween kelta eredetű szokás olyan mítosz, amely a Halloween elterjedésével kezdődött és azóta nem távolították el. Azonban nincs komoly kapcsolat a két dolog között. Amerikában az 1900-as évek elejétől vált egyre népszerűbbé, majd a legkedveltebbé a Halloween ünnepe. Ezeken az ünnepi fesztiválokon szörnyek, boszorkányok, földön kívüliek, kalózok, rajzfilmek és mesék szereplői, állatok, valamint hírességek maszkjait viselő jelmezesek jelennek meg.
0: A Halloweenhez kapcsolódó szokások eljutottak Magyarországra is. A bulizós és játékos hangulatú harsány szokásokkal és a vicsorító vagy vigyorgó, de rendszerint világító töklámpás szimbólumával, mely jellegzetes kellékként az írnépszokás faragott karórépájában az évszázadokig tartó változások során. A mai halloweeni fesztivál legnépszerűbb elemei mégiscsak a boszorkányok, kísértetek, a fekete maskák, misztikus természet feletti lények. Az eredeti kelta Samhain ünnep idején a kelta hit szerint szeretteink szellemei felbukkanhatnak, ezért gondoskodni kell a megvendégelésükről, és ételáldozatot kell hagyni számukra.
1: Ezért ételt-italt tettek ki ezeknek a szellemeknek, megemlékeztek róluk, a tűz körül kuporogva történeteket meséltek egymásnak. Az eredeti pogány Samhain ünnep saját komor hangvételén keresztül valójában mélyen tisztelte az ősök szellemeit, annak ellenére, hogy a keresztény, kelta és római elemekből kialakult, már a nagy divattá vált Halloween ünnep ma már merőben elrugaszkodott az archaikus kelta gyökereitől, és modern félelemkeltő szellemek, töklámpások, divatos mágikus formulák és egyéb kellékek jellemzik.
0: A Samhain, a minden szentek és halottak napja római ünnepekkel együtt már a végérvényesen összefonódta a közös termékük, pedig az egyre divatosabbá váló Halloween. Azonban, amikor a Halloween alapjairól beszélünk, érdemes őket egymástól elkülöníteni és nem összemosni, hiszen az emberi civilizáció fejlődése során történelemben egymástól függetlenül kialakult szokásokról, hiedelemvilágokról van szó, melyek ugyanúgy fontosak ma is azok számára, akik magukénak vallják ezeket a régi ünnepeket. Ezért nem lehet számon kérni keresztény nézeteket jóval ősibb vallásokon, szokásokon és teljesen felesleges keresztény elemeket párosítani mitológiai alakjaihoz.
1: A későbbi értelmezésekben boszorkányok, kísértetek és egyéb démonok ünnepének tartják, ám ilyen értelemben véve ez tévhit. A kísértetek és az ártó szándékú gonosz démonok, misztikus természetfeletti lények, például rosszakaró tündérek, koboldok megjelenhetnek ezen a napon. Az ősi Samhain ünnepén sem a kelta emberek, sem pedig papjaik nem törekedtek a világ megrontására, és a világot vagy az emberiséget megrontani és elpusztítani akaró gonosz entitások imádatára. Ezen tény ellenére a jelenkori Samhain és ezzel együtt a Halloween divatja évről évre magához vonza a sátán és az ördögimádó köröket, alantas módon felhasználva és kiforgatva ezzel őket, megalapozva vele a Halloween és a Samhaint ért sorozatos tévhiteket.

0: Rock, a Best of. 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Nagyobb a tejútrendszer, mint eddig gondoltuk. Két hét alatt 31 új állatfajt fedeztek fel az Atlanti-óceánban. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz, az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között a kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. Jóval távolabbra nyúlhatnak el a tejútrendszer spirálkarjai, mint azt korábban gondoltuk, derült ki a NASA közleményéből. A szakértők a Chandra űrtávcső és az XMM Newton műhold megfigyelései alapján meghatározták a spirálkarokban található porfelhők távolságát gamma kitörések körül megjelenő gyűrűk vizsgálatával. A eredményeik alapján ideje lehet újra gondolnunk galaxisunk szerkezetéről alkotott elképzeléseinket. A gamma kitörések az univerzum legfényesebb fényjelenségei közé tartoznak, és nagy tömegű csillagok összeomlásakor vagy neutroncsillagok összeolvadásakor keletkeznek. A Földtől rendkívül messze, bőven galaxisunk határain túl találhatók, de fényük visszaverődik a spirálkarokban található porfelhőkről. Ezzel a röntgentartományban érzékelhető gyűrűket hoznak létre. A gyűrűk átmérője alapján meghatározható a porfelhők távolsága a bolygónktól. Minél nagyobb egy gyűrű, annál közelebb van hozzánk a létrejöttében szerepet játszó porfelhő. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított a Schmidt Oceans kutatóexpedíció. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részében, Brazília partjaitól nem messze fedezték fel, derül ki a szervezet közleményéből. Az újonnan leírt állatfajok között szerepelnek felemáslábú rákok, medúzák, farkos zsákállatok, férgek, valamint rizariák. Utóbbiak olyan egysejtűek, amelyek hatalmas, akár 1 cm-t is elérő méretük miatt szabad szemmel láthatóak. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait az ELTE Régész Tudományi Intézet kutatói Nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyalese is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult és gyorsan elterjedt Magyarországon. A prépostság létezéséről régóta tudtak, helyét azonban korábban nem ismerték. Történeti források, terepbejárások és műszeres vizsgálatok alapján a régészek a Nagykökényes mai templomától nyugatra fekvő temető és gyümölcsös területére tették az épület lehetséges lelőhelyét. A feltárást 2026. áprilisában kezdték meg. A rendőrség a korábbi évek bevált gyakorlatát követve idén szeptemberben is komplex közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési intézkedés csomaggal készült a 2026-27-es tanévkezdésre. Mivel a nyári szünet után a gyerekeknek és a járművezetőknek is vissza kell rázódniuk a tanév közlekedési rendjébe, kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák környékére.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A svéd élvonalban szereplő IK Sirius hivatalosan is bejelentette Vancsa Zolán szerződését. A 21 éves szélső a belga Lommel SK-tól került a svéd csapathoz, és a megállapodás értelmében 2031 nyaráig kötelezte el magát az új klubjához. Vancsa az MTK Budapest Akadémiáján nevelkedett, majd a magyar élvonalban 16 évesen mutatkozott be. 2022-ben Belgiumba igazolt, ahol a 93 mérkőzésen 19 gólt és 7 gólpasszt jegyzett.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a meleg időben csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

Igazi slágerek, igazi változatosság. Kattanj rá! 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táska Rádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéim.
3: 97.5 Táska Rádió.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
0: Ez a Táskarádió.

0: 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Nagyobb a tejútrendszer, mint eddig gondoltuk. Két hét alatt 31 új állatfajt fedeztek fel az Atlanti-óceánban. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz, az algoritmus az állatokról készült fotók a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között a kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. Jóval távolabbra nyúlhatnak el a tejútrendszer spirálkarjai, mint azt korábban gondoltuk, derült ki a NASA közleményéből. A szakértők a Chandra űrtávcső és az XMM Newton műhold megfigyelései alapján meghatározták a spirálkarokban található porfelhők távolságát gamma kitörések körül megjelenő gyűrűk vizsgálatával. A eredményeik alapján ideje lehet újra gondolnunk galaxisunk szerkezetéről alkotott elképzeléseinket. A gamma kitörések az univerzum legfényesebb fényjelenségei közé tartoznak, és nagy tömegű csillagok összeomlásakor vagy neutroncsillagok összeolvadásakor keletkeznek. A Földtől rendkívül messze, bőven galaxisunk határain túl találhatók, de fényük visszaverődik spirálkarokban található porfelhőkről. Ezzel a röntgentartományban érzékelhető gyűrűket hoznak létre. A gyűrűk átmérője alapján meghatározható a porfelhők távolsága bolygónktól. Minél nagyobb egy gyűrű, annál közelebb van hozzánk a létrejöttében szerepet játszó porfelhő. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított a Schmidt Oceans kutató expedíció. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részében, Brazília partjaitól nem messze fedezték fel, derül ki a szervezet közleményéből. Az újonnan leírt állatfajok között szerepelnek felemáslábú rákok, medúzák, farkaszsákállatok, férgek, valamint rizariák. Utóbbiak olyan egysejtűek, amelyek hatalmas, akár 1 cm-t is elérő méretük miatt szabad szemmel láthatóak. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait az ELTE Régész Tudományi Intézet kutatói Nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyalese is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult és gyorsan elterjedt Magyarországon. A prépostság létezéséről régóta tudtak, helyét azonban korábban nem ismerték. Történeti források, terepbejárások és műszeres vizsgálatok alapján a régészek a Nagykökényes mai templomától nyugatra fekvő temető és gyümölcsös területére tették az épület lehetséges lelőhelyét. A feltárást 2026 áprilisában kezdték meg. A rendőrség a korábbi évek bevált gyakorlatát követve idén szeptemberben is komplex közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési intézkedés csomaggal készült a 2026-27-es tanévkezdésre. Mivel a nyári szünet után a gyerekeknek és a járművezetőknek is vissza kell rázódniuk a tanév közlekedési rendjébe, kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák környékére.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A svéd élvonalban szereplő IK Sirius hivatalosan is bejelentette Van Csazolán szerződését. A 21 éves szélső a belga Lommel SK-tól került a svéd csapathoz, és a megállapodás értelmében 2031 nyaráig kötelezte el magát az új klubjához. Van Csa az MTK Budapest Akadémiáján nevelkedett, majd a magyar élvonalban 16 évesen mutatkozott be. 2022-ben Belgiumba igazolt, ahol a 93 mérkőzésen 19 gólt és 7 gólpasszt jegyzett.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a meleg időben csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
0: Ez a Táska Rádió.
2: Te is beleférsz.

0: 16 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Nagyobb a tejútrendszer, mint eddig gondoltuk. Két hét alatt 31 új állatfajt fedeztek fel az Atlanti-óceánban. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz, az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között a kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. Jóval távolabb lenyúlhatnak el a tejútrendszer spirálkarjai, mint azt korábban gondoltuk, derült ki a NASA közleményéből. A szakértők a Chandra űrtávcső és az XMM Newton műhold megfigyelései alapján meghatározták a spirálkarokban található porfelhők távolságát gamma kitörések körül megjelenő gyűrűk vizsgálatával. A eredményeik alapján ideje lehet újra gondolnunk galaxisunk szerkezetéről alkotott elképzeléseinket. A gamma kitörések az univerzum legfényesebb fényjelenségei közé tartoznak, és nagy tömegű csillagok összeomlásakor vagy neutron csillagok összeolvadásakor keletkeznek. A Földtől rendkívül messze, bőven galaxisunk határain túl találhatók, de fényük visszaverődik spirálkarokban található porfelhőkről. Ezzel a röntgentartományban érzékelhető gyűrűket hoznak létre. A gyűrűk átmérője alapján meghatározható a porfelhők távolsága bolygónktól. Minél nagyobb egy gyűrű, annál közelebb van hozzánk a létrejöttében szerepet játszó porfelhő. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított a Schmidt Oceans kutató expedíció. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részében, Brazília partjaitól nem messze fedezték fel, derül ki a szervezet közleményéből. Az újonnan leírt állatfajok között szerepelnek felemáslábú rákok, medúzák, farkos zsákállatok, férgek, valamint rizariák. Utóbbiak olyan egysejtűek, amelyek hatalmas, akár 1 cm-t is elérő méretük miatt szabad szemmel láthatóak. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait az ELTE Régész Tudományi Intézet kutatói Nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyalese is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult és gyorsan elterjedt Magyarországon. A prépostság létezéséről régóta tudtak, helyét azonban korábban nem ismerték. Történeti források, terepbejárások és műszeres vizsgálatok alapján a régészek a Nagykökényes mai templomától nyugatra fekvő temető és gyümölcsös területére tették az épület lehetséges lelőhelyét. A feltárást 2026. áprilisában kezdték meg. A rendőrség a korábbi évek bevált gyakorlatát követve idén szeptemberben is komplex közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési intézkedés csomaggal készült a 2026-27-es tanévkezdésre. Mivel a nyári szünet után a gyerekeknek és a járművezetőknek is vissza kell rázódniuk a tanév közlekedési rendjébe, kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák környékére.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A svéd élvonalban szereplő IK Sirius hivatalosan is bejelentette Van Csazolán szerződését. A 21 éves szélső a belga Lomeleskától került a svéd csapathoz, és a megállapodás értelmében 2031 nyaráig kötelezte el magát az új klubjához. Van Csa az MTK Budapest Akadémiáján nevelkedett, majd a magyar élvonalban 16 évesen mutatkozott be. 2022-ben Belgiumba igazolt, ahol a 93 mérkőzésen 19 gólt és 7 gólpasszt jegyzett.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a meleg időben csapadékra nem kell számítani, enyhe lesz a szél. Napközben 32 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
1: Reggelente suliba menne titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
0: Ez a Táska Rádió.
2: Te is beleférsz.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
0: Ez a Táskarádió.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menne titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
0: Ez a Táskarádió.
3: Te is beleférsz.

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Nagyobb a tejútrendszer, mint eddig gondoltuk. Két hét alatt 31 új állatfajt fedeztek fel az Atlanti-óceánban. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz, az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között a kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. Jóval távolabbra nyúlhatnak el a tejútrendszer spirálkarjai, mint azt korábban gondoltuk, derült ki a NASA közleményéből. A szakértők a Chandra űrtávcső és az XMM Newton műhold megfigyelései alapján meghatározták a spirálkarokban található porfelhők távolságát gamma kitörések körül megjelenő gyűrűk vizsgálatával. A eredményeik alapján ideje lehet újra gondolnunk galaxisunk szerkezetéről alkotott elképzeléseinket. A gamma kitörések az univerzum legfényesebb fényjelenségei közé tartoznak, és nagy tömegű csillagok össze omlásakor vagy neutroncsillagok összeolvadásakor keletkeznek. A Földtől rendkívül messze, bőven galaxisunk határain túl találhatók, de fényük visszaverődik spirálkarokban található porfelhőkről. Ezzel a röntgentartományban érzékelhető gyűrűket hoznak létre. A gyűrűk átmérője alapján meghatározható a porfelhők távolsága bolygónktól. Minél nagyobb egy gyűrű, annál közelebb van hozzánk a létrejöttében szerepet játszó porfelhő. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított a Schmidt Oceans kutató expedíció. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részében, Brazília partjaitól nem messze fedezték fel, derül ki a szervezet közleményéből. Az újonnan leírt állatfajok között szerepelnek felemáslábú rákok, medúzák, farkos zsákállatok, férgek, valamint rizariák. Utóbbiak olyan egysejtűek, amelyek hatalmas, akár 1 cm-t is elérő méretük miatt szabad szemmel láthatóak. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait az ELTE Régész Tudományi Intézet kutatói Nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyalese is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult és gyorsan elterjedt Magyarországon. A prépostság létezéséről régóta tudtak, helyét azonban korábban nem ismerték. Történeti források, terepbejárások és műszeres vizsgálatok alapján a régészek a Nagykökényes mai templomától nyugatra fekvő temető és gyümölcsös területére tették az épület lehetséges lelőhelyét. A feltárást 2026. áprilisában kezdték meg. A rendőrség a korábbi évek bevált gyakorlatát követve idén szeptemberben is komplex közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési intézkedés csomaggal készült a 2026-27-es tanévkezdésre. Mivel a nyári szünet után a gyerekeknek és a járművezetőknek is vissza kell rázódniuk a tanév közlekedési rendjébe, kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák környékére.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A svéd élvonalban szereplő IK Sirius hivatalosan is bejelentette Vancsa Zalán szerződését. A 21 éves szélső a belga Lommel SK-tól került a svéd csapathoz, és a megállapodás értelmében 2031 nyaráig kötelezte el magát az új klubjához. Vancsa az MTK Budapest Akadémiáján nevelkedett, majd a magyar élvonalban 16 évesen mutatkozott be. 2022-ben Belgiumba igazolt, ahol a 93 mérkőzésen 19 gólt és 7 gólpasszt jegyzett.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható. A szél enyhe lesz. Napközben 31 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Sztorik, pletykák és a tezenét. Indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Horváth Winter Kristóf és Porpáci Bence. Ez itt az Időkérés, és elsősorban beszéljünk a kosárlabdáról. Múlt hét szombaton az Albafehérvár fogadta a Falkó KC Szombathely csapatát, ahol a hazaiak 91-80-as arányban meg tudták nyerni ezt a meccset Jovanovicsnak az extrájával, amit hozzá tudtak tenni a csapathoz, ugyanis 26 pontig jutott, illetve az extra erős védekezésüknek köszönhetően Per Zoltánt megfogták, így csak 15 pontig jutottak, illetve Pongó Marcell a hazai csapatnál dobott 20 pontot, tehát nem volt kérdés, hogy melyik csapat nyeri meg ezt a mérkőzést. Igazándiból az Albafehérvár nagyon-nagyon jól felkészült erre a meccsre, és szerintem ez egy tökéletes meccs volt, ahhoz képest, hogy mekkora krízisben volt az Alba, a Szombathely pedig úgy jött ide a meccsre, hogy kiharcolták az Európa kupába a legjobb négy közé jutást. Szerintem ez egy várakozáson felüli csata volt.
1: Múlt hét vasárnap lejátszották a magyar másodosztály 23. fordulóját, ahol a Videóton a Kozár Michelint fogadta Fehérváron. Itt is, mint az előző fordulóban, egy nagyon szoros meccsen csak egy pontot tudott elhozni a Videóton, úgyhogy hát továbbra is marad a hatodik helyen. Sok reményt fűznek ahhoz, hogy meglegyen az a dobogó, úgyhogy sok sikert a Vidinek.
0: Március 21-én, azaz szintén szombaton játszott az AV19 csapata, aki a Klagenfurtot fogadta, ahol hosszabbítás után 3-2-re diadalmaskodni tudott a Fehérvár. Jól kezdte a meccset a Klagenfurt, aztán fordított 2-1-re az AV19, és a harmadik játék rész előtt egy picivel pedig beütötték a második gólt, tehát 2-2-vel mentek a hosszabbítás, és a hosszabbítás közepe fele pedig a Fehérvár behúzta ezt a mérkőzést. Ennek apropóján elképesztő bravúrhoz köthető ez a párharc, ugyanis történelmet írt az elődöntőbe jutó csapat, ugyanis eddig még soha nem volt az, hogy elődöntőbe jutott volna a magyar csapat.
1: A Fehérvár AV19 beütött az osztrák jégkorongliga elődöntőjébe, miután 3-0-ra legyőzte a Klagenfurtot 4-2-es összesítésben, ezzel pedig majd a negyed döntőben a Graz vár majd rá. A párharc eredetileg 2 hete kezdődött volna, de az első meccs 18. percében a kanadai hátvéd Jordan Murray-t újra kellett éjeszteni, emiatt a meccs félbe szakadt, és a programban szereplő következő 2 találkozót is törölték. Így március 15-én kezdődött a sorozat, és az első 4 felvonáson mindkét gárda hozta hazai meccsét. A hétfőn a Volán 4-3-ra nyert Klagenfurtban, így 5 vereség után először nyert osztrák riválisa otthonában, ami nagy szó.
0: De ne menjünk el az mellett, hogy 17 év vagy tragikus hirtelensége lehújt akadémiák névadója, ifja Bocskai Gábor a pályafutása során végig hű maradt az Alba Volánhoz, és a magyar válogatottban is hosszú éveken át meghatározó játékosa volt. Már fiatalon megmutatta tehetségét, és hamar a hazai jégkorong egyik fontos alakjává vált. Számos bajnoki címet nyert, többször is elismerték a legjobbak között, és a válogatott sikereiben is kulcsszerepet játszott.
1: Most szombaton rendeznek válogatott meccset, Magyarország fogja fogadni Szlovénia válogatottját Magyarországon este 6 órakor. Jövő hét kedden pedig szintén itthon fogadja Magyarország Görögországot este 7 órakor. A magyar keret kapusok Szaponos Péter, Tóth Balázs, Jakobisvili Áron, a védők Balogh Boton, Bolla Vendegúz, Csinger Márk, Dárdai Márton, Kerkez Milos, Négó, Orbán Vili, Osváth Attila és Szűcs Kornél. Középpályások Barát Péter, Schäfer, Stiles, Szoboszlai, Szűcs Tamás, Tóth Alex, Vitális Milám, támadók Bárány Dunát, Lukács Dániel, Regis Damir, Sallai, Sőn Szabolcs és Varga Barni. De vannak sérültjeink is.
0: A Magyar Labdarúgó Szövetség, azaz az MLS hétfő esti tájékoztatása szerint Marco Rossi szövetségi kapitány nem számíthat Négó Loikra és Stiles Callumra, helyettük Nagy Zsolt és Szalai Attila került be a keretbe, illetve Szűcs Kornél az, akinél újabb sérülés merült fel, tehát ő sem lép pályára a márciusi felkészülési meccsen. Illetve Varga Barnabás is megsérült, és további vizsgálatok várnak rá. Az ő sérülése kevésbé komolyabb, fokasérülés szenvedett el.
1: Izgalmasan várjuk az eseményeket, ti is nézzétek az eredményeket, és aztán várunk titeket új hírekkel.
2: 97.5 Táskarádió.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Fonai Dorka. A járvány, amely ismétli önmagát.
1: Napjainkban jól ismert COVID-19, más néven koronavírus, világszerte elterjedt már. Ezzel nem kis pánikot keltve társadalmunkban. Fontos megjegyezni, hogy a történelem során nem először történt ehhez hasonló eset. Ugyanis a kínai, európai és amerikai kutatókból álló tudós csoport szerint a COVID-19 betegséget okozó új típusú koronavírus egyik legközelebbi ismert őse 40-70 éve bukkanhatott fel denevérekben, és már egy jó ideje készen állt arra, hogy emberre is átterjedjen.
0: Az első koronavírusokat

0: Az elnevezésben a CO korona, a VIA vírus, a D a betegséget disease, a 19 pedig a megjelenés évére utal.
1: Alattomosan támad, mert gyakran nincsenek tünetei. Ezzel elősegíti a további terjedését egyik emberről a másikra. Na de mire ismerhetjük fel, hogyha ez a saját szervezetünkben bújik meg? A száraz köhögés, láz, légszony, fáradtság a leginkább jellemző rá. Ám nem csak ez a gond, hanem szövődmények is kialakulhatnak, például tüdőgyulladás, akut légzőszervi szindróma, szepszis, illetve vesekárosodás is egyaránt. Többnyire forgalmas közösségi terek látogatása, krónikus betegségek, magas vérnyomás, szív- és rákbetegségek, valamint az időskor játszik a kockázati tényezőként.
0: Kíváncsi vagy rá, hogyan tudod megelőzni? Hallgass továbbra is a Táska Rádiót, mert a következő cikkünkben mindenképpen szó lesz róla.
2: A te rádiód, a te kedvenced.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebeck Máté és Muhel Bíbor. Mindenki jól tudja, hogy a bolygónk felszínének 70%-át a víz teszi ki. Legyen az patak, tó, folyó, tenger vagy óceán. Bár a tavakban és folyókban tudjuk, milyen állatok élnek, az óceánok lakosai nagy részben még mindig ismeretlenek. Azonban ma egy olyan állatfajtát hoztam, ami talán az egyik legismertebb az óceánok vízében. A cápák már az őskor előtt, sőt, még a dinoszauruszok kora előtt is éltek, mivel az első életforma először a vízben fejlődött ki. Mint a mai világban, már akkor is több cápafaj létezett, ám van egy fajta a sok közül, amely már az őskorban, a félelmetesen nagy termetével és hatalmas állkapcsával hírnevet szerzett magának. A megalodon. Az emberek manapság már leginkább csak filmekből ismerik az állatot, de a lelkes cáparajongók tudják igazán a rettenthetetlen őscápa történetét.
1: Az ősállat neve szó szerint nagyfogút jelent, ami nem meglepő, ugyanis 15-18 cm-es nagy, cakkos foga

0: volt. Az állkapcsát pedig akár 3 méter szélesre is ki tudta nyitni, és az halálos fogakkal felsorakoztatva akár még az akkori óriás bánákban is nagyobb kárt tudott okozni. A megalodon 15-17 méter hosszú volt, és a tömege elérte akár a 40-50 tonnát is. Mondanom sem kell, hogy a cápa a történelem egyik legnagyobb ragadozója volt, pedig rajta kívül voltak más nagytestű ragadozó vízi élőlények is, mint például az óriás kalmárok vagy a fogascetek.
1: Az utolsó megalodon körülbelül 2 millió éve tűnt el a Föld felszínéről. Ehhez képest a cápák családjába tartozó állatfajok már több mint 400 millió éve jelen vannak a bolygón, habár az első cápafajok többsége kihalt. Ez azért lehet még meglepő, mert a sok-sok eltelt évhez képest biológiájuk keveset változott. Maga a megalodon cápának valódi méretét és felépítését viszont nehéz meghatározni, mivel a tudósok számára kevés olyan kövület anyag van, ami támponttul szolgálhat a pontos adatokat illetően. Ugyanis a megalodonnak, hasonlóan a többi cápafajhoz, a váza szinte teljes egészében porcból áll, ami az óceánok magas sótartalmától és egyéb baktériumaitól hetek alatt széthullott és szerte foszlott. A kutatás egyetlen segítsége a partokra kisodort fogak, a váz egyetlen része, amely csontból van. A kutatók a fogakat, mint egy építőkockát úgy használják fel a cápák rekonstrukciójához. A fogak alapján ugyanis meg tudják határozni az állat állkapcsának, és abból következtetve pedig az egész testének méretét.
0: A megalodon, mivel senki sem mert szembeszállni vele, 25-40 évig is elélt. De hogy mennyi élelmet kellett elfogyasztania ahhoz, hogy ennyi évig életben maradjon? A becslések szerint a napi fogyasztása 600-tól az 1200 kg-ig terjedt. Viszont akkor mégis hogyan tudott egy ilyen rendkívüli erővel és magas túlélési képességgel rendelkező faj hirtelen kihalni? A tudósok mai napig nem biztosak abban, hogy mi okozta a vesztüket. Talán egy másik ragadozó tüntethette el a Föld felszínéről őket. Egy másik lehetséges válasz az éghajlatváltozás lehet, ugyanis az óceánok hűlni kezdtek, és ezt a meleg vízhez hozzászokott cápák nem bírták. Egy úgymond éhínség is lehetett a kihalás oka, mivel a nagyobb testű állatok, a bánák egy idő után elkezdtek vándorolni északabbra, és így nem maradt a hatalmas cápáknak más nagyobb élelem, mint a saját fajuk. Viszont bármi is okozta vesztüket, a megalodonok örökre a tengerek és óceánok koronázatlan királyai maradnak.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. A pizza eredete. Mindenki szereti, vagy ha nem, evett már. Egy mágikus étel, melynek nem tudtuk az eredetét. Eddig. Ugyanis most be fogjuk nektek mutatni a pizza történetét.
1: A pizza egy olasz étel. Az eredeti margarita pizzán paradicsomszósz, mozzarella sajt és bazsalikom található. Ezt szinte mindenki tudja. Azt viszont már kevésbé, hogy a még kialakulóban lévő, régen kenyérféleségnek számító étel egyáltalán nem tartalmazott paradicsomot. Az ugyanis az új világból, Amerikából került Európába. Akkoriban az európai ember a bivajtejet sem ismerte, amiből az eredeti mozzarella készül, hiszen az indiai vízi bivajt régen még nem tenyésztették földrészünkön.
0: Na de hogyan készült az eredeti pizza? A kenyér tészta maradékát, ami a dagasztótában ott maradt, kinyújtották, majd megsütötték. Ez a szokás Dél-Olaszországban terjedt el, hiszen ők sokkal szegényebbek voltak, mint északi társaik, szükség volt az efféle spórolásra. Ezt az egyébként magában is isteni kenyeret olívaolajjal, fűszerekkel és mézzel ízesítették, ami ma is kapható az éttermekben focaccia néven, bár szinte majdnem mindig méz nélkül szolgálják fel.
1: Igaz, hogy Amerikát már 1492-ben felfedezték, így a paradicsom elérhetővé vált az európaiak számára, viszont egészen a 18. század végéig nem használták a szakácsok, mivel tévesen mérgezőnek hitték. Először paradicsomot Nápolyban tettek a pizzára, ami nagy népszerűségre tett szert, és helyi nevezetességnek számított. A klasszikus margarita pizza feltalálása egy nápolyi péknek, Raffaele Espositónak köszönhető.
0: Történt ugyanis, hogy 1889-ben az olasz királyi házaspár, nevezetesen első Umberto király és Margherita di Savoia királyné Nápolyba látogatott. Raffaele kapta az egyik ott töltött vacsorájuk elkészítésének a feladatát, és egy különleges pizzát készített. Az olasz zászló színeit utánozva zöld bazsalikomot, fehér mozzarellát és piros paradicsomszószt tett a pizzára. Az ínyenséget a királynének való kedveskedésből Margherita pizzának nevezte el. Leo, ha te lennél Raffaele Esposito, mit tennél a pizzára? Biztos van valami ízösszeállítás, amit nagyon szeretsz.
1: Én személy szerint alapnak fokhagymát tennék, rajta lila hagymát, sonkát és kukoricát. Lackó, te kóstoltál már pizzát vad ízkombinációkkal? Te szereted az ilyen fura dolgokat.
0: Igen, egyszer ettem radicchiós, tonhalas, édes, paradicsomos pizzát. A radicchiót azt úgy kell elképzelni, mint egy nagyon keserű saláta, és vastag a szára, általában azt szokták felhasználni. Az édes paradicsom pedig olyan, mint a paradicsom, csak hát édesebb. Ez a három dolog magában egy kicsikét furának tűnhet, de együtt kifejezetten finom volt.
1: Ha ti is ettetek már különleges pizzát, azt írjátok meg nekünk!
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Extrém madárnevek. Rengeteg madár létezik, és azt kell mondjam, a felének kisé érdekes neve van. Persze vannak normálisak is, mint a veréb, de mennyivel menőbb már a jé, ott egy veréb, helyett azt mondani, hogy jé, ott egy csíkosbegyű bolyhosfarkú madár.
1: Van például olyan, hogy flitteres drongó. Ez a kékes-fekete madár piros szemmel a verebek osztályába tartozik, és villes farkáról ismerhető fel. Leginkább Ausztráliában őshonos.
0: Vagy itt van a széles farkú halfarkas, aki egy tengeri madár, időnként mégis megjelenik a szárazföldön. Főleg ősszel fordul elő valamilyen vízfelület mellett. Úgy néz ki, mint egy sirály barna szárnyal.
1: Következő a sápatlábú fazekas madár. Ez a 18 centis madár, halvány és sötét barna foltos hosszú lábakkal és sárga szemekkel. Leginkább esőerdőkben él, de gyakran kimerészkedik erdőkbe vagy legelőkre is.
0: Itt van még a szürkefejű hernyófalú. Ennek is érdekes neve van, igaz? Ez a pici 12 cm-es madár sárga és szürke, egyettől függő, hogy mennyire arányos a két cím. Az összes kontinensen előfordul és azt teszik, amit talál.
1: A csíkos farkú kacikának is elég eredeti neve van, azt meg kell hagyni. Ez a madár kicsit nagyobb, 33 cm is lehet. Leginkább Dél-Amerikában fordul elő, így az esélye, hogy találkozunk vele, elég kicsi.
0: A következő a csónakcsőrű ricsóka. Na ez a madár épp oly érdekesen néz ki, mint amilyen érdekes a neve. Piros hasa van, fekete háta és elég nagy türkis színű csőre, ami eléggé feltűnő, főleg ha felfelé nézünk. Nem valami nagy, csak 23 cm-es lehet, általában párban vagy kisebb csoportokban él.
1: Itt van még a bormellő karvaj. Ez a madár is megéri a pénzét, elég pufók, a hasát fekete-fehér csíkos toll fedi, a háta barna. Ragadozó életmódot folytat, mint az összes karvaj.
0: A fehérfülű nyávogó madár is ide számít. A zöld szárnyú, de mint a nevében is említett fehér fülekkel rendelkező madár 24 cm-es körülbelül. Leginkább gyümölcsökkel és rovarokkal étkezik, de nyilván nem valami finnyes. Kivéve, ha elkezd nyávogni, ha nem tetszik neki valami. Vajon a macskáktól tanulták?
1: Az utolsó a kontyos zacskó madár. Ez az általában 47 cm-es madár, a kék szemével elbűvölően néz ki, már ha nem számítjuk az éles csőrét és a farktolla belső élénk citromsárga színét. Talán még így is elbűvölő.
2: A 97.5 Táskarádió bemutatja. Táskarádió kukac, táskarádió.com.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Takács Hanna és Pápa Ivett. Mindenki akkora, amekkora. És? A sztárok testsúlyával még ma is szinte megszállottan foglalkozik a nyilvánosság. Elég csak Adele-re gondolni, akit már akkor is bántottak, amikor volt rajta súlyfelesleg, és most is, hogy már lefogyott. De mi lenne, ha a testünk változása a magánügyünk lenne? Miért nem érdemes megjegyzéseket tenni mások testére, és miért fontos, hogy időről időre megállapítsuk, jóval többek vagyunk, mint a külsőnk? De vajon miért nem tekintjük a másik testét a másik magánügyének? Egyáltalán miért érezzük szükségesnek, hogy kommentáljuk más alakját, súlyveszését vagy akár súlygyarapodását? Mert hogy folyamatosan ezt tesszük, és az esetek egy részében valószínűleg csak jó szándékból vagy aggódásból. Nagyon sokat fogytál, csinos lettél. Még mindig nem akarod kipróbálni azt a diétát, amit én ajánlottam, ahelyett, hogy ilyen szarokat eszel? Eddig is mindig jól öltöztél, de most, hogy egy kicsit szedtél magadra...
1: Tudom, hogy jót akartok, de nagyon kérlek titeket, hogy ne tegyetek meg érzéseket a testemre. Legyen ez a komment jó vagy rossz indulatú. Szeretném, ha tudnátok, hogy egy cseppet sem segítetek ezzel, és nem töltenek el jó érzéssel. Ezeket a mondatokat a 38 éves Joan Hill írta ki néhány hónappal azelőtt az Instagram oldalára, miután több olyan fotót is posztolt, amelyen szokásosnál jóval vékonyabb volt. Hill ezzel egy olyan jelenségre világított rá, amellyel gyakorlatilag minden ember találkozott már élete során. Arra, hogy az emberek megjegyzéseket tesznek a testünkre. A témában megszólaló szakértő szerint már csak azért is érdemes lenne tartózkodni ezektől a megjegyzésektől, mert fogalmunk sincs, hogy a másik ember mind megy épp keresztül. Lehet, hogy étkezési zavarral küzdenek, lehet, hogy olyan dolgokon mennek keresztül az életükben, ami befolyásolja az élettel való kapcsolatukat. Vagy esetleg valamilyen betegségük van. Fogalmazott. Ilyen lehet például a mentális egészségügyi probléma, depresszió vagy fizikai betegség, rák vagy éppen Crohn betegség.
0: A nők már jóval régebb óta szenvednek attól, hogy nem lehetnek eléggé tökéletesek, nem tetszhetnek mindenkinek. Adele például 2 éve a koronavírus járvány kitörése után közölt egy posztot, amitől sokkot kapott a világ. Az énekesnő ugyanis szemmel láthatóan sokkal vékonyabb lett, mint amilyen azelőtt volt. A testének mérete a nyilvános beszédtárgya lett, még egyesek dicsérték kitartásáért és elszántságáért, mások úgy érzékelték azzal, hogy lefogyott cserben hagyta a test pozitív mozgalmat, és úgy általánosságban a túlsúlyos nőket, csak hogy megfeleljen a szépség társadalmi normáinak. Te mit gondolsz erről?
1: Én nem értek ezzel egyet, mert hogyha Adele most így jól érzi magát a testében, ahogy lefogyott, hogyha ezt az egészsége miatt tette, vagy nem, vagy csak azért, hogy jobb legyen a közérzete. Ez az ő döntés, és ezen nem hagyott cserben senkit csak azért, mert ő híresebb. És szerintem ezzel senkinek nem tartozik felelősséggel, csak azért, mert hogy ő most lefogyott, ha jól tudom, 40 kilót? 40 kilót lefogyott, és szerintem ezzel inkább meg kéne dicsérni, hogy gratulálunk. Vagy csak észre kell venni, vagy meg se kell szólalni néha ilyenkor. Csak tudatni vele, hogy nagyon jól nézel ki. És te ezt hogy érzed?
0: Én úgy gondolom, hogy nem jogosan támadták le, mivel ő döntötte el, hogy ő leszeretne fogyni, és fogalmunk sincs arról, hogy akár egy betegség miatt, mert le kellett fognia, vagy esetleg lehet, hogy rosszul érezte magát a saját testében, és nem azért, mert túlsúlyos volt, hanem egyszerűen csak neki könnyebb az élet 40 kiló mínusszal, és ezt mindenki magának kell, hogy eldöntse, és nem szabad, hogy azt mondogassuk az embereknek, akik túlsúlyosak, hogy igenis le kell fogynod, mert nem kell lefogyniuk ahhoz, hogy szépek legyenek, sem ahhoz, hogy megfeleljenek az ideáloknak, mert mindenkinek más tetszik, és ez így van rendjén. Nem kéne, hogy azt ültessük bele az emberekbe, nőkbe, férfiakba egyaránt, hogy jól kell, hogy izmosnak kell lenniük, vékonynak kell lenniük ahhoz, hogy jól nézzenek ki, mert ez nem igaz. Mindenkiben van valami szép, és senkinek nem szabad, hogy az legyen a gondolata, hogy neki minél vékonyabbnak lennie, vagy minél izmosabbnak ahhoz, hogy jó legyen, vagy hogy jól nézzen ki.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt is mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valeri a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valeri túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Most arra igazi sztár lett Ausztráliában. Valeri ma már egy kutyamárka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valeri ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: Igazi slágerek, igazi változatosság. Kattanj rá! 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz!

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestárdinett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szerintem a mai világban az emberek egyik legfőbb problémája. Hogy miért olyan nehéz ma valódi kapcsolatokat építeni? Barátságokat, párkapcsolatot, bármilyen emberi kötődést. Régen ez még természetes volt, ma meg valahogy minden felületessé vált.
1: Igen, mert az életünk nagy része online zajlik. Írunk egymásnak, lájkolgatunk, reagálunk. De közben nem nézzünk a másik szemébe. Nem halljuk a hangját, nem látjuk a gesztusait. Csak a képernyőn keresztül kapcsolódunk.
0: És az online világban mindenki jobb színben mutatja magát. Szebb képek, sikeres pillanatok, boldog jelenetek. Olyan, mintha mindenki tökéletes lenne. Ettől pedig az ember elbizonytalanodik. Miért nem vagyok én ilyen?
1: Pont ez történik, összehasonlítjuk magunkat másokkal, csak hogy az online világ nem valóság, olyan embereket láttuk, akik nem léteznek abban a formában, ezért félünk megmutatni a saját hibáinkat, félelmeinket.
0: És emiatt lett tabuvá az őszinteség, ma már ahhoz is bátorság kell, hogy valaki azt mondja, figyelj, fontos vagy nekem, jól érzem magam veled, szeretnék veled több időt tölteni.
1: Sokan inkább játszmáznak, nem írnak vissza, hogy értékesebbnek tűnjenek. Várnak, hogy a másik lépjen előbb. Mintha mindenki félne attól, hogy ha sebezhetőséget mutat, akkor veszít.
0: Pedig pont fordítva van. Az őszinteség vonzó. A sebezhetőség emberré tesz. A kapcsolat pedig attól lesz igazi, hogy két ember meri vállalni önmagát.
1: És talán itt van a lényeg, ma minden gyors. Gyors információ, gyors vásárlás, gyors szórakozás. De a kapcsolat nem gyors. A kapcsolat időt kér, türelmet, figyelmet. És ezt egyre kevesebben adják meg.
0: Ezért tűnnek el a mély beszélgetések. Ezért nehéz barátságot építeni. Mindenki siet, rohan, online van, de közben belül egyre magányosabb.
1: A megoldás viszont egyszerűbb lenne, le kell lassítani. Engedni kell, hogy a kapcsolat kibontakozzon, őszintén, természetesen, nyomás nélkül.
0: És meg kell tanulni kimondani. Fontos vagy, szeretlek, szükségem van rád. Nincs ebben semmi gyengeség, épp ellenkezőleg. Ez az erő.
1: Így van. Megkapcsolni nem gyenge emberek tudnak, hanem azok, akik mernek önmaguk lenni. A világ változik, de egy dolog nem. Az emberi közeltség szükséglete.
0: Ezért kell visszatérnünk a valódi beszélgetésekhez, a személyes találkozásokhoz, a lassú, mély, őszinte kapcsolatokhoz. Ez az egyetlen út, hogy ne érezzük magunkat elveszve egy túl gyors világban.
2: Ez a Táskarádió esti showja. Hello!

0: 95 táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Salfjanka. Atlantis. Először az ókori görög filozófus Platón mutatta be Atlantis Timaios című művében. Atlantis leírásával Platón a dolgok keletkezésének és pusztulásának elméletét akarta bemutatni, a világ állandó szétesését és az új rend folyamatos váltakozását. Utána Kritiász mondta el, hogy az ókori Egyiptom fővárosában, Szaiszban, Neiknek, a teremtés és bölcsesség és háború istennőjének, itt íratták le először Atlantis legendáját a templom papjai. Atlantiszt a Krisztus előtti 10. évezetbe helyezik, és a gibraltári szoros bejáratát szegélyező hegyfok elé képzelték egy nagyobb szigetként.
1: Kritiász egy ősi időről beszél, amikor a világ régióit felosztották az istenek között. Atlantis Poszeidon a tengeristen birodalmában volt, aki beleszeretett egy Klejtó nevű halandó lányba. Gyermekeik születtek, az elsőt pedig Atlasznak nevezték. Ő volt a sziget névadója, az állam és az óceán királya.
0: Azok, akik azt hitték, hogy létezett, a világ szinte minden szegletében kerestek bizonyítékot, vagy legalábbis nyomokat a földrész után kutatva. Edgar Cayce híres proféciái szerint például Atlantis maradványait Bermuda környékén találják majd meg a felfedezők. 1969-ben pedig geometrikus kőképződményeket valóban találtak is Bimini közelében, amelyek a hívők szerint megerősítették Cayce jóslatát.
1: Atlantis további javasolt helyszínei közé tartoznak még az Antarktis, Mexikó, Anglia és Kuba partjainál fellelhető víz alatti területek. Eleanor Ford író pedig azt állítja, hogy Atlantis egyáltalán nem egy sziget volt, hanem sokkal inkább egy felrobbant bolygó. A vita és az elméletek valószínűleg vagy addig folytatódnak, amíg valaki valóban fel nem fedezi bizonyíthatóan Atlantiszt, vagy örökké formálódni fog meglétének és hollétének története.

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Nagyobb a tejútrendszer, mint eddig gondoltuk. Két hét alatt 31 új állatfajt fedeztek fel az Atlanti-óceánban. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz, az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között a kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. Jóval távolabbra nyúlhatnak el a tejútrendszer spirálkarjai, mint azt korábban gondoltuk, derült ki a NASA közleményéből. A szakértők a Chandra űrtávcső és az XMM Newton műhold megfigyelései alapján meghatározták a spirálkarokban található porfelhők távolságát gamma kitörések körül megjelenő gyűrűk vizsgálatával. A eredményeik alapján ideje lehet újra gondolnunk galaxisunk szerkezetéről alkotott elképzeléseinket. A gamma kitörések az univerzum legfényesebb fényjelenségei közé tartoznak, és nagy tömegű csillagok össze omlásakor vagy neutroncsillagok összeolvadásakor keletkeznek. A Földtől rendkívül messze, bőven galaxisunk határain túl találhatók, de fényük visszaverődik spirálkarokban található porfelhőkről. Ezzel a röntgentartományban érzékelhető gyűrűket hoznak létre. A gyűrűk átmérője alapján meghatározható a porfelhők távolsága bolygónktól. Minél nagyobb egy gyűrű, annál közelebb van hozzánk a létrejöttében szerepet játszó porfelhő. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított a Schmidt Oceans kutató expedíció. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részében, Brazília partjaitól nem messze fedezték fel, derül ki a szervezet közleményéből. Az újonnan leírt állatfajok között szerepelnek felemáslábú rákok, medúzák, farkos zsákállatok, férgek, valamint rizariák. Utóbbiak olyan egysejtűek, amelyek hatalmas, akár 1 cm-t is elérő méretük miatt szabad szemmel láthatóak. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait az ELTE Régész Tudományi Intézet kutatói Nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyelese is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult és gyorsan elterjedt Magyarországon. A prépostság létezéséről régóta tudtak, helyét azonban korábban nem ismerték. Történeti források, terepbejárások és műszeres vizsgálatok alapján a régészek a Nagykökényes mai templomától nyugatra fekvő temető és gyümölcsös területére tették az épület lehetséges lelőhelyét. A feltárást 2026. áprilisában kezdték meg. A rendőrség a korábbi évek bevált gyakorlatát követve idén szeptemberben is komplex közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési intézkedés csomaggal készült a 2026-27-es tanévkezdésre. Mivel a nyári szünet után a gyerekeknek és a járművezetőknek is vissza kell rázódniuk a tanév közlekedési rendjébe, kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák környékére.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A svéd élvonalban szereplő IK Sirius hivatalosan is bejelentette Vancsa Zalán szerződését. A 21 éves szélső a belga Lommel SK-tól került a svéd csapathoz, és a megállapodás értelmében 2031 nyaráig kötelezte el magát az új klubjához. Vancsa az MTK Budapest Akadémiáján nevelkedett, majd a magyar élvonalban 16 évesen mutatkozott be. 2022-ben Belgiumba igazolt, ahol a 93 mérkőzésen 19 gólt és 7 gólpasszt jegyzett.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható. A szél enyhe lesz. Napközben 31 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello! Hello.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Ha az ember elég időt tölt el egy vízparton, akkor elkezd unatkozni. És ha elkezd unatkozni, akkor megpróbálja magát szórakoztatni, például azzal, hogy csúszdázik. De nehéz elképzelni, hogy mennyire kellett ahhoz unatkozni, hogy emberek kitalálják a most következő teljesen beteg csúszdákat. Először viszont nézzük meg, mit tud a Balaton. Sajnos tapasztalni fogjuk, hogy keveset, de ez van.
1: A tavalyi nyár egyik balatoni szenzáció volt, hogy Csabakon átadták a kamikáze óriás csúszdát, ami elég jól hangzik. Kalandvágyó már ugrana is be a kocsiba, hogy kipróbálja. Nem az az igazi különlegesége a csapaki csúszdának, hogy 10 méter magas, hanem az, hogy közvetlenül a Balatonba lehet felcsúszni. Még a legtöbb hasonlóan nagy, vagy még nagyobb csúszda jellemzően akvaparkokban van, és jó esetben medencében, rosszabb esetben csak egy kisebb fajta lábmosóba lehet velük érkezni.
0: Az biztos, hogy a Balatonba csúszás még egy gyengébb csúszda élményén is sokat dob. A magyar tengerre sokkal jellemzőbbek a kanyargós, lassúságukban is életveszélyes csúszdák. Ilyenből egy kapitális példány például Zamárdiban találni, de ennek is megvan az a hátránya, hogy nem a tóba érkezik. Nem kell toronyházról leugrani ahhoz, hogy egy csúszdapajra legyen. Ez a zamárdis csúszda kis híján simán kidobhatja az embert. Aki a Balatonnál rendesen akar csúszdázni, annak leginkább a Balatonfüredi akvaparkba érdemes mennie, ott akad mindenféle csúszda. Persze egyik sem annyira brutális, mint amilyen itt következik.
1: Nincs még egy ilyen csúszda Európában. A szerkezet menet közben forog. Mérnöki szemmel nézve egy csodálatos alkotás. A legtöbb akvapark időről időre bepróbál valami új attrakciót felvonultatni. Ezek a vendégek is újra ellátogasnak hozzáik, akik a csúszdák minden szentjét ismerik már. Negyvédel a sorból a lengyelországi akvapark ledesem, bár ők valami ott tettek le az asztalra, ami könnyen lehet, hogy évtizedekre bebetonozta a pozíciójukat legjobb látványosságok között.
0: A Budapesttől 11 órányi autóútra, a Balti-tengertől egy köpésre található fürdő még 2020-ban megnyitotta az Aquaspinner nevű csúszdáját, mely kívülről egy csúszdaelemekből összeállított keszekuszasságnak tűnik, ami forog. Először, amikor megnéztem, azt hittem, hogy ez nem több egy jópofa csúszda installációnál, ami körbeforogja az egyébként teljesen hagyományosan haladó csöveket.
1: Az Aquaspinner forgó csúszdaiban tényleg közlekednek adrenalin kereső emberek. Körbeforduló csúszdában ingaszerűen előre-hátra csúszkálgatnak a gumiban ülők, egészen addig, amíg a tekerményből ki nem érnek a hagyományos csúszda szakaszra, hol már megállás nélkül suhannak az érkező medence felé. Az előre-hátra csúszkálás során a névfős csúszdagumi akár 40 km/h sebességig is gyorsulhat. Időnként pedig úgy érezheti magát a benne ülő, hogy a súlytalanság állapotába került volna.
0: Maga a tekervény 30 méter magas, és percenként 2 fordulatot tesz meg. Ilyen típusú csúszdából mindössze 2 van a világon. Te már voltál hasonló csúszdán? Írd meg nekünk!
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táska Rádió. Te is

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Dittinger Léna és Dudás Bálint. Agy nélkül tanul, eszik és megőrítja magát a világ legkülönlegesebb élőlénye. Nincs agya, de képes tanulni, nincs szája, de mégis eszik, 2 percen belül megőrítja magát, és láb nélkül mozog. Most egy olyan érdekes élőlényt mutatunk be, amiről még biztos, hogy nem hallottál. Még a biológusok sem tudják, hogy hova rendezzék ezt a különleges sárgás színű egysejtű élőlényt, amelyet a párizsi állatkert elsőnek mutatott be. A közönség már élőben láthatja a masszabece nevű gomba kinézeti organizmust, az élőlénynek nincs szája, nincsenek szervei, mégis tudja észlelni a táplálékot és elfogyasztja azt. Nincsenek lábai, de anélkül is tud mozgást végezni, és ha félbevágják, 2 percen belül helyreállítja önmagát, és 24 óra alatt képes a duplájára megnöveszteni méretét.
1: Külön érdekesség, hogy becenevét a Massa című 1958-ban bemutatott film után kapta. A Steve McQueen főszereplésével készült B-listás horrorban egy földön kívüli massa minden útjába kerülő dolgot elfogyaszt egy pennsylvániai kisvárosban. Természetesen a valóságban nem jelent veszélyt az állatkerti látogatókra. A kiállított massza csak néhány centiméter átmérőjű, és egy terráriumban a fatörzsre helyezve láthatják a látogatók.
0: A massza a természet rejtélyeinek egyike, mondta Bruno David, a Párizsi Természettudományi Múzeum igazgatója. Meglepő számunkra, mert nincs agya, mégis képes a tanulásra és a probléma megoldásra. És megosztja a tanultakat. Vagyis, ha egyesül 2 massza, az egyikük tudása átkerül a másikba is. Biztosan tudjuk, hogy nem is növény, nem is állat és nem is gomba. A természet rejtélyeinek egyike. Nagyon meglepő módon mozog ahhoz képest, hogy olyan, mint egy gomba. Állati jellegű viselkedése van, képes a tanulásra, fejtette ki a szakértő.
1: Bálint, te már hallottál ilyenfajta élőlényről?
0: Hát, még nem. Egy kicsit ez is megdöbbentett, hogy létezik ilyen élőlény. És te, hallottál már ilyen élőlényről?
1: Igazából hallottam már sok furcsa a dologról, viszont ilyen élőlényről még egyszer sem.
0: Szerinted mitől érdekes ez az élőlény?
1: Szerintem azért érdekes, mert képes olyan emberi dolgokra, amikre mi is, viszont olyan szervek nélkül, amik nekünk szükségesek azoknak a lefolytatásához. És szerinted?
0: Hát, egy kis megjegyzést mondanék, hogy még az lenne a habatortán, ha még elkezdene beszélni is, úgy, mint egy ember, de hát szerintem az az érdekes benne, hogy amit te is mondtál, hogy képes olyan dolgokra, amit egy ember is képes, szóval megnő, meg ilyenek.
1: És te megnézél ezt az állatot az állatkertben?
0: Biztos, hogy megnézném élőben. Nagyon érdekelne, hogy hogy néz ki. Igen. És te megnéznéd ezt az élőlényt a
1: Igen,
0: élőben?
1: Igen, persze, szerintem nincsen olyan ember, akit ez ne érdekelne.
0: És most jöjjön még néhány érdekesség a lényről. Óránként 4 cm-es sebességgel mozog, és a kutatók szerint szívesen fogyaszt zapkását vagy zappelyhet, a sós dolgokat azonban nem kedveli. Színe az elfogyasztott táplálék szerint is változik. Például, ha céklát kap, vöröses árnyalata lesz. A szakértők szerint alvó állapotba is lehet helyezni, majd szükség esetén felébreszteni, és szinte lehetetlen elpusztítani. Sőt, ez az első eset, hogy a massza fogságban is életben tudott maradni. A tudósok remélik, hogy minél többet megtudnak majd erről az élőlényről, bíznak benne, hogy az új ismeretek segíthetnek majd az újrahasznosításban, az erdők talajának, vagy más szennyezett talajok megtisztításában, sőt, akár új típusú gyógyszerek, baktériumok felfedezésében is. Reméljük, neked is tetszett. A szíves sem meg is nézed ezt az élőlényt, akkor irány a Táska Rádió oldala.
2: 9, 7, 5, Táska Rádió. Táska Rádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Eszter és Brizs Boglárka. Hoztunk pár dolgot, amit a gyermekek nagyobb eséllyel örökölnek az anyukájuktól, mint az apukájuktól. Az első például az alvási szokások. Amikor egy kisbaba megszületik, az anyukája teljesen szinkronba kerül az ő alvási szokásaival. Hiszen ha alapjáraton nehezen alvó típusról beszélünk, aki álmatlansággal küzd, vagy alapból nagyon éber alvó, azt a gyermek is megérzi és átveszi magára. Ezért aztán szinte biztos, hogy anyukáddal idősebb korodban is hasonló alvási szokásaitok lesznek.
1: Például a hajad állapotát is örökölheted. Első körben nem kizárólag az anyától örökli egy gyermek a haja színét, azonban sokat elárul a gyermek hajszínéről az anyáé. Sőt, az esetek többségében az édesanya hajának típusa öröklődik tovább, azaz, ha az anyuka göndörhajú, az apuka pedig nem, nagyobb eséllyel lesz göndör a kisgyerek is.
0: A harmadik a temperamentumod. A gyermekek sokszor a szülők temperamentumát öröklik, különösen az édesanyjukét. Noha a nevelési körülmények is jelentős szerepet játszanak ebben, szakértők szerint inkább az számít, hogy az anyára mi jellemző. Ha ő nyugodt természet, akkor te is nagyobb eséllyel leszel hidegfejű, de ha lobbanékony, akkor meg lehet, hogy te is inkább ráhasonlítasz ezen a téren, és nem az apukádra.
1: Sőt, még a balkezességedet is inkább anyukától örökölheted. Mivel a balkezesség alapból ritkaságnak számít, elég komplex a genetikai háttere. Ha az apuka balkezes, akkor van némi esély arra, hogy a gyerek is az legyen. Ha viszont az anyuka az, akkor az esélyek erre jelentősen megnövekednek. Ha pedig mindketten balkezesek, majdnem biztos, hogy a gyerek is az lesz. Sőt, ha az anyuka családi ágából mindenki balkezes, tuti, hogy a gyermeke is örökli majd ezt.
0: Felsorolásunkban szerepel a migrén is. Ha egy anyukának viszonylag gyakran vannak migrényei, sajnos nagy az esélye annak, hogy ezt a gyermeke is örökli majd tőle. Az édesanyja vércukor szintje is fontos, hiszen ha diabétesszel küzd, lehetséges, hogy ez később a gyermekének

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz a mikrofonnál Kenikel Krisztián és Jancsek Roland. Az igazi magyar filmek. Biztos sok külföldi filmet ismertek, és csak kevés magyar filmet. Mi most azért hoztuk el nektek ezt az adást, hogy kicsit rávilágítsunk a magyar filmekre, hiszen érdemesek arra, hogy elterjedjenek a világon. Ne is húzzuk az időt, kezdjük is az első filmmel.
1: Egy 2017-ben megjelent igazi nyári hangulatú ütős film a Papapia. Főhősünk Tomi, akit Szabó Kimmel Tamás alakít. Egy igazi lázadó, szabad szellemű, világjáró gitáros csávó, aki utazásáról hazatér, és rájön, hogy mindenhol jó, de a legjobb otthon. A film cselekményét nem csak az érdekes események dobják fel, hanem még a helyzethez adódó megfelelő zenei aláfestés, mivel ez egy igazi musical.
0: A következő magyar film szintén 2017-ben jelent meg, ami nem más, mint az igaz történeten alapuló magyar akciófilm, a Viszkis. A főhőse Ambrus Attila, akit Szalai Bence formál meg, a főhősünk szerencsejátékfüggő és pénzélyes ember, aki Romániából átszökve szembesül azzal, mennyire szegény, és rablásokkal akarja kompenzálni anyagi helyzetét, ami lényeges lehet, hogy ebben a filmen több a komolyság, mint a humor. A cselekmény tanulsága sosem késő megváltozni és a helyes utat választani.
1: A következő filmünk Fekete István Tüskevár című regényének 2012-ben megjelent filmfeldolgozása. A Tüskevár az igazi fiatalságról szól, és ahogy a regényben, úgy a filmben is megmutatkozik Matula bácsi híres mondatával: a fiatalság bolondság, de szép bolondság. A filmünk két jó barátról szól, akik legjobb módon élvezik a nyár szépségeit, de mint minden iskolás fiatalnak, egyszer véget ér és beköszönt az iskola és a nyárnak vége.
0: A Valami Amerika című 2002-es magyar vígjáték az idősebb generáció körében is híresebb. Főhősei három testvér, Tamás, Ákos, András, akiket Pindrosz Csaba, Szabó Győző és Hújbel Ferenc alakítanak. Hatalmas átverés áldozatai lesznek, sok dráma és balé, meg persze bicces jelenteken átvergődve, végül mindig kicsúszik a kezük közül az elkövető. De mivel három részes filmsorozat, érdemes végignézni az összes részt, mivel az utolsó rész lezárása boldog végkifejletet mutat be. Mondhatjuk, igazi happy end lesz.
1: A következő egy szintén három részes filmsorozat, aminek első részét 2001-ben ismerte meg a világ, amit az idősebb generáció körében elterjedtebb az Üvegtigris, aminek főhőse Lali, aki egy büfét vezet a semmi közepén. Három rész, három kalandot mutat be. Az egyik híres jelenet szövege, amit mindenki hallott és örökre megjegyzett:
0: itt mindenki hülye?
1: Itt mindenki. És persze Csoki szövegét se felejti el soha a világ: Easy Rider öcsém.
0: Zárásképpen a 80-as évek legelejéről az Indul a Bakterház című film, ami a régi idők fiatalságáról szól. Főszereplője Bendegúz, akit Olvasztó Imre személyes tett meg akkoriban. Olyan szinten híres film lett belőle, hogy a mai napig mindenki hallott róla, még ha nem is látták.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Freshly Zsófia és Kovács Réka. Coraline. A Coraline és a Titkos Ajtó című film, Neil Gaiman, a Csillagpor és a The Sandman képregény sorozat szerzőinek műve alapján készült.
1: A történet egy kamaszlányról, Coraline-ről szól, aki szüleivel egy régi házba költözik a világ végére. És még szülei egy kertészeti katalógust szerkesztenek, egyáltalán nem foglalkoznak vele, és megöli az unalom.
0: Egyszer felfedező útra indul, és egy titkos ajtóra bukkan, a nappaliukban, ami egy másik valóságba vezet, ahol minden ugyanolyan, mint otthon, csak tökéletes. Azt leszámítva, hogy mindenkinek gombszeme van. De, mint mindig, most is hamarosan kiderül, hogy a tökéletesség sohasem az, aminek látszik.
1: A filmmel kapcsolatban egyébként a készítése a legérdekesebb. Stop motion technikával készült, azaz képkockánként vették fel a jeleneteket, amiket aztán mozgóképé állítottak össze. Ez ma már a gépes animáció korábban elavult, de mivel a Coraline esetében az egész díszlet kézzel készült, ezért csak ez a megoldás volt lehetséges.
0: Ahhoz, hogy felvegyenek egy jelenetet, az egész díszletet a filmben látható módon készítették el, majd egy animátor külön rögzítette az egyes mozdulatokat, mindössze egy fúróval és egy csipesszel mozgatva a bábokat.
1: A filmhez egyébként élő mozgásokat is felhasználtak referenciának. Sőt, az egyik jelenetben, amikor egy csomó virág hirtelen kinyílik, a mozgáshoz a referenciát egy összenyomott kutyajáték adta.
0: A film elkészüléséhez több száz mini kéz, egy arcokkal teli fiók és egy 12 centis parókához kb. 5 kilométernyi részdrót volt szükséges.
1: Az is érdekes, hogy a filmben látható pulóverek is kézzel készültek, és a készítőjük Altha Krohn körülbelül az egyetlen, aki ilyen kisméretben készít pulóvereket. 97. Táskarádió.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Gál Zsombor. Az elektromos rollerek az utóbbi időben az utcakép állandó részévé váltak, elsősorban nagyobb városokban, ahol a megosztás alapú szolgáltatások üzemelnek, de azon kívül is igaz ez, hiszen egyre többen választják közlekedési eszközként. Ugyanakkor bármennyire is 21. századi fejlemény az elterjedésük, klasszikusan olyan eszközről van szó, ami valójában már jóval régebben megjelent az utakon, több mint 100 éve.
1: Az elektromos rollerek eredete. A koncepció megalkotását már 1895-ben szabadalmaztatta bizonyos Mr. Ogden Bolton. A tervében egy elektromos motor általi hátsó kerékhajtású jármű szerepelt. Az elektromos motor egy 10 voltos akkumulátorra kapta meg az egyenáramot, amely 100 amper feszültséget volt képes leadni. Pár évvel később egy Ajax Motor elnevezésű cég kezdte meg a járművek gyártását, amely végül nem jutott el nagy mennyiségben a piacra. Elég testes eszközről volt szó, és a kor akkumulátor technológiája mellett biztosan nem is lehetett könnyű, valamint az elektromotor elképesztően termetes volt.
0: Jó 50 évvel később jelentős fejlesztések történtek, amelyek azonban még nem vitték sikerrel a piacra az elektromos rollereket. Egy Union Carbide nevű cég alkáli cellákkal próbálta meghajtani az elektromotort. Carl Cordes elnevezésű feltaláló pedig egy olyan hibrid rollert épített, amely 40 km távolságot tudott megtenni. Az Oranthic Corp nevű kis cég 1974-ben megépítette a The Charger elnevezésű járművét, amely 80 km/h sebességet ért el. A piacképes elektromos roller építésével több cég is megpróbálkozott, azonban továbbra sem sikerült átütő eredményt elérni.
1: A 2000-es évek áttörése. A modern elektromos rollerek az elmúlt 10 évben is jelentős fejlődésen mentek át, mind a biztonságos közlekedés, mind az akkumulátorok és a meghajtás területén. A meghajtás téren az első kerékbe integrált kis méretű elektromotorok jelentettek nagy ugrást. Az akkumulátorok energiasűrűsége javult nagy mértékben, így egységnyi kapacitás jóval kisebb méretben érhető el. Nem mellesleg az aksik tölthetősége is sokat fejlődött, valamint az elmúlt körülbelül 15 évben az ára is 80-85%-ot esett. Mindezek eredményeként jól irányítható, megbízható, könnyű eszközöket sikerült nagy mennyiségben gyártani. Másik jelentős erőrelépés az úgynevezett flotta operátorok megjelenése volt, melynek köszönhető nagy mennyiségben és vásárlás nélkül is széles körben elérhetővé váltak az elektromos rollerek. Ehhez természetesen szükséges volt az okostelefonok és az azokon keresztül elérhető mobilappok elterjedése is.
0: A városi közlekedési rendszerek túlterheltsége miatt évtizedek óta folyamatosan téma, hogy valamilyen jelentős innovációra szükség van, és a dolgok állása szerint az elektromos roller alkalmas eszköz lehet egy komolyabb átalakulás indukálására. Ugyanakkor még több olyan tényező is látszik, amelyek megoldása még várat magára. Nem lehet elmenni a szabályozás hiánya és a változatossága mellett, indokolt mind a rollerek közlekedési kategóriába sorolása, a vonatkozó biztonsági és közlekedési szabályok lefektetése, a jogosult felhasználói kör meghatározása, mint pedig ezen szabályok nemzetközi összehangolása. A magyar szabályozás még várat magára. Tekintve, hogy például a járványügyi helyzetben az elektromos rollerek a városon belüli tömegközlekedésnek is jó alternatívái lehetnek, és a nemzetközi példák szerint is egyre több országban igyekeznek tiszta vizet önteni a pohárba, reméljük, hogy a hazai szabályozás is mielőbb megszületik. Másrésztről az általános infrastruktúrában is jól ki kell jelölni a rollerek helyét. Jelenleg inkább tiltás szempontú a megközelítés, arról rendelkezik a szabályozó, hogy hol nem közlekedhetünk a rollerrel. Ahogy a kerékpárosokban állandó az igény a számukra kijelölt utak bővítésére, úgy igaz ez a rolleresekre is. Hiszen a városi tereink jóval nagyobb részét adtuk át a gépjárműveknek, mint a kerékpároknak. Ahogy arra Vitézi Dávid, korábbi BKK vezér is felhívta a figyelmet, persze, zavaró egy-egy járda közepén hagyott roller. Na de vegyük már észre, hogy a járda mellett vagy néha kellős közepén több tonnás fémdobozok állnak, amit jószerivel ugyanúgy egy ember használ. Lássuk a fától az erdőt.
1: Ti mit gondoltok a sok rollerről az utcákon? Használjátok őket? Írjátok meg nekünk Facebookon és Instagramon.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andra, Farkas Lívia Gerda, Makréka Panni, Bakó Tünde, Bőri Virág és Hedrik Mira. Vendégünk az Exatlonból és az Ázsia Expressből ismert Rozs Geri, aki mesélt nekünk az ázsiai kalandjairól.
1: Kedvenc feladatairól és legnehezebb megpróbáltatásairól is.
0: Habozás nélkül elfogadtad, amikor az Ázsia Expressbe felkértek?
2: Igen. Igen. Én az első évadot látva úgy voltam vele, hogy ha egyszer lesz lehetőségem kipróbálni magam tévés kereteken belül bármilyen sportműsorban, vagy olyan műsorban, ami a teljesítményről szól, akkor bíztam benne, hogy az Ázsia az köztük lesz, és hát igazából nem árulok zsákba macskát, sem titkot nem árulok el azzal, hogy az All Starban volt kint egy olyan személy, akit megkörnyékeztem ezzel, és kérdezgettem, hogy hogyan is lehetne az Ázsiában szerepelni. Több mint valószínű, hogy ez vezetett oda, hogy fel is kerestek, és ajánlottak egy szereplési lehetőséget, aminek nagyon megörültem, tehát tényleg az első évad láttán életem vágya volt. Kipróbálni azt, hogy telefon, pénz, minden dolog nélkül tényleg kiraknak egy ismeretlen országban, el kell jutni A-ból B-be, nap mint nap újabb feladatokat kell teljesíteni, elsőként kell beérni, vagy legalább az első háromból legyél benne, hogy egyáltalán a medálokat össze tud gyűjteni. Számomra ez akkora élmény volt, és mindig is kíváncsi voltam, hogy egyáltalán ilyen helyzetben lesokkolok-e, lefagyok-e, vagy tényleg magamon felülkerekedve józan paraszt észre tudok-e gondolkodni, és csak a feladatra, illetve az előre mellett erre koncentrálni. Ezért is mondtam rá egyből azt, hogy semmi más nem érdekel, csak az, hogy kijussak, és ott is sejtáljak.
3: Mennyire volt megrendezett a műsor?
2: Még ha szerkesztő lennék, sem tudnám megválaszolni neked a kérdést. Én, mint versenyző, egyáltalán nem tapasztaltam, de még a csíráját sem annak, hogy megrendezik ezt a versenyt. Ha az All-Star-ra vetítjük, sport eseményt igazából nem nagyon tudsz megrendezni, tehát ott ez ugyanolyan, mint hogyha ti kimennétek egy atlétika versenyre, hogy se tudjátok befolyásolni az eredményeket. Az Ázsiában sem tapasztaltam ugyanezt. Mindenki hajtott, ment, valakinek rosszabb napja volt, valakinek jobb napja volt, valaki szerencsével kelt föl, valaki nem, volt, hogy nekünk nem ment a stoppolás, azt sem tudott befolyásolni tényleg, de erre inkább azt mondom, hogy gyere, menjünk ki valahova, közeli 100 kilométeres körzetben, és próbáljunk meg haza stoppolni, hidd el, senki nem fog minket hazahozni amúgy. Nagyon nehéz a stoppolásom, úgyis az volt inkább, ami befolyásolta a beérkezési sorrendet, illetve az eredményeket. Minden más csak rajtunk múlott.
4: Voltál valamivel kapcsolatban félelmed?
2: Félelmem az Ázsiában. Mondjuk már az első nap, tehát én a rákokhoz biztos, hogy nem nyúltam volna be. Ott ugye volt egy ilyen kis vizes feladat, a rákok egyik csápjára volt rákötve egy kulcs, amivel ugye ki tudtunk nyitni egy lakatot. Hát én oda biztos, hogy nem nyúltam volna be, bár élethelyzete válogatja, biztos, hogy lett volna az a szituáció, amikor gond nélkül, illetve gondolkodás nélkül belenyúlok, de úgy nagyon félelmem nem volt, tényleg. Maximum az, hogy kiesek. Ez a legnagyobb. Ami aztán ugye meg is történt az első héten sajnos. Hát a szaglás az nem az erősségem. Itt gondolok a parfümök analizálására. Tényleg az egy nagyon nehéz feladat volt. De ugye a játékszabályokban meg határozottak szerint ugye Timivel volt lehetőségem visszamenni. Az egy nagyon jó páros volt. Nagyon jól teljesítettünk, én úgy gondolom. De a grúziai hajszán sem gondoltuk volna amúgy, hogy mérünk be utoljára. Az mondjuk egy igen kemény hajsza volt, már csak azért is, mert folyamatosan láttuk a másik kettő csapatot, tehát tényleg egymás mellett haladtunk el, egymás után teljesítettük a feladatot. Annyira szoros volt, hogy annyira benne volt az abszám, hogy nem is foglalkoztunk azzal tényleg, hogy most ki van mellettünk. Jó, oké, tudomást vettünk róla, de hajtottunk tovább, és hát ugye nem tudom, ki követte a műsort. Annyira szoros volt, hogy ugye Armanddal és Fannival, azaz nem az a lányjal futottunk egy olyan véghajrát. Megérdemelten nyerték meg azt a hajszát.
5: Minden kedvenced egy

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestádi Nett. Most egy nagyon aktuális témáról fogunk beszélni. Miért nem tudnak jól kommunikálni az emberek manapság? Miért van az, hogy ugyan sokkal többet beszélünk egymással, mint régen, mégis egyre kevesebbet értünk meg egymásból?
1: Szerintem az egyik fő ok az, hogy túl gyorsan élünk. A kommunikáció lett a rohanás áldozata. Nem gondoljuk át, mit mondunk. Nem figyelünk a másikra, csak reagálunk, mintha verseny lenne, hogy ki beszél gyorsabban, ki vág vissza hamarabb. Ez nem kommunikáció, ez reflex.
0: Pontosan, a valódi kommunikáció lassú. Időt igényelne, figyelmet. Türelemmel meghallgatni a másikat. De ma már mindenki siet, és közben senki nem érti meg a másikat. Mert az igazi megértéshez idő kellene, amit nem adunk meg.
1: A másik nagy ok a digitális kommunikáció. Üzenetek, hangulatjelek, gyors válaszok. A képernyő mögött minden egyszerűbb, de közben minden laposabb is. Eltűnik a hangsúly, a gesztus, a testbeszéd. A mondatból nem látszik, hogy vicc, dő, fáradtság, vagy szeretet van mögötte.
0: És emiatt sok ember már nem is tud élőben kommunikálni. Beszélni még igen, de kapcsolódni már nem. Mert a személyes jelenléthez bátorság kell. A szemkontaktushoz. Ahhoz, hogy a másik arcát, reakcióit lássuk. Sokaknak ez kényelmetlenné vált.
1: A harmadik probléma az, hogy mindenki túlformált. Minden percben jön valami. Hírek, posztok, vélemények, videók. A figyelmünk szétszakad. Nem tudunk mélyre menni semmiben, így a beszélgetésben sem. Marad minden felszínen. Mit ettél, mit láttál, mit posztoltak mások?
0: És a legrosszabb, hogy közben folyamatosan összehasonlítjuk magunkat másokkal. A kommunikációban megjelenik az ego. Nekem legyen igazam. Én beszéljek többet. Az én sztorim legyen érdekesebb. Ez nem párbeszéd, ez egójáték.
1: Igen, ma sok ember nem azért beszél, hogy megértsék, hanem azért, hogy jobb benyomást tegyen. Bizonyítson, okosnak, erősnek, érdekesnek tűnjön. De így nem lehet valódi mély kommunikációt folytatni, mert az őszinte beszélgetéshez le kellene tenni a szerepet.
0: A másik ok, amiért ma rosszul kommunikálunk, nem merünk kényes témákról beszélni. Kerüljük a konfliktust, a kellemetlen érzéseket. A nehéz mondatok helyett inkább csak gyorsan lezárjuk az egészet. Hagyjuk, mindegy, nem akarok vitatkozni, de ez nem megoldás, ez csak elfojtás.
1: És az elfojtott feszültség később robban. Az apró megjegyzésre, egy fél mondatra, egy rossz hangsúlyra. Mert nem az adott mondat a gond, hanem ami mögötte felhalmozódott. A modern ember sok érzést cipel, de keveset mond ki.
0: Még egy nagy ok van. Nem figyelünk egymásra. A telefon ott van minden beszélgetés között. Az emberek 80%-a úgy beszélget, hogy közben félszemmel a képernyőt nézi. Ez nem figyelem, ez csak zaj. És a másik azonnal érzi, hogy nem fontos.
1: A jó kommunikáció alapja pedig pont ez lenne, hogy figyeljünk nem a válaszra, nem a saját véleményünkre, hanem a másikra. A mai ember ezt elfelejtette.
0: És végül, az emberek nem azért kommunikálnak rosszul, mert rosszak, hanem mert fáradtak, túlterheltek, és túl sok minden húzza szét a figyelmüket. A modern világ nem támogatja a mély beszélgetéseket, nekünk kell újra megtanulnunk őket.
1: Ha lassabban élnénk, jobban odafigyelnénk. Ha lenne bátorságunk őszintén beszélni, és ha letennénk a szerepet, akkor újra tudnánk kommunikálni.
0: A kommunikáció nem veszett el, csak háttérbe szorult, de bármikor visszahozhatjuk, mert a valódi emberi kapcsolathoz beszélgetni kell. Nem gyorsan, nem felületesen, hanem jelenléttel.
2: Minden kedvenced egy helyen.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, ami mindannyiunkat gyakran érint. Ez a halogatás. Tudod azt az érzést, amikor pontosan tudod, hogy mit kéne csinálni, de valamiért mégsem állsz neki. Majd holnap, majd hétfőn, majd ha több kedvem lesz, és a majd valahogy soha nem jön el.
1: A halogatás nem új jelenség, de ma talán erősebb, mint valaha. Tele vagyunk feladatokkal, információval, döntésekkel, és közben a figyelmünk szétszórt. A telefon pittyeg, az e-mail jön, a hírek kattannak, és az agyunk egyszerűen túlterhelődik.
0: Sokszor nem azért halogatunk, mert lusták vagyunk, hanem mert félünk. Félünk, hogy nem lesz tökéletes, hogy nem sikerül, hogy valaki majd azt mondja, ez nem elég jó. És persze ott a másik ismerős érzés, amikor annyira sok mindent kéne csinálni, hogy végül semmit sem csinálunk. Mert az agyunk ilyenkor lefagy, mint egy túlmelegedett számítógép. És ahelyett, hogy elindulnánk, inkább kinyitjuk a hűtőt, vagy megnézzünk még egy videót.
1: Sokan azt mondják, hogy a halogatás lustaság, viszont ez valójában egy félelem is. Legtöbbször nem a feladattól félünk, hanem az eredménytől. Attól, hogy kudarcot vallunk. Vagy attól, hogy ha sikerül, utána még nagyobb elvárás lesz velünk szemben. A halogatás így egyfajta önvédelem. Elodázzuk a helyzetet, hogy ne kelljen szembenézni a bizonytalansággal.
0: Ha valaki azt érzi, hogy nem elég jó, akkor nehezen kezd bele bármibe, ami megmutatná a teljesítményét. És ilyenkor jön a klasszikus mondat, majd ha lesz kedvem. De az a kedv sosem jön meg, amíg nem cselekszünk. Érdekes, hogy a halogatás sokszor nem is csökkenti a stresszt, hanem épp növeli. Minél tovább húzzuk, annál nagyobb teher lesz a fejünkben.
1: Ez egy ördögi kör. Először megkönnyebbülünk, hogy most nem kell megcsinálni, de aztán jön a bűntudat, és a bűntudat miatt még kevesebb energiánk marad, így minden nappal nehezebb újra kezdeni.
0: A megoldás először is az, hogy nem szabad tökéletességet várni. Sok ember azért nem kezd el valamit, mert nem tudja, hogy lesz a vége. Pedig a legtöbbször a kezdet a legfontosabb. Nem kell az egészet látni, elég, ha tudjuk, mi az első lépés.
1: Sokszor tapasztaljuk, hogy amikor végre elkezdünk valamit, a nehézség nagy része eltűnik. Csak az első mozdulat kell, és már is lendületbe jövünk.
0: A halogatás ellenszere ugyanis nem a motiváció, hanem a mozgás. Csinálni kell valamit, bármit. Ha elindulsz, az agyad automatikusan átkapcsol cselekvő üzemmódba, és onnantól sokkal könnyebb lesz folytatni.
1: A halogatás nem lustaság, hanem félelem attól, hogy nem vagyunk elég jók. De a jó hír az, hogy nem is kell tökéletesnek lenni, elég, ha elindulunk.
0: És ne felejtsétek, a majd egyszer sosem jön el magától, de a most mindig itt van.
2: Ez a Táskarádió esti showja. Hello! 97.5 Táskarádió.

0: Balázs. 20 óra.
1: Hírek a Táska Rádióban.
2: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Nagyobb a tejútrendszer, mint eddig gondoltuk. Két hét alatt 31 új állatfajt fedeztek fel az Atlanti-óceánban. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz, az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között a kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. Jóval távolabb lenyúlhatnak el a tejútrendszer spirálkarjai, mint azt korábban gondoltuk, derült ki a NASA közleményéből. A szakértők a Chandra űrtávcső és az XMM Newton műhold megfigyelései alapján meghatározták a spirálkarokban található porfelhők távolságát gamma kitörések körül megjelenő gyűrűk vizsgálatával. A eredményeik alapján ideje lehet újra gondolnunk galaxisunk szerkezetéről alkotott elképzeléseinket. A gamma kitörések az univerzum legfényesebb fényjelenségei közé tartoznak, és nagy tömegű csillagok összeomlásakor vagy neutroncsillagok összeolvadásakor keletkeznek. A Földtől rendkívül messze, bőven galaxisunk határain túl találhatók, de fényük visszaverődik a spirálkarokban található porfelhőkről. Ezzel a röntgentartományban érzékelhető gyűrűket hoznak létre. A gyűrűk átmérője alapján meghatározható a porfelhők távolsága bolygónktól. Minél nagyobb egy gyűrű, annál közelebb van hozzánk a létrejöttében szerepet játszó porfelhő. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított a Schmidt Oceans kutatóexpedíció. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részében, Brazília partjaitól nem messze fedezték fel, derül ki a szervezet közleményéből. Az újonnan leírt állatfajok között szerepelnek felemáslábú rákok, medúzák, farkaszsákállatok, férgek, valamint rizariák. Utóbbiak olyan egysejtűek, amelyek hatalmas, akár 1 cm-t is elérő méretük miatt szabad szemmel láthatóak. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait az ELTE Régész Tudományi Intézet kutatói Nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyalese is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult és gyorsan elterjedt Magyarországon. A prépostság létezéséről régóta tudtak, helyét azonban korábban nem ismerték. Történeti források, terepbejárások és műszeres vizsgálatok alapján a régészek a Nagykökényes mai templomától nyugatra fekvő temető és gyümölcsös területére tették az épület lehetséges lelőhelyét. A feltárást 2026. áprilisában kezdték meg. A rendőrség a korábbi évek bevált gyakorlatát követve idén szeptemberben is komplex közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési intézkedés csomaggal készült a 2026-27-es tanévkezdésre. Mivel a nyári szünet után a gyerekeknek és a járművezetőknek is vissza kell rázódniuk a tanév közlekedési rendjébe, kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák környékére.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: A svéd élvonalban szereplő IK Sirius hivatalosan is bejelentette Vancsa Zolán szerződését. A 21 éves szélső a belga Lommel SK-tól került a svéd csapathoz, és a megállapodás értelmében 2031 nyaráig kötelezte el magát az új klubjához. Vancsa az MTK Budapest Akadémiáján nevelkedett, majd a magyar élvonalban 16 évesen mutatkozott be. 2022-ben Belgiumba igazolt, ahol a 93 mérkőzésen 19 gólt és 7 gólpasszt jegyzett.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Holnap felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható. A szél enyhe lesz. Napközben 31 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És a tezerén indul a Táska Rádió esti showja. Ez a Hello!

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szilil Barnabás és Széplek Emma. A jackfruit Magyarországon még nem elterjedt trópusi óriás gyümölcs, a jákafa termése. A jákafa és a jackfruit származását tekintve Indiában őshonos, azonban a világ trópusi övezetében szinte mindenhol termesztik azt. A jackfruit népszerű mezőgazdasági, élelmiszeripari termék Sri Lankán, Dél-Kelet-Ázsia térségében és szigetvilágában, mint például a Fülöp-szigeteken, de termesztik azt a Karibi térségben és Kamerunban is. A jackfruit a trópusi tavasz és nyár gyümölcse. Évente társégtől függően 6-9 hónapon keresztül szüretelhető.
1: A hatalmas jákafa akár 20 méter magasra is megnőhet. Egy jákafa évente 150-200 darab 20 és 40 kg közötti súlyú gyümölcsöt terem. Ezzel a jackfruit kiérdemelte a világ legnagyobb gyümölcse címét. Mérete változó, azonban nem ritkák az 1 méteres példányok sem. Jellegzetes megjelenését nem csak hatalmas méretének, hanem extravagáns külsejének is köszönheti. A héja sárgás-zöld, árnyalatú, egész felületén rücskös, kifejezetten figyelemfelkeltő jelenség.
0: Fogyasztása történhet éretlen formában, mivel ebben az érési fázisban a gyümölcs szálas textúrája a húsra emlékeztet, illetve érett gyümölcsként is. Az érett jackfruit íze azokat, akik már kóstolták, leginkább az őszi barack, a mangó, az ananász és a banán furcsa keverékére emlékezteti, azonban megvan a sajátos, egyedülálló aromája is. Az éretlen jackfruit ízvilága nem kifejezetten gyümölcsös, az érett ízénél sokkal tompább, visszafogottabb, ezért egyszerűbb ízesíteni azt, különösképpen fűszeres, sós főételek készítése során.
1: A frissen szüretelt jackfruit vaskos héját viszonylag könnyen ki lehet bontani, nem kell csontkeménységű védeburokra számítani. Belseje rózsákra szedhető, ezekben a húsos rózsákban találhatóak a jackfruit magjai. A magok között fehér, ragacsos növényi részek találhatóak, ezek miatt a kibontáskor érdemes lehet kesztyűt húzni, hiszen makacs szennyeződést hajtanak magok után. A jackfruit fogyasztásra alkalmas része a magokat körülölelő gyümölcshús, amelyeket a fent leírt módon érett és éretlen állapotban is felhasználhatunk.
0: Mindemellett népszerű eleme a vegán barbecue ételeknek és gyakori szendvics alapanyaga, a pulled pork szendvicsek vegán megfelelője.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Csípőssé tennék a paradicsomot a génbuherátorok.
1: Jóval egyszerűbb lenne a főzés, ha a paradicsomnak is létezne csípős változata, és nem kéne csupán az ízesítés miatt erős paprikát tenni a tésztaszószba. Egy brazil és ír tudósokból álló kutatócsoport pont arra készült, hogy ezt megoldja, mégpedig a gének átszabásával. A paradicsom ugyanabba a családba tartozik, mint a paprika, és természetes módon megvannak benne a csili erejét adó kapszaicin előállításához szükséges genetikai információk. Csupán be kell azokat kapcsolni, amire a genetikában alkalmazott egyik módszer lehetőséget ad.
0: A tudósok nem csupán a gasztronómiát szeretnék előre mozdítani. A paradicsom ugyanis elég fontos modellnövény, amit számos genetikai kutatásban is felhasználtak már. Például ültettek már bele fagyáló fehérje sejteket egy halból. Bár a kapszaicin ipari termelés is igen hasznos lenne, hiszen az nem csak kulináris élvezeteket nyújt, az anyag fájdalomcsillapítókban és más gyógyászati termékekben is megtalálható.
1: Persze a génszabászat nem olyan egyszerű, mint amikor elvisszük méretre igazítatni a konfekciós multinál megvett egyenhosszúságú nadrágot, mert a művelet közben bekapcsolhatnak nem kívánt tulajdonságokat is. Ezért Zsögön szerint csípős paradicsom nem kerül egyhamar a vágódeszkára.
0: Maradjunk a génmódosításoknál, gyógyíthatóvá válhat a cukorbetegség.
1: Norvég tudósok felfedezték, hogy a hasnyálmirigyben a szomszédos sejtek képesek átvenni a sérült vagy hiányzó inzulin termelő sejtek funkcióit. Kutatásuk elvezethet a cukorbetegség új kezelési módjaihoz.
0: A cukorbetegséget az okozza, hogy nem képesek inzulin termelni a sérült vagy nem létező inzulin sejtjeink. Az inzulin egy hormon, amely a vércukorszint szabályozásához szükséges. Sok cukorbeteg inzulint kap a vércukorszint szabályozására. A norvégiai Bergeni Egyetem szakemberei nemzetközi kutatókkal együttműködve felfedezték, hogy a hasnyálmirigy glukagon termelő sejtjei képesek változni és alkalmazkodni oly módon, hogy ellássák a szomszédos sérült vagy hiányzó inzulin termelő sejtek feladatait. A glukagon egy peptid hormon, amelyet a hasnyálmirigy alfa sejtjei termelnek, és feladata a vércukorszint emelése, azaz hatása ellentétes az inzulinéval.
1: Valószínűleg a cukorbetegség kezelés egy teljesen új formájának a kezdetét jelentheti ez, amikor a szervezet képes saját inzulin termelni egy kis kezdeti segítséggel. Idézte Luice Gilát, a Norvég Egyetem kutatóját a Science Daily tudományos hírportál. A kutatók felfedezték, hogy a hasnyálmirigyben lévő szomszédos sejteknek csupán 2%-a képes megváltoztatni funkcióját. Ennek ellenére optimisták az új kezelési lehetőségek megközelítését illetően.
0: A kutatásokban először voltak képesek leírni a sejtidentitás változása mögötti mechanizmust, amely nem egy passzív folyamat, hanem a környező

még több sejt identitását megváltoztatni oly módon, hogy több inzulin termelődjön, magyarázta Gila. A kutatók szerint felfedezésük nem csak a cukorbetegség kezelését illetően jó hír. A sejtidentitás funkció változtatásának képessége döntő felfedezés lehet más sejthalál okozta betegségek kezelésében, mint például az Alzheimer-kor és a szívroham miatti sejtkárosodás, mondta Luisa Gila. 97.5.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Eszter és Brizs Boglárka. Sörre bor, vagy inkább fordítva. Tények és tévhitek az alkoholról. Mi történik a testünkben került alkohollal? Hogyan hat az ital a diétázókra? Mi történik, ha energiaitallal együtt fogyasztjuk? Tényleg igaz, hogy a férfiak jobban bírják a szeszt, mint a nők? A tények megismerésében és a tévhitek eloszlatásában dr. Kadosa Ildikó szakorvos segít.
1: Az alkohol a gyomorból legnagyobb részt a nyombélből szívódik fel. Ha a gyomor üres, akkor gyorsan a nyombélbe jut az alkohol, de ha a gyomorban emésztendő táplálék van, úgy szakaszosan és elhúzódóan. A teljes gyomortartalom mintegy 4 óra alatt ürül ki az alkohollal keveredve.
0: A nyombélből az alkohol a véráramba jut, és rövidesen megjelenik a májban és az agyban. A felszívódott alkoholt a májunk bontja le enzimek segítségével. A véralkohol szint csökkenése a test magasságtól, a máj alkoholbontó képességétől és a testsúlytól függ.
1: Nem lehet kiizzadni vagy lemozogni, és a friss levegő, a hideg zuhany vagy a kávé sem segíti az alkohol kiürülését. Ezekkel a trükkökkel nem lehet kijózanodni, csak átmenetileg érezhetjük frissebbnek magunkat tőle.
0: Kismértékben az alkohol rövid távú hatásai az eufória és a gátlások alóli felszabadulás. Csökkenti a fájdalmat, rontja a hőszabályozást és a hidegérzékelést, illetve hatással van a központi idegrendszerre és az agyra. Így romlanak az érzékeink, nehezebben mozog a nyelvünk, kihagy az emlékezetünk és bizonytalanná válik a járásunk.
1: Ha gyakran iszunk nagy mennyiségű alkoholt, akkor a hosszú távú hatásai a fizikai és szellemi leépülés. Károsodik az idegrendszer, az agy és az idegsejtek, amitől lassan el lehet butulni. Ha azonban a beteg az ivást abba hagyja, a folyamat visszafordítható, és 2 éven belül sokat javulhat.
0: Az emésztőrendszer szervei, a gyomor,

0: hasnyálmirigy és a május megbetegszik, kialakulhat a májzsugor. Legyengül az immunrendszer és megnő a rákos megbetegedések kockázata. Okozhat átmeneti vércukor emelkedést, de akár kómát is. Hosszú távon pedig hasnyálmirigy gyulladás és cukorbetegség alakulhat ki.
1: Sörre, bor vagy fordítva? Bármit is állítanak a gyakorlott italozók vagy a városi legendák, lényegtelen, hogy mit mivel keverve iszunk, hiszen a máj a szeszes italokban található etanolt bontja le, nem pedig magát, a pálinkát vagy a bort. Az alkoholfajták keverésénél az is kérdés, hogy tartalmaz-e az adott ital szénsavat, mert az a felszívódás nagyban gyorsítja.
0: Férfiak jobban bírják az alkoholt, hiszen nagyobb a testtömegük, ezáltal a testük víztartalma is, illetve nagyobb a testmagasságuk, így magasabb alkoholbontó enzim készlettel rendelkeznek, mint a nők. Továbbá a vérben lévő hormonok is befolyásolják az alkoholtoleranciát, a hormonszint a nőknél pedig folyamatosan változik, így a nők általában érzékenyebben reagálnak az alkoholra, mint a férfiak.
1: A legtöbb diéta előírja az alkohol mellőzését. Sokan azonban azt gondolják, hogy a szeszes ital csak folyadék, így nem sokat számít, pedig az alkohol rengeteg plusz kalóriát tartalmaz, arról nem is beszélve, hogy étvágygerjesztő hatása van, ami nem igazán járul hozzá a fogyókúra sikerességéhez.
0: Energiaitallal keverve halálos méreg is lehet. Az energiaitalok többsége szénsavas, így gyorsabban szívódnak fel. A fiatalok körében népszerű az energiaitalokat alkohollal keverni, egyrészt mert gyorsabban jelentkezik és hosszabb távon érezhető a feldobottság érzése, másrészt mert az energiaitalok koffein tartalma egy időre elfedi az alkohol hatását.
1: Kevesen tudják, hogy az alkohol depresszáns, a koffein viszont stimulálószer, így ellentétes a hatásuk az idegrendszerre. Amíg átmenetileg érvényesül a koffein élénkítő hatása, a fogyasztó jóval nagyobb mennyiségű alkoholt képes meginni, mert egyszerűen nem érzi magát részegnek.
0: A koffein és az alkohol is erős vízzelvonó hatású, a kettő összeadódva pedig drámai is lehet. Ha valaki nem figyel a folyadék visszapótlására víz formájában, az alkohollal kevert energiaital fogyasztása enyhébb esetben kiszáradáshoz, rosszul léthez, akár hirtelen halálhoz is vezethet.
2: Sztorik, pletykák és a tesszerét. Ez a Hely.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bóza Levente és Fresi Zsófia. A tea története. A tea, mely ma a világ egyik legkedveltebb itala, eredetileg gyógynövényként volt ismert. A története hihetetlenül gazdag, tele van legendákkal és érdekességekkel, melyek nem csak az ital eredetét mutatják be, hanem annak kultúráját, jelentőségét is.
1: A tea az idők során a világ rengeteg pontján vált a mindennapok részévé. Mindenhol egyedi hagyományokkal és ízekkel gazdagítva.
0: A felfedezésének története számos legendában öröklődött meg. Az egyik ősi történet szerint Buddha fedezte fel a teát, amikor egy napon meditálva egy tealevél hullott a csészéjébe, így alkotva meg a világ első teáját.
1: Egy másik elbeszélés szerint Bodhidharma a zen buddhizmus alapítója. Harcba szállt az álomsággal meditáció közben, és az első teacserjék ott nőttek ki, ahova a szemhéjai hullottak.
0: A legismertebb legenda azonban időszámításunk előtt 2737-ből származik, amikor Sennung kínai császár véletlenül felfedezte a teát. Egy vatta a növény levelei hullottak a forró ivóvizébe, így alkotva meg a világ első teaitalát.
1: A tea kezdeti szerepe, mint gyógynövény, nem is meglepő, tekintve, hogy számos egészségügyi előnye ismert. A teában található antioxidánsok és más jótékony vegyületek, mint a teát, évszázadokon át használták. Különféle betegségek kezelésére és az egészség megőrzésére.
0: A tea az idők során számos kultúrában vált elengedhetetlenné. Kelet-Ázsiától kezdve, ahol a teázás mély spirituális és társadalmi gyakorlatokhoz kapcsolódik, egészen a brit tea délutánokig és az amerikai jégtáig az egész világon elterjedt.
1: Minden kultúra hozzáadott valami sajátosan egyedi ízvilághoz és fogyasztási szokásaihoz, így teremtve meg a ma ismert sokféle teafajtát és készítési módot.
0: Ma a tea nem csak egyszerű ital, hanem egy összetett gasztronómiai élmény. A hagyományos teafajták, mint a zöld tea, fekete tea mellett számos új ízesítés és változat áll rendelkezésre.
1: Te szoktál inni teát?

0: 97 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Kuruc Regina. Sok szülő tanácsolom, mit nézzenek karácsonykor a gyerekével. Első, reszkesetek betörők egy. Kevin hatalmas családja utazásra készül Párizsba, de késve kelnek és sietnek, hogy elérjék a repülőt. A nagy felfordulás közepette valami fontosat otthon felejtenek, Kevint.
1: Második, a télapú. Az igazi Mikulás nagyon megöregedett, és hogy leesett Scotték tetőjéről, teljesen alkalmatlanná válik. Scott a hidegben felveszi a Mikulás kabátját, mit sem sejtve arról, ezzel mit tett.
0: Harmadik, a Grinch mese. Kifalva határán, a Kobakhegyen magányosan érdegél a Grinch hűtársával Max a kutyájával. A Grinch egy rossz emlék folyamán ki nem állhatja a karácsonyt és azzal járó vidámságot. Egy nap egy szörnyű gondolat fogalmazódik meg benne.
1: Negyedik, karácsonyi krónikák 1. Két pír szokásosan felvételt küld a Mikulásnak, de bátya cukkolja ezért. Két édesanyja kórházban dolgozik, ezért sokat vannak otthon kettesben Tedivel. Karácsony estéjén is maguk vannak, két ezt kihasználva meggyőzi Tedit, hogy lessék meg a Mikulást, de valahogy a Mikulás szárnyán kötnek ki.
0: Ötödik, Klaus, a karácsony titkos története. Az önző postást messze-messze küldik otthonától, hogy karácsony gyűjtsön össze 6000 levelet egy komorvárosba, ahol a népek hadban állnak. A postás egy nap találkozik a világtól elzárkózott játékkészítővel, csodás barátságot kötnek és megmentik a karácsonyt.
1: Hatodik, karácsonyi cserebere. Egy hétköznapi életet élő cukrász és egy jövőbeli királynő egy véletlen folyamán rájön, hogy olyanok, mint két tojás. A következő hetekben pedig próbálnak feltűnés nélkül szerepet cserélni, így megtapasztalhatják, milyen a másik élete.
2: 97. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. Manapság nagyon népszerű, mondhatni menő az a jármű, ami elektromos. Metrók, vonatok, trolibuszok és már autók is elektromos árammal működnek. Nem olyan régóta azonban az EasyJet légitársaság azon gondolkodik, hogy villamosítja az egyik repülőgép járatát.
1: Egyes elemzők szerint a repülés lesz a közlekedés következő ága, amely áramosítva lesz. Ez részben azért lehet igaz, mert a mostani repülők tényleg nagy részt foglalnak az éghajlatváltozásban az üvegházhatású gázok kibocsátása miatt. Ez a szám pedig a légiforgalommal együtt folyamatosan növekszik.
0: A korszellemet követve az EasyJet bejelentette, hogy az Airbus-szal és a Wright Electric-kel társulva ki fogja fejleszteni azt a hibrid repülőgépet és hajtóművét, amellyel félig villamosítani fogja a London-Amsterdam járatot. Ennek a legnagyobb környezettudatossági előnye az, hogy a földi gurulás is elektromos árammal lesz megoldva, ami jót tesz Amsterdam levegőjének, mert a repülőtéren a legtávolabbi kifutópálya 15 percre van a termináltól.
1: Mindez véletlenül 2030-ra fog elkészülni, mert egyelőre nincs még akkora akkumulátorkapacitás, amely még egy ilyen rövid útra is elég lenne. A szakemberek szerint a több száz utast elszállítani képes hibrid repülőgép még sokáig csak álom marad emiatt. A teljesen elektromos motorok pedig még pár évtizedig csak a párüléses kísérleti repülőgépeket tudják majd egy negyed fél órára a levegőbe repíteni.
2: A te rádiód. Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Török Marcell, Farkas Dániel, Kuruc Regina, Gál Zsombor, Porkoláb Boldizsár és Dukai Alexandra. Tudod, hogy készül a kenyér? És a kovász? Most kiderül. Csabai Attilával beszélgetünk a már vártalakban.
1: Milyen alapanyagokat használtok, hogy igazán jól legyen a kenyeretek?
2: Alapvetően a kovászos kenyér az csak néhány összetevőből áll, jelesül a kovászból, a kenyérlisztből, vízből és a sóból. Mindenki, aki mást állít, az nem mond igazat. A kenyér így készül.
3: Milyen fázisokon megy át a kenyér, amíg készül?
2: A kovászos kenyér technológiája az alábbiak szerint néz ki. Az összetevőket, amit az előbb elsoroltam, összekeverjük a dagasztás során. Mi egy függesztett karú tagasztóval dolgozunk, ami körülbelül imitálja azt, amit az emberi kéz annak idején a VK-ban a dagasztás során végzett. És ezzel a kíméletes módszerrel bedagasztjuk a tésztát, ez körülbelül egy olyan 30-40 percig is eltart. Innentől kezdve egy pihenő fázis van, és egy hajtogatási fázis, ami alatt gyakorlatilag elindulnak az érési, meg kelési folyamatok a kenyérben, a kenyértésztában. És akkor, amikor megfelelő állagú lesz a kenyértészta, akkor egy osztás során kialakítjuk a méretét, majd egy formázás során kialakítjuk az alakját, és utána bekerülnek a hűtőbe, a szakhajtóba berakott tészták, és gyakorlatilag egy ilyen 18 órás érlelés során kialakul bennük az a szerkezet, ami szükséges ahhoz, hogy abból egy igazán szép és finom kenyér legyen, és gyakorlatilag minden reggel 4 órakor kezdjük a sütést, amikor is a kenyerek egy ilyen 260-280 Celsius fokon 40-45 percig sülnek, és a végeredményt meg tudjátok nézni a polcon.
3: Minden kenyerhez használtok kovászt?
2: A kenyereinkhez csak kovászt használunk. Ez azt jelenti, hogy nálunk az a kovászos technológia általában a pékségeknél azt jelenti, hogy valamilyen szárított kovászport kevernek a kenyérbe, hogy az íze és a színe az egy kovászos kenyérre hasonlítson. Az nálunk úgy néz ki, hogy mi egy természetes kovászt használunk, ugye ezt naponta etetjük, naponta életben tartjuk, hogy a kenyerinkhez fel tudjuk használni. Ez a kovász kerül bele a kenyérbe, és mi nem használunk élesztőt. Úgyhogy a kérdésre a válasz az, hogy igen, nálunk minden kenyérbe kovász kerül, de csak kovász.
4: Hogyan készül a kovász?
2: Kovászt bárhogyan készíthetünk. Amit el tudok mondani, hogy nálunk biztosan a műhelyben, ha egy kis vizet összekeverek liszttel, akkor kovász lesz belőle egy-két nap alatt. Annyi élesztő baktérium, meg annyi élesztő gomba és annyi teljesebb baktérium van a levegőben, nálunk minden kovászolódik. Ha összekeverjük a kenyérlisztet vízzel a dagasztóban, mert ez az első fázis, akkor gyakorlatilag egy 5-6 percen belül elkezd buborékosodni, tehát az láthatóan elindul ez a fajta erjedés. Úgyhogy azt kell mondjam neked, ez a legegyszerűbb, de hogyha otthon kovászt akarsz készíteni, akkor a legegyszerűbb módja az, hogy lisztet vízzel összekeversz, egy az egy arányba, és egy pici kurtot belekeversz, és minden nap, hogy áll éppen a dolog, és minden nap adsz neki egy picit enni, lisztet, meg egy pici vizet, és akkor gyakorlatilag egy ilyen 3-4 nap alatt elindul egy olyan fajta erjedés, amit már a kovásznak nevezhetünk.
5: És melyik pékárút a legnehezebb elkészíteni?
2: Erre azért nehéz válaszolni, mert amikor az ember elkezdi és csinál egy pékséget, akkor úgy tűnik, mintha minden pékárút nehéz lenne elkészíteni, még a legegyszerűbb kenyeret, vagy zsemlét, vagy bármit. Alapvetően, hogyha az ember megtanulja a szakmát, akkor nem nehéz elkészíteni egyik terméket sem. Ami nehéz az, hogy minden nap egyen jobbat kellene csinálni, és ezért állandóan fejlődni kell. Újabb alapanyagokat kell kipróbálni, illeszteni kell mindig a technológiát magához, az alapanyagokhoz, a vevő igényekhez. De hogyha azt kérdeznéd, hogy nekem melyik lenne most a legnehezebb, ha bemennék a műhelybe, azt mondanám, hogy a csokis babka, mert olyan rettenetesen csokis lesz az ember keze, hogy azt nem szeretem, és azért mivel az ember valamit nem szeret, akkor azt nehezen csinálja, úgyhogy én például a csokis babkát nehezen tudnám összerakni. Egy 2-3 év alatt el lehet úgy sajátítani ezt a szakmát, hogy a nulláról akár, hogy azt mondhassa az ember, hogy valójában minden egyszerű. Különben egy nagyon jó croissant csinálni az nehéz.
6: A te zenéd. A te kedvenced.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhan Már Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy reggelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért.
2: Ez a Táska Rádió esti sója. Hello! 97.5
3: Táska Rádió. Te is beleférsz.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 9-5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Néha jó csak leülni és zenét hallgatni. A Spotify az egyik legnépszerűbb zenesztrémelő szolgáltatás a világon. Sokan használják, de keveset tudnak róla. És most jöjjön néhány információ a cégről.
1: A Spotify fejlesztését 2006-ban kezdte meg a Spotify AB csapata Stockholmban, Svédországban. A céget Daniel Ek alapította, a Stardoll korábbi műszaki igazgatója, a TradeW társalapítója és Martin Lorenzon. Az anyavállalat már a Spotify Ltd. londoni székhelyel, míg a kutatás és fejlesztés továbbra is a Spotify AB kezében van.
0: A nagy közönség számára 2008. október 7-e óta elérhető. Ekkoriban az ingyenes regisztrációt meghíváshoz kötötték, hogy kordában tartsák az ingyenes és fizető ügyfelek arányát. Ezzel ellentétben azonban az előfizetői regisztráció nem volt meghívóhoz kötve. Eközben a Spotify AB bejelentette, hogy sikerült megállapodást kötnie több nagyobb zenei kiadóval.
1: 2009. február 10-én a regisztrációt megnyitották, a meghívás szükségességét eltörölték, majd a Spotify-t kiterjesztették az Egyesült Királyságra is. A mobil alkalmazás megjelenésével ugrásszerűen emelkedett a regisztrált felhasználók száma, így 2009-ben az Egyesült Királyságban ismét bevezették a meghívós regisztrációt.
0: 2010. május 18-án két újabb előfizetői típust is bemutattak. A Spotify Unlimited korlátlan, hasonló a Spotify Premium előfizetéshez, azonban nem tartalmazza többek között a mobil szolgáltatást. A másik előfizetői típus a Spotify Free, ingyenes, ami rendelkezik az alapvető szolgáltatásokkal, és havi 20 óra zene hallgatását teszi lehetővé.
1: 2011. április 15-én a Spotify blogbejegyzésben bejelenti, hogy jelentősen csökkenteni fogja az ingyenes felhasználók által szabadon hallgatható órák számát 2011. május 1-ével. Az állítás szerint minden Spotify Open és Spotify Free tag időkorlátját havi 10 órára csökkentik. Továbbá egy felhasználó egy számot csak 5 alkalommal hallgathat meg. A változás a Spotify Premium és Spotify Unlimited felhasználókat nem érinti. Az új felhasználók mentesülnek a változások alól 6 hónapig.
0: 2011. július 14-én a szolgáltatás elindult az Amerikai Egyesült Államokban is, ami jelentős mérföldkő, hiszen a 4 főlemez kiadóval már régóta húzódtak a tárgyalások.
1: 2012. március 29-én világszerte eltávolításra került az 5 lejátszás számonként korlátozás az ingyenes felhasználók fiókjáról. Azonban a korlátozás az Egyesült Királyság és Franciaország felhasználóit továbbra is érinti. A 10 óra per hónap korlátozás továbbra is érvényben maradt a fél évnél idősebb fiókokon.
0: Az alkalmazás sokáig a következőképp működött. A Spotify-on történő regisztráció vagy az első Facebookon keresztüli bejelentkezés után a felhasználó fél évig használhatta a szolgáltatást ingyenesen, időbeni korlátok nélkül. E próbaidőszak alatt a felhasználói felületen reklámok jelenhettek meg, illetve bizonyos időközönként a zeneszámok váltása között rövid reklámok voltak hallhatóak.
1: A próbaidőszak lejárta után a felhasználók már csak havonta 10 óra zenét hallgathattak, még pontosabban heti 2,5 órát. Az időkeret fel nem használt része átvezetődött a következő hétre. Ez a 6 hónapos korlátozás 2014 évelején megszűnt. Azóta az ingyenes változatot használók is korlátlanul, de nem reklámmentesen hallgathatják a Spotify zenei tartalmait. Hey, I'm Doja.

0: sit in the house. People with the least always doing the most. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With all them fillers in your face, you just full of hate. That real ass ain't keep your nigga home. Now you looking silly, that's what to sell like home.
1: 24 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Nagyobb a tejútrendszer, mint eddig gondoltuk. Két hét alatt 31 új állatfajt fedeztek fel az Atlanti-óceánban. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz, az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között a kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. Jóval távolabbra nyúlhatnak el a tejútrendszer spirálkarjai, mint azt korábban gondoltuk, derült ki a NASA közleményéből. A szakértők a Chandra űrtávcső és az XMM Newton műhold megfigyelései alapján meghatározták a spirálkarokban található porfelhők távolságát gamma kitörések körül megjelenő gyűrűk vizsgálatával. A eredményeik alapján ideje lehet újra gondolnunk galaxisunk szerkezetéről alkotott elképzeléseinket. A gamma kitörések az univerzum legfényesebb fényjelenségei közé tartoznak, és nagy tömegű csillagok összeomlásakor vagy neutroncsillagok összeolvadásakor keletkeznek. A Földtől rendkívül messze, bőven galaxisunk határain túl találhatók, de fényük visszaverődik spirálkarokban található porfelhőkről. Ezzel a röntgentartományban érzékelhető gyűrűket hoznak létre. A gyűrűk átmérője alapján meghatározható a porfelhők távolsága bolygónktól. Minél nagyobb egy gyűrű, annál közelebb van hozzánk a létrejöttében szerepet játszó porfelhő. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított a Schmidt Oceans kutató expedíció. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részében, Brazília partjaitól nem messze fedezték fel, derül ki a szervezet közleményéből. Az újonnan leírt állatfajok között szerepelnek felemáslábú rákok, medúzák, farkaszsákállatok, férgek, valamint rizariák. Utóbbiak olyan egysejtűek, amelyek hatalmas, akár 1 cm-t is elérő méretük miatt szabad szemmel láthatóak. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait az ELTE Régész Tudományi Intézet kutatói Nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyalese is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult és gyorsan elterjedt Magyarországon. A prépostság létezéséről régóta tudtak, helyét azonban korábban nem ismerték. Történeti források, terepbejárások és műszeres vizsgálatok alapján a régészek a Nagykökényes mai templomától nyugatra fekvő temető és gyümölcsös területére tették az épület lehetséges lelőhelyét. A feltárást 2026 áprilisában kezdték meg. A rendőrség a korábbi évek bevált gyakorlatát követve idén szeptemberben is komplex közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési intézkedés csomaggal készült a 2026-27-es tanévkezdésre. Mivel a nyári szünet után a gyerekeknek és a járművezetőknek is vissza kell rázódniuk a tanév közlekedési rendjébe, kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák környékére.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: A svéd élvonalban szereplő IK Sirius hivatalosan is bejelentette Vancsa Zolán szerződését. A 21 éves szélső a belga Lommel SK-tól került a svéd csapathoz, és a megállapodás értelmében 2031 nyaráig kötelezte el magát az új klubjához. Vancsa az MTK Budapest Akadémiáján nevelkedett, majd a magyar élvonalban 16 évesen mutatkozott be. 2022-ben Belgiumba igazolt, ahol a 93 mérkőzésen 19 gólt és 7 gólpasszt jegyzett.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Holnap felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható. A szél enyhe lesz. Napközben 31 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És a tezerén indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello! Hello.

0: 97 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. Ma be fogunk nektek mutatni 7 érdekes világrekordot, amikről még biztosan nem hallottatok. A világon a legtöbb Guinness rekordot az amerikai Ashrita Foreman döntötte meg egész pontosan 577-et. Ebből már csak 196 az övé, de azért az is soknak számít, ahhoz képest, hogy összesen 40 ezer Guinness rekord létezik. Egyébként 1979-ben döntötte meg az első Guinness rekordját, ami 27 ezer terpeszugrás volt egymás után.
1: Most következik az egyetlen magyar Guinness rekord a listában. A világ legnagyobb könyvért járó díjat az Akteleken kiállított nagykönyv kapta, ami 1420 kg, ebből a fedőlap 430 kg. Egy oldalának magassága 4 méter 18 centi, szélessége 3 méter 77 centiméter. Az Aktelek élő világáról szól, és a világ minden tájáról járnak ide a szakértők csodálni. A könyv 4 évig készült, és a lapozásához 8 ember szükséges.
0: Az Ausztráliában élő Stuart Lee 17 év alatt 1-től 1 millióig leírta a számokat, de nem számokkal, hanem betűkkel. Ez a mutatvány 19.890 papírlapjába és 7 írógépébe került, amiért 132.000 forintot kéne kifizetni a napjainkban, de ez régen biztos sokkal több volt.
1: A következő Guinness rekordunk az Angliában élő Jill Drake-ről szól, aki egyébként tanárnő. Bezsebelte a leghangosabb sikítás Guinness rekordját, ami közel 129 decibelles, így hangosabb, mint egy repülőgép. Reméljük, ezt a képességét órán nem használja, de szerintünk ennek tudatában a gyerekek biztos nem rosszalkodnak.
0: Egy nőnek 69 gyereke született csupán egy embertől. 4-4-es iker, 7-3-as iker és 16 iker. Ráadásul mindezt a 18. században, amikor még egyáltalán nem volt fejlett az orvostudomány. Mégis 67 gyerek túlélte a csecsemőkort.
1: A leggyorsabb tűzoltóautó 655 km/h ért el sugármeghajtással a kanadai Ontárióban 1998. július 11-én. A gépezet közel 6000 lóerős, ami 20-szor erősebb, mint egy normál tűzoltóautó. Ezt a valóságban persze nem használják.
0: Berti a teknős magának mondhatja a világ leggyorsabb teknőse címet. Ami még így is elég lassú egy emberhez képest, a maga 28 centi per másodperc sebességével. A Durhamben élő teknős több mint kétszer olyan gyors, mint az előző rekorder, aki 12 centimétert haladt másodpercenként.
1: Ha ti is hallottatok furcsa világrekordot, vagy esetleg meg is döntöttetek már egyet, akkor írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen.

0: 97.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila és Schuller Vivi. Most elmondjuk neked, hogyan ér túl az érettségi évét.
1: Első tippünk, hogy ne parázz rá. Ez valóban egy nagyon stresszes időszak az ember életében, de fontos az, hogy megőrizd a nyugalmadat, mivel hogyha nagyon ráparázol a dolgokra, akkor nehezebben fogsz oda koncentrálni a teendőidre, és ezáltal rosszabbul teljesíthetsz. De nyugodj meg, egyáltalán nem lehetetlen jó eredményekkel leérettségizni, illetve tovább tanulni. Azt tudom tanácsolni, hogy fuss, olvas, meditálj, vagy akármi más csinálj, ami megnyugtat egy kicsit.
0: Második tippünk, hogy oszd be az idődet. Ilyenkor sok program bejön, ami eddig nem volt. Például a szalagavatótánc, a tételek kidolgozása, plusz órák, vagy egyéb teendők, és ilyenkor kevesebb időd marad magadra. Fontos, hogy meghatározd előre, mikor van időd tanulni, és mikor lazíthatsz, mert ezáltal sokkal inkább be fogod osztani az idődet, és akkor nem fogsz elcsúszni. És ez segíthet a tervezésben egy naptár, vagy egy tanári zsebkönyv is.
1: Harmadik tippünk, hogy készülj fel alaposan. Ez alatt azt értjük, hogy nem márciusban kezdj el tanulni az érettségire, hanem kezd el minél előbb. Így több időd marad alaposan mindenre felkészülni, és jobb esélyekkel indulsz neki majd az érettséginek. Az agyadnak rá kell majd állnia erre az érettségi feladat típusra, ezért jó, hogyha minél több feladatlapot kitöltesz, ezeket az interneten megtalálhatod, és csináld meg őket, illetve ellenőrizd is le, hogy mit csináltál jól, és mit rontottál el. Ez alapján majd tudni fogod, hogy élesben mik azok, amikre majd koncentrálnod kell, és mik azok, amik kevésbé fontosak, mivel jobban mennek.
0: Negyedik tippünk, hogy menj el nyílt napra és továbbtanulási expóra. Így összekötheted a kellemest a hasznossal, és gondolsz a jövődre is, miközben lógsz. Minden egyetemre el kell menni, ami egy kicsit is érdekel, mert akkor meglátod, hogy milyen a közösség, hogy éreznéd magadot, beleképzelheted magad az egészbe. Felkészülten kell érkezni, és ezért kérdéseket írj előtte, hogy ne ott kelljen kitalálnod az összes kérdést. De tudnod kell, hogy nincs rossz kérdés, ezért mindegyiket tedd fel bátran.
1: Ötödik tippünk, hogy élj egészségesen. Úgy tűnhet, hogy az egészséges életmód nem igazán van összefüggésben az érettségivel, de sokkal többet számít, mint gondolnád, mivel hogyha megfelelően táplálod a tested, akkor az agyad is jobban fog működni, illetve hogyha többet mozogsz, akkor sokkal könnyebb lesz majd leülni tanulni is.
0: Hatodik tippünk, hogyha kedvet kaptál valamihez, akkor tanuld azt. Mindenből fontos felkészülni, de vedd figyelembe az aktuális hangulatodat is. Például, ha matekozol, de kedvet kapsz nyelvet tanulni, akkor inkább hagyd félbe a matekot, és feküdj rá a nyelvre. Ha belülről motivál valami, könnyebben megy a fejedbe az anyag, mintha nagyon erőltetnéd. Ha fáradt vagy, ne azt próbáld tanulni, ami nagyon nem megy, hanem inkább a könnyebbekkel kezdj, és hogyha később már kipihentebb vagy, akkor könnyebben is fogod tudni megtanulni.
1: Utolsó tippünk pedig az, hogy jöjj rá, hogyan tanulsz könnyebben. Nagyon fontos, hogy te tudd, hogy mi számodra a hatékony tanulási módszer, ezért az a jó, hogyha minél többet kipróbálsz belőle. Például készíts elmetérképet, ismételgesd hangosan a szöveget, esetleg írd le sokszor, stb. Ilyen technikákkal tele van az internet, és eléggé hasznosak tudnak lenni, hogyha valamelyik beválik.
0: És te hogyan készülsz az érettségire? Írd meg nekünk a Facebook oldalunkon.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Mihalkó Luca, Solymosi András és László Vivien. Sok olyan paranormális dolog van az életben, melyet az emberek nagy fantáziájának köszönhetünk, így tehát nem teljesen igazak. De az biztos, hogy boszorkányos képességekkel rendelkező emberek mindig is voltak. A 15. századtól kezdődött a boszorkány üldözés, és a 18. századig tartott. Minden olyan nőt, aki gyógyítani tudott, tárgyakat mozgatott az akaratával, pszichokinézis, belelátott az emberek elméjébe, telekinézis, vagy lebegni tudott a föld felett, levitáció, egyértelműen boszorkánynak nyilvánították. Közülük az egyik leghíresebb Eleonora Zugun volt.
1: Az 1900-as évek elején Romániában élt egy 7 éves gyermek különleges paranormális erőkkel. Tárgyak emelkedtek fel körülötte, tálak repültek a házban, majd nagy erővel a falhoz csapódtak. A család tagjai úgy gondolták, hogy a papok segítségével ki tudják űzni belőle a gonoszt. De ez nem sikerült, ezért a lányt elmegyógyintézetbe helyezték el. Ekkor felfigyelt rá egy újságíró, aki megírta Eleonora történetét. Ennek köszönhetően nemzetközi figyelmet kapott a lány, majd egyre több pszichológus, pszichiáter is érdeklődött az eset iránt.
2: Egy osztrák pszichológus, Grunwald, figyelte meg a gyermeket és dokumentált mindent. Egy héten belül legalább 30 paranormális jelenség történt a lány körül. Nem sokkal később Grunwald szívrohamot kapott. Ezután Zoe Vasilko szerecki bécsi grófnő vette szárnyai alá a megrémült lányt. Miután megismerkedtek, több napot együtt töltött vele a kolostorban, ahol Eleonora élt. A számtalan paranormális tapasztalatait részletesen egy könyvben meg is írta.
1: Eleonórán sebb helyek, stigmák jelentek meg, melyek keletkezését senki sem tudta megmagyarázni. Néhány nap múlva a sérülések eltűntek, majd újra láthatóvá váltak. A pszichikai kutatások elnöke Harry Price vizsgálta meg a lányt, és módjában állt meggyőződni arról, hogy ezek a jelenségek valóságosak.
2: Megállapították, hogy a lány valóban képes telekinézist végrehajtani. Az egyik döntő bizonyíték az volt, mikor egy zárt, jól őrzött helyről eltüntetett egy tárgyat. A tudósok ennek megörültek, hogy találtak végre egy hiteles, paranormális képességekkel rendelkező embert.
0: Örömük azonban nem tartott sokáig. Amikor Eleonora betöltötte a 14. életévét, képességei rohamosan romlottak. Majd mikor megjött az első menstruációja, akkor egy csapásra semmivé fosztottak paranormális képességei.
1: Magyarázat erre nagyon nincs, viszont sokan ezt a pubertáns korhoz kötik, és a hányattatott gyerekkor során felgyülemlett pszichikus energiákhoz, amiket a folyamatos frusztráció gerjesztett.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garamvölgyi Glória Bella.
1: Ma az angol nyelv érdekességeiről fogunk beszélni.
0: Biztos sokan voltatok már valamilyen angol anyanyelvű területen nyaralni, vagy a családotok kiköltözött egy munkalehetőség miatt, esetleg cserediákként mentetek ki oda. Na de a nyelvet is beszélitek? Ha igen, attól még lehet, hogy egy csomó mindent nem tudtak róla. Ezért is hoztunk ma pár érdekességet erről a nyelvről.
1: Az I am magyarul annyit tesz, hogy én vagyok, habár az angolban eldöntendő kérdésre adott válaszként is használják.
0: A leghosszabb szavuk 45 betűből áll. Ez a Pneumono Ultramikroszkopik Szilikovulkánokoniózis, ami egy tüdőbetegség neve, amit a hamu és a por belégzése okoz.
1: Középkori dokumentumok bizonyítják, hogy a legrégebbi angol szavak az I, we, to és a three. Ezek közül az I a leggyakoribb, legrövidebb szó a nyelvben.
0: Valójában minden nyolcadik betű, amit angolul írunk le, egy E betű. A legtöbb angol szó pedig S betűvel kezdődik.
1: Egy nyomtatási hibának köszönhetően létezett egy angol szótár 1932 és 40 között, amelyben volt egy szó, aminek nem volt jelentése. Ez a szó a dord, amit azóta szellemszóként emlegetnek.
0: Körülbelül két óránként kerül bele egy új szó az angol szótárba. Ez kb. 4000 új szót jelent évente.
1: Angolul a kiejtést, a pronunciation szóval fejezik ki, és ez a szó, amit a legtöbb ember hibával vagy tévesen ejt ki.
0: Bármelyik országból származik is a pilóta, egymás között csak angolul kommunikálnak, mivel ez a repülés hivatalos nyelve.
1: De mi is az a panagram? Az ilyen mondat tartalmazza az adott nyelv ABC-jének az összes betűjét. Az angol nyelvben egy ilyen mondat a következő. The quick brown fox jumps over the lazy dog, ami magyarul annyit tesz, hogy a gyors barna róka átugorja a lusta kutyát.
0: A magyar lány szó megfelelője az angolban a girl, ami nem a nemet fejezte ki, hanem lehetett fiú és lány is. Akkoriban inkább a gyerek, azaz a csaj szinonémájaként használták, nemtől függetlenül.
1: Az angol rendelkezik olyan ötbetű szóval is, ami bár francia eredetű, de ugyanúgy kell kiejteni teljes ötbetűs formájában, mintha lehagynák az utolsó négy betűjét, és csak egy betű maradna. Ez a szó a k, és azt a sort jelenti, amiben be kell állnunk várakozni, de bővebben minden sorra is értik, amiben várni kell, például egy online ügyfélszolgálatnál.
0: Az angol nyelv elterjedtségét jól jelzi, hogy a Földön minden hatodik ember beszél angolul, és a Holdon is az angol volt az első szó, amely elhagyta egy emberi lény száját. Hogy melyik volt ez, arról van egy kis vita. Egyesek szerint az OK, mások szerint a Houston, míg megint mások szerint a Contact.
1: A magyarok szeretnek játszani az E betűvel. Általában esperanta mondatokat alkotunk, tehát csak E szerepelnek benne. Az angolban egyébként ez a leggyakoribb magánhangzó. Autor Ernest Vincent Wright, amerikai író viszont nem másra vállalkozott, mint arra, hogy ír egy egész regényt E betű nélkül. Ez a regény több mint 50 000 szóból áll. A regény neve Gatsby.
0: Nem csak a németben írják a főneveket nagybetűvel, de az angolban is volt erre példa a 17-18. Században. A főnevek első betűje nagybetűs volt, főleg ha hangsúlyozni szerették volna.
1: Az ő úszik fejjel lefelé, visszafelé olvasva is ugyanaz angolul, swims. Fordítsd meg a monitorod, és olvasd el visszafelé. Ugyanaz.
0: Általában az a tévhitel közöttünk, hogy az angol nyelv szókincse nem olyan változatos és bő, mint a magyar. Erre cáfol rá Paul Dixon szótár szerkesztő, aki bekerült a világrekorderek közé. Pontosan 2964 szinonimát gyűjtött össze a drang szóra angolul.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Noár Barbara és Zsombi Judit. A mai adásban az animékről lesz szó.
1: Az anime a rajzfilm általános elnevezése Japánban. Az eredeti hazájában több korosztályt is megcéloz, és az élő szereplős filmekhez hasonlóan több műfajban készül, például romantikus, komikus, akció és dráma.
0: Az anime története 20. század elején kezdődik, amikor a japán filmesek Franciaországban, Németországban, az Egyesült Államokban és Oroszországban felfedezett animációs technikákkal kísérleteztek. A legrégebbi ismert anime egy mindössze 3 másodperc hosszú klip egy matrózruhás fiúról. Ez összesen 50 képkockából áll, és 2003-ban fedezték fel Kyotóban. A fiú egy táblára kancsival írja föl a mozgóképek kifejezést, aztán szembefordul a nézővel, leveszi a sapkáját és tiszteleg. A klip készítője ismeretlen, címe pedig egyszerűen Katsudo Shashin.
1: 1914 áprilisában egy francia karikaturista, Fantasmagori című, nem egészen másfél perces animációja vetítésre került Japánban, Dekobono Shinjikacho címmel. Ez volt az első animációs rajzfilm, amit Japánban vetítettek, és meglehetősen nagy hatással volt a japán filmstúdiókra, amelyek azonnal el is mélyedtek az animációs technikák tanulmányozásában. Az 1912-ben alapult Nikatsu stúdió, amely a legöregebb japán filmstúdiók között van, 1915-ben az animációs filmek készítésébe vetette bele magát. Kitajeme Saitaro festőművész közreműködésével.
0: A Tenkatsu stúdió követve ezt a példát másodikként vágott bele az anime készítésébe Shimokawa Hekoten mangaka közreműködésével. Shimokawa Oten egyedülálló technikáját alkalmazva született meg a Tenkatsu stúdióban az első igazi anime, amelynek címe Imokawa Mukuzo Genkamba no Maki. A címbeli Mukuzo Imokawa Shimokawa saját mangájából származó karakter volt. Állítólag az animáció minősége olyan gyenge volt, hogy még maga a rendező is csalódott volt miatta. Sajnos ma már nem ismerjük sem a pontos tartalmát, sem a ténylegesen alkalmazott animációs technikát.
1: A mai animéknek általában 4 fajta megjelenési formája van. Az egész estés filmek, a tévésorozatok, valamint az OVA és az ONA. Az egész estés filmeket általában a mozikban vetítik. Ez a 3 kategória közül az, ami a legnagyobb költségvetéssel és a legjobb képminőséggel készül. Ilyen például a hazánkban is népszerű Csihiro Szellemországban vagy a Vándorló Palota. Az anime tévésorozatok rövidebb, valamilyen rendszerességgel televízióban közvetített részekből állnak. Ezek általában rosszabb minőségűek az ováknál vagy a filmeknél, mert a produkciós költségek az összes epizódra széttelítve lépnek fel. Az epizódok tipikus hossza 23 perc, hogy reklámokkal együtt éppen kitöltsön egy fél órás tévés időszeletet. Az ovák többnyire 2-20 epizódból állnak, illetve léteznek sorozaton kívüli egyrészes darabok, amik általában rövidebbek egy film hosszánál. Az ONA az OVA mintájára csak az interneten keresztül terjesztett anime. Az ovákhoz hasonlóan magas költségvetésű, illetve minőségű. Az epizódszám nem szükségszerűen alacsony.
0: És hoztunk nektek pár igazán érdekes animét, amit megéri végignézni. Az első a My Hero Academia, vagy magyarul Hős Akadémia, hiszen már magyar szinkronnal is elérhető. A történet főhőse Izuku Midoriya ugyanis egy olyan világba született, ahol általánosul mindenki szupererővel bír. A Midoriyának nincs semmilyen különleges képessége, mégis arra hivatott, hogy életeket mentsen. Hogy ő is szertehessen a hőn vágyott erőre, számtalan kihívással kell szembenéznie.
1: A következő érdekes sorozatunk a Hunter x Hunter. Történetünk a főhősünkkel kezdődik, az ifjú Gonnal, aki először hagyja el városkáját és szigetét is, hogy megtalálja réges-rég eltűnt apját. Egyetlen nyoma van csupán, apja hivatásos, egyben világhírű vadász volt. Így Gon is nekivág a hírhetten életveszélyes vizsgának, mely által maga is vadásszá válhat.
2: 97.5

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Miután az embereknek sikerült megépíteniük az első munkagépeket és robotokat, azóta felmerül az emberekben az a kérdés, hogy ezek a gépek vajon jelenthetnek-e veszélyt a társadalomra nézve. Természetesen a robotlázadást bemutató filmek és játékok nagyban hozzájárultak ennek a képnek a kialakulásához. Az emberek már mostanában is szoktak rettegni, hogy elvesztik a munkájukat, egy gépnek hála, de mindig jelen van az az érv, hogy van egy dolog, amire a gép nem képes, az emberségre. Sajnos vagy nem sajnos, már elérhető néhány olyan program, ami akár a művészek legnagyobb rémálma is lehet.
1: Ezek közül a Midjourney a leghatékonyabb. Képes arra, hogy az általunk leírt szövegeket teljesen emberi hatású festményé alakítsa, ez az úgynevezett promptírás. Ezek a mesterséges intelligencia által alkotott festmények félelmetesen hitelesek, és az ember meg nem tudná mondani, hogy nem kézzel alkották azokat. Ha valaki egy könyvnek a táj leírását, vagy egy mesebeli szörny leírását lefuttatja, akkor megkaphatja a tökéletes részletes ábrázolást. A programnak ez a képessége veszélyes lett azokra a grafikusokra nézve, akik könyvek borítóját, filmek koncepciós rajzait és társasjátékok illusztrációját csinálják, hiszen ezen művek készítője minek fizetne rengeteg pénzt a grafikusnak, ha saját maguk pár sor bepötyögésével megkaphatják az alkotást.
0: A generatív művészet először a 60-as években jelent meg, Harold Cohen brit művésznek hála, a technika fejlődésével pedig egyre jobb eredményeket ért el. A műfaj úttörői George Nies és Frieder Nék voltak, a két német szakember a digitális képalkotás úttörői közé tartozott, ők egymástól függetlenül kezdtek el olyan programokkal kísérletezni, amelyek művészeti céllal alkotnak képeket.
1: A szoftver már említett tulajdonságai, bár nem hangzanak túl pozitívnak, ennek ellenére a művészek akár alkotótársként is tekinthetnek erre a programra. Míg a program egy átlagos használója betelhet azzal, hogy egy mesterművet sikerül alkotnia, addig egy koncepciós művész a végletekig finomíthat egy AI generált képet, hiszen szerencsére még abban a helyzetben vagyunk, hogy mi irányítjuk a gépet, és nem a gép minket.
0: A mesterséges intelligencia által gyártott képek felhasználása inkább a kisebb cégeknek lesz idő és pénzspórolás, mivel az USA álláspontja szerint a nem ember által alkotott képeket nem lehet levédetni, így a nagy multicégeknek nem éri majd meg az ilyen képekkel való reklámozás vagy logóalkotás, mert bárki felhasználhatja azokat.
1: Felvetődik az a kérdés is, hogy egy AI festmény megalkotása kinek az érdeme, az emberé vagy a mesterséges intelligenciájé. Ha sikerül alkotnod egy sikeres festményt, az a tiéd, vagy a szoftver aktuális platformjának tulajdona. Ezek és még sok más megválaszolatlan kérdés vetődik fel az AI art jövőjével kapcsolatban.
2: Minden este 6-tól 10-ig.
3: Hello.
2: A Táskarádió esti showja. 97.5 Táskarádió.
3: Te is beleférsz.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. Nagyon értetetlen magyar faxnis szavak. Nagyon sok érthetetlen magyar szavunk van, de ki beszél manapság így? Vigyázz, ő egy faxnis riffentyű, nagyon brajgesz vagyok tőle. Az áruja Kylie és még düddő is, mindjárt adok neki egy maflás nem röstellem. A legtöbb ember ilyenkor csak néz, és aztán megkérdezi, oké, a maflás még értem, de milyen csengető bégelt akarsz te venni? Pedig semmi köze sem a csengetőhöz, sem a bégelhez. Ez az érthetetlen mondat így szól normálisabb szavakkal. Vigyázz, ő egy hóbortos szélhámos, nagyon dühös vagyok tőle, az árulja hamis és még együgyű is, mindjárt adok neki egy pofon, nem szégyellem. Ha így sem érted, nézd rá egy szinoníma szótára.
1: A következő, amikor megkérdezik, hogy mi a hepped. Az ember meg csak áll és néz, hogy nem repeleg, már ha ez volt a kérdés. Ha esetleg az, hogy írok egy csekket a hekre, akkor azzal sem foglalkozok. Szerencsétlen kérdező ember meg csak állott és elmakok egy nem kérek csekket, de heket igen védekezést. A kérdés eredetileg azt jelenti, mi a hobbid, mi iránt érdeklődsz. Persze a hek jobban hangzik.
0: Na és amikor a hogy vagy kérdésedre ezzel felel. Jaj, én csak kambélázok, de bagatell az egész. Na, ilyenkor szegény kapna pár fura pillantást. Talán még te is visszakérdeznél, hogy mi van? Igazán érdekesen van megfogalmazva, pedig csak ennyit jelent. Ja, én csak céltalanul lézengek, de semmiség az egész. Gondoltad volna?
1: Elagyobb ugyállak, te teszed osza. Na, ilyenkor jobb futni, ugyanis ez azt jelenti, hogy megverlek, te síkagyú. Ki tudja, talán mindjárt utána dered a vasvillával. A dunsztom sincs róla, azt jelenti, gőzöm sincs, a nem nagy kunst pedig azt, hogy nem nagy dolog. Y'all ready?

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Hajnal Norton és Varga Villő. Amit eddig nem tudtál a középsuliról. Kulisszatitkok a sorozatról és a forgatásokról.
1: A középsuli sorozat 2015. áprilisában indult. Több mint 7 éve gyártja két hetente a legújabb, izgalmas részeket. Hirtelen lett felkapott és eléggé népszerű téni sorozat.
0: Többek között Dancsó Péter által készített videója miatt lett nagyon ismert. Vannak olyan részek, melyek elérik a 3-3,5 milliós nézettséget is.
1: Egy elég érdekes osztállyal indult, és ez a sorozat izgalmas, váratlan események tömkelegét hordozza magában. 7 éve kitartóan fut a YouTube-on, immáron ez új osztállyal.
0: Nincsenek teljesen megírt forgatókönyvek, mint amikor elindult. Ott az adott helyzetben improvizálunk. Vannak adott szituációk, amit kedvünk szerint alkothatunk meg és játszhatunk el.
1: A forgatások havonta 1-2 vannak egész nap különböző helyeken. Olyan fiatalok játszanak benne, akik suliba járnak vagy dolgoznak és érdekli őket a színészet. Mindig változatosak a szereplők, a helyszínek és a történések is.
0: A forgatások úgy zajlanak, hogy oda megyünk az előre megbeszélt időpontban a helyszínre. Utána felmérjük a terepet, átbeszéljük az aznapot, hogy mik fognak történni.
1: Van egy előre megírt diszpó, amiben az van, hogy hány jelenet lesz és kik között. Volt már ugrálóparkban, paintball pályán, lovardában és egyéb extrém helyeken is forgatás.
0: A középsuli mellett fut a YouTube híradó, melyet 5 évvel ezelőtt indítottak el a szereplők. Általában itt két régi középsulis összeszedi, majd elmeséli a YouTube-on történt izgalmas eseményeket.
1: Van egy harmadik ága is ennek, mégpedig az interjúk. A középsuli főszerkesztője sok riportot készített már, például Szabi Estel, Ellett Juniorral és még sok más ismert emberrel. Ezek a videók megtalálhatók a középsuli YouTube csatornáján.
0: Évekkel ezelőtt nagyon nagy sikere volt a középsuli közönség találkozóinak és webshopjának. Ezek a közeljövőben is lesznek, ahogyan még jó sokáig a középsuli sorozat is. Neked volt kedvenc részed?
1: Ha volt, írd meg nekünk Facebookon.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsal az arcomra.
4: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
2: Ez a Táska Rádió.
5: Te is beleférsz.

0: 97.1 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Garai Nazira és Eihammer Karina.
1: A mai adásban egy érdekességet hoztunk el nektek. Németországban mosóbenyék törnek be a házakba, hogy sört lopjanak.
0: Bár a mosómedve nem őshonos állat Németországban, kevesebb mint egy évszázad alatt több százezerre nőtt a populációjuk az országban.
1: A The Telegraph szerint sorozatban törnek be nyaralókba és otthonokba a mosómedvék. Az állatok nem csak jelentős mértékű anyagi károkat okoznak, de nem egyszer megölték a kistestű házi kedvenceket és sört loptak.
0: A városi parkokban rendetlenkednek, felveszik az eldobott sörös üvegeket, hogy megjássák a benne maradt pár kortnyi alkoholt.
1: Hallottál már hasonló esetről korábban is?
0: Igen, már nem ez az első alkalom, hogy itt a mosómedvék borzolják a kedélyeket. 2019-ben egy láthatóan részeg mosómedve botorkált az erfurti karácsonyi vásáron. Az állat a csészékben hagyott maradék forralt borokat itta ki, majd eszméletét vesztette.
1: Egy törpetacskó 500 napot élt túl az ausztrál vadonban egyedül.
0: Valerie a törpetacskó 2023-ban veszette Ausztráliában a Kenguru-szigeten. A gazdai napokig keresték, de nem találták. Végül haza kellett menniük. Azt hitték, örökre elveszett.
1: De 500 nap után újra felbukkant. Egy homályos foton valaki észrevett valamit. Egy apró fekete foltot egy mezőn, ami hasonlított Valerire. Elkezdődött az új keresés, ami végül sikerrel zárult. Valerie túlélte a vadont, és még hízott is.
0: Mostanra igazi sztár lett Ausztráliában. Valerie ma már egy kutya márka nagykövete, róla készült dokumentumfilm ment le a tévében, megírták a történetét könyvben, és még egy sörtfajtát is elneveztek róla.
1: Valerie ma már VIP rendezvényeken jelenik meg, a bevételek egy részét pedig jótékonyságra fordítják.
0: Te mit tennél, ha a kutyád 500 nap után előkerülne? Írd meg nekünk Instán!
2: Ez a Táskarádió esti sója. Hello! 97.5 Táskarádió.

0: 22 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Nagyobb a tejútrendszer, mint eddig gondoltuk. Két hét alatt 31 új állatfajt fedeztek fel az Atlanti-óceánban. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz, az algoritmus az állatokról készült fotók a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között a kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. Jóval távolabbra nyúlhatnak el a tejútrendszer spirálkarjai, mint azt korábban gondoltuk, derült ki a NASA közleményéből. A szakértők a Chandra űrtávcső és az XMM Newton műhold megfigyelései alapján meghatározták a spirálkarokban található porfelhők távolságát gamma kitörések körül megjelenő gyűrűk vizsgálatával. A eredményeik alapján ideje lehet újra gondolnunk galaxisunk szerkezetéről alkotott elképzeléseinket. A gamma kitörések az univerzum legfényesebb fényjelenségei közé tartoznak, és nagy tömegű csillagok össze omlásakor vagy neutron csillagok összeolvadásakor keletkeznek. A Földtől rendkívül messze, bőven galaxisunk határain túl találhatók, de fényük visszaverődik spirálkarokban található porfelhőkről. Ezzel a röntgentartományban érzékelhető gyűrűket hoznak létre. A gyűrűk átmérője alapján meghatározható a porfelhők távolsága bolygónktól. Minél nagyobb egy gyűrű, annál közelebb van hozzánk a létrejöttében szerepet játszó porfelhő. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított a Schmidt Oceans kutató expedíció. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részében, Brazília partjaitól nem messze fedezték fel, derül ki a szervezet közleményéből. Az újonnan leírt állatfajok között szerepelnek felemáslábú rákok, medúzák, farkaszsákállatok, férgek, valamint rizariák. Utóbbiak olyan egysejtűek, amelyek hatalmas, akár 1 cm-t is elérő méretük miatt szabad szemmel láthatóak. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait az ELTE Régész Tudományi Intézet kutatói Nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyalese is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult és gyorsan elterjedt Magyarországon. A prépostság létezéséről régóta tudtak, helyét azonban korábban nem ismerték. Történeti források, terepbejárások és műszeres vizsgálatok alapján a régészek a Nagykökényes mai templomától nyugatra fekvő temető és gyümölcsös területére tették az épület lehetséges lelőhelyét. A feltárást 2026. áprilisában kezdték meg. A rendőrség a korábbi évek bevált gyakorlatát követve idén szeptemberben is komplex közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési intézkedés csomaggal készült a 2026-27-es tanévkezdésre. Mivel a nyári szünet után a gyerekeknek és a járművezetőknek is vissza kell rázódniuk a tanév közlekedési rendjébe, kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák környékére.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A svéd élvonalban szereplő IK Sirius hivatalosan is bejelentette Vancsa Zolán szerződését. A 21 éves szélső a belga Lomeleskától került a svéd csapathoz, és a megállapodás értelmében 2031 nyaráig kötelezte el magát az új klubjához. Vancsa az MTK Budapest Akadémiáján nevelkedett, majd a magyar élvonalban 16 évesen mutatkozott be. 2022-ben Belgiumba igazolt, ahol a 93 mérkőzésen 19 gólt és 7 gólpasszt jegyzett.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható. A szél enyhe lesz, napközben 31 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: kapod ügyet, akkor mit Ozzy Osbourne? Szerinted miért kapod reggelente, hogy
1: Rozi Osbourne? Ha tükör előtt Van Gogh festői művelet, ha jönne még Van Gogh, levágna mindkét füledet.
0: Arckönyveden annyitok épp egy váltáska, már hiszem, hogy vas jelelem első látásra.

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Az állatok új lenyomatát olvassa egy új magyar algoritmus. Nagyobb a tejútrendszer, mint eddig gondoltuk. Két hét alatt 31 új állatfajt fedeztek fel az Atlanti-óceánban. A mikrofonnál Arany Szabó Irén. A természetvédelemben és a vadbiológiai kutatásokban egyre fontosabbá válik a fajokon belül az egyes példányok megkülönböztetése, egyedi beazonosítása. Ebben segít egy magyar fejlesztésű eszköz, az algoritmus az állatokról készült fotók, a képeken látható mintázatok alapján elképesztő gyorsasággal és pontossággal ismeri fel az egyedeket, messze felülmúlva az emberek képességeit. A technikát hamarosan bevethetik többek között a kenyai zebrák tanulmányozására, de akár magyarországi fajok esetében is alkalmazhatják. Jóval távolabbra nyúlhatnak el a tejútrendszer spirálkarjai, mint azt korábban gondoltuk, derült ki a NASA közleményéből. A szakértők a Chandra űrtávcső és az XMM Newton műhold megfigyelései alapján meghatározták a spirálkarokban található porfelhők távolságát gamma kitörések körül megjelenő gyűrűk vizsgálatával. Eredményeik alapján ideje lehet újra gondolnunk galaxisunk szerkezetéről alkotott elképzeléseinket. A gamma kitörések az univerzum legfényesebb fényjelenségei közé tartoznak, és nagy tömegű csillagok összeomlásakor vagy neutroncsillagok összeolvadásakor keletkeznek. A Földtől rendkívül messze, bőven galaxisunk határain túl találhatók, de fényük visszaverődik spirálkarokban található porfelhőkről. Ezzel a röntgentartományban érzékelhető gyűrűket hoznak létre. A gyűrűk átmérője alapján meghatározható a porfelhők távolsága bolygónktól. Minél nagyobb egy gyűrű, annál közelebb van hozzánk a létrejöttében szerepet játszó porfelhő. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított a Schmidt Oceans kutatóexpedíció. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részében, Brazília partjaitól nem messze fedezték fel, derül ki a szervezet közleményéből. Az újonnan leírt állatfajok között szerepelnek felemáslábú rákok, medúzák, farkaszsákállatok, férgek, valamint rizariák. Utóbbiak olyan egysejtűek, amelyek hatalmas, akár 1 cm-t is elérő méretük miatt szabad szemmel láthatóak. Megtalálták a középkori premontrei prépostság nyomait az ELTE Régész Tudományi Intézet kutatói Nagykökényesen. Az intézmény beszámolója szerint a feltárás alkalmával azonosították a mintegy 900 éves épület falait, valamint számos tárgyalese is rábukkantak. A premontrei rend a 12. század elején Franciaországból indult és gyorsan elterjedt Magyarországon. A prépostság létezéséről régóta tudtak, helyét azonban korábban nem ismerték. Történeti források, terepbejárások és műszeres vizsgálatok alapján a régészek a Nagykökényes mai templomától nyugatra fekvő temető és gyümölcsös területére tették az épület lehetséges lelőhelyét. A feltárás 2026. áprilisában kezdték meg. A rendőrség a korábbi évek bevált gyakorlatát követve idén szeptemberben is komplex közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési intézkedés csomaggal készült a 2026-27-es tanévkezdésre. Mivel a nyári szünet után a gyerekeknek és a járművezetőknek is vissza kell rázódniuk a tanév közlekedési rendjébe, kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák környékére.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: A svéd élvonalban szereplő IK Sirius hivatalosan is bejelentette Vancsa Zolán szerződését. A 21 éves szélső a belga Lommel SK-tól került a svéd csapathoz, és a megállapodás értelmében 2031 nyaráig kötelezte el magát az új klubjához. Vancsa az MTK Budapest Akadémiáján nevelkedett, majd a magyar élvonalban 16 évesen mutatkozott be. 2022-ben Belgiumba igazolt, ahol a 93 mérkőzésen 19 gólt és 7 gólpasszt jegyzett.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Holnap felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható. A szél enyhe lesz, napközben 31 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táskarádióban.
1: Halott pénz MVM Domban búcsúztatja az évet. Lába kelt 50 ezer doboz sörnek Kaliforniában. A könyv egy státuszszimbólum. A mikrofonnál Sarf Janka. Halott pénz MVM Domban búcsúztatja az évet. A többszörös fonogram díjas zenekar a Puskás Aréna, 3 teltházas sportaréna és 14 teltházas Budapest Park után december 29-én első alkalommal lép fel az MVM Domban. A 2004-ben Marsalkó Dávid szóló projektjeként alakult Halott pénz. Az elmúlt több mint 20 évben olyan dalokkal vált az ország egyik legnépszerűbb zenekarává, mint a Valami van a levegőben, a Darabokra törted a szívem, a Feneked a gyengém, vagy az Amikor feladnád. A slágerek sorra idén tavasszal a gyerekekkel gazdagodott, a dalhoz készült klipet eddig 4,5 millióan látták. A szám rövid idő alatt igazi koncertkedvencé vált. A Halott pénz zsinórban 14-szer adott teltházas koncertet a Budapest Parkban, 3-szor töltötte meg a Pap László Budapest Sportarénát, 20. születésnapját pedig a Puskás Arénában ünnepelte. A csapat a 2026-ot európai turnéval indította, majd májusban a Budapest Parkban ünnepelte Ülni, Örülni, Megőrülni című lemeze 10. születésnapját. A Halott pénz nyáron a legnagyobb hazai fesztiválokon játszott, és teltházas koncertet adott a Plázson és a Gyárkertben is. 50 ezer doboz sört loptak el egy elosztóközpontból az Egyesült Államokban, Kaliforniában. A megkárosított cég ultimátumot adott a tolvajoknak. A feltételezett tettesek egy Montclairben működő elosztóközpontból vihették el a szállítmányt, összesen 50 ezer dobozt, mintegy 70 ezer dollárt, ami összesen 22 millió forintnak megfelelő értékben áll a megkárosított cég hétvégén kiadott közleményében. A valószínűsíthető bűncselekményre csak akkor derült fény, amikor az elosztóközpontból augusztus 17-én útnak indított szállítmányok nem érték el a rendeltetési helyüket. A rendőrség közölte, hogy az egyik szállítmány 45 ezer dollár értékben az arizóniai Tucson felé indult útnak az délelőtti órákban, majd egy órával később egy alvállalkozóként bemutatkozó szállító hamis papírokkal elvitt további 25 ezer dollárnyi italt. A könyv már nem csupán hobbi, hanem a nyilvános megjelenés része és a kifinomult ízlés egyik szimbóluma is. Az olvasás egyre inkább divatos trendé válik, amelyet luxusmárkák, hírességek és a közösségi média is erősít, írja The Guardian. A divatvilág óriása, a Dior, a közelmúltban új változatokkal bővítette ikonikus buktót táskáját. A modelleken olyan klasszikusok borítói jelennek meg, mint James Joyce, a Ulysses és Bram Stoker Dracula című regénye. A Coach az évelején a Penguin kiadóval együttműködésben miniatűr táskákra akasztható könyvfüggőket dobott piacra, amelyek valójában teljes értékű olvasható kiadásai olyan műveknek, mint Jane Austen Értelem és érzelem című regénye. A Miu Miu és a Chanel szintén saját irodalmi klubokat és találkozókat szervez. A rendőrség a korábbi évek bevált gyakorlatát követve idén szeptemberben is komplex közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési intézkedéscsomaggal készült a 2026-27-es tanévkezdésre. Mivel a nyári szünet után a gyermekeknek és a járművezetőknek is vissza kell rázódniuk a tanév közlekedési rendjébe, kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák környékére. Szeptemberben a reggeli becsengetés előtti és a délutáni hazameneteli időszakban a rendőrség az Országos Polgárőrszövetséggel együttműködve kiemelt jelenlétet biztosít a frekventált helyen lévő általános iskolák környékén.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Lionel Messi bejelentette, hogy visszavonul az argentin válogatottól. Ez már a második ilyen bejelentés Messitől, de a 10 évvel ezelőttivel ellentétben ez már minden bizonnyal végleges. Az argentinok ikonja többek között egy a közösségi médiába feltöltött érzelmes videó összeállítással búcsúzott a válogatott focitól.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható. A szél enyhe lesz. Napközben 31 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Pál Péter és Bognár Lilla. Tudtátok, hogy a McDonald'snak van egy saját egyeteme?
1: 1961-ben a McDonald's létrehozott egy globális tréningközpontot az alkalmazottai továbbképzésére Chicago egyik külvárosában, Oak Brookban. Ez a nagyobb multicégek körében akkor már nem számított újdonságnak, a General Electric és a General Motors már a 30-as évek óta saját iskolákban képezte az alkalmazottait. A Mackey azzal húzott nagyot, hogy a saját belső iskoláját kinevezte Hamburger Egyetemnek, és az összes külsőségét az amerikai egyetemek stílusához igazította. A képzés végén rendes diplomát kapnak, amin a hamburgerológia mestere cím szerepel.
0: Bár az iskola már 55 éve működik, és azóta kihelyezett szakokat nyitott Európában, Ázsiában és Ausztráliában is, az emberek többsége a mai napig visznek tartja az egyetem létezését, pedig nem az. Évi 5000 diákot képez ki, és a legújabb Sánkájban nyílt szakra nagyobb a túljelentkezés, mint a világ első számú elit egyetemének tartott Harvardra. A Hamburger Egyetemen persze nem krumplisütést és húspagácsa pakolást oktatnak, hanem az étteremvezetőket és a cég leendő középvezetőit tanítják ki itt. Vagyis kőkemény menedzserképzés és üzleti oktatás zajlik.
1: Az oktatás 28 nyelven megy, főállású tanárokkal, előadásokkal, vizsgákkal, pont mint egy igazi egyetemen. Oak Brookban napjainkban 26 nyelven 16 tanár oktat. Az egyetemnek 300 fős előadóterme, 17 osztályterme és természetesen saját konyhai laboratóriuma van. Az egyetem éves költségvetése 400 millió dollár csak az Egyesült Államokban. Ti tudtatok erről az egyetemről? Írjátok meg nekünk Instán vagy Facebookon.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor, Janka és Villányi Kata. Ma az ara papagájról fogunk beszélni. Az ara vagy arara, illetve a valódi aramadarak osztályának papagáj alakúak rendjébe és papagájfélék családjába tartozó nem. Egyes rendszertanászok szerint az újvilági papagájformák, mások szerint a valódi papagájformák alcsaládjába tartozik. A kérdés még eldöntetlen.
1: Előfordulásuk. Amint erre besorulások bizonytalansága is utal, valamennyi faj újvilági kontinensen Közép-Argentínából Mexikóig élnek, és benépesítik az Antillák szigeteit is. A szigeti fajok legtöbbje azonban mára kipusztult. Testhosszuk egyaránt mintegy 80 cm. Farkuk hosszú, legtarkább és éppen ezért legismerte papagájok közé tartoznak. Ebből a nemből kerülnek ki a papagáj alakúak egész egyének legnagyobb testű képviselői, a sárga kék ara és arakanga. A fajok többsége a trópusi esőerdő lombkoronájában él, és mint minden papagáj szigorúan növényevő.
0: A sárga kék aráról. Dél-Amerikában számos ország területén honos. Testhossza 75-85 cm. Testtömege 900-1300 g. Nyakának oldala és a hasa olajsárga, homloka és a fejtető egy része zöld, csupasz pofa foltja krémfehér, háta és szárnyának egy része kék, a torka fekete, pofáján vékony, ugyancsak feketén csíkok futnak szét legyező irányban a csőr felől. Fehér pofa foltja izgalmi állapotban kipirosodik. Csőre 6 cm hosszú. A hím és a tojó hasonló kinézetűek. Alföldi és folyómenti erdők, mocsarak, szavannák lakója. Különböző magvakon, gyümölcsökön, bogyókon és rovarokon él. Tavasszal költi ki 2 vagy 4 darab tojásból álló fészek alját. A tojó a költést egyedül végzi. A táplálásban mind a két szülő részt vesz.
1: Leggyakrabban tartott araféle. Magyarországon minden állatkertben, ahol tartanak papagájokat, megtalálható. Magángyűjtők is szívesen tartják. Fogságban viszonylag jól tartható, kielégítően szaporodik. A többi arafajjal ellentétben kereslete fogságban szaporított madarakkal szinte teljesen kielégíthetők. Így befogása alárendelt mértékű.
0: A sárga szárnyú ara, vagy más néven arakanga. Élőhelye Mexikótól Közép-Amerikán át, Kolumbiáig, valamint Perún át Bolíviáig terjed. Hossza 80 vagy 90 cm. Alapszíne skarlátvörös, hátának alsó része és farcsíkja világoskék. Csupasz pofafoltja krémfehér, rajta egészen kicsiny, szőrszerű, vörös színű dísztollacskák ülnek. Vállán sárga őr fúzódik. Szárnya 40 cm hosszú, középső és nagy szárnyfedői, aranysárgák, zöld csúcsi része. Az evezők külső zászlói kékek. Alsó felületük és az alsó szárnyfedők vörösek. A farkfedők halványkékek, farka 51 cm hosszú, felső felülete skarlátvörös, keskeny, kék csúccsal, alsó felülete vörös. Jellegzetességei a szárny, a farcsik és a faroktő ultramarinkék tollai.
1: A jobbára síkvidéki esőerdők és szavannák lakója. Nagy csapatokban él. Különböző magvakkal és gyümölcsökkel táplálkozik. Tavasszal költi ki 2-3 tojásba álló fészek alját, amelyet 28 napig védelmez.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Megoldották Da Vinci 500 éves paradoxonát. A reneszánsz polihisztor Leonardo da Vinci mintegy fél ezer évvel ezelőtt jegyezte fel, hogy a vízben emelkedő buborékok, ha elég nagyok, nem egyenes vonalban, hanem cikcakban vagy spirális pályát követve emelkednek a felszínre. Arra, hogy miért nem a legegyszerűbb, egyenes vonalban mozognak, azóta sem született fizikai magyarázat. Eddig. A sevillai és bristoli egyetem professzorai matematikai úton és modellezéssel találtak magyarázatot a periodikus mozgásra, írta az Amerikai Akadémia folyóirata, a PNAS.
1: A buborékok vízbeli mozgása kulcsfontosságú egy sor természeti jelenség a vegyipar és a környezet szempontjából. Az egyéni buborékok mozgása sokat kutatott elméleti és gyakorlati paradigma. Ezek és a rendelkezésre álló hatalmas számítástechnikai kapacitás ellenére nem tudták összeegyeztetni a deformálható légbuborékokkal kapcsolatos kísérleti tapasztalatokat és a hidrodinamikai egyenletek számtani szimulációit.
0: Az 1 mm-nél kisebb átmérőjű, gömb alakú buborékok egyenes vonalban emelkednek felfelé a vízben, de elméret felett már periodikus mozgást végeznek. A jelenségben egy sor erő játszik közre a folyadék viszkozitásától a felületi feszültségen át a szennyező anyagok hatásáig.
1: Változó az ellenállás. A professzorok a folyadékok mozgását leíró Navier-Stokes egyenletek segítségével meghatározták, hogy a mozgás akkor jelenik meg, amikor a buborék gömbsugara meghaladja 0,926 mm-t. Az ennél nagyobb buborékok már deformálódni kezdenek a mozgás hatására. A görbület minimális változása ahhoz vezet, hogy a buborék gyorsulni kezd, de emiatt a felette és alatta mozgó folyadékok sebessége eltér, amitől viszont lassulni kezd és visszatér a kezdeti állapotába. Ez az egyensúlyhiány végeredményben ciklikus mozgásra kényszeríti a buborékot.
0: Herada és Eggers eredményét nem csak a szimulációk igazolták, de az általuk megállapított buborékméret és az 1990-es években ultratiszta vízzel végzett kísérletek mérései is csak 2%-os eltéréssel fedték egymást.
1: A tudósok nem csak a Leonardo által felfedezett rejtét fejtették meg azzal, hogy leírták a buborékok deformációjának és gyorsulásának összefüggését, hanem új utat is nyitottak, például a szirált és gázhalmaz állapot közötti szennyező anyagok viselkedésének megismeréséhez.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Vas Eszti és Czajner Atina. Elhoztunk neked 5 tipikus hibát, amit sok fiú elkövet az első randin.
1: Első a megjelenés. Nem kell díszmagyarban megjelenni, de nagyon fontos azért, hogy mit veszel fel az első randira, hiszen ez az első benyomás, amit egy lány kap rólad. Fontos az, hogy ápoltan nézzél ki, legyen levágva a körmöd, jól nézzen ki a frizurád, és a ruhaválasztás is nagyon-nagyon meghatározó. Fontos az, hogy ne szakadt cuccban jelenjél meg, a legjobb, amivel nem lőhetsz mellé, az a farmer nadrág és inkombinációja.
0: Második tipikus hiba, hogyha nincs egyensúlyban a beszélgetés. Ezt úgy értjük, hogy a fiú vagy túl sokat kérdez a lányról, vagy önmagáról beszél túl sokat, és ez egyik sem jó, törekedni kell az arany középútra, mivel nagyon szeretnénk mi is megismerni titeket, fiúk, viszont hogyha túl sokat meséltek magatokról, akkor nagyon beképzeltnek tűnhettek, és ez nem jó első benyomás.
1: Például nálam egyébként ez ilyen tipikus hiba, hogy vagy nem is tudom, hogy hibának nevezzem, de belőlem ki kell húzni a szavakat az első találkozásnál, szóval bárki kérdez valamit, az igen, nem, találon kívül nem tudok többet megszólalni, mert egyszerűen nem tudom, gyomorgörcsöm van, vagy nem tudom, de én mindig olyan új szituációban, vagy úgy környezetben, és mindig ez a külső megfigyelő vagyok, és akkor utána bontakozik ki a személyiségem, aztán később ezt sokan megbánják, de nem tudok ellene mit tenni. Szóval nekem inkább egy ilyen pasi kell az első randin, aki sokat beszél magáról, vagy legalábbis megtöri a kínos csendet.
0: De azért szerintem az se jó, hogyha túl sokat beszél magáról, még ilyen esetekben sem, mint amilyen a tiéd, mert akkor úgy érezheted nagyon könnyen, hogy nem érdekled őt, és csak azért van itt, hogy önmagáról beszéljen, nem?
1: Hát igen, ez is előfordulhat.
0: Ha elfogadsz tőlem egy tanácsot, én azt mondom, hogy próbáld ki a dupla randit, mivel hogy így sokkal egyszerűbb beszélgetni, és talán nem feszengsz annyira, hogyha mondjuk a barátnőddel mész, vagy egy jó barátoddal együtt randizni.
1: Köszi a tippet, majd megfogadom. És jön a következő pont, amire nagyon oda kell figyelni. Mindig a lánynak kell programot választani. Mi lányok azért szeretjük, hogyha van bennetek némi kreativitás és céltudatosság. Ha mindenben ránk támaszkodnak, az unalmas. Ezért tanácsoljuk nektek, hogy javasoljatok programokat, és akkor majd a lány eldönti, hogy hát most inkább moziba menjünk, vagy csak üljünk be egy kávéra, szóval legyen sok lehetőség a tarsolyotokban.
0: Negyedik tippünk, hogy ne apuci kocsijával akarj minket lenyűgözni. A normális lányokat szerintem egyáltalán nem fogja érdekelni az, hogy mennyi pénzed van, főleg, hogyha nem is te keresed, hanem apukád vagy anyukád, és így egy felszínes kisfiúnak tűnhetsz akár a szemükben, ez pedig nem valami pozitív dolog.
1: És egyébként is, ha a csaj csak a kocsid érdekli, az nem jó választás. És végül az utolsó hiba az, hogy túlságosan nyomul, vagy éppen, hogy egyáltalán nem kezdeményez a srác. Itt is az arany középutat tudjuk javasolni, hiszen az sem jó, hogyha nem lehet levakarni, és az sem, hogyha nem teszi meg az első lépéseket a srác. Mindkét eset úgy hathat, mintha félnél tőle. A lányok a magabiztos fiúkat szeretik, akik védelmezik őket.
0: Egyébként egy extra tippünk is van nektek, fiúk. Kössétek fel alaposan a gatyátokat, mert velünk nőkkel nem lesz egyszerű dolgotok semmiképpen sem.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Hedrik Mira és Varga Villővirág. Az edzés fontossága az aerob és az anaerob mozgásforma.
1: Mozogni nem csak azért kell, hogy jól néz ki, hanem azért is, hogy egészséges maradj. A mozgás az egyik legmegfelelőbb módszer a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére, a kondi fejlesztésére, a testzsír százalék csökkentésére. Két fajtája van, az aerob és az anaerob edzés.
0: Mindkettő energiatermelő anyagcsere folyamat. A mozgás erőkifejtése határozza meg az adott edzés tartományát. Bizonyos edzéseket tarthatunk csak aerob, vagy aerob és anaerob fázisok váltakozásával. Légzésünk alapján is meg lehet állapítani, hogy a kettő közül melyik edzésformát folytatjuk éppen.
1: Az aerob edzéshez szükséges energia nagy mennyiségű oxigén felhasználással történik. A szervezet az oxigén segítségével égeti el a rendelkezésre álló zsírokat és szénhidrátokat. Így biztosít elegendő energiát az izmok számára. Kis erőkifejtést igénylő mozgás esetén lép fel az aerob folyamat. Ilyenek például az aerobik, kocogás, hegymászás, úszás vagy a biciklizés. Növeli a kitartást, az állóképességet, és általában nincs lihegés vagy kifulladás.
0: Akkor beszélünk anaerob mozgásról, ha edzés közben nem jut bőséges oxigén a szervezetbe. Magas intenzitása miatt rövid ideig tartható fent. Intenzív erőkifejtés közben játszódik le. Ez általában lihegést vagy kifulladást eredményez. Ilyen például a sprint, a súlyzózás és az izomerősítő gyakorlatok. Növeli a teljesítményt és az izomlázat. Na de miért is fontos a mozgás?
1: Egy 2010-es ajánlás szerint a 17 éven alattiaknak minimum napi 60 perc testmozgásra van szüksége. A 18 és 64 év közöttieknek viszont már 150 perc mozgást, vagy legalább heti 75 perc futás igénylene a szervezete.
0: A testmozgás a szívet is megdolgoztatja, növeli a jó koleszterin szintet, javítja az inzulinérzékenységet, hatásos az inzulinrezisztencia kialakulása ellen, javítja a kognitív funkciókat, csökkenti a stroke kialakulásának kockázatát, növeli a szervezet oxigén felhasználásának hatékonyságát.
1: Churchill álláspontja egészen más volt, hiszen azt mondta, a hosszú élet titka a mozgásszegény életmód, a whisky és a szivar.
0: Szerinte Churchillnek igaza volt, vagy fontos az állandó mozgás és sportolás? Válaszodat írd meg nekünk.
2: 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Varga Sagát Csaba, Rónai Kitti, Györösi Antónia és Töreki Léna. Talán sosem repültél, de ha mégis, majdnem biztos, hogy nem beszéltél még pilótával.
1: Ezt a nem mindennapi foglalkozást ismerheted meg most. Füri Viktor első tiszttel beszélgetünk.
0: Miért döntöttél úgy, hogy pilóta leszel?
2: Ez valahogy így, amikor a gimnáziumba kerültem, akkor kattant be ez a pilótásdíj repülős dolog. Sokan ismerőseim közül szimulátorra játszottak otthon számítógépen, és ennek volt egy ilyen külön faja, amit egyébként pont itt a suliban javasolt az igazgató, akkor a Lovranics József. Úgy nézett ki, hogy mindenki otthon repült a kis számítógépén a repülési szimulátorra, ezt így továbbfejlesztve, ezt egy online közösségi térben csináltuk. Tehát gyakorlatilag teljesen ugyanúgy nézett ki, mint amit most a valóságban csinálunk, csak ott annyi volt, hogy mindenki otthon ült a számítógép előtt, és ugyanúgy volt, aki irányított, és volt, aki repült, és nekem ez ott így becsípődött valahogy ez a repülés dolog, és én ezt akkor kitaláltam, hogy én ezt szeretném, és akkor utána úgy alakítottam a kis életemet, hogy sikerült is, szerencsére.
1: Milyen volt az első repülésed?
2: Nekem az első repülésem az 14-13 éves volt, amikor volt, és akkor édesapámmal mentünk Japánba egy üzleti útra, és nagyon érdekes egyébként, mert mindig a kollégáimnak szoktam mesélni, amikor Párizsban gurulunk el a terminálok mellett, hogy átszállással mentünk Japánba, és Párizsban volt az átszállás, és az egyik terminál végén van egy ilyen nagy ablak, és előtte megy el a guruló út, és a guruló útról, vagy az ablakból néztem a repülőket, ahogy mennek el a guruló úton, és most mindig, amikor elmegyünk a terminál mellett, akkor szoktam erre így visszaemlékezni, hogy én is ott álltam annó ilyen kis 13 éves fejjel, és néztem a repcsiket.
0: Volt példaképed?
2: Nekem a Lindbergh az, aki egy kicsit ilyen példaképem, ugye ő volt az első, aki átrepült az Atlanti-óceánt leszállás nélkül a Spirit of St. Louis-val. Egy kicsit őt tekintem úgy példaképnek, de ő is inkább egy ilyen pionírja volt ennek az egésznek.
1: Hány országban jártál eddig?
2: Igazából a jelenlegi munkám mellett legfőképpen Európában belül dolgozunk. Tehát Európában én úgy gondolom, hogy nem volt olyan ország, ahol nem lettem volna, talán Svédország az, ami kimaradt.
1: Miért a nagyobb repülőgépek mellett döntöttél?
2: Igazából engem a kisgépes világ is nagyon érdekel, illetve a mai napig nagyon mozgat, és szeretnék benne maradni. Nyilván az egy kicsit költségesebb dolog. Általában az úgy néz ki, hogy mindenki kisgépen kezdi, azokon csináljuk meg az alapképzéseket, és akkor úgy megyünk följebb egyre nagyobb és nagyobb repülőre, illetve hát ki hol találja meg a helyét, vagy a végső számítását, és én a mai napig szeretek kis repülővel repülni, és nagyon szívesen csinálom.
0: Milyen repülőket vezettél eddig?
2: Én egy SF-25-ös Falcon kezdtem, az egy motoros vitorlázó repülőgép, és akkor onnan Cessna 152-es, 172-es, 182-esre repültem. Ezt követően a két motoros típusom az egy Piper Seneca volt, valamint én a nagygépes karrieremet azt egy Boeing 737-esen kezdtem, és akkor már 3 éve pedig egy másik cégnél dolgozom 757-esen.
1: Van korhatára a pilótaságnak?
2: A legelső szakszolgálati engedélyt az 16 éves kor alatt nem lehet elkezdeni rá a képzést. Ugye 17 éves korban lehet megkapni, tehát ez végülis hasonlít az autójogosítvány megszerzéséhez. A nagygépes kereskedelmi pilóta, az, ha jól tudom, akkor az 21 éves kor alatt nem lehet senki, és ez 65 éves korig lehet csinálni a kereskedelmi repülés részét a dolognak.
0: Ki kerülhet be az iskolába, van-e valami feltétele a repülőgépvezetésnek?
2: Igazából én nem repülős iskolában jártam. Magyarországon ugye csak Nyíregyházán van repülős iskola, ahol egyetemi keretek között oktatják a repülést is. Oda nagyon nehéz bekerülni, magas a pontszám. Én nem is pályáztam, hogy oda menjek, amikor végeztem a gimnáziumban. Magán cégeknél lehet képzéseket venni, és akkor gyakorlatilag ilyen egyesével is. Tehát, hogyha valaki mondjuk csak magának szeretne repülni, nem tudom, évente párszor, akkor ugyanúgy kezdi el, mint ahogy én elkezdtem. Ugye ma már vannak ilyen integráltabb képzések is, de ezek a lépcsők, ezek mindenkinél ugyanúgy ugyanazok.

0: 97.5. Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hege Milla és Király Izabella. Rohanó világunkban nincs olyan pillanat, amikor nem hallgatnánk vagy tanulnánk valamit, ezért most hoztunk nektek egy olyan együttest, amit inkább a goth szubkultúra ismer jobban. Ők a Typo Negatív.
1: A Typo Negatív egy amerikai gothic metal, doom metal banda, amelyet 1989-ben a New York-i Brooklynban alapítottak. Tagjai Peter Steele, basszusgitár, ének, Kenny Hickey, gitár, vokál, Josh Silver, billentyűk és Sal Abruscato, dob, akit később Johnny Kelly váltott. Az együttes zenéi a romantika, a depresszió és a halál témáira helyezett lírai hangsúly. A banda platina lemez látta az 1993-as Bloody Kisses-szel, az arany pedig az 1996-os Október Rust-tal, és rajongótábort szerzett Hey Studio album két legjobb válogatás és koncert DVD révén.
0: A Typo Negatív azután alakult, hogy a frontember Peter Steele korábbi zenekara a Carnival feloszlott. Steele gyerekkori barátaival, Sal Abruscatoval, Josh Silverrel és Kenny Hickeyvel új bandát alapított, amelyet eredetileg Repulsionnek neveztek el. A zenekar később Sub-Zero-ra váltotta a nevét, mert már létezett egy másik Repulsion nevű banda, majd egy utolsó alkalommal megváltoztatták és Typo Negatív névre telepedtek. Steele még mindig kötötte a több albumos szerződést, amelyet a Roadrunner Records-zal kötött a Carnivore-ban töltött ideje alatt. Annak ellenére, hogy a banda feloszlott, miután megkapta a Typo Negatív demóját, a Roadrunner úgy döntött, hogy nem hagyja el Steele-t, és a banda 1991-ben leszerződött a lemezkiadóhoz. Nem sokkal az aláírás után kiadták a debütálójukat, a Slow, Deep and Hard-ot.
1: A Bloody Kisses leginkább a magányt és a szívfájdalmat szólította fel. Olyan dalokkal, mint a Too Late Frozen, a Blood and Fire és a Can't Lose You. Az Orgona által vezérelt Set Me on Fire az 1960-as évek garázs rockja, míg a Summer Breeze az 1972-es Seals and Crofts sláger takarja. A Christian Woman és a Black Number One Little Miss Scare All lett a legnépszerűbb szám, miután rádióbarátra szerkesztették őket. Az album verzió 9, illetve 11 percesek voltak.
0: Peter Thomas Ratajszik, azaz Peter Steele 1962. január 4-én született a New York-i Brooklyn állambeli Red Hook-ban katolikus családban. Apja lengyel származású, anyja skót ír felmenőkkel rendelkezett. Brooklyn Bensonhurst és Brighton Beach negyedében nevelkedett. Steele 6 gyermek közül a legfiatalabb volt, 5 idősebb nővére volt. Apja a II. Világháborúban harcolt, majd később egy hajógyárban dolgozott. Steele 12 évesen kezdett gitárleckéket venni, majd 6 hónappal később basszusgitározni kezdett.
1: Bass Steele természetesen balkezes volt, karrierje során jobbkezes basszusgitáron játszott. Ez akkor történt, amikor egyik legkorábbi bandája az Aggression, amelyben Josh Silver is szerepel. Steele balkezes ritmusgitáron játszott. Josh megfenyegette, hogy kirúgja, ha csak nem vált át basszusgitárra. Mivel a balkezes basszusgitár akkoriban túl drágának bizonyult, Steele vett egy jobbkezes basszusgitárt és megtanult játszani rajta.
0: Typo Negatív 6. stúdió albuma a Life is Killing Me eredeti nevén The Dream is Dead a záródal után 2003-ban jelent meg. Ezen az albumon a banda felkapta a hangzás ütemét az iszonyatos lassúságtól. Az olyan dalok, mint a Todd Ship Gods, Above All Things, a We Were Electrocute és az I Don't Wanna Be Me a zenekar klasszikus dallamelemeit közvetítik, bár a dalok hossza sokkal rövidebb volt ezen a kiránduláson. A leghosszabb 7,5 perces How Could She a televíziós műsorokból származó női karakternevek listája. Az album tartalmazza Hedwig and the Angry Inch című musical Angry Inch című dalának humoros borítóját, amely egy borzasztóan rosszul sikerült nem váltási műveletet részletez. Typo Negatív az album megjelenése után elhagyta a Roadrunnert, miután teljesítették a kiadóval kötött szerződésüket.
1: 2010. április 14-én meghalt Peter Steele, frontember és basszusgitáros. Állítólag szívelégtelenség miatt. A haláloka később a diverticulitis által okozott szepszis volt. A következő nyilatkozat Steele-ről április 15-én jelent meg a zenekar hivatalos honlapján. 2010. novemberében a Rock Hard magazinnak adott interjújában Johnny Kelly és Kenny Hickey megerősítette, hogy Steele halála után a Typo Negatív elvált.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ejhan Már Karina és Garai Nazira.
1: Hét étel, ami tönkreteszi az alvásodat, ha lefekvés előtt teszed őket.
0: Brianna Rodriguez, táplálkozási szakértő és személyi edző elárulta a Yahoo-nak, hogy melyek azok az ételek, amelyek akadályozhatják a nyugodt éjszakai pihenést. Először is azt javasolta, hogy rengelizd bőségesen, vacsorára viszont fogyasz könnyebb fogásokat. A nagyobb étkezések ugyanis hosszabb emésztési időt igényelnek.
1: Ha néhány órával lefekvés előtt elkerüled a következő ételeket, jó eséllyel megszabadulsz a szem alatti karikáktól, és végre kipihenten energikusan ébredhetsz, amikor megszólal az ébresztő.
0: Csípős ételek. Az erős fűszerek könnyen gyomorégést és emésztési panaszokat okozhatnak, amelyek fekvő helyzetben csak rosszabbodnak, az álmatlan éjszaka tehát garantált lesz.
1: Ha hajlamos vagy gyomorégésre, inkább a nap korábbi szakaszában fogyaszd a fűszeres fogásokat, amikor még van időd megemészteni őket.
0: Étcsokoládé. Sokan elfelejtik, hogy az étcsokoládé koffein tartalmaz. Bár ez az egészségesebb választás a teljes fehér csokoládéhoz képest, a legjobb, ha néhány órával lefekvés előtt fogyasztjuk el. Az étcsokoládéban lévő koffein akárcsak a kávéban serkentően hat, így gátolja a nyugodt mély alvást.
1: A pizza. A pizza paradicsomos szószt tartalmaz, ami savas és könnyen megterhelheti a gyomrot.
0: Feldolgozott húsok és érlelt sajtok. A felvágottak és az érlelt sajtok alattomos forrásai a tiraminnak. Ez az aminósav fokozza az agyi aktivitást, és egyeseknél túlpörgetettséget idézhet elő. Érdemes ezeket inkább napközben fogyasztani, hogy estére le tudjon lassulni a szervezeted.
1: Kerüljük a magas zsírtartalmú cukros ételeket és nasolnivalókat lefekvés előtt. Ezek az ételek ugyanis összefüggésbe hozhatók a nyugtalan alvással a szakértők szerint. Helyettük válasszunk inkább magas fehérje és alacsony zsírtartalmú vacsorát, ami elősegíti a gyorsabb elalvást és mélyebb pihenést.
0: Citrusfélék. A citrusfélék természetes vízhajtók, így ha közvetlenül lefekvés előtt fogyasztod őket, jó eséllyel többször is fel fogsz ébredni éjszaka, mert el kell menned mosdóba.
1: Vacsorára nasikat, cukros, zsíros és koffeinos ételeket kerüljük, és inkább fehérjedús, könnyebb ételeket válasszunk a jó alvásért. 97.5. All the time.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amint megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig.
3: Egy óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Lotton választanak ki 5000 aligátorvadász Louisianában. Daniel legnagyobb viking kincsét találta meg saját kertjében egy lakos. Előbukkant a semmiből, majd eltűnt egy sziget Kanadában. A mikrofonnál Sarfjanka. 60 év után ismét legalizálták az aligátorvadászatot Louisiana államban, de nem mindenkinek. Több mint fél évszázad után ismét legalizálták az amerikai Louisiana államban az aligátorok vadászatát, írja az IFL Science. A Vadvédelmi és Halászati Minisztérium tájékoztatása szerint azonban nem ragadhat bárki fegyvert, ehelyett lottójátékot indítottak, amely 5000 hobbivadász számára ad lehetőséget, hogy fejenként legfeljebb 2 aligátort ejtsen el. A lépésre azért került sor, mert az állam aligátor populációja a becslések szerint legalább 3 millió egyedre nőtt. Louisiana vízi útjain az 1800-as évek óta vadásznak aligátorokra. Az 1950-es évekre azonban az állatok populációja megtizedelődött, és szigorú korlátozásokat vezettek be. 1962 és 1972 között minden aligátorvadászatot betiltottak, hogy a populáció stabilizálódhasson. Az LDVF ezután is csak szigorúan szabályozott, kereskedelmi célú vadászatot engedélyezett a hús- és bőrkereskedelem céljából. Kertészkedés közben a Dániában valaha talált legnagyobb viking kincsre bukkant egy lakos Revilt községében. A véletlenül felfedezett lelet együttes mintegy 700 ezüsttárgyat foglal magában, amelyek összesen 18,5 kg-ot nyomnak, derül ki az Észak-Jütlani múzeumok közleményéből. Csak néhány órányi kerti munkára számítottam, füvet, köveket és murvát akartam eltávolítani, hogy egy új teraszt építsek, de végül ez lett belőle, nyilatkozta a leletek megtalálója, aki névtelen szeretne maradni. A kincshalom számos ezüstrudat, karkötőt és pénzérmét tartalmaz, valamint egy aprócska, torkalapácsát megformáló tárgyat. Az értékeket egy agyagedénybe helyezve ásta el valaki még a 10. században, feltehetőleg, hogy biztonságban tudja a vagyonát. A szakértők szerint a leletegyüttes jól mutatja, hogy az ezüst fizetőeszközként funkcionált a vikingkorban, és az emberek akkoriban is hajlamosak voltak felhalmozni a pénzüket. Ebben az esetben ráadásul az is megfigyelhető, hogy a tulajdonos nem egyszerűen beleszórta minden kincsét egy edénybe, hanem gondosan súly alapján rendezte el azokat, ezzel érték szerint csoportosítva a tárgyait. A kanadai Sziklás-hegység északi gerincén fekvő Williston víztározó a világ 7. legnagyobbja a maga nemében, 1761 négyzetkilométeres kiterjedésével. A mesterséges tó területe olyan hatalmas, hogy a karbantartásért felelős kormányzati energiaszolgáltató, a BC Hydro nem tudja teljes egészében megfigyelni önkéntes lakossági jelentések és műholdas megfigyelések nélkül. Most pedig úgy tűnik találtak valami igazán izgalmasat a víztározó területén, egy bujkáló szigetet, írja a Gizmodo. A BC Hydro először egy 2026. július 21-i műhold felvételen észlelte a szigetet, amint az áthaladt a Finlay-öblöm, ahol a víztározó három szakasza találkozik. A hozzávetőlegesen 9800 négyzetméteres, vagyis kicsit több, mint egy focipályányi sziget azonban augusztus 5-én eltűnt. Augusztus 12-én aztán egy helyi lakos lefilmezte Williston titokzatos szigetét valahol a víztározó keleti részén. A videós aztán továbbadta a felvételét egy másik helyi lakosnak, aki azt mondta, hogy a szigetet augusztus 30-án is látta.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: A Ferencváros labdarúgó csapata bejelentette Gavriel Kanikovszki távozását. Az izraeli válogatott középpályás 2025 nyarán érkezett a Fradiba, amelyben hamar alapemberré vált. Összesen 55 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 8 gólig jutott, ráadásul fontos része volt az Európa Liga menetelésnek is, amelynek köszönhetően alapszakaszba jutott az FCC. Kanikovszki visszatért a Maccabi Tel Avivhoz, amely már bejelentette az érkezését.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható. A szél enyhe lesz. Napközben 31 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: Hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla, Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. A leghatékonyabb stresszgyilkos az irodai kutya vagy macska.
1: Manapság már egyáltalán nem számít furcsa ötletnek, ha a kedvtelésből tartott háziállatunkat magunkkal visszük az irodába. Mary Jose Anders, az Open University kutatója az állatok és az emberek kapcsolatát tanulmányozta és rámutatott, hogy a munkahelyünkön jelenlévő kis kedvencek hozzájárulhatnak a kortizol szint csökkentéséhez, így talán kevésbé stresszesen élünk meg egy-egy fokozott idegeskedéssel járó munkanapot.
0: Hathatósan csökkentik a kortizol szintet, és ügyesen lejjebb tornázzák ezáltal a stressz szintünket az irodában magunkkal vitt házi kedvencek. Az Open University kutatói azonban nem csak erre a tényre találtak bizonyítékot, hanem azt is elmagyarázták, hogy a kutyásokat mások sokkal barátságosabbnak tekintik, és ezzel a munkai kapcsolataink is jelentősen javulhatnak.
2: A kutatók egy holland vállalatnál végeztek teszteket, és arra jutottak, hogy a korábban vélteknél nagyobb jelentősége van annak, ha egy irodai háziállat fogad reggelente minket az irodában. Ezt a jó érzést csak tovább erősíti az, hogy ezekről a macskákról, kutyákról és más állatokról gondoskodni kell, etetni és itatni őket.
0: Az olyan nagyobb vállalatoknál, mint például a Google, nem szokatlan az, hogy a munkavállalók magukkal viszik a kutyájukat az irodába, de ez a gyakorlat egyre inkább terjed a világban. Manapság az irodai kutya vagy macska tartás már egyáltalán nem számít furcsa ötletnek, és egyre több kutatás erősíti meg ezeknek előnyeit. A Virginia Commonwealth University néhány évvel ezelőtt végzett tanulmánya kimutatta, hogy az emberek kevesebb stresszt élnek meg akkor, amikor egy kutya van a környezetükben.
2: A kutatók a gyár alkalmazottjaitól nyálmintákat vettek, és megvizsgálták, hogy mekkora a kortizol stresszhormon része. Az eredmények azt mutatták, hogy csak azoknak az alkalmazottaknak vált alacsonyabbá a kortizol szintje, akiknek a közelében ott volt egy kutya. Tartós leterheltség a folytonos stressz hatására a mellékvese kimerülhet, és megjelenik az antistressz hormon és a kortizol hiány tünetei.
1: Nyilvánvalóan jót tesz a munkakörnyezetünkben kialakult hangulatnak, ha kutya van az irodában. Nem csak a kortizol szint csökken, amikor egy kutyát simogatunk, hanem egyre több oxitocin hormon termelődik a szervezetünkben, ami nyugodtabb és boldogabb érzetet eredményez. Az is kiderült, hogy egy kutya megkönnyítheti bizonyos helyzetek megoldását is, produktívabb munkavégzésre sarkal, növeli a termelékenységet és motiváltabbá teszi a dolgozókat.
3: 97.5 Táskarádió.
4: Táskarádió.
3: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté.
1: Az állatvilágban rengeteg olyan faj van, amik szuper gyorsak, veszélyesek, óriásiak vagy nagyon kicsik. A hihetetlen képességekkel rendelkező fajok között vannak olyanok is, amik csak szimplán nagyon furcsák és nem túl ismertek. Most ezekről az állatokról fogunk beszélni.
0: Az Atratokoana kígyó egy nagyon különös, szem nélküli kétértű. Feltételezhetően vízi állat, széles lapos fejjel és húsos hátiúszonnyal rendelkezik. Ez a faj Brazíliában él, és ez a legnagyobb tüdő nélküli négy lábú, bár ez nem teljesen igaz, mivel a lábai visszafejlődtek.
1: A kobolt cápa egy nagyon ritka cápafaj. Ez az egyetlen olyan létező állat, ami már több mint 125 millió éve létezik. A kobolt cápák több mint 100 méter mélyen élnek az óceánokban, de az idősebb fajok akár még mélyebben is. Szerencsére emberrel nem táplálkoznak, igazán nem is jönnek elő, és ez kifejezetten megnyugtató, hiszen hatalmas hegyes óra, tűszerű fogai és olykor rózsaszín színe miatt bizarr és félelmetes hatást kelt külseje.
0: A kamerúni horrorbéka kivételesen nem félelmetes kinézete miatt, hanem abszurd védekezési módszere miatt kapta a nevét. Ez a béka képes eltörni a saját csontjait, hogy karmokat csináljon magának. A szőrös és bizarr megjelenésű horrorbéka, más néven farkasember béka, azért töri el a csontjait, hogy aztán azokat a lábujjpárnáiba szúrja, így készítve magának megnyújtható karmokat veszély esetén. Ezt az állatot, melyet gyakran megsütnek és megesznek a helyiek, 13 éve fedezték fel.
1: Kevés olyan emlős van, amelyik olyan furcsán néz ki, mint a veszélyeztetett véznaú jumaki, amely már csak Madagaszkáron él, és meglepő módon közeli rokona az embereknek. A nagy, kikúvadó szemeivel, borzasztóan vékony ujjaival és nagy, bozontos farkával a véznaú jumaki egyedülálló. A denevérekéhez hasonlító fülei lehetővé teszik számára, hogy meghallja a fákban fészkelődő rovarlárvákat, és mivel szereti az édességeket is, főleg a kókusz és a cukornádat, ezért a mezőgazdaságban dolgozóknak nem ő a kedvenc állatuk.
0: Ráncos, rózsaszín bőrű, szörtelen és teljesen vaksivatagi vakontpatkány, vagy csupasz turkáló, mindig is megosztó volt az emberek körében, hiszen a farmerek utálják kártevő életmódját, a tudósoknak viszont hatalmas segítséget nyújtott ez az állat, mivel egy ideig úgy gondolták, hogy ezek az állatok sejtjei képtelenek a mutálódásra, de sajnos ez az elmélet már megbukott. Ezeknek a szörten rágcsálóknak kolóniája föld alatti hangyavárhoz hasonló helyeken él, melyet egy domináns patkány vezet, a királynő, az egyetlen nőstény, amely utódokat szülhet. Mint a méheknél, a csupasz vakont patkánynál is mindenkinek megvan a szerepe a kolóniába, beleértve a dolgozókat, akik az alagutakat ássák és élelmet gyűjtenek.
1: Az újonnan felfedezett jetirák fehér szőrszálai miatt kapta a nevét. A csendes óceán fenekén találtak rá 2006-ban egy mélytengeri búvár expedíció során, és olyan szokatlan, hogy egy új rendszertani családot kellett felállítani neki. A jetirák vak, fehér lábait és ólóit szőr borítja. A felszín alatt 7540 láb mélyen a hidrotermikus áramlatokhoz közel él.
0: Ezek lettek volna hát a legfurcsább állatfajok. Nektek mi volt a legfurcsább állat, amit láttatok? Írjátok meg Facebookon.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, ami szerintem a mai világban az emberek egyik legfőbb problémája. Hogy miért olyan nehéz ma valódi kapcsolatokat építeni? Barátságokat, párkapcsolatot, bármilyen emberi kötődést. Régen ez még természetes volt, ma meg valahogy minden felületessé vált.
1: Igen, mert az életünk nagy része online zajlik. Írunk egymásnak, lájkolgatunk, reagálunk, de közben nem nézzünk a másik szemébe. Nem halljuk a hangját, nem látjuk a gesztusait, csak a képernyőn keresztül kapcsolódunk.
0: És az online világban mindenki jobb színben mutatja magát. Szebb képek, sikeres pillanatok, boldog jelenetek. Olyan, mintha mindenki tökéletes lenne. Ettől pedig az ember elbizonytalanodik. Miért nem vagyok én ilyen?
1: Pont ez történik, összehasonlítjuk magunkat másokkal, csak hogy az online világ nem valóság, olyan embereket láttuk, akik nem léteznek abban a formában, ezért félünk megmutatni a saját hibáinkat, félelmeinket.
0: És emiatt lett tabuvá az őszintesség, ma már ahhoz is bátorság kell, hogy valaki azt mondja, figyelj, fontos vagy nekem, jól érzem magam veled, szeretnék veled több időt tölteni.
1: Sokan inkább játszmáznak, nem írnak vissza, hogy értékesebbnek tűnjenek. Várnak, hogy a másik lépjen előbb. Mintha mindenki félne attól, hogy ha sebezhetőséget mutat, akkor veszít.
0: Pedig pont fordítva van. Az őszinteség vonzó. A sebezhetőség emberré tesz. A kapcsolat pedig attól lesz igazi, hogy két ember meri vállalni önmagát.
1: És talán itt van a lényeg, ma minden gyors. Gyors információ, gyors vásárlás, gyors szórakozás. De a kapcsolat nem gyors. A kapcsolat időt kér, türelmet, figyelmet. És ezt egyre kevesebben adják meg.
0: Ezért tűnnek el a mély beszélgetések. Ezért nehéz barátságot építeni. Mindenki siet, rohan, online van, de közben belül egyre magányosabb.
1: A megoldás viszont egyszerűbb lenne, le kell lassítani. Engedni kell, hogy a kapcsolat kibontakozzon, őszintén, természetesen, nyomás nélkül.
0: És meg kell tanulni kimondani. Fontos vagy, szeretlek, szükségem van rád. Nincs ebben semmi gyengeség, épp ellenkezőleg. Ez az erő.
1: Így van. Megkapcsolni nem gyenge emberek tudnak, hanem azok, akik mernek önmaguk lenni. A világ változik, de egy dolog nem. Az emberi közeltség szükséglete.
0: Ezért kell visszatérnünk a valódi beszélgetésekhez, a személyes találkozásokhoz, a lassú, mély, őszinte kapcsolatokhoz. Ez az egyetlen út, hogy ne érezzük magunkat elveszve egy túl gyors világban.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

teli reggel, szemhét csukódik, pupilla tág, fel a fejem Magyarország, Guten Tag. Élvezd, amíg van mit, mint ez a perc lenne az utolsó. Nem a tó haladsz előre, össze-vissza futkosó, palota vagy piszkosó. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szereste is biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a sur. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira,

neked, ha üres a fejed lesz, mivel megtöltened. Ha nap süti szemedet, mindegy a szereped, a lényeg a szereted. Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz is lehetsz itt még valaki. Ha újnak látszik, ami maradé, de ne gondolkodj túl a dolgokat, mert maradsz valami. Élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt, tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan, az okosítás hiába van, az én világomban alkot vezet, a világtalan. Élvezd, ha rontottál tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, meg érdemled az időt, hogy tartalmasan teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, hisz tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán nyitsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakobinus puttonyszáj.

0: megszagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretet rád mosolyog még ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
2: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
1: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
2: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik ki is kimondani.
1: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
2: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítják magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
1: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
2: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben, a szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
1: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőd. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
2: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
1: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
2: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
1: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
2: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
1: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül.
3: Csak a top slágerek.
4: Hi, I'm Sam Smith.
3: I'm Nicki Minaj.
4: Check it!
3: Éjjel-nappal.

0: 95.5 Táska Rádiót, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivien, Lendvai Martin és Vas Eszter. Lépj ki a komfortzónádból!
1: Az életed során rengeteg gondolat államfut át az agyadon. De mennyit is valósítunk meg ezekből? Sajnos csak a töredékét, ugyanis mindig találunk valami kifogást, hogy most éppen miért nem tudunk vele foglalkozni. Összeszedtük neked a leggyakoribb kifogásokat, és adunk pár személyes tippet, hogyan kerüld el ezeket.
2: Az első a kifogás az idővel. Majd holnap megcsinálom, most túl elfoglalt vagyok, majd legközelebb. Ismerős mondatok, ugye? Legtöbben azért nem kezdünk bele új dolgokba, mert félünk az időtől. Sokkal könnyebb a kanapéról nézni a kedvenc sorozatunkat, mint az edzőteremben izzadni 2 órát. De vajon, amikor nap végén lefekszel, büszke lehetsz magadra?
0: Én egyébként azt szoktam csinálni, hogy lefekvés előtt mindig elmondok 3 olyan dolgot, amit aznap megcsináltam, és azt mondom, hogy na, ez tök jó, hogy nem halasztottam el másnapra. És ugye például itt az edzés hoztuk fel, ami igen, valószínűleg arra lesz mindig a legbüszkébb az ember, de szerintem akár egy jó könyv olvasása, vagy egy érzelmes beszélgetés is lehet olyan hasznos, ami így előre lendít téged, akár a célod eléréséhez is.
2: Hát én pont az az ember vagyok, aki mindent az utolsó pillanatra hagy, és nagyon összecsapom, és utána nagyon megbánom, és mindig megfogadom, hogy jaj, majd változtatok magamon, aztán valahogy soha nem jön össze.
1: A következő kifogás az, hogy rettegsz az ismeretlentől. Előfordul, hogy egy feladatot nem ismersz minden oldaláról. Mik lesznek a buktatói, az előnyei, és úgy összességében hogyan fog ez rád hatni? Nem árulok el ezzel nagy titkot, ha nem próbálod ki, örökké megválaszolatlanok maradnak számodra ezek a kérdések.
0: Az én módszeremhez csupán egy tollra és egy papírlapra van szükséged. Én egy táblázatot szoktam készíteni az év összes hónapjához, és minden hónaphoz 2 rubrika tartozik. Az első rubrikába egy olyan esemény kerül, amit még nem csináltam, a másodikba pedig egy új sportélmény, például elmentem jogázni vagy falat mászni, és ezek mindig egy ilyen új ilyen löketet adtak az adott hónapra, hogy majd következő hónapban ezt csinálom, meg azt csinálom, és így egész évben igazából így megvolt az a pörgés, meg az az új kíváncsiság egy program után, és egész évben kutakodtam. Mi legyen a következő, és igazából így nekem a 2018-as évem egy annyira jó lett, hogy nagyon sok élmények gazdagodtam, új barátaim lettek, és az egész évemet így nagyon feldobta.
1: Hát igazából én nem vagyok ennyire táblázatfüggő, meg az ennyire nagyon komoly rendszerezésem az én műfajom, szóval ha van valami új, amitől úgy igazából félek, vagy nem ismerem azt a dolgot, akkor csak fogom magamat, és azt mondom, hogy na erre elmegyek, és ezt megcsinálom. Tehát nekem nem kell ez a valamilyen plusz, hogy na ezért csináljam meg, hanem én azt mondom, hogy megcsinálom, és akkor én megcsinálom. Aztán ha nem válik be, vagy nem lesz olyan, ami a fogamra való, akkor igazából abba hagyom, vagy nem megyek el még egyszer egy foci edzésre például, vagy box edzésre, vagy igazából bármire, hanem akkor abba hagyom, és ott pont. Kipróbálok, amikor legközelebb van lehetőségem valami újat. És igazából biztos, hogy fog jönni valami olyasmi, amivel lekötöm magam, és az nekem jó lesz.
2: Szerintem a legrosszabb, amikor a külső negatív hatások miatt döntesz máshogy. Ne engedd, hogy a környezetet határozza meg, mit csinálsz. Bizonyíts be nekik, hogy vagy olyan erős, hogy megvalósítsd az álmaidat. Gondold ki magadban, esetleg készíts pro-kontra listát. Indulj el a kiszemelt utadon. Ne aggódj, itt is csak az első lépés nehéz. Mikor már túl vagy az elején, és nem lehet lebeszélni téged semmivel, akkor mondd el a barátaidnak és a családodnak.
3: 95. Táska Rádió.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál, Batta Levente és Szigül Barnabás. Eltűnő félben lévő szakmák és a jövő lehetőségei. Az elmúlt évtizedek során számos iparág és szakma drámai változásokon ment keresztül. Egyre több olyan munkakör tűnik el, vagy átalakul, amely korábban stabil megélhetést biztosított emberek millióinak. A technológiai fejlődés, a globalizáció, valamint a társadalmi és gazdasági átalakulások közvetlen hatással vannak a munkaerőpiacra, és sok olyan szakma van, amely hamarosan teljesen eltűnhet a mindennapokból. De vajon miért és hogyan történnek ezek a változások, és hogyan készülhetünk fel a jövő kihívásaira?
1: Vegyük például a pénztárosok helyzetét. Az élelmiszerboltokban és szupermarketekben egyre nagyobb teret hódítanak az önkiszolgáló kasszák. Néhány évtizeddel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy az emberek maguk vásároljanak, anélkül, hogy pénztárossal találkoznának. Ma azonban az önkiszolgáló rendszer gyorsabbá és kényelmesebbé tette a vásárlást, miközben sok munkahely megszűnt. A pénztárosi munka, amely egykor alapvető volt a kereskedelemben, mostanra egyre inkább háttérbe szorul.
0: Hasonlóan nagy változások érintik a taxisofőrök és buszvezetők szakmáját is. Az önvezető járművek fejlesztése óriási léptekkel halad előre, és sok szakértő szerint egy évtizeden belül elérhetjük azt a pontot, ahol a tömegközlekedési járművek és a taxik emberi vezető nélkül közlekedhetnek. Bár ma még inkább csak a technológiai újdonságok körébe tartoznak ezek a fejlesztések, a jövő autója önmagát vezeti majd, és ez alapjaiban átalakítja a közlekedési szektort. Mi lesz a taxisofőrökkel, buszvezetőkkel, amikor a gépek átveszik az irányítást? Hogyan hat ez a szektorban dolgozókra és a társadalomra?
1: Az építőipar sem mentes a változásoktól. A 3D nyomtatás egyre nagyobb szerepet kap az építőiparban, lehetővé téve, hogy házakat és egyéb épületeket gyorsan és költséghatékonyan állítsanak elő. Ez a technológia nem csak az építési folyamatokat gyorsítja fel, hanem jelentősen csökkenti a fizikai munkaerő iránti keresletet is. Míg korábban hatalmas munkacsapatokra volt szükség egy építkezés lebonyolításához, ma már egyetlen gép képes elvégezni az egykori több tucat ember munkáját.
0: A fodrászat és a szépségipar sem mentes a technológiai újításoktól. Az elmúlt években megjelentek az első hajvágó robotok, amelyek precízen és gyorsan képesek frizurát készíteni. Noha a személyes élmény még mindig nagy vonzó erőt jelent az ügyfelek számára, nem kizárt, hogy a jövőben a technológia tovább fejlődik, és a robotok képesek lesznek teljesen átvenni a fodrászok szerepét.
1: Ezek a példák mind azt mutatják, hogy a technológia, a digitalizáció és az automatizáció alapvetően változtatják meg a munka világát. A kérdés azonban nem csak az, hogy mely szakmák tűnnek el, hanem hogy mik azok az új lehetőségek, amelyek felváltják a hagyományos foglalkozásokat. Ahogy egyes munkakörök eltűnnek, új szakmák jönnek létre, amelyekre ma még talán nem is gondolunk.
0: A digitális készségek és a technológiai ismeretek iránti igény folyamatosan növekszik. Az informatikai szakemberek, adatbiztonsági szakértők, mesterséges intelligenciai fejlesztők és digitális marketingesek például olyan területek, amelyek dinamikusan fejlődnek. Ezek a szakmák nem csak jól fizetnek, hanem biztosítják is a jövőt azok számára, akik képesek alkalmazkodni a változó környezethez.
1: De hogyan készüljünk fel a jövőre, ha a jelenlegi munkahelyünk veszélyben van? Az egyik legfontosabb lépés a folyamatos tanulás és alkalmazkodás. A rugalmas munkavállalók, akik képesek új készségeket elsajátítani, sokkal nagyobb eséllyel találják meg a helyüket a munkaerőpiacon, mint azok, akik ragaszkodnak a hagyományos szakmákhoz. Az átképzési programok, az élethosszig tartó tanulás, valamint az új technológiák megértése kulcsfontosságúvá válik a jövő munkavállalói számára.
0: Végső soron az eltűnő szakmák nem csak kihívásokat, hanem lehetőségeket is rejtenek magukban. A technológiai változások mindig is részei voltak az emberiség történetének, és ahogyan a múltban is, úgy most is képesek leszünk alkalmazkodni az új kihívásokhoz. Az igazi kérdés tehát nem az, hogy mely szakmák fognak eltűnni, hanem az, hogy hogyan tudunk felkészülni és profitálni az új lehetőségekből, amelyeket a jövő hoz magával. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szabó Evelin és Garambögyi Glória Bella.
1: Ma hoztunk pár hasznos tippet arra, hogy hogyan válhatsz te is profi íróvá.
0: Ír minden nap, keresd meg rá az időt. Létezhet az úgynevezett alkotói válság, de ezek sosem hosszú életűek, és egyébként is önértékelési problémából fakadnak, illetve ötlethiányból. Ha nem írsz minden nap, akkor az agyad elveszíti a ritmust. Akkor is írj, ha 3 nap múlva a nagy részét kitörled. Dolgoztasd az agyad, mert munkanélkül sosem lesz készen a könyv.
1: Csukd be a füledet a tévhitek, saját félelmeid, mások negatív hozzáállása előtt. Csak az építő jellegű kritikát és a fejlődési pontokat figyeld.
0: Járd a saját utadat. Nem ciki egy hónap alatt megírni egy könyvet, vagy magánkiadásban könyvet megjelentetni.
1: Írj olyan könyvet, amire kíváncsiak az emberek, amire lesz kereslet, olvasóközönség. Ne írd meg az élet történetedet, ha előadást szeretnél generálni, mert az unalmas és a kutyát sem érdekli. Az olvasóközönség leginkább saját magát szereti.
0: Az írás akkor tart sokáig, ha sokáig csinálod. Ha minden nap írsz, pár hónap alatt végzel.
1: Készíts vázlatot, mindig ezzel kezd az írást.
0: Nem kell mindig egyedit kitalálnod. Lehetnek klisék a történetedben, ha egyedi módon tudod előadni. Írhatsz varázslós vagy erotikus történetet, ha tudsz adni valami pluszt, amit mások nem.
1: Az ihlet jó barátod, de ne várj rá. Ülj le és írj, mintha csak munkába mennél. Az elhatározás fontosabb faktor az írásban, mint a tehetség. De ha mindkettővel jó viszonyban vagy, bestseller író is lesz belőled.
0: Ne tartsd vissza az ötleteidet, mondván ezt a csavart a következő könyvben írom meg. Ha sokat írsz, egyre kreatívabb leszel, nem kell a szomszédba menned ötletekért. Adj bele mindent!
1: Jobban teljesítünk, ha a határidő lebeg a szemünk előtt, főleg, ha ezt a határidőt mi magunk állítottuk fel. Nem szabad arra várni, hogy megjöjjön a kedvünk, az ihletünk, a motivációnk, mert akkor sosem cselekszünk.
0: Ahhoz, hogy kitaláld, miről is írj könyvet, pontosan tudnod kell, mi is a célod a készművel. Miért akarsz írni? Légy magaddal kíméletlenül őszinte, és tárd fel pontosan az okaidat. Szinte mindjárt azért írunk, mert hatással szeretnénk lenni a körülöttünk élő emberekre, és mindezért pénzt is szeretnénk kapni, de ennél pontosabban.
1: Arról írj, ami igazán fontos neked, ami szívből jön, ami fűt, ami ébren tart éjszaka, ami neked az életben számít.
0: Ne arról írj, amiről mások, és ne úgy, ahogy mások, már csak azért sem, mert fogalma sincs róla, nekik működik-e.
1: A fejezet címek legyenek olyan hívogatóak, mintha blogot írnál.
0: Akármiről is van szó, ne várd, hogy rögtön profin lép fel. Gondolj bele, van egy kis magoskád, amit el szeretnél ültetni. Mit vársz tőle? Hogy megmaradjon és kicsirázzon, nem az, hogy egyből zamatos gyümölcsöt teremjen. Éppen ezért ne várd az első írásodtól, hogy jó legyen. Írj és tanulj, és csak ennek a kettőnek az intenzitásától függ, mikor lesz belőled profi.
1: Tanulj attól, aki már jól csinálja. Olvasd könyveket írásról, vegyél részt online és személyes tanfolyamokon. Attól tanulj, aki már elérte azt, ahová te szeretnél fejlődni.
0: Olvasd sokféle történetet, mert abból is nagyon sokat lehet tanulni, hogy mások hogyan írnak.
1: Ha úgy érzed, ezeket a pontokat teljesítetted, és már meg is van a következő könyved története, akkor ragadj papírt és tollad, és ami eszedbe jut, kezd el írni.
0: Ha van valami ötleted, még mire lehet odafigyelni írás közben, azt írd meg nekünk a Táska Rádió Facebook oldalára.

0: vagyom.
1: Rózsa, rózsa, minden szirma bennük, te nem látom, hogy merre. Félek, hogy felkap a szél, messze visz túl nagy a tér. Mi van, ha nem jössz vissza? Nem látlak túl sok a rózsa.

hogy vérzik a harapom. Vörös, mint a rózsák a hajadon, rózsaszírmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzem. Te vagy a véremben, lehet a szerelem.

mondtam, hogy megvárlak. Lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd. Én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szírma.

0: 97.8 rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Manapság a szuperhősök korát éljük, hiszen az elmúlt évek képregény filmjei hatalmas népszerűségnek örvendenek a mozikban, és bizonyára sok mindenki fejében megfordult a gondolat, hogy milyen jó lenne, ha ezek az igazságosztók megvédenének minket a való életben is. Sajnos vagy nem sajnos, űrlények és félistenek nem védhetnek meg minket, de az úgynevezett street level szuperhírók igen.
1: Ezek azok a hősök, akik nem rendelkeznek semmilyen képességgel, és csupán harci tudásukat használják fel a gonosz erők ellen, mint például Batman. Az ilyen hősök nem koncentrálnak az egész világ megmentésére, de az éjszaka folyamán ők felelősek városuk békéjéért. Bármennyire is meglepő, valóságunkban is tűntek már fel szuperhős csapatok, mint például az 1990-es évek Amerikájában alakult Real Life Superhero mozgalom, aminek tagjai félig legális polgárőrségként teljesítettek önkéntes rendvédelmet, mi szolgálatot jelmezben különböző álnevekkel.
0: A legismertebb valódi igazságosztó mégis Phoenix Jones volt, aki a 2010-es évek első felében védelmezte Seattle városát. Phoenix Jones eredeti nevén Ben Fodor, Texasban született, ma is ismert nevét nevelőszüleitől kapta, akik egy árvaházból vették magukhoz a fiút. Eddig ez tényleg olyan, mint egy szuperhős eredet története, nem igaz? Testvére Karas Fodor sikeres MMA harcos lett, és az ő hatására Ben 18 évesen csatlakozott az amatőr ketrec harcosok közé. 4 év alatt 15 győzelme és 2 veresége lett.
1: Ahelyett, hogy tovább építette volna karrierjét, felvette a Phoenix Jones nevet, és beállt utcai szuperhősnek. 2011 és 12 volt hősködésének fénykora, és a sajtó örömmel követte ténykedéseit. Nagyrészt kisebb betöréseket, kocsilopásokat akadályozott meg, és kocsmai verekedéseket oszlatott fel. Természetesen ruhájához golyóálló mellény is tartozott, de azért így is összeszedett pár sérülés, tehát egy szuperhős csak így lehet igazán tisztelni. Néhány hónap alatt Phoenix egy egész szuperhős csapatot szervezett, szóval ők lettek az igazi bosszúállók. A csapat olyan tagokkal büszkélkedhetett, mint például Buster Doe, Green Reaper, The Mantis, No Name, Red Dragon, Midnight Jack, Omega, Karma, Skyman és El Caballero.
0: Ők voltak a Rain City Superhero Movement, akik teljes menetfelszerelésben járőröztek Seattle-ben. Az akciók gyakran átfordultak olyan önbíráskodásba, ami nem tetszett a rendőrségnek, és egyre gyakrabban vették pár órára őrizetbe a hősöket. Mindemellett Phoenix Jones folytatta MMA karrierjét is, de nem lett túl sikeres, és gyakran vereséget szenvedett, és egyszer a saját bátyja is legyőzte a ringben. A nagy csapat végül szétszédett, szóval Phoenixnek egyedül kellett védelmezni a várost, de egyre többször balhézott össze a rendőrsége, és gyakran tartóztatták le őt a bűnözők helyett.
1: Hős karrierje koporsójába végül az verte a szöget, amikor 2020-ban lebukott azzal, hogy drogot próbált eladni egy rendőrnek. Rövid ideig a börtönben ült, majd szabadulása után végleg visszavonult mind a ketrecharcos léttől, mind a szuperhősködéstől.
2: 97.

0: 97.7 Táskarádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 2 óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Halott pénz MVM Domban búcsúztatja az évet. Lába kelt 50 ezer doboz sörnek Kaliforniában. A könyv egy státuszszimbólum. A mikrofonnál Sarf Janka. Halott pénz MVM Domban búcsúztatja az évet. A többszörös fonogramdíjas zenekar a Puskás Aréna, 3 teltházas sportaréna és 14 teltházas Budapest Park után december 29-én első alkalommal lép fel az MVM Domban. A 2004-ben Marsalkó Dávid szóló projektjeként alakult Halott pénz. Az elmúlt több mint 20 évben olyan dalokkal vált az ország egyik legnépszerűbb zenekarává, mint a Valami van a levegőben, a Darabokra törted a szívem, a Feneked a gyengém, vagy az Amikor feladnád. A slágerek sorra idén tavasszal a gyerekekkel gazdagodott, a dalhoz készült klipet eddig 4,5 millióan látták. A szám rövid idő alatt igazi koncertkedvencé vált. A Halott pénz zsinórban 14-szer adott teltházas koncertet a Budapest Parkban, 3-szor töltötte meg a Pap László Budapest Sportarénát, 20. születésnapját pedig a Puskás Arénában ünnepelte. A csapat a 2026-ot európai turnéval indította, majd májusban a Budapest Parkban ünnepelte Ülni, Örülni, Megőrülni című lemeze 10. születésnapját. A Halott pénz nyáron a legnagyobb hazai fesztiválokon játszott, és teltházas koncertet adott a Plázson és a Gyárkertben is. 50 ezer doboz sört loptak el egy elosztóközpontból az Egyesült Államokban, Kaliforniában. A megkárosított cég ultimátumot adott a tolvajoknak. A feltételezett tettesek egy Montclairben működő elosztóközpontból vihették el a szállítmányt, összesen 50 ezer dobozt, mintegy 70 ezer dollárt, ami összesen 22 millió forintnak megfelelő értékben áll a megkárosított cég hétvégén kiadott közleményében. A valószínűsíthető bűncselekményre csak akkor derült fény, amikor az elosztóközpontból augusztus 17-én útnak indított szállítmányok nem érték el a rendeltetési helyüket. A rendőrség közölte, hogy az egyik szállítmány 45 ezer dollár értékben az arizóniai Tucson felé indult útnak az délelőtti órákban, majd egy órával később egy alvállalkozóként bemutatkozó szállító hamis papírokkal elvitt további 25 ezer dollárnyi italt. A könyv már nem csupán hobbi, hanem a nyilvános megjelenés része és a kifinomult ízlés egyik szimbóluma is. Az olvasás egyre inkább divatos trendé válik, amelyet luxusmárkák, hírességek és a közösségi média is erősít, írja The Guardian. A divatvilág óriása, a Dior, a közelmúltban új változatokkal bővítette ikonikus buktót táskáját. A modelleken olyan klasszikusok borítói jelennek meg, mint James Joyce, a Ulysses és Bram Stoker Dracula című regénye. A Coach az évelején a Penguin kiadóval együttműködésben miniatűr táskákra akasztható könyvfüggőket dobott piacra, amelyek valójában teljes értékű olvasható kiadásai olyan műveknek, mint Jane Austen Értelem és érzelem című regénye. A Miu Miu és a Chanel szintén saját irodalmi klubokat és találkozókat szervez. A rendőrség a korábbi évek bevált gyakorlatát követve idén szeptemberben is komplex közlekedésbiztonsági és bűnmegelőzési intézkedéscsomaggal készült a 2026-27-es tanévkezdésre. Mivel a nyári szünet után a gyermekeknek és a járművezetőknek is vissza kell rázódniuk a tanév közlekedési rendjébe, kiemelt figyelmet fordítanak az iskolák környékére. Szeptemberben a reggeli becsengetés előtti és a délutáni hazameneteli időszakban a rendőrség az Országos Polgárőrszövetséggel együttműködve kiemelt jelenlétet biztosít a frekventált helyen lévő általános iskolák környékén.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Lionel Messi bejelentette, hogy visszavonul az argentin válogatottól. Ez már a második ilyen bejelentés Messitől, de a 10 évvel ezelőttivel ellentétben ez már minden bizonnyal végleges. Az argentinok ikonja többek között egy a közösségi médiába feltöltött érzelmes videóösszeállítással búcsúzott a válogatott focitól.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma felhős időben lesz részünk, csapadék nem várható. A szél enyhe lesz. Napközben 31 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.